0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Night.
2: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
0: Trend Night.
1: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Csak a te meséd.
1: Ez a Trend FM, benne a különleges zenei válogatás, mindjárt zenél nekünk a Budapest Burlesque, méghozzá Szűcs Gabival kiegészülve. A díszes társaságot, akiket ma Budapest Burlesque néven ismerhet a közönség, a csaknem 100 évvel ezelőtti popzene inspirálta. Az örökzöld dalokból felhasznált alapok, témák, benyomások és a 21. századi technika megoldásai az egyszerűségében is zseniális képi világgal vegyítve hozzák létre a mai swing hangzást és látványt. A producer és a show állandó fellépője, DJ Utasi, most romkocsmai környezetben hívták életre új produkciójukat, a Budapest Burlesque-et. Utasi Tamás karrierje 1983-ban kezdődött Budapesten, a House DJ aktív szereplője volt a főváros szórakozó életének. Olyan neves klubokban lépett fel, mint például a Rendezvous vagy a Haligali. Az igazi áttörés 1992-ben érkezett el számára, amikor a legelső DMC bajnokság egyéni kategóriájában az első helyen végzett, emellett a verseny külön díját is hazavihette. Ekkor vágott bele saját szavaival élve a modern tánczene népszerűsítésébe, amit egészen a 90-es évek végéig folytatott. Később az alternatívabb széna felé fordult, zenekészítéssel kezdett foglalkozni, része volt a Gulás Erotikának, amely a világzenét keresztezte a legújabb elektronikus irányzatokkal. Tamást is rabul ejtette a swing füstös bája, ami végül a Budapest Burlesque 2014. januári megalakulásához vezetett. A múltat idéző pop témák, a modern elektronikus zene és a fergeteges látványvilág együtteséből jön létre az igazi vidám swinges hangzás, ami különösen egyedivé teszi a zenekart a műfajban. A kisebb klub rendezvényeken alkalmanként egy-egy hangszeres zenésszel látható, hallható a produkció. Nagyobb rendezvényeken, fesztiválokon a vizuális atmoszférát Víg Lali digitális homokfestése teszi teljessé, emellett gyakran csatlakozik hozzájuk a Freak Fusion mutatványos csapat is, akik egy órás révkavari előadásukkal idézik meg a burlesque életérzést és repítenek vissza minket a múltba időgép nélkül. Ezeken a rendezvényeken a DJ-k sora is bővül, Ordimennel, esetenként DJ Mangóval, emellett számos neves előadóval alkotott már közösen a formáció, így Szűcs Gabival is. Szűcs Gabi 1972-ben született Budapesten, saját bevallása szerint a zene szeretetét édesanyjától örökölte, zenei tanulmányait fúvós hangszereken, fúvolán, illetve oboán kezdte, a Könyves Kálmán gimnázium irodalmi színpada azonban elcsábította a színház felé. A színjátszás iránti szerelme sodorta a Gornagy Mária színi tanodába, ahol Benedek Miklós keze alatt tanult. Az énekesnő koncertjein, fellépésein több műfajban is megmutatja sajátos egyedi ízlésvilágát, különleges, össze nem téveszthető hangját. Ebben saját zenekar a nagyszerű partner, hiszen fiatal, kiváló jazz muzsikusok, akik kíséretében olyan világslágereket énekel, amely minden korosztály számára ismerős, de egyedi, modern felfogása mégis új ízt tud kölcsönözni nekik. Íme tehát most a Trend FM-en a Budapest Burlesque zenél, és Szűcs Gabi fog énekelni. Önök a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Made in Base egy funky jazz játszó formáció. 2008-as megalakulások óta két alkalommal is elindultak a Jazzy által hirdetett dalversenyen, melyeken először döntősök lettek, majd következő évben harmadik helyezést értek el. Az együttes dalai több ízben visszautalnak a 70-es évek basszusgitár alapú amerikai funky jazz témáira, ötleteire. A basszusgitár gyakran átlép kísérőből szóló hangszerré, mindezt úgy teszi, hogy megtartja az ízlésesség határait. Alapvetően trió felállásban működik a zenekar, de jellemzően barátokat is meghívnak közreműködőként a felvételekre, illetve fellépésekre. Lemez anyagukon több nevezett zenész is kitüntette őket vendégszereplésével, ami egyértelműen pozitív visszajelzésként értelmezhető.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en már is a Made in Base zenél.

látnak. A Fúzió Group 1992-ben alakult, akkor még a Fúzió Quartet nevet viselte. Az együttes Szendőfi Péter alapította, és azóta is őt mondhatjuk a formáció vezetőjének, az együttes zenei arculatához is rengeteget hozzátesz a személye, hiszen a zenekar rendszeresen játssza Péter szerzeményeit és hangszereléseit. Az együttes stílus irányzata leginkább a jazz fusion irányzatba sorolható be, de az egyes számok széles spektrumon mozgó zenei irányzatokat foglalnak magukba. Az alapító Szendőfi Péter 1968-ban született Budapesten, zenés családból származik, édesapja Szendőfi Attila hangszerkészítő, édesanyja Fekete Mária karmester, egyetemi adjunktus, a Pesti Magyar Színház zeneigazgatója, valamint a Színház és Filmművészeti Főiskola tanára. Kezdetben képzőművészeti pályára készült, viszonylag korán, 16 évesen kezdett zenével foglalkozni. 1989-ben érettségizett a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, 1992-ben pedig a Budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia jazz tanszakán szerzett képesítést. Akárcsak a legtöbb zenész, ekkora már ő is számos zenekarban kamatoztatta a tehetségét, játszott az Inline-ban, a Babos Bandben, de közreműködött Katona Klári és László Attila anyagain is. A Fúzió Group mellett 2005-ben szóló karriert is indított, ekkor adta ki első lemezét is. De egyébként a kétszeres arany dobverő Fonogram, Artisius és Emerton Díjas dobos egyike a legfoglalkoztatottabb hazai jazz dobosoknak. Első önálló lemezük 1995-ben jelent meg Life Freedom címmel, ezt követte 4 év múlva az Attitudes album. A formáció ebben az évben új taggal is bővült, mert a csapathoz csatlakozott Romhányi Áron billentyűs, ekkor változott a zenekar neve is Fúzió Groupra. 2003-ban megjelent a zenekar első koncertlemeze is, Energy címmel. A negyedik albumra, a Stickmanre 4 évet kellett várni, ezzel azonban az ország első vonalbeli muzsikusaiból álló együttes egy újabb lépést tett előre sajátos stílusának és hangzásvilágának kialakításában. A lemez érdekessége még a borítója, amely a művész édesapjának munkáját dicséri. A borítón látható ember nagyságú acélszobrot Szendőfi Attila a kert végében ott hagyott, selejtre ítélt hulladékból alkotta meg. A figura merev, mint egy igazi pálcika ember, mégis rendkívül dinamikus és lendületes, mondják. Külön kiváló karakter, a mosolygós arc a félrefésült frizurával, ami alapvető mottója lett az albumnak. 6. lemezük van, a Dance címmel jelent meg aztán 2014-ben. Most itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban tehát érkezik a Fúzió Group.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tókióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös monogramdíjas, Artisjus előadói díjas, regionális prímadíjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az első magyar színes televízióra elnevezett Color Star zenekar 1996-ban alakult, stílusát tekintve nehezen behatárolható csapatról van szó újra. Dalaiban különös elegyet alkot a jazz, a népzene, a rock és különféle elektronikus zenék. A Color Star az elsők között ötvözte az elektronikus party zene különböző irányzatait a pszichedelikus gitár alapú rockkal. Koncertjeiken rendszeresen kísérleteznek a zenét vizuális elemekkel elősítő megoldásokkal, hogy megjelenéseiket egy összművészeti eseményé emeljék.
1: Trend Night.
2: Most pedig meg is hallgatunk egy dalt a Color Star-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A Riverdance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zeneszerző producer Rutka Robert Budapesten született 1967-ben. 5 évesen kapta meg első hangszerét, azt a szájharmonikát, amely évekig a kedvenc hangszere volt. 6 évesen zongorázni, 9 évesen klasszikus gitározni és énekelni tanult. Az első elektromos gitárjával a kezében egyértelművé vált számára, hogy az egyetlen dolog, ami igazán boldoggá teszi, az a zenélés. 1989-től napjainkig több mint 200 nagylemez elkészítésében működött közre, zenekaraival számos itthoni és külföldi fesztiválon, illetve rendezvényen vett részt. 2001 és 2008 között Jimmy Winchesterrel számtalan jelentős slágert írtak és énekeltek el, ezt az elismerésekben és kiadványokban is termékeny, aktívan koncertező formációt 7 év együttműködés után zárták le, hogy szólóban is bizonyítsanak a hazai és nemzetközi zenei szakmának.
1: Trend Night.
2: Rutka Robert zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

Jaj, a heli, jaj, a heli, szeme kéke olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem oly hevesen ver. Jaj, a heli, jaj, a heli, szeme kéke olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem oly hevesen ver.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szedes stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
0: Trend Night.
1: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban.
2: Mit szól?

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight. Let the might of your

0: Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Múzeum.
1: Június 20-án ismét benépesülnek az ország múzeumai, galériái és kulturális intézményei a múzeumok éjszakáján. Az ország egyik legnépszerűbb kulturális rendezvénye idén is több száz helyszínen és több ezer programmal várja a látogatókat, akik egyetlen este alatt különleges kiállításokat, koncerteket, tárlatvezetéseket és interaktív élményeket fedezhetnek fel. A 2026-os év központi témája az ízekbe zárt történetek, amely az étkezés, a gasztronómia és a kulturális örökség kapcsolatát helyezi a figyelem középpontjába. A programok azt mutatják meg, miként őrzik a receptek, a hagyományos fogások és az ünnepi ételek egy-egy közösség vagy család történeteit. Az esemény nagykövete Mautner Zsófia. Az idei kiemelt helyszín Sopron, ahol történelmi hangulatú gasztronómiai programok, látványkonyhák, korabeli receptek és helyi borok idézik meg a város múltját. A múzeumok éjszakája azonban országszerte számos élményt kínál, Debrecenben az irodalom és a mézes kalács készítés hagyományai találkoznak. Veszprémben japán bentó workshop várja az érdeklődő, őket, míg az Egri vár a reneszánsz lakomák világába kalauzolja a látogatókat. Budapesten is különleges programokkal készülnek a múzeumok. A Szépművészeti Múzeum Viktor Vasarely születésének 120. évfordulója alkalmából rendez kiállítást. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum jubileumi programokkal és ünnepi kocintással várja a közönséget, míg a Föld alatti Vasúti Múzeum a főváros közlekedés történetébe enged betekintést. A vidéki helyszínek kínálata ugyancsak rendkívül változatos, Szegeden boszorkány tematikájú kiállítás, Miskolcon színház történeti és gasztronómiai programok, Kecskeméten pedig a legyező divat történetét bemutató tárlat várja az érdeklődőket. A múzeumok éjszakája évről évre bebizonyítja, hogy a múzeumok nem csak a múlt őrzői, hanem élő közösségi terek is. Akár családi kikapcsolódásra, akár baráti programra, vagy különleges esti élményre vágyunk, június 20-án az ország minden részén találhatunk olyan kulturális kalandot, amely új nézőpontból mutatja meg a művészet, a történelem és a hagyományok világát.
0: Fesztivál.
1: 46. alkalommal rendezik meg a Kaláka Fesztivált Egerben, június 25-e és 28-a között. A magyar folkzene egyik legrangosabb seregszemléjének ezúttal is az Érsekkert ad otthont, ahol 4 napon át koncertek, irodalmi programok, kiállítások és családi rendezvények várják a közönséget. A fesztivál június 25-én este a Gárdonyi Géza Színházban kezdődik a Szeressetek Szilajon című verskoncerttel. Az esten a Kaláka és a Sebő együttes tagjai, valamint Jordán Tamás közösen idézik meg József Attila költészetét. A program egyben tisztelgés is a nemrég elhunyt Sebő Ferenc emléke előtt, aki meghatározó alakja volt a magyar népzenei életnek és a fesztivál történetének. A rendezvény második napján a Városházán nyílik kiállítás Herbst László alkotásaiból, amelyet a hagyományos zenés városi séta követ a Kaláka együttessel és Rázsi Botond vezetésével. A fesztivál kiemelt kísérő programjai között szerepel a Magyar Népmesék a Bródiban című rendezvény, ahol a népszerű animációs sorozat legújabb epizódjaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Az Érsekkert koncertjein a folkzene meghatározó előadói mutatkoznak be, köztük Paja Beja, Csík János és a Mezzó, Ferenci György és az első pesti rackák, a Szent Efrém, valamint a Söndörgő. A fesztiválon fellép Huzella Péter is, még a péntek esti koncertek után a táncházas hangulatról Pál István Szalonna és zenekara gondoskodik. A szervezők idén is nagy hangsúlyt fektetnek a családokra. A gyerekfesztivál programjai között koncertek, kézműves foglalkozások, játszóházak, interaktív események és bábszínházi előadások is szerepelnek, így a Kaláka Fesztivál valamennyi korosztály számára tartogat élményeket.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
2: Vízi élmények Tokajban. Gasztrokalandok és nyaralóhajózás Párban. Képzeljük el, milyen lehet reggel a folyami élővilág szimfonikus koncertjére ébredni, majd sodródni az árral, szó szerint, amikor csak kedvünk tartja. Bármikor megállhatunk pihenni, hiszen közlekedési eszközünk egyben a szállásunk is. Mindez kellemes, természetközeli módon, távol a forgalmas utaktól, a Bodrog és a Tisza szelíd hullámain. A nyaralóhajózás felejthetetlen élmény barátokkal vagy családdal, ugyanakkor a természet közelsége és a hajózás különleges hangulata miatt kifejezetten romantikus kikapcsolódási forma. Külföldi mintára hazánkban is egyre népszerűbb a nyaralóhajó turizmus. A vízi turistákat a legtöbb térségben kikötési és megállási lehetőséggel várják a vízparti települések. A kikötők számának növekedésével egyre több látnivaló és vendéglátóhely bukkan fel a folyók partján. De miért is olyan népszerű ez az utazási forma? Ezek a lassú járású, motoros járművek mindössze egy másfél órás betanulás után könnyedén vezethetők, fedélzetük pedig teljesen felszerelt egy hosszabb hétvégére is. A legnagyobb előny pedig, hogy bárhol kiköthetünk, ahol ekkora méretű hajókat fogadni tudnak. A Tiszatavon és a Körösök vidékén is alkalmunk nyílik hajóbérlésre, de Tokaj kiemelkedik a lehetőségek közül. Ez a térség nem csak a festői tájak és a vízi élmények miatt különleges, hanem világhírű borászatai és történelmi városai is számtalan látnivalót és programot kínálnak. Már csak azt kell eldöntenünk, melyik romantikus kikötőhelyen állunk meg, illetve hogy a gyertyafényes vacsorát a hajó fedélzetén, a csillagos ég alatt, vagy valamelyik folyóparti csodahelyen fogyasztjuk el. Aktívan kettesben is. A Tokaji-hegy és a környéke kiváló úti cél egy romantikus kiránduláshoz. A napot kezdhetjük egy kellemes túrával a Kopasz-hegyre, amelynek csúcsán a Finanzdombi kilátó áll. Innen lenyűgöző panoráma tárul elénk. A Bodrog és a Tisza összefolyása, valamint a környező szőlőültetvények festői látványa lélegzetelállító. Ha tovább indulunk, elérjük a borvidék egyik legkülönlegesebb részét, a híres löszös düllőket. A település fölött magasodó szerelmi dűlő ugyan meredek, de páratlan látványosság. A szőlőültetvények között a helyenként 30 méter magas löszfalakon kanyargó ösvényről csodás kilátás nyílik a tájra. Tokaj természetesen az egyik legfontosabb állomás a folyóparti hajózás során, de a környező települések is számos felfedezni valót kínálnak. Bodrog keresztúr csupán néhány kilométerre fekszik Tokajtól, és nyugodt kikötési lehetőséget biztosít a hajósok számára. De ne hagyjuk ki a helyi látványosságot sem, az ország legalacsonyabb kilátóját, a panoráma kilátópontot. Ez a mindössze 40 cm magas, korong alakú építmény remek fotótéma, nem beszélve arról, hogy csodálatos panoráma nyílik róla a környező tájra.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

persuade. Don't try to deny it. Don't try to fight it.

0: Doubts. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Szombaton másodfokú hőségriasztás lép életbe. Elbúcsúztak a Mi 24 harci és Mi 17 szállító helikopterektől. Szombaton forró napos idő várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság péntek reggel az MTI-ben. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és a saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat. Lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk, kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását, tették hozzá. A sápusztai pálinka főzde 2025-ös Sárga Vilmos körte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája a 2026-os évi országos pálinka és törkölypálinka versenyen. A 10.000 palack feletti termelésű kategória győztesének a Bolyhos pálinka főzde 2024-es Ágyas Golden Alma pálinkáját választották. Magyarország legeredményesebb pálinka főzdéje 2026-ban az Egycsepp pálinka lett, a második helyen a sápusztai pálinka főzde, harmadikként pedig a Luncer pálinkaház végzett, közölték a szervezők. Elbúcsúztak a Mi 24 harci és Mi 17 szállító helikopterektől. A legendás helikopter típusok évtizedeken át szolgálták a magyar honvédséget, meghatározó szerepet játszva a magyar katonai repülés történetében. Helyüket a korszerű H-145M és H-225M helikopterek vették át, amelyek modernebb technológiájukkal hatékonyabban támogatják Magyarország biztonságát, a katasztrófavédelmi feladatokat és a szövetségi kötelezettséget. Teljesítését. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium, amelynek keretében bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítése érdekében meghirdetett munkaerőpiaci programra már regisztrálhatják magukat a diákok.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton általában derült napos idő várható, inkább csak kevés gomoly felhő képződhet. Délutánkor este néhol zápor, zivatar, nagyobb eséllyel az északi középhegység területén kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, délután 31-36 fok lesz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Köszöntjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Széchenyi Krisztián, táncművészt. Szia!
2: Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Nagyon örülök, hogy eljöttél, hogy mutattalak be, hogy táncművész, de igazából teljesen más oldalról fogunk most elkezdeni beszélgetni, nyilván vagy a munkásságodról is foglak kérdezni a műsor során, de alapvetően elsősorban hát a neved azt szerintem sok mindent elárul, hogy Széchenyi, hát nyilván a családról, a családi kötelékről, örökségről hívtalak beszélgetni egy kicsit, mert szerintem mindig nagyon érdekes, hogyha valaki egy történelmi családból származik, hogy az mit ad, mit jelent az ő személyes életében, terében. És nagyon érdekes szerintem a te történeted, vagy a ti történetetek is, így arra gondoltam, hogy akkor beszélgessünk is. Köszönöm, hogy eljöttél.
2: Én pedig nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Szerintem induljunk el onnan, hogy hova lehet visszavezetni a te, én tudom, hogy te egyenessági leszármazottja vagy ugye a Széchenyi családnak, csak érdekes, hogy milyen értelemben.
2: Igen, hát ugye a család alapvetően az 1600-as évek elejéig tudja visszavezetni a Széchenyi nevet. Előtte is létezett a család, csak akkor még köznemesi családként élte a mindennapjait Magyarországon. Az 1600-as évek elején Széchenyi György érsek volt az, aki a család vagyonát gyakorlatilag megalapozta, és utána Széchenyi György kapitány, aki szintén a 600-as évek elején élt, ő pedig Végvári vitéz volt, és ő kapta meg a grófi rangot első Lipottól. Úgyhogy maga a Széchenyi család az 1600-as évek elejétől

0: családok irányába tud felmutatni.
1: Hogyha a családfát megnézzük, akkor hogy ágazik el, te hol vagy a rendszeren belül?
0: Úgy szoktam mondani általában, hogy Széchenyi Ferenctől, hogy a Széchenyi Ferenctől a könyvtár alapítótól Magyarország első a Széchenyi családon belül úgymond, akikről tanultunk, első nagy meccénásától nézzük, akkor én az ő ágán vagyok férfiágon egyenesági leszármazott. Széchenyi Ferencnek volt a három gyermeke, Lajos, Pál és István, és én a Pál ágon vagyok egyenesági leszármazott.
1: Tehát ő neked tulajdonképpen kicsoda? Ilyen szép, ők.
0: Innentől már kezdve ugye a hatodik felmenőik mondjuk azt, hogy ükapa, szépapa, és onnantól már ősapa, akár hányadik felmenőt nézzük, vagy akár hányadik leszármazottja az ember annak a felmenőnek, onnantól már ősapának mondjuk.
1: De mindig izgalmas belülről nézni egy családot. Mi, akik ezt a nevet nyilván a történelem könyvekből ismerjük, azoknak teljesen mást jelent, mint annak, aki egész életében viselte. De mikor jöttél rá arra, hogy az a név, amit te viselsz, az egyáltalán nem egy szokványos minden osztálynaplóban szereplő név?
0: Egészen kiskoromtól nagyjából tisztában vagyok vele, hiszen a szüleim mindig meséltek, beszéltek a családról, hogyha olyan helyen jártunk, ahol érintett volt bármilyen módon, és azért a Széchenyi névvel nagyon sok helyen találkozunk, akár városokban cákat neveztek el, úgyhogy tényleg egészen kiskoromtól találkoztam ezzel a névvel, és hát nyilván az ember ilyenkor, mikor már tud olvasni, felteszi a kérdést, elolvassa az utcatáblát, látja, hogy a saját neve szerepel az utcatáblán, és hát felteszi a kérdést szüleinek, hogy miért van odaírva a nevem. És akkor ennek kapcsán nyilván a szüleim már kiskoromtól kezdve meséltek, de van egy konkrét élményem, hogyha úgy tetszik, ahonnan datálnám azt, hogy már tudatosan megélem a Széchenyiségemet, az pedig egy 1991-es nagy Széchenyi találkozó. Nagycenken szervezték meg egy időben rendszerességgel. Ezen a családi találkozón én voltam a legifjabb Széchenyi leszármazott, és ekkor készült egy film Székely Orsoly rendezésében, a No Man Is Stone-en, ami kimondottan a mi családi águnk, a Széchenyi Pál ágról szól, és ennek történetéről. Az 50-es évektől és előtte való időszakot is feldolgozta, de az 50-es év ugye egy nagy vízválasztó volt a nem csak a nemesi családoknak, hanem alapvetően a gazdagabb, tehetősebb rétegeknek, ugye akkor volt az államosítás, akkor volt, amikor mindent elvettek, mikor osztályidegenek lettek a családok, és ennek a találkozónak a kapcsán gyakorlatilag megfestődött a családfa, ami jelenleg is megtekinthető Nagycenken, ezen én vagyok az utolsó, aki felkerültem, mint legifjabb Széchenyi, és az a millió, ami ott körbevett Nagycenken, a kastélyban, a forgatás alatt, az ébresztett rátán igazán, bár nagyon fiatal voltam, még hiszen 7 éves voltam, de mégis egy akkora benyomást keltett bennem, és egy akkora lelki töltést vagy túltöltést adott, ami a mai napig kifogyhatatlan belőlem, és ezt viszem azóta is tovább, gyakorlatilag ezt az eszmeiséget, ezt az értékrendet, amit ott merítettem abban a pár napban, amikor a forgatás zajlott, és ez úgy gondolom, hogy elkísér az életem végéig ez a küldetés tudat, hogy nekem, mint jelenleg élő Széchenyi, attól függetlenül, hogy a család nem abban a formában és nem abban a anyagi háttérben él, mint abban az időben éltek, amikor még arisztokrataként tengették a mindennapjaikat, attól függetlenül ez a küldetés, ez nem múlik el. Nekem magától érthetődő, és mint a lélegzetvétel tényleg olyan egyértelmű, hogy tennem kell azért, hogy a Magyarország kultúráját szolgáljam, hogy a magyar nemzetet szolgáljam a saját magam módján, a saját lehetőségeim. Ez mérten.
1: Ha már említetted, hogy te vagy a családfán a legutolsó Széchenyi, mennyien vagytok egyébként? Mekkora most a család? Hányan viselik még ezt a nevet? És milyen lehetőségeik vannak a kultúra ápolására, támogatására, a hagyományőrzésre, a család értékeinek, örökségének az ápolására?
0: Nem tudom, jelenleg hányan élnek világszerte. Az akkor, amikor nagyon sokan elhagyták az országot, akkor ténylegesen a család szétszóródott a nagyvilágban, Argentínától Amerikáig, az északi államokban nagyon sok helyen vannak jelenlegi Széchenyiek.
1: Ez az 50-es években?
0: Így van, így van, az 50-es években. Azt tudom, hogy akkor, amikor ezt a filmet forgatták, akkor 220 körül volt a családnak azon tagjainak száma, akik egyenesági leszármazottai voltak a Széchenyi családnak. Ugye ez egy nagy család azért viszonylag. Azóta nyilván ez egy picit úgymond felhigult, hogyha fogalmazhatok így, mert vannak oldalági leszármazottak, vannak olyan leszármazottak, akik felvették a Széchenyi nevet, de esetlegesen már nem férfiágon viselik a származást, de szerintem a számuk ettől függetlenül nagyjából, a Széchenyi család száma ettől függetlenül világszerte nagyjából itt mozoghat, mint abban az időben. Viszonylag sokan vagyunk. Következő kérdésedre pedig a válasz, hogy milyen lehetőségei vannak, nyilván mindenki maga alakítja a lehetőségeit. Én magam táncművészként dolgoztam is nagyon sokáig, több évtizeden keresztül, több mint 2 évtizeden keresztül, és én a művészetben próbáltam úgy megnyilvánulni, hogy az méltó legyen a

0: családhoz, de mind a mellett természetesen nem csak művészként éltem meg a Széchenyiségemet, hanem mindig olyan eszmék és rendezvények mentén igyekeztem letenni a voksom, akár saját szervezésben, akár olyanban, amiben azt láttam, hogy azt az értékrendet próbálják belevinni, azt az örökérvényű értékrendet, amit én is fontosnak találok, azok mellé is mindig odaálltam. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenki, és ez most a tőlem független és az én családomtól független, mindenki saját maga kell, hogy megtalálja azt a fajta értékrendet, amit ő jónak lát. Én ezt követem, és ementén teszem a mindennapjaimat, és ez nem csak a munkámban, hanem ténylegesen az életemben is megnyilvánul, ez a gyermekeimnek is próbálom átadni, őnekik is próbálom azt az értékrendet edukálni, ami úgy gondolom, hogy nem időt múló, és soha nem lesz az, hiába feszegetik sokszor, de vannak olyan értékek és értékrendek, amik örökérvényűek, úgy gondolom.
1: Azt mondtad, hogy amikor volt ez a nagyobb családi találkozó, akkor 7 éves voltál, és hogy akkor tudatosult benned leginkább, hogy milyen nevet viselsz, és hogy milyen családnak a tagja vagy. A környezetedből, az oviból, az iskolából milyen benyomások értek, vagy hatások értek? Mennyire érezted azt, hogy pont azért, mert ezt a nevet viseled, esetleg nagyobb az elvárás, vagy máshogyan kell viselkedned, mint esetleg a többi gyereknek? Érezted azt, hogy neked jobban meg kell mondjuk felelni, jobban kell teljesíteni, esetleg elvárják tőled, hogy te a maximálisnak is a maximális részét tud teljesíteni. Vagy nem volt előtted ilyen elvárás, hanem focizni akartál, akkor fociztál, hogyha tanulni akartál, akkor tanultál. Melyik volt a kettő között, vagy éppen volt egy ilyen arany középút?
0: Hál' Istennek, mondhatom szerintem, hogy hál' Istennek nem volt az irányomba ilyen jellegű elvárás. Természetesen, mint minden gyermektől elvárták, hogy tanuljak, hogy magamhoz mérten jól tanuljak, de nem volt egy olyan típusú elvárás, hogy nekem azért, mert Széchenyi vagyok, többet kell. Ez úgy gondolom, hogy magamból fakadt mindig ez a fajta. Én magammal szemben mindig is maximalista voltam. Sokszor túlzottan is. Én nekem mindig elég, az nem elég. Szóval én mindig igyekszem úgy csinálni a dolgaimat, hogy mindent beleadok. Ami tőlem telik, azt megteszem azért, hogy az, amiben én részt veszek, vagy amit én létrehozok, vagy csak kapcsolódom hozzá, az ne rajtam múljon, hanem ami az én részem, azt én maximálisan beleteszem, lelkiismerettel, alázattal. Szerintem ez egy nagyon, nekem ez az alázat, ez egy ilyen veszőparipám, mert úgy gondolom, hogy mindenben, amit csinálunk, akár kulturálisan, akár az életünk bármilyen szegmensében, ott az alázat az nagyon fontos, hogy az ember helyén tudja magát kezelni, hogy tudja, hogy mit tud, és mi az, amit nem tud, és el tudja fogadni azt, hogyha valaki több vagy jobb nála valamiben, ne higgye azt, hogy azért, mert mondjuk akár egy ilyen nevet visel, azért többre hivatott, mint bárki más. Én úgy gondolom, hogy azért, hogy valamit elérjünk, vagy hogy az életünkben ott kezeljenek, ahol szeretnénk, hogy kezeljenek, ahhoz nekünk kell mindent megtenni. Egy név az magában csak egy név, fel kell mögé nőni, fel kell hozzá nőni. Így módon igazából magam felé volt egy elvárás, hogyha már ezt a nevet viselem, akkor igenis legyek hozzá méltó. Úgyhogy alapvetően nem támasztottak hozzám, sőt, mondhatom, hogy kisgyermekkoromban nem is voltam feltétlenül a legjobb tanuló az osztályban. Én nagyon szerettem játszani, nagyon szerettem a barátaimmal lenni, voltak a saját kis huncutságaim, mint minden fiúgyermeknek. Nem voltam kiemelkedően jó tanuló, viszont mindig nagyon-nagyon figyeltem arra, hogy azokon a kereteken belül mozogjak, és soha ne csinálják annál, mondhatom, hogy rosszabb dolgot, mint amit mondjuk így én a név által megengedek saját magamnak. Most felnőtt koromban jött el az idő, hogy felteszem mindig magamnak a kérdést, hogy megtehetem-e, mint Krisztián, és megtehetem-e, mint Széchenyi Krisztián azt, amit éppen gondolok, és nyilván itt nem nagy dolgokról beszélek, hanem ténylegesen most már még jobban mérlegelem azt, mert nagyon nagy felelősséget érzek azzal a kapcsolatban, hogy ezt az értékrendet edukáljam, és a környezetem azt lássa, hogy én ténylegesen értem és érzem azt, ami az én felelősségem a kulturális életben.
1: Ha már környezet, a gyerekek, amikor kicsi voltál, vagy fiatal volt, és meghallották, hogy hogy hívnak, akkor vannak ilyen aranyos történetek, hogy mit szóltak hozzá, vagy amikor történelem órán azt mondták, hogy na, és akkor most Széchenyiről fogunk tanulni, és akkor nem mutogattak rá, hogy hát, de itt van mellettünk, vagy nem voltak ilyen aranyos történetek.
0: Dehogy nem. Hát mai napig van egyébként, mikor nyilván ez egy nagyon kedvesen csinálják, soha nem volt bántó. Hál' Istennek nem tapasztaltam meg azt, amit akár a családom, az édesapám, nagypapám megtapasztalt, hogy bántóan fordultak feléjük azért, mert Széchenyiek voltak, de engem is mindig hecceltek azzal, hogy jön a gróf úr, engedjük előre a gróf urat, én foglaljak helyet, mert hát a gróf úr az üljön le. Ezek ilyen viccelődések voltak, ez egészen kiskoromtól elkísért, hát a mai napig egyébként a Vári Dance-ben, ahol alapító tag voltam, ott a főnökön Vári Bertalan is mindig heccelt vele, hogy gróf úr az ott, sőt volt egy nagyon kedves vicc, mindig elmesélt, hogyha neki egyszer, hogyha én helyemben lenne, és neki lenne egy kávézó, akkor annak biztos az lenne neve, hogy egy Csészényi Széchenyi, úgyhogy de az ő részéről is ez tényleg egy ilyen a legnagyobb tisztelettel fordult a nevem, illetve az én irányomba, és nem tapasztaltam soha azt, hogy ez másként lenne. Mindazonáltal volt úgy, sőt, nagyon sokszor előfordult az, hogy mondjuk, hogyha valahová bemegyek, ahol nem ismernek, bemutatkozom, akkor nagyon sokszor el kell mondjam például, hogy Széchenyi Krisztián, Széchenyi. Szóval ezt már alapból így indítok, hogyha hivatalos ügyeket intézek, mert nagyon sokszor leírják Csével a nevet. Nem egyértelmű az embereknek, hogy ez a család még mindig létező család. Mivel ugye történelemből tanuljuk, ezért az emberek ezt úgy veszik, hogy ez történelem.
1: Hogy ez régi.
0: Így van, hogy ez régi, ez már nincs, ez már nem létezik, és ezáltal az is, mikor én mondjuk erről beszélek, mint amiről most beszélgetünk, hogy én ezt felelősséggel élem meg, akkor is nagy szemekkel néznek, hogy hát ez a család ez már valahol eltűnt a történelem bugyraiban, hogy miért gondolom, hogy ez még mindig fontos, igenis fontos. Mindig el szoktam mondani, hogy addig van jövőnk, és most nemzetként gondolok ebben az aspektusban, ameddig ismerik a múltunkat, és ameddig van miben kapaszkodjunk, van mihez nyúljunk, és ameddig azt tiszteljük, és úgy tudunk felé fordulni, hogy az éldomos volna szerintem. Egy gyökértelen nemzetnek, aki megtagadja, vagy nem ismeri a múltját, soha nem lesz jövője. Én úgy gondolom, nyilván ezzel lehet vitatkozni, de nekem ez egy vezérfonalam. És ez nem azért van, mert én nem csak az én családomról beszélek alapvetően, természetesen ezt egy kiemelt helyen kezelem, de nem csak az én családom volt az, aki rengeteget tett ezért az országért, hanem számtalan nemesi család és nem nemesi család is, akik pont ezzel a szemlélettel tengették úgymond a mindennapjaikat, és volt mibe kapaszkodniuk, volt miből erőt meríteniük, ezáltal tudtak nagy dolgot létrehozni. Szerintem ez nagyon fontos.
1: Ha már a nemesi családokat megemlítetted, már korábban is eszembe jutott, de akkor most mindenképpen megkérdezem, hogy van még olyan történelmi család, vagy olyan nemesi család, akinek lehetősége volt a magyar nemzetért tenni rajtatok kívül, és esetleg ismeritek egymást? Van arra mód, hogy együtt gondolkodni így 2026-ban?
0: Természetesen vannak családok, hál' Istennek. Batyán család is egy nagyon aktív család, Batyán Schmidt-Margó, aki nagyon szépen kezeli Batyán családnak az örökségét, valamint az ő gyermeke Boldizsár is, aki nagyon tényleg legnagyobb tisztelettel tudok csak szólni róluk is. De ott van az Andrássy család, akik szintén kezelik és nagyon fontosnak tartják. Úgyhogy igen, vannak családok, akik ugyancsak ezt a szemléletet vallják, amit én, és szoktunk is találkozni természetesen. Van egy kapocs ezek között a családok között, hiszen ugyanannak a eszmeiségnek a mentén igyekeznek ők is dolgozni a saját lehetőségeikhez mérten. Ezt nagyon jó látni egyébként.
1: Említetted, hogy az édesapád és a nagypapád azért nem csak pozitív élményeket gyűjtöttek a nevük kapcsán, hanem lehet, hogy éppen fájdalmas szólásokat is kaptak, vagy éppen olyan élethelyzeteket. Mik voltak ezek?
0: Ez tényleg egy nagyon fájdalmas időszak volt ezeknek a családoknak, valamint nagyon sok családnak még Magyarországon. Nyilván az a rendszer, amelyik ezeket a családokat el lehetetlenítette, az bort ivott és vizet prédikált. Ezt szerintem már bátran ki lehet mondani, hiszen arról beszéltek, hogy egyenlőséget kell teremteni az emberek között, hogy ne legyenek ilyen vagyoni kiugrások, mint ahogy abban az időben ugye a nemesi családoknak a vagyona nyilvánvalóan sokkal magasabb volt, mint egy akár a polgári rétegé, vagy akár a szegényebb rétegeké, de úgy gondolom, hogy egy nagyon tudatos nép butítás lehet ezt mondani igazából, vagy megvezetés inkább, talán ez a megfelelő szó, mert nem butították őket, hanem megvezették őket ezeknek a családoknak az irányába. Azt mondták, hogy ezek kizsákmányolóak voltak, hogy ezek gyakorlatilag nem egyfajta szinergiában éltek a nemzettel és azokkal az emberekkel, akikért felelősek voltak, de itt a felelősség megint szerintem egy kulcsszó. Hogy nem működhetett volna és nem épülhetett volna ez az ország úgy, mint ahogy akár reformkorban épült, hogyha ez a szinergia nem működött volna, hogyha nem lett volna egy oda-vissza figyelés, ha nem lett volna egy gondoskodás ezeknek a családoknak az irányából, rájuk bízott emberek irányába. Nyilván itt is voltak olyanok, akik renitensek voltak rossz értelemben. Ez elvitathatatlan, de ezek minden korban vannak ilyen emberek. De összességében szerintem, hogyha megnézzük a történelmi örökségünket, és itt az akár az épített örökségről, vagy a tudásban való örökségről beszélve, mindenképpen azt látjuk, hogy nagyon nagyot fejlődött ez az ország arisztokrácia által. Nyilván annak a rendszernek, aki ezektől az emberektől elvette a vagyont, elvett tőlük mindent, és talán a vagyoni megfosztáson kívül még nagyobb volt az erkölcsi rombolás, amit műveltek, amiről az előbb beszéltem. Azoknak az embereknek nem volt ez jó, hogy valakik kiemelkedtek, úgymond, és tenni akartak, és dolgozni akartak. Hiszen aki tenni akar, aki gondolkozik, aki dolgozik, az mindig veszélyes egy hatalomra, aki pedig nem ezt akarja. És hát édesapám mégis, gyakorlatilag édesapám 40-es születésű, még nemesnek született, grófnak született, egészen majdnem 10 éves koráig így is nevelkedett. Ők Lábodon egyébként Somogyban éltek, a mi águnk onnan származik, ott kaptak birtokokat az öröklődés kapcsán. Gyakorlatilag, ahogy édesapám elmesélte, bár nagyon nehezen beszélt róla, ő tényleg megtörte ez az időszak, és ezt a fájdalmat ezt egészen élete végéig elkísérte, most már sajnos 23 éve nincs velünk, de mindig azt a fájdalmat látva a szemében, hogy egy nap megjelentek náluk teherautóval, leszálltak gépfegyveres katonák a teherautóról, benyúltak az ablakon a gépfegyverekkel, mondták, hogy akkor hol menjenek be. A nagypapám az mondta, hogy inkább az ajtón, mint sem az ablakon. Mondták, hogy van gyakorlatilag, nem tudom, pár percük, hogy a legszükségesebb holmikat pakolják össze. Fölrakták őket a teherautóra, és aztán Zalföldön kitelepítették őket egy 2x2 méteres disznóolba. Úgyhogy nem tudom, ez szerintem ez egy olyan dolog, hogy egy ilyen családdal, aki gyakorlatilag mindig is felelősséget érzett a nemzete irányába, egyik pillanatra a másikra egy ilyen dolgot megtenni, az biztos, hogy nem tudja az ember úgymond elengedni. És hát nyilván innentől kezdve pedig megindultak a viszontagságok, nagypapám börtönbe került osztályidegenség miatt, a család azt sem tudta, hogy hol van, mert csak jöttek, elvitték, aztán azt sem, nem tudom mennyi idő után kaptak egy levelet, hogy melyik börtönbe zárták be, nem nagyon találkozhattak édesapámmal, aztán úgy mesélt édesapám, hogy egyszer volt benne a látogatóba, de ez mind a kettejüket úgy megviselte, hogy aztán többet nem is ment be, azt hiszem, hogy 2 vagy 3 évig volt börtönben, és aztán édesapám is fölvették tengerésznek, és hát az én nagyszüleim, valamint dédszüleim is vitorlás emberek voltak a Balatonon, erről majd mesélek egy keveset. Édesapámat is mindig érdekelt a vitorlásport, és felvették tengerésznek, de nem ment el, mert felelősséget érzett az édesanyja iránt, a pukája iránt, ugye nem volt először munkahelye sokáig, de nem tudott leérettségizni, mert mindenhonnan kicsapták, mert hogy Széchenyi, és akkor valami, a családnak volt mindig is egy papiág, akik papságon belül munkálkodtak már a kezdetektől, és egy ilyen rokon segített végül is valahol édesapámnak, hogy mellett tudja tenni az érettségit, de aztán ezeket az álmait, mint hogy tengerész legyen, sajnos el kellett engednie, úgyhogy éltek, amiből tudtak, nagypapa az fordított, mert hogy azt hiszem 5 vagy 6 nyelven beszélt, és akkor a fordítóirodába felvették, felfedezték a képességeit, ugye fordított, de takarított is, édesapám is piacozott, járt ki Lengyelországba, mindent, amit lehetett, amiből meg tudtak élni, úgyhogy nem volt egyszerű, biztos, hogy nem volt egyszerű, nyilván sok mindenkinek nem volt az.
1: Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vivandával című magazinműsor, Széchenyi Krisztiánnal beszélgetünk, most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
2: Rövidesen folytatódik a Lélektér Víg Vandával. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorban. Széchenyi Krisztián a mai vendégem. Nagyon nehéz időszakról meséltél a szünet előtt, amit megélt a család. Pont az jutott eszembe, hogy amikor elvitték őket is, ahogy említetted, az Alföldön kellett valami lehetetlen körülmények között élni, túlélni leginkább. Hogy onnan, mikor, vagy hogy tudtak egyáltalán újra felszabadulni, új életet kezdeni? Szerintem ez egy óriási mentális erő kell.
2: Hát igen, ugye én is szoktam mondani, hogy nehézségek mindig vannak az életben. Nyilván más, mint abban az időben, egészen más, de az élet soha nem áll meg, mindig megy tovább. Vannak emberek, akik pedig számítanak ránk. Ezek akár lehetnek a gyermekeink, akár a szüleink adott esetben, ők is nyilván így élték meg ezt, hogy az élet megy tovább, és a saját lehetőségekhez mérten tovább kell élni, menteni kell, ami menthető, és itt most nyilván nem az anyagi javakról beszélek, mert én gyakorlatilag azt elmondhatom, hogy a Széchenyi családtól nem örököltem semmit. Nekem semmim nincs a családomtól. Volt egy gyűrűm, amit édesapámtól örököltem, akkor meghalt, de azt is ellopták. Itt inkább a szellemi örökség az, amit ilyenkor menteni lehet, az, amit soha nem tudnak tőlünk elvenni, bármi történik, az, amit tudunk, amit megtanultunk, amit viszünk magunkban, a szívünkben, a lelkünkben. Itt is ez történt, valószínűleg, hogy édesapám még tudták, hogy tovább kell menni, tovább kell lépni. Felköltöztek Budapestre, nagymamám meghalt, és édesapám meg nagypapám felköltöztek Budapestre, és itt volt az időszak, amikor a nagypapám takarított, fordítóirodában volt takarító, és onnan gyakorlatilag, amikor kiderült az, hogy ilyen sok nyelven beszél, akkor kapott fordítói munkát, közben apukám meg, ahol tudott, ott segített, nyilván közben jött egy 56. Édesapám mindig azt mondja, hogy nem voltak harcolni, de nekem azért titkon elárult, hogy ő azért kiki ment, ugye, de hát nem szabadott, édesapám úgy mesélte, hogy a nagypapa megtiltotta, és hát rendnek kellett lenni. Szóval nem volt appelláta, szigor volt, kellő szigor, ami szerintem szintén fontos, és hát túléltek. Ténylegesen túléltek.
1: Ez a szellemi erő, ez az újrakezdés, ez az élni akarás, ez a te életedben megjelenik? Te volt olyan, amikor egy nagyon nehéz szituációból, vagy egy kilátástalannak tűnő helyzetben, lehet ez munka területén is, ezt az erőt tudtad felhasználni a túlélésre, vagy a tovább lépésre?
2: Én folyamatosan használom ezt az erőt igazából. Én próbálok mindig ebből merítkezni, meg próbálok. Én egy nagyon empatikus ember vagyok alapvetően, szerintem ez nekem egy nagy erényem, tán fogalmazhatunk így, hogy én nagyon könnyen belehelyezkedek más emberek helyzetébe, és igyekszem is egyébként a mindennapjaimat is úgy élni, hogy mielőtt bármilyen jellegű kritikát vagy véleményt formálok valakiről, mindig elképzelem azt, hogyha én az ő helyzetében lennék, akkor hogy élném meg azt a helyzetet, az a viselkedésemre milyen kihatással lehetne, és ezáltal gyakorlatilag így mérlegelem azt, hogy álljak magához az emberhez, vagy hogy álljak egy bizonyos szituációhoz. De ténylegesen minden pillanatomban igyekszem használni azért ezt az erőt, amit a családomtól kaptam, amit a hivatásomtól kaptam, és itt most a táncról beszélek, ez is egy nagyon gyönyörű közösségépítő, maga a népi kultúra, ilyen népi magyar néptánc világából érkezem, és abban dolgoztam nagyon sokáig. Nagyon fontosnak tartom ezt a részét is az életemnek egyébként, nagyon sokat tanultam tőle, és nagyon sokat adott bármilyen területén az életemnek, úgy gondolom. De gyakorlatilag nem beszélhetünk ilyen nehézségekre az én életemben, mint az édesapám vagy a családomról, meg hát természetesen nálamnál sokkal nehezebb sorsú emberek vannak és élnek mai napon is az országban. Ennek ellenére nem tudom elmondani azt, hogy én hazamegyek, mondjuk a házamba, nincs egyébként saját, de hogy hazamegyek, és mondjuk felnyitom a családi trezort, kiveszek belőle egy kötek pénzt, vagy egy aranyérmét, vagy egy aranyrudat, vagy bármit, és akkor a saját életemet úgy élem, hogy semmi problémám nincsen. Nem így élem az életemet. Sokan azt gondolják, hogy miután látnak valahol, akár tévében, mert nyilván kapcsolódom nagyon sok olyan dologhoz, ami úgy mondják, hogy úri hóbort teszem azt, akár lovaglás, ami szintén az életem része, és még vannak ilyen kulturális szegmensek, amik az emberek szemében úri hóbort, és mondhatjuk is tán azt, hogy tényleg az, mert egy lótartás nagyon-nagyon sokba kerül. A vitorlásport nyilván nagyon sokba kerül, hangsúlyozom, nincsen saját vitorlásom se, sajnos. Összességében ezek nekem nincsenek meg, és nincs családi trezor, nincsen semmi olyasmi, ami egy állapot, most, hogy baj, vagy nem baj, nyilván olyan szempontból bajnak élem meg, hogy egyszerűbb lenne az életem, hogyha én is ugyanúgy, mint minden normális ember, örököltem volna a családomtól, nyilván az én családom ez egy nagyon gazdag család volt, nem mondom, hogy jogos lenne, hogy most megyéket birtokoljak azért, mert a Széchenyi családnak voltak megyényi birtokai, de mégiscsak egy kicsit visszás számomra az, hogy nem tudok átörökíteni a saját gyermekeimnek úgymond a családi vagyomból semmit, hogy ugyanúgy hitelből kellett házat vegyek, ami megint csak normális a mai világban, de hogyha azt nézzük, hogy normális az is, hogy az ember a családjától örököl, és minket megfosztottak mindenünktől, és gyakorlatilag kis családi erekét sem tudok a gyermekemnek odaadni, hogy ez a családottól származik, az nyilván nem esik jól. Mindamellett, ahogy mondtam, a saját lehetőségeimhez mérten igyekszem úgy élni, hogy talpon maradjunk, nincs is ezzel semmi probléma, és úgy nevelem a gyermekeimet is, hogy a lehetőségeihez mérten, amink van, abból gazdálkodunk, de teszünk, folyamatosan teszünk, nem ülünk benne a langyos vízbe, úgymond, hanem sok esetben úgymond kockáztatunk azért, hogy előrébb tudjunk lépni, és hogy szolgáljunk. A szolgálat az egy nagyon fontos dolog, úgy gondolom mindenki a saját módján szolgálja a nemzetét, szolgálja a környezetét, edukáljon, mentsen értéket, akár történelmi értékeket. Én ezekben hiszek igazán.
1: A meleg vizet említetted, előtte pedig azt mondtad, hogy majd mesélsz a vitorlákról.
2: Így van, a vitorlásport.
1: A vitorlásportról.
2: Igen, a vitorlásport is nagyon közel áll hozzám, bár jó pár éve nem vitorlázom aktívan. Gyerekkoromban volt szerencsém nagyon sokat eltölteni vitorláshajón, ugyanis édesapám vitorlás ember volt, mint mondtam, és a szenvedélye, a Balaton iránt érzett szeretete az nem múlt el, úgyhogy neki volt egy kis vitorláshajója, és én egészen 11-néhány éves koromtól azon a vitorláshajón tengettem a nyári szüneteimet, és ott éltem, és nagyon sokat vitorláztam, jártam vitorlástáborba, képeztem magam. Ez azért is volt fontos a számomra, illetve a család kapcsán, talán édesapámnak is, mert Széchenyi Emil volt az, aki a Kishamis nevű vitorlást, ami jelenleg a Balaton legidősebb vitorláshajója, 130 éves, idén ünnepli a 130. születésnapját, ezt a dédapám építette. Ő volt az egyébként, aki a vitorlásportban nagyon sokat tevékenykedett, a füredi jachtklubot is ő alapította, vagy legalábbis benne volt alapításában, úgyhogy a családomban igen messze visszanyúlik a Balaton és a vitorlásport irányába való szeretet, és úgy gondolom, hogy ezek ilyen örökletes dolgok lehetnek. Biztos vagyok abban, hogyha valamilyen régre nyúlik vissza, az valahogy megjelenik az újabb generációkban is a családon belül. Meg hát azért én gyakorlatilag tényleg fél éves koromtól hajón voltam, édesapám, mivel ténylegesen nagyon nagy vitorlás ember volt, én téli születésű gyermek vagyok, februárban születtem, már az első nyáron, miután megszülettem, apukám vitt magával vitorlázni, én meg édesanyámmal, és hát azt mesélte, hogy annyira szerettem a vizet, és annyira szerettem a vitorlást, hogy fogta a lábam, nyilván most én életveszélyesen hangzik, de hogy máshogy éltünk abban az időben, ugye, mi még bukósak nélkül biciklisztünk, meg térdvédő nélkül, és fogta a lábam, belelógatott a Balatonba, pattogtam a víz tetején, és aztán, mikor kivett, akkor megvisítottam, hogy tegyem vissza. Ez gyakorlatilag egy ilyen velem született, vagy tán így az életem folyamán vált szerelemmé, és ezáltal nekem a vitorlásport egy ilyen nagyon fontos érték, úgymond a balatoni vitorlázás, és annak a tradicionális mi voltja, ugye a békeidőbeli vitorlásport, amikor még ezek a gyönyörű klasszikus hajók, a cirkálók szelték a Balaton habjait, és ez egy nem egy társadalmi kép volt, amit emberek azért, mert egy olyan anyagi háttérrel rendelkeznek, megtehetik, hogy vesznek egy nagy vitorláshajót, hanem ez egy szintén egy olyan kulturális szegmens volt, ami a tiszteleten és a hagyományőrzésen és a hagyomány ápoláson épült. És én ezt a részét szeretem, és ezt a részét tisztelem a balatoni hajózásnak és a balatoni hajózás időszakának, ami szerintem nem feltétlen mostan.
1: Azt gondolkodtam, hogy ha már a hagyomány ápolást és őrzést említetted, meg a táncot is, hogy köszöntött a tánc az életedbe be? Miért éppen táncművész lettél? Volt bármi más, ami érdekelt egyébként?
2: Nagyon sok minden érdekelt, csak én Zánkán nőttem föl, ami egy nagyon pozitív dolog az életemben egyébként. Egy nagyon, nagyon gyönyörű gyerekkort köszönhetek Zánkának és a Balatonfelvidéknek, de 83-ban, amikor én születtem, akkor az internet még nem volt annyira elterjedt, ugye mi ezeket a hangalámondásos filmeket néztük, ugye szerettem volna lenni Rambó, nyilván, szerettem volna lenni a Top Gun által pilóta, de nem tudtam, hogy ezek ténylegesen létező szakmák. Egyszerűen ezek nem jutottak el, hogy mondjuk van olyan képzés, ahol az ember szépen így eljuthat odáig, hogy egyszer csak vadászpilóta lesz, vagy hogy katona lesz, csak hogy említsek még egy dolgot. Viszont nagyon erős kultúrája volt a néptáncnak Zánkán, akkor virágzott a Magyar Tenker Táncegyüttes, ahol nagybátyám is táncolt, és nagyon más nem volt egyébként. Ezen kívül még karatézni el tudtam járni az úttörővárosban, akkori úttörővárosban, de az elég gyorsan megszűnt, miután én beiratkoztam sajnos, úgyhogy az is kiesett, maradt a néptánc, ami nekem viszont egy nagyon komoly szerelemmé vált rövid időn belül, de még ekkor sem volt evidens az, hogy én táncművész legyek, mert tudtam, hogy létezik honvéd együttes, tudtam, hogy létezik állami népi együttes, de hogy ezek hogy töltődnek táncossal, vagy hogy az ottani táncosok hogy képződnek, arról fogalmam nem volt. És a teljes véletlen kapcsán kerültem aztán föl a Táncművészeti Egyetemre, édesanyámmal és a nagyobbik öcsémmel sétáltunk, akkor ő még kisbaba volt, és egy nagyon kedves hölgy, aki látott engem táncolni több ízben Zánkán, pont abban a pillanatban lépett ki a kertjéből, mikor mi arra sétáltunk, mondta, hogy láttalak a halásznapokon, ez Zánkán egy ilyen nagyon szép rendezvény, több évtizedre visszanyúló múltja van, és ő mondta nekem, hogy látott táncolni, nem gondolkodtam el azon, hogy ezzel komolyabban foglalkozzak. Nyilván ekkor már egyébként pont pályaválasztás után voltam, akkor már elkezdtem vendéglátó iskolába járni, idegenforgalmas vendéglátást kezdtem el tanulni, mert édesapám is azzal foglalkozott a halál előtt, illetve édesanyámnak is ez a végzettsége, úgyhogy nekem is evidens volt, hogy akkor ez legyen a úgymond ilyen család által tovább vitt dolog. És mikor kilépett ez a hölgy, és kérdeztem, mondtam, hogy hát én nagyon szeretek táncolni, de hogy nem tudom, hogy ennek mi a módja pontosan. És ő mondta, hogy hát ő úgy tudja, ők budapestiek egyébként, ő úgy tudja, hogy másnap lesz a Táncművészeti Egyetemen a néptánc tagozaton felvételi. És pont abban az időben költöztünk mi egyébként el Zánkáról, akkor eladtuk a szülői házat, és költöztünk el, és én mondtam, hogy hát én nem igen tudok fölmenni, mert édesanyámnak segítenem kell, ott vannak a testvére, még költözünk, nem tudom magára hagyni. És hát addig erősködött, hogy a tánctárom is mondta, amikor megtudta, hogy hát mindenképpen meg kell próbálni, hogy följöttem Budapestre, eljöttem a felvételire. És még akkor sem volt olyan egyszerű, mert nem egy napos volt a felvételi, hanem mikor én felvételiztem a néptánc tagozatra, akkor ez kétnapos felvételi volt, úgyhogy bementem az akkori Kazinci utcában, ahol akkor még a kihelyezett balettermek voltak, a Táncművészeti Egyetemnek a balettermei, volt a felvételi, bementem, és akkor nyilván mondták, hogy hát akkor a mai napon lesz ez, meg ez, meg ez, a holnapi napon pedig akkor a többi felvétel, ugye itt is volt a táncból is, meg a tantárgyakból is, mert ez egy gimnázium, és szimultán megy együtt az oktatás és a tánc oktatása. És hát akkor úgy megint megköszöntem az információkat, és kifordultam az épületből, hogy hát én kettő napot biztos, hogy nem, szóval egy napot azt még oké, hogy feljöttem, de hogy két napot nem tudok fönnmaradni, és hát szaladtak utánam, hogy hát nehogy már, hogyha már itt vagyok, akkor hazamenjek. Akkor nagy nehezen rávettek, hogy maradjak és próbáljam meg, és így vettek föl gyakorlatilag a Táncművészeti Egyetemre. Nagyon boldog vagyok, hogy végül is nem fordítottam hátat, mert nagyon-nagyon sok gyönyörű élményt, értéket kaptam a néptánctól is, meg a táncművész pályámtól. Talán a legnagyobb érték, amit kaptam tőle, az a családom, hiszen párom Petra is táncművész, kollégám volt a Vári Dance nevű együttesben, és innen adódik a mi kapcsolatunk. Most leszünk egyébként idén 10 éves házasok, és két gyermekünk is született ebből a kapcsolatból, Liliana és Krisztián, akik meg szintén az életem legfontosabb részei.
1: És egyébként Zánka is fontos maradt, meg a Balaton is fontos maradt, hiszen a jelen tevékenységetek is odaköt benneteket, ha én jól tudom.
2: Igen, bár...
1: Részben.
2: Így van, részben, bár most települünk vissza Budapest mellé. Kicsivel több mint egy évig voltunk felelősek Zánka kulturális életének az irányításáért, és rengeteg szép rendezvényt terveztünk Zánkán, de sajnos a munkánk egy bizonyos része, ami a tetemesebb része lett az utóbbi időben, az viszont Pest környékére bán minket vissza, és meg kellett hoznunk azt a döntést, ami bizonyos szempontból fájó volt, hiszen én is, amikor leköltöztünk és lementünk Zánkára a családdal, akkor azt a gyönyörű, gondtalan, felhőtlen gyerekkort vizionalizáltam a gyerekeimnek, mint amit én is megéltem Zánkán, de rá kellett jöjjek, hogy addig, ameddig ebben a kulturális szegmensben tevékenykedünk, most már gyakorlatilag a COVID kitörése óta a saját cégünket próbáljuk erősíteni, és abban szeretnénk többet munkálkodni. Ezek, amik cégen keresztül tudunk megvalósítani, rendezvények, vagy akár kapcsolódni, ezek nagy része Budapest és Budapest környékére köt minket, és nagyon nehéz Zánkáról ezt mind időben, mind anyagilag megugrani, mert heti szinten 3-szor utazunk föl. Gyerekeknek sem jó, és nekem mindig ők a prioritás, szóval, hogy nézem az életünket, akkor igyekszem úgy, hogy velük a maximálisan legtöbb időt tudjam eltölteni, és a családommal is, és értékes időkről beszélek, nem csak arról, hogy hazamegyek melléjük, és akkor tudom, csak úgy vagyunk, hanem ténylegesen olyan időt, és arra döntésre kellett jussunk, hogy vissza kell költözünk, úgyhogy nem pár napon belül visszaköltözünk Budapest mellé, de igen, ettől függetlenül Zánka nagyon fontos a számunkra, és az is marad, már csak azért is, mert az együttes, amiről beszéltem, ahova én is csatlakoztam még 87-ben, azt mi újraélesztettük Petrával, párommal, és most egy 9 páros felnőtt együttest vezetünk Zánkán, akikkel folyamatosan dolgozunk és készülünk, és egy olyan értéket hoztunk, mondhatom tán, az életükbe ezeknek az embereknek, és hoztak ők a miénkbe, amit nagyon nem szeretnénk abba hagyni és annyiba hagyni. Úgyhogy valahogy mindenképpen megoldjuk azt, hogy a hétfői próbákra, mert hogy hétfőn vannak a próbáink, a táncpróbáink, arra mindenképpen vissza szeretnénk járni, és hát Zánkán is azért nagyon sok ember van, akit nagyon szeretünk, közel állnak hozzánk, úgyhogy nem szeretnénk elszakadni sem a Balatontól, sem pedig Zánkától, de a munkánk az most visszaszólít minket Budapest környékére, költözünk vissza.
1: Hogyha nem csak ezt a produkciót nézzük, akkor hol lehet benneteket látni majd?
2: Mi most készülünk egy elég nagyszabású darabbal, ez a Nemzetébresztő a legnagyobb magyar. Én 2017-ben írtam egy szinopszist, tehát már nagyon régóta foglalkoztat, hogy a Széchenyi család és jelen esetben István, Széchenyi István életéről szeretnék egy olyan nagyszabású zenés színpadi művet, ami méltó emléket állít neki a színházi berkeken belül, illetve a színház kultúrában. És 17-ben megírtam ezt a szinopszist, ez egy elég modern felfogású darab, hogyha úgy tetszik, mert úgy szoktam rá hivatkozni, én írtam ebbe egy előszót is, hogy Széchenyi István maga életében egy renitens volt. Ugye én úgy gondolom, hogy mindig a renitensek és a renitens szót itt most ebben az értelemben pozitív aspektusban gondolom. Mindig a renitensek alakítják a történelmet, ők azok, akik mernek különbek lenni, vagy kicsit különcebbek lenni, mint a környezetük, és ezáltal tudnak újítani, új dolgokat létrehozni. Széchenyi István egy ilyen ember volt, ő felfedezte azt, hogy Magyarországnak szüksége van olyan nem Magyarországon megtalálható kulturális egységekre, amiket haza kell hozni, és hát nyilván reformkorban ez indította el tán azt a fantasztikus fejlődést, amit úgy gondolom, hogy Széchenyi Istvánnak köszönhetünk. Én is ez a darabhoz igyekeztem így nyúlni, Széchenyi István után szabadon, hogy egy picit modernebb hangvételbe helyezve ezt, nem egy történelmi rock operát pusztán történelmi háttérrel, hanem egy olyan modern felfogásban feldolgozott történelmi rock musicalt szeretnénk létrehozni, és hozunk létre hamarosan, ami egy romkocsmában játszódik. Fiatalok, egyetemisták beszélnek arról, hogy mi az a társadalmi felelősségvállalás, mi az, amit Széchenyi István adott, és mi az, amit ez a család képviselt, és ebből gyakorlatilag ebből a beszélgetésből indul el az egész darab, és a promkocsmában jelenlévő fiatalok jelenítik meg aztán a történelmi személyiségeket is. Többek közt a pultos, aki egy idősebb ember, ő lesz Széchenyi Ferenc, és így megjelenik Metternich, megjelenik Veselényi, és még sorolhatnám sokáig. És gyakorlatilag maga a darab íve az nem csak korban, hanem zeneiségében is egy picit ingázik múlt és jelen között. Ezáltal a zeneiségében is egy fantasztikusan szervezetten eklektikus zeneiséget tud magáénak. Gyönyörű dalok születtek benne, én úgy gondolom, hogy mindegyik külön-külön is egy sláger, és a 4 Street nevű együttestől is megkaptunk 3 zenei számot, ami szintén megjelenik a darabban. Fantasztikus lesz, úgy gondolom, nagyon jó színészekkel, fantasztikus szakmaisággal, nagyon szép darab fog születni, én biztos vagyok benne ezáltal.
1: Mikor?
2: Július 9-én fogjuk bemutatni a darabot Orfűn, a Történelmi Musical Fesztiválon, ott lesz az ős bemutatója. Ez július 9-én este 20:30-kor lehet megtekinteni, utána pedig július 31-én lesz Tiszafüreden egy gála koncertünk belőle, ami nem a teljes darabot mutatjuk be, hanem a zenéket, és ezt a Moravec Levente a rendező. Debreceni Ildikó, aki egyébként a Magyar Tavak Fesztiváljának a megálmodója, hiszen a Magyar Tavak Fesztiválja keretén belül lesz ez a gálakoncert, és jó magam fogjuk narrálni ezt a gálakoncertet, és beszélünk arról, hogy miért született, hogy született, és mit akar mondani, üzenni ez a darab. És aztán szervezés alatt van, hamarosan jegyet is lehet rá váltani, egy budapesti bemutató, ami pedig szeptember 19-én a Bokcsarnokban szeretnénk megrendezni, illetve meg is fogunk. Az 7 órai kezdettel lesz már rendes színházi kezdés szerint, úgyhogy nagy lendületben vagyunk. Nagyon nagy elvárásokkal vagyok magam felé is a darab irányába, hiszen párommal ketten mi vagyunk a megálmodói, mi vagyunk, akik producerei vagyunk, valamint mi leszünk a koreográfusai. Ez egy nagyon nagy felelősség, úgy gondolom, hogy tényleg ténylegesen méltó emléket tudjunk állítani Széchenyi István és a Széchenyi családnak, valamint nyilván nem titkolt célunk vele az, hogy egy olyan darab szülessen, ami nem csak annak a korosztálynak szól, aki a történelmi darabokat kedveli, hanem a fiatalokat is megérintse a zeneisége által, és úgy, mint ahogy szeretnénk, egy hidat képezzen gyakorlatilag a történelemben, és elérjen több generációhoz is ez a történet, és őket is megérintse.
1: Ha már több generáció, még egy utolsó kérdésem csak lenne, említetted a beszélgetés során, mert kérdeztem, hogy mennyien vagytok még Széchenyik, és mondtad, hogy igazából szétszóródott a családnak egy része a nagyvilágban. Ha a jövőről, a terveidről kérdezlek, akkor esetleg van benne olyan, hogy de jó lenne egyszer újra együtt lenni, mint akkor 91-ben?
2: Van erre mindenképpen akarat. Nem csak én, hanem a külföldön élő családtagok is folyamatosan szervezik és igyekeznek létrehozni ilyen találkozót. Sajnos ugye, amikor megvalósulhatott volna, akkor a Covid vírus beköszöntött, úgyhogy pont ez meghiúsította a találkozót, de van rá akarat, és úgy gondolom, hogy ez mindenképpen meg is fog valósulni. Ebben, hogy én szervezőként részt fogok-e venni, azt még nem tudom. Egyelőre nem látok még odáig. Most ténylegesen nagyon leköti a mindennapjainkat, maga a költözés, és a darabon kívül azért még nyilván egyéb munkáink is vannak, hál' Istennek, amivel foglalkozunk, és hát, mint mondtam, a gyerekek pedig jó sok ideinket pozitív értelemben elveszik, és hát mellett az nem is mondom, egyetemre is járunk egyébként, a Széchenyi István Egyetemre, ez egy ilyen kis érdekesség még Győrben, ott pedig bölcsész szakon, kulturális mediáció szakon folytatjuk a tanulmányainkat párommal, mesterszakon, úgyhogy van mit csináljunk, de nagyon bízom benne, hogyha ez a találkozó meg fog valósulni, akkor abban nekem is részem lehet, hogy a szervezésből én is egy szeletet, aminek tudhassak, már csak azért is, mert ténylegesen fontos az, úgy gondolom, hogy a család így módon is összetartson, és hogy tudjunk egymásról.
1: Krisztián, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, szerintem nagyon-nagyon érdekes volt, amiket meséltél, mind a jelen munkátokról, így nagyon sok sikert kívánok a bemutatóhoz, szerintem fantasztikus lesz, ebben biztos vagyok, illetve nagyon érdekes volt a családi történet is, hallgatnálok még, de a mai adásra csak ennyi idő jutott, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hogy itt lettem.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vivandával című magazinműsor. Széchenyi Krisztián táncművész volt a mai vendégem. Ha lemaradtak volna az adásunkról, akkor visszahallgathatják itt a rádióban, ismétlésben is, a felületeinken is, és tartsanak velünk egy hét múlva is. Én itt leszek, és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vivanda.
0: Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopron Fest. Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A légkondicionáló berendezések helyes használatára figyelmeztet a Népegészségügyi Központ. Erős forgalom várható a Csongrád-Csanádvár megyei határátkelő helyeken. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 fokot, hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A szűrőket gyártói előírás szerint rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer ajánlott. Erős forgalom várható június végétől a Csongrád-Csanádvár megyei határátkelő helyeken a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt. Az utazóknak azt javasolja a rendőrség, hogy használják a kisebb átkelőket, amelyek közül az Ásotthalmi és a Röszkei átkelő május 1-től már folyamatosan nyitva tart. A rendőrség szerint a legkritikusabb időszak idén is július utolsó és augusztus első két hete közé tehető, amikor mindkét irányba egyszerre akarják sokan átlépni a határt. A kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések csaknem harmadát a légúti óriás sejtes vírus az RSV okozta április közepéig, ami az elmúlt három év legmagasabb értéke, közölte a Melletted a helyem egyesület. A súlyos betegek fele 5 év alatti gyerek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel, fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. A közlemény szerint a megelőzési lehetőségek bővítése, az újszülöttek minél szélesebb körű immunizálása egyszerre járulna hozzá az egészségügyi ellátórendszer tehermentesítéséhez és a csecsemők hatékony védelméhez. A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt a képernyő előtt, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített felmérésből. Az európai szülők 32%-a, köztük a magyar szülők 24%-a fejezte ki aggodalmát annak kockázata miatt, hogy gyermeke káros vagy nem megfelelő tartalomnak van kitéve az online felületeken. A magyar szülők 18%-a számolt be arról, hogy eltiltotta gyerekét a közösségi média használatától, vagy törölte gyermeke elektronikus eszközéről az ilyen szolgáltatásokat. A mecsetek fokozott védelmét kérik a hollandiai muszlim szervezetek. Az érdekképviseletek szerint az utóbbi években megszaporodtak a mecsetek elleni incidensek Hollandiában. Az épületek falaira rasszista feliratokat és horogkereszteket festettek, gyűlöletkeltő leveleket küldtek, valamint több esetben rongálás is volt. A szervezetek úgy vélik, hogy a hollandiai muszlim közösség egyre bizonytalanabb környezetben él.
0: Időjárás jelentés.
2: Általában derült napos idő várható, csapadék nem valószínű, de az északi középhegység területén egy-egy zápor zivatar kialakulhat. A hőmérséklet 31-36 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, ez a Trend FM hétvégi menetrend című műsora, a mikrofonnál Somodi Evelin. Ma is egészen 11 óráig kínálunk érdekes beszélgetéseket a kultúra, az utazás és a gazdaság témaköreiből. Szemezgetünk Kalmár András kulturális ajánló műsorából, a Kapcsolódjunkból, majd Buza Sándor turisztikai magazinjából hozok néhány izgalmas beszélgetést. Végül olvasnivalót ajánl nekünk akár a hétvégére is Olá Andrea. Mindezek előtt egy fontos hazai gazdasági beszélgetés a reggeli monitorból.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: Rosszul érinti a hazai fuvarozókat a forint erősödése. A nemzetközi szállításokat végző vállalkozók profit szintjét mintegy 3%-kal csökkentheti a hazai deviza erősödése. Ráadásul megjelentek a piacon a külföldi versenytársak is, például a romániai fuvar cégek jóval olcsóbbak. Kedvező viszont, hogy hosszú idő után áprilisban elmozdult felfelé a hazai ipar teljesítménye, ami a pangó szállítási igényeket élénkítheti. Lajkó Ferenccel, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének főtitkárával Péli Nagy Kata beszélgetett.
2: Az idei első negyed évre a közúti fuvarozási árindex

0: Van üzemanyagköltség, ami a kereslet hiányt illeti, az pedig az ipari termelési volumen visszaesését jelentette. Na de változott a helyzet.
1: Hát három olyan kérdés van, ami ugye ezt a nagyjából az előzőleg elmondott 2-3 éves trendet rövid távon megváltoztatta, vagy fölülírta az idei évben. Egyik ugye ez a védett üzemanyagárnak az intézménye, ami egy nagyon jó intézmény, meg egy döntés volt, illetve annak a meghosszabbítása is sokat segített a fuvarozóknak, hogy tényleg ebbe a gazdaságilag szorult helyzetükben ne érje őket újabb költségsok, ugye hát akkor gyorsan nagy mértékben emelkedett a gázolajnak az ára is, világpiaci ára is, ami ettől védte meg őket, miközben a kereslet kínálat kedvezőtlen arányai miatt ennek áthárítása pedig nagyon kétséges lett volna a fuvarozók részéről. A nemzetközi fuvarozó cégek úgy viselkednek, mint az exportáló cégek, hogy nekik a forint gyengülése az segíti a profitabilitásukat, míg a forint erősödése rontja. És ugye itt egy jelentős erősödés történt, aminek alapvetően azért sok pozitív hatása is van, például az inflációval kapcsolatos harcban, de a fuvarozók esetében a nemzetközi fuvarozókat tekintve ez mintegy 3%-ot rontott a profitabilitásukon, mert 10 forintnyi árfolyam változás az nagyjából 1%-nyi költségnövekedésnek vagy csökkenésnek felel meg. Ugye nagyjából 380-as euróval kalkulált ugye a gazdaság meg az elemzők az idei évre, és ehhez képest ez a 350-es szint, ugye ez az a 30 forint, amiről beszélek, és ez körülbelül 3%-nyi profitot vesz ki. Ez óriási probléma, tehát ez egy eleve gyenge vagy nullás, akár negatív eredményi tevékenységnél ugye ez nagyon nem hiányzik, és komoly veszteséget okoz. És a harmadik pedig, ami szintén ilyen nagyon friss információ, ha úgy tetszik, akkor tavaszi sztori, az pedig az, hogy közel 3 év után végre életjelet mutatott az ipari termelés. Márciusban volt egy plusz 6,7%, áprilisban egy plusz 0,9%, és azért artikuláltam ki ennyire a pluszt, mert az elmúlt 2,5 évben csak negatív értékeket láttunk. Nyilván most 2 hónap az még nem biztos, hogy trendfordulót jelent, de azért nagyon nagy reménye van mindenkinek abba, hogy az ipari termés változása az javítani fogja a fuvarozóknak a fuvar ellátottságát. Úgyhogy ez az a három terület, ami most markánsan jelentkezett, és van ennek egyiknek egy olyan következménye az euró árfolyamnak, hogy nagyon jelentősen megnőtt a külföldi fuvarozóknak a térnyerése a magyar piacon is. Tehát ha úgy tetszik, ugye például akik a legjelentősebben növelték a piaci részüket, azok a román fuvarozók, lej az nem erősödött annyira, mint a forint, tehát ők most olcsóbbak tudnak lenni, mint a magyar fuvarozók, elviszegetik a magyar fuvarozók elől a fuvarokat, úgyhogy ez egy ilyen kellemetlen jelenség, amivel hát kell kezdeni valamit.
0: A kormány éppen most jelentette be, hogy kivezetik a védett árakat, és közben az iráni békekötés hatására a Brent hordonkénti árfolyama is folyamatosan zuhan, most a legfrissebb, amikor ez a beszélgetés zajlik, $75.67. Ugye a csúcs az április 29-én volt $118, tehát ez is egy friss fejlemény. Ezt hogy látja, hát, milyen hatása?
1: Ez annyira friss, hogy igen, hogy ropogós. Inkább csak jó dolgokat hordoz. Ez a békekötés, ez elindult, és remélhetőleg le is zárul. Ez egy nagyon jó hír. Nagyon jó hír az is, hogy ugye ennek következtében a világpiaci folyamatok pozitív irányba indultak, jelentősen csökkent mind a két olajtípusnak az ára. Ezáltal ugye maguk a finomított termékek, a gázolaj ára is csökken. Én azt gondolom, hogy ebben a fuvarozók nem szenvedhetnek kárt, hiszen olcsóbban fognak tudni tankolni, mint a 615 forint gázolajára, ami ugye a védett árat jelentette. Én bízom benne, hogy jelentősen a 615 forintos védett ár alá is fog csökkenni a piaci ár, és ezáltal kicsit levegőhöz tudnak jutni a fuvarozó vállalkozások. Ez egy kiváló folyamat, és egy nagyon jó nemzetközi, illetve egy hazai hír.
0: Három tényezőt említettünk, egyrészt az olajár csökkenés, illetve a védett ár kivezetése, az ipari termelés, hazai ipari termelés volumenének pozitív irányba történő elmozdulása, és a forint erősödése. Ez vegyesen hat. Az egyik pozitív, a másik negatív irányba fog hatni az önök jövendő teljesítésére. De időben nem mindegyik hat azonnal. Valamelyiknek egy kicsit elhúzódóbb hatása, valamelyiknek azonnali hatása van. Mi az, amit most viszonylag rövid időn belül kompenzálni kell?
1: Én úgy gondolom, hogy az euró árfolyam az, ami most a legnagyobb nehézséget okozza. azt is látjuk és érzékeljük, hogy ugye nem csak az exportőrök és a fuvarozóknak a szempontjai vannak, hiszen például az infláció elleni harc az ugye a kormányzat vagy akár az NMB oldalán, hát mondjuk úgy, hogy magasabb prioritás, ez azt hiszem, hogy makroekonomiailag ez egy logikus

0: és fair megközelítés. A másik oldalról viszont azt látni kell és figyelembe kell venni, hogy vannak iparágak, mondom, akár az exportcégek mellett, ugye a fuvarozók, a nemzetközi fuvarozók, ahol ezek a folyamatok kedvezőtlenek és veszteséget okoznak. Én úgy gondolom, mivel az euróárfolyam az minden magyar fuvarozóra egyaránt hat, ugyanúgy, ahogy a gázolajárnak a változása, ami most ugye visszatér majd a piaci árazásra, ezeket a fuvarozóknak meg kell jeleníteni az áraikba. Nem nagyon van más lehetőség. Nem hinném, hogy a kormány az árfolyammal kapcsolatosan, vagy akár az MNB változtatna a politikáján. A másik oldalról viszont, amit lehetne és kellene tenni a fuvarozók megsegítésére, az az, hogy ugye az erős forintnak az a kellemetlen hatása, hogy a nemzetközi versenytársak, a román, az ukrán és a lengyel fuvarozók, akik ugye verseny előnybe kerülnek az erős forint miatt a magyar fuvarozókkal szemben, mind a nemzetközi, mind pedig a hazai piacon, ez ellen a magyar piacon való szigorúbb ellenőrzés és szigorúbb büntetés és a kiszabott bírságoknak a behajtási gyakorlata lehet az, ami segítheti megvédeni a hazai fuvarozókat a külföldi konkurencia ellen. Az a tapasztalat, ezek a külföldi fuvarozók mondjuk úgy, hogy előszeretettel szegik meg a hazai szabályokat is, tehát van itt mit tenni, mert ez a verseny ez nem feltétlenül egy fair verseny, tehát tisztességtelen versenynek a gyakorlata is nagyon jelentős, legalább ezeket ki kellene tudni szűrni hatóság intézkedésekkel, hogy legalább ők kiszoruljanak a magyar piacról, vagy hát ne rossz műszaki állapotú kamionnal, vagy ne útdíjcsalással jussanak jogtalan versenyelőnyhöz, még az euró árfolyam okozta a helyzeten felül. Úgyhogy mi ezért lobbizunk most, hogy ezt elérjük, mert ezzel igenis lehetne segíteni a hazai fuvarozóknak a versenyképességét legalább a magyar piacon.
1: Önök korábban, mármint az ipartestület, konkrét javaslatcsomaggal fordultak az előző kormányzat felé, még a KKV-k versenyképességének megőrzésére. Vagy annak érdekében, ugye itt az útdíjrendszer, a tranzitutak felülvizsgálata volt például, vagy a tranzitút bírságok rendezése, kötelező tranzitútvonal szabályozás. Új kormány felé benyújtják ugyanezeket, vagy elkezdenek velük is új tárgyalásokat? Hogy áll ez a javaslatcsomag?
0: Azok a szakmai kérdések, amelyekkel az előző kormányt megkerestük, azoknak, amelyeket nem értünk el, azok a mai napig is validak. És azokat az új kormány felé is be fogjuk mutatni, el fogjuk magyarázni, hogy miért kérjük és miért lesz ez jó a hazai fuvarozóknak, és ha a hazai fuvarozóknak jó lesz, már hogyha azok a változások megtörténnek, az mondjuk milyen pozitív hatással lehet mondjuk a magyar gazdaságra. És azért fontosak a fuvarozók, azon túl, mert nyilván, hogy én ebben nem vagyok objektív, hiszen én a fuvarozókat képviselem, de a fuvarozók, csak az árufuvarozókat tekintve, ez a 11.600 vállalkozás a magyar GDP-nek a 4%-át állítja elő. Tehát a fuvarozók nem csak kérnek, hanem a fuvarozók le is tesznek az asztalra. Ugye ez a 4%, ez 3000 milliárd forintot jelent a hazai GDP-be. És ezen felül a fuvarozó társadalom, ez a 11.600 vállalkozás, akinek a nagy része kis és középvállalkozás, 90%-a és magyar tulajdonú, ezek több mint 1000 milliárd forintot fizetnek be az államkasszába útdíj és jövedéki adó jogcíme. Tehát csak azért, hogy amikor a fuvarozókról beszélünk, akkor nem egy költséghelyről egy mindig kérnek valamit, ami pénzbe kerül, hanem igenis ez a szakma nagyon komolyan hozzájárul ahhoz, a közös ügyhöz, hogy a magyar gazdaság, vagy akár a magyar költségvetés az jól haladjon előre. Úgyhogy az ügyek nagy részével meg fogjuk ezt az új kormányt is keresni. Bízom benne, hogy mielőbb érdemes tárgyalásokat tudunk kezdeni. Kapitány István miniszter úr és Vitézi Dávid miniszter úrakkal, ugye ők az a két terület, ami leginkább kapcsolódik a mi területünkhöz. Nyilván a közlekedés és beruházási minisztérium az a szakminisztériumunk, a gazdasági és energiaügyi minisztérium pedig ugye a versenyképességi kérdések miatt fontos, hogy ott megfelelő döntéseket tudjunk elérni. De például az előbb említett külföldi fuvarozóknak a szigorú ellenőrzés, az nyilván az a szakminisztériumhoz tartozik, hiszen ott vannak ezek az ellenőrzési kérdések.
1: Változtatnak ezen a javaslatcsomagon? Tehát lesz, amit kivesznek, lesz, amit beletesznek, hogyha már az úr kormány felé elkezdik a tárgyalásokat?
0: Lesz néhány változtatás, mert például ez az EU árfolyamos kérdés, vagy az abból következő feladatok, azok mondjuk nem annyira jelentek meg a 2025-ös évben, hogy sokkal inkább például ugye az extrém útdíjemelés ellen küzdöttünk, ugye ez az 54,3%-os emelés volt a terv, amit utána 4,3%-os sikerült mérsékelni az érdekképviseleteknek. Tehát itt most a prioritások azok azért változtak, változhatnak. Most úgy tűnik, még hogy ugye ez az üzemanyagár védettár kérdés is le fog kerülni a napirendről, tehát az is ott volt egyébként a top prioritások között, helyette azért más kérdések kerülnek elő. Összességében, hogyha azt kérdezné, mi a legfontosabb kérdés, akkor hát egy ilyen gyűjtőfogalomként úgy tudnám mondani, hogy a magyar fuvarozók versenyképessége, hazai és nemzetközi versenyképessége a legfontosabb. Ha ezen tudunk javítani, és ennek sok rétege van, mondtam is egy párat, ennek sok rétege van, ha őket helyzetbe tudjuk hozni, akkor ők nagyon sokat tudnak tenni azért, hogy mind a hazai gazdaság, mind a hazai GDP, vagy akár a költségvetésbe befizetett összegek növekedjenek, és lehessen ismét olyan sikerágazat a közúti fuvarozás, ami 6-8 évvel ezelőtt volt.
2: Az elmúlt percekben Lajkó Ferencet, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének főtitkárát hallották.
3: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
2: Most egy kis szünet következik, majd a lassú hétvégi ébredéshez kulturális programot ajánlunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Ismét palota koncertet rendeznek Kolozsvár főterén, a Bánfi palotában. Így Plesa Robert operaénekes szervező mesél már is Erdély egyik legfontosabb nyári szabadtéri rendezvényéről. Kalmár András interjúja.
2: Úristen, hát már több mint 10 évet csinálod, ugye, hogyha jól emlékszem?
3: Hát igen, volt egy kis szünetem, 10 éve kezdődött ez a hagyományos rendezvénysorozat. Kollégámmal közösen szervezzük, Hegedű művész kollégámmal, Gyenge Zoltán Balázzsal, akivel a budapesti palota koncertet látva, sétálva a várból az autó felé eszünkbe jutott, hogy milyen jól mutatna Kolozsváron is egy ilyen rendezvény, és rá egy évre 2018-ban már megszerveztük az első palota koncertet Kolozsváron, és íme most készülünk a 8-ra.
2: Aha, akkor több mint 10 éve, csak hogy a Covid miatt gondolom ott maradt egy kis hiátus.
3: Igen, ott volt egy kis zavar, de hál' Istennek utána sikerült továbbra fejleszteni a hagyományt.
2: Na, aki még nem járt ott, vagy nem ismeri Kolozsvárnak ezt a szegletét, mondjuk nehéz nem ismerni, hiszen a főtéren van, annak elmondhatjuk, hogy ez egy csodálatos barokk palota, de hogyha jól tudom, most van ezzel egy kis gáz, már hogy így fejezzem ki magam, mert hogy itt a Szépművészeti Múzeum van, de a Bánfi örökösöknek valami utolsó leszármazottja, az most ezt visszaszerezte? Hogy áll ez a dolog most?
3: Hát ott lényegében a Szépművészeti Múzeum működik, ez Kolozsvár 0. kilométer kövénél van, a Mátyás király szobortól pár méterre.
2: Igen, igen, igen.
3: És egy gyönyörű, gyönyörű palota, gyönyörű udvarral, és ezt visszaszerezték valamilyen úton, módon, bizonyos szinten. Hát nem a Bánfi örökösök, hanem ott van egy egész jogi menet, de ezt pontosan nem tudom elmondani.
2: Nyilván nem is.
3: Az, hogy
2: kérlek erre.
3: A lényeg az, hogy egyelőre még a Szépművészeti Múzeum fennhatóság alatt van, és elég kedvesen és elég nyitottak voltak az első perctől az ilyen jellegű kezdeményezésre, mivel addig 2018-ig magyar jellegű kezdeményezés nagyon kevés volt, úgyhogy valahogy jól is esik látván, hogy most egyre több magyar jellegű ilyen kezdeményezés van a főtéren és azon az udvaron, azután a Magyar Napok is, kolozsvári Magyar Napok is több rendezvényt szervezett az udvaron, a könyvhét is ott van, a Magyar Könyvhét.
2: Igen, úgyhogy igen.
3: Úgy érezzük, hogy azt az udvart kezdtük használni, a palota
2: belaktátok.
3: Még jobban, még bátrabban próbálják a magyar jellegű rendezvények kapcsán is használni.
2: Világos. Robi, ez 100% szintiszta operett, amit itt játszotok, vagy előadtok?
3: Hát egy az egyben, merem azt mondani, a budapesti palota koncertnek a kis testvéreként képzeltük el, és természetesen a kolozsvári és az erdélyi operett játszás hagyományaival kiegészítve. Persze egy-két érdekesség bekerül egy kis daljáték, bekerül egy kis opera részlet, bekerül egy kis musical részlet, mely magyar vonatkozású, de alapjában véve operett. Sőt, nemrég játszottunk ilyen úgymond Strauss műveket, ilyen a magyar, mely nem feltétlenül operett repertoár, de egy ilyen szabadtéri gálán nagyon jól megállja a helyét.
2: Szívdobogtató mindenképpen. Te, Robi, nem tudom, hogy te hogy látod, nekem mindig volt egy olyan érzésem, hogy valahogy ez a műfaj, az operett, az Erdélyben népszerűbb, mint kis Magyarországon. Nem tudom, hogy mi lehet ennek az oka, vagy egyáltalán, hogy igazam van-e, de biztos, hogy talán erősebb a nosztalgia egyfajta ilyen hátabb, nevezzük monarchiának, vagy egy korszak iránt, nem tudom, hogy látod ezt?
3: Én azt nem tudom felmérni, hogy Magyarországon mekkora ennek a népszerűsége, ha bár tudomásom szerint a legnépszerűbb színházak játszanak operettet, sőt,
2: hogyne,
3: Budapesten
2: persze.
3: Egy különálló színház is létezik, mely operett színház nálunk, az operettet általában...
2: De vidéken meg vannak operett fesztiválok is, például Veszprémben, tehát ez mindenütt nagyon
3: a
2: népszerű.
3: Igen, a Rátodi Fesztivál, hallottam róla, és fel is léptünk valamikor 2-3 éve ezen a fesztiválon. Úgyhogy ismerem, de nagy népszerűsége van szerintem Magyarországon is. Itt természetesen Erdélyben a színházak játsszák, illetve Kolozsváron, különösképpen a Kolozsvári Magyar Opera az egy olyan intézmény, mely fel kell vállaljon minden műfajt, és nagyon sikeresen a játsz az opera mellett az operettet, de emellett persze balettet, és az utóbbi időben műzikeleket is játszik, úgyhogy van egy folytonossága az operett játszásnak.
2: Sőt, hát áruljuk el, hogy a beszélgetésünk előtt rákérdeztem, hogy Novák Péter rendezésében a Jesus Christ Superstar, ugye nem véletlenül mondom angolul, mert angolul is játszátok, egyébként ez például Magyarországon szerintem nem, nehezen lenne elképzelhető, de ti az eredeti szöveggel játszátok, és mostanában lesz ugye egy szabadtéri előadás is.
3: Igen, egy nagyon sikeres közreműködés volt a rendezővel, és valószínűleg, hogy azért is döntött az angol nyelvjátszás mellett, mivel a román közönséget is így bevonzhatja az előadásra, és ilyen szempontból még univerzálisabb lett az a közönség, mely élvezheti a darabot és értheti a darabot, habár a sztorit szerintem mindenki ismeri, de nagy sikerrel játsszuk. Ez egy országos premier volt, szóval Romániában úgymond hivatalos intézmény, lehet, hogy ilyen különböző kisebb diákcsoportok vagy más jellegű társulatok még próbálkoztak a darabbal, de hivatalos intézmény tudomásom szerint nem próbálkozott, úgyhogy a Kolozsvári Magyar Opera volt az első, aki bemutatta országszinten ezt a darabot, és voltunk vele a Bukaresti Fesztiválon is, nagy sikerrel játszottunk.
2: Igen, igen, ezt hallottam.
3: Ez egy sikeres közreműködés volt a rendező és az intézmény között.
2: Na, szuper. De akkor kanyarodjunk vissza a Báfi Palota koncertekhez. Ugye nem tudom, hogy mondtam, a július 5-én lesz, és akkor mesélj kérlek, mit lehet látni, hallani. Nyilván lesznek a legnagyobbak, Lehár, Huszka Jenő, Kálmán Imre. Igen, hát de mi lesz még? És kik lesznek az előadók?
3: Mikor elmondtad, hogy beszélgetünk erről, akkor egy kis statisztikai adatot is néztem, úgy értve, hogy ez a 8 év alatt már több mint 170 külön operettszám hangzott el, ami szerintem ilyen 12-13 teljes operett zenei anyaga, ami nem semmi ilyen szempontból.
2: Hát nem.
3: Oda tennék valakit így kapásból mondjuk 13 operettet, lehet, hogy bajba kerülne. De sikerült mindig az újat nagyon ismerttel úgy kombinálni, hogy az a néző, aki természetesen látta a Csárdás királynőt, a Marica grófnőt, a Mágnás Miskát és sorolhatnám, az kapjon olyan újdonságot is, melyet lehet, hogy élőben sosem látott, és erre ez a koncert mindig nyitott volt, és ilyen szempontból, sőt, még van egy nagyon kedves kollégánk, Konrád Csaba, aki ha hiányzik bizonyos szinten a hangszerelés, azt bevállalja is, akkor ilyen szempontból akár egyedi hangszerelésben is meghallgathatja a néző azt a zeneszámot, amit élőben lehet soha nem hallott. És emellett épp a mostani koncerten összeszámoltam, hogy 13 különböző zeneszerzőtől játszunk darabokat, és körülbelül 30 zeneszám fog elhangzani, és akkor 10 különböző előadó művész tolmácsolásában, plusz a zenekar és a balettkar, mert nem szabad elfeledkezzünk, hogy egy élő zeneiről van szó, és akkor a zenekar, kamarazenekar, egy 14 tagú kamarazenekar fogja kísérni a szólistákat, és lesz egy külön momentumuk, úgyhogy lesz, nem lövöm le a meglepetést, de lesz egy külön zeneszám, ahol csak a zenekari kollégák fognak érvényesülni, és persze lesz egy olyan zeneszám, ahol a balettes kollégák fognak érvényesülni, úgyhogy ilyen szempontból mindenki főszerepben lesz adott momentumban.
2: Fantasztikus az előadó művészek felhozatala is, ugye többek közt itt lesz a Kossuth és Fislo Mónika is, de hogy lesz két fiatal, mert van nektek egy együttműködésetek a Miklós Erika és Novák Péter által alapított Quintessencia Mesteriskolával, és onnan jön Bíró Anna és Somogyi Eszter is, ugye? Hogyan alakult ez ki, vagy hogyan jött a kapcsolat, hogyan találtatok rájuk?
3: Én nagyon örülök, mert mindig is próbálkoztunk lehetőséget adni fiatal énekművészeknek, és ez az a műfaj, ahol tényleg a tudásukat bemutathatják, mivel nagyon jók kell legyenek a fellépők ének tudás szempontjából, de mozgás kultúra szempontjából, és a műfaj ismeret szempontjából is nagyon fontos, hogy helytálljanak, mivel épp említetted, hogy a legnagyobbak mellett fognak fellépni, azért ismerjük a fantasztikus karrierjét Fischer Mónikának, és persze a kolozsvári elismert operett és opera színpadokon ismert kollégák mellett azért ez egy nagy felelősség, hogy milyen színvonalon tudod tartani a műfajt, és akkor ez a mesteriskola nagyon-nagyon ügyes diákokkal rendelkezik, és Erikával közreműködtünk, akár az operában, akár a Bánfi Palota koncert kapcsán, mert ezelőtt 2 évvel volt lehetőségünk meghívni, és
2: igen,
3: elfogadta a meghívásunkat, és akkor azóta egy folyamatos közreműködésre nyitottak voltak mesteriskora részéről is, és mi is próbálkoztunk érdeklődni, hogy vannak olyan diákok, akik a műfaj iránt érdekeltek, és tavaly is voltak diákok a mesteriskorából, és idén visszatérő meghívottunk Bíró Anna, aki még a Kolozsvári Magyar Opera tagja is volt egy rövid ideig.
2: Igen, igen,
3: és
2: igen.
3: Nagy megtiszteltetés, hogy egy új bemutatkozóval is rendelkezünk, és Somogyi Eszter még nem lépett fel a Bánfi Palota koncerten, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ez is egy érdekes színfoltja lesz az estnek.
1: Plesa Róbert operaénekest, a Palota koncert szervezőjét hallották az elmúlt percekben. Most híreket mondunk, majd Buza Sándorral várjuk Önöket a turizmus legfrissebb fejleményeivel, a nagyvilágból és kis hazánkból.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: hír.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Mikor érünk már oda?
1: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
3: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
4: www.citytaxi.hu.
5: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Nyári diákmunkát támogató programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium. Összehangolták a vonatokat és a buszokat a Mátránál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Nyári diákmunkát támogató programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium. Olyan önkormányzatok, egyházi jogi személyek és a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás, valamint az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások vehetik igénybe a támogatást, amelyek 25 év alatti fiatalokat foglalkoztatnak júliusban és augusztusban. A munkáltatónak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakörnél fejenként 279.900 forint, szakképzettséget nem igénylő munkakörnél 242.100 forint lehet. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 2023 között, derült ki egy kutatási programból. A változás leginkább a 40-59 éves férfiak körében jelentős, itt 12 év alatt a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok előfordulása több mint 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint a mutatók javulása a dohányzás elleni intézkedések hatására változhatott, különösen a zárt térben való dohányzás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkenéséhez is. Sűrűbb ütemes és vonatokhoz hangolt buszhálózat indult a Mátrában, közölte a MÁV csoport. A buszok Gyöngyös és a Mátra között munkanapokon fél egy óránként járnak, hétvégén pedig egész nap fél óránként indulnak. A Budapestről óránként érkező Mátra interrégiókhoz közvetlenül csatlakoznak a buszok, a fővárosból indulók egyetlen gyors gyöngyösi átszállással óránként eljuthatnak Mátraházára, Kékestetőre, Gajatetőre vagy Parádra. Javították a vonat csatlakozásokat Pásztón és Egerben is. Az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Bizottság közösen összeállított értékeléséből. Az összesített lista élén Ciprus végzett, ahol az ellenőrzött fürdővizek 100%-a kiváló minősítést kapott. A Szigetországot Görögország, Bulgária, illetve Ausztria követi majdnem 100%-os értékekkel. A legrosszabb összesített eredményt Albánia érte el, a vizsgált vizeknek mindössze alig 17%-a kapott kiváló minősítést. Rajta kívül csak 4 országban maradt 70% alatt a kiváló minősítésű fürdőhelyek aránya, Észtországban, Lengyelországon, Magyarországon és Belgiumban. Tömeges leépítés kezdődik idén a BBC brit közszolgálati médiatársaságnál költségtakarékosság miatt. Első lépésként 550 alkalmazottnak kell távoznia a cégtől. A BBC azzal számol, hogy a 3 évre szóló leépítési program végéig 1800-2000 alkalmazottjától kell megválnia. A leépítésekkel együtt a BBC több állandó programja is megszűnik. A 104 évvel ezelőtt alapított BBC-nél jelenleg csaknem 22 000-en dolgoznak.
5: Időjárás jelentés.
6: Forró napos idő valószínű, egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. A hűségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó szél. Napközben 31-36 fokot mérhetünk.
5: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Megkezdjük turisztikai blokkunkat, amit a témát érintő fejlesztésekkel, fejleményekkel indítunk. Buza Sándor mondja a részleteket.
2: Idén június 20-án indul és augusztus 30-áig tart a nyári főszezon a MÁV csoportnál. A vakáció ideje alatt sűrűbb indulással és nagyobb kapacitással közlekednek a vonatok és autóbuszjáratok is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között, de a tó térségében nyáron több vonat és buszjárat indul a Dunántúról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. A kerékpárszállítás minden vonaton elérhető, és mind az északi, mind a déli partra rendszeresen indulnak vonatok nagy kapacitású bringa szállító kocsival. Az utasellátó étkezőkocsi szolgáltatását a déli, a bisztró szolgáltatást pedig az északi parton vehetik igénybe az utasok. Ugyancsak jó hír, hogy újra elérhető a teljesen nyilvános, regisztrációhoz nem kötött vonatinfó, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A bejegyzésében azt is jelezte, hogy a következő hetekben további fejlesztéseket végeznek, azon dolgoznak, hogy a valós idejű információk hamarosan a MÁV Plus webes felületén és az applikációkban is elérhetőek legyenek. Ugyancsak jó hír, hogy az Európai Unió az ingyenes európai utazást biztosító úgynevezett Discover EU programja keretében megnyílt pályázata alapján több mint 40 ezer európai, köztük a kvóta alapján majdnem 900 magyar fiatalnak osztott ki ingyenes európai utazási bérletet, közölte az Európai Bizottság. Azok a pályázók, akik megfeleltek a részvételi feltételeknek és sikeresen válaszoltak a kérdésekre, a július 1-e és 2027. szeptember 30-a közötti időszakban használhatják fel az utazási igazolványukat, és legfeljebb 30 napig lehetnek úton. Az ingyenes utazási bérlet mellett a résztvevők kedvezményes kártyát is kapnak, amely több mint 10 ezer tömegközlekedési, kulturális, szállás, étkezési, sport és egyéb szolgáltatásra vonatkozó ajánlatot tartalmaz. Sok külföldi nyaralás célponttal kapcsolatban az idén örömmel számolgatják a magyarok, mennyivel csökkent a költségük, ha az elmúlt hónapokban volt is aggodalom. Például az, hogy az iráni háború miatt fogy a kerozin Európában, és az emelkedő energiaköltségek a turizmusban, vendéglátásban is emelkedő árakhoz vezetnek Európában. A kedvezőtlenebb

Lódott. A hatás nem fizikai kerozin hiányként, hanem menetrendi zavarokban, forrásmix eltolódásban, árfolyam hatásban és óvatosabb utazói döntésekben jelent meg. A legfrissebb adatok alapján Magyarországon az országos külföldi vendégforgalom már csökken, miközben Budapest egyelőre még tartja magát, de a fővárosi turizmusra gyakorolt hatása már mérhető. A KSH áprilisi adatai szerint a magyarországi turisztikai szálláshelyeken 1,4 millió vendéget és 3,3 millió vendég éjszakát regisztráltak. Az összes vendégszám 1%-kal, a vendégéjszakák száma pedig 4%-kal csökkent éves alapon. A külföldi vendégek száma 5,2%-kal, a külföldi vendégéjszakák száma pedig 8%-kal esett vissza. Budapest ugyanakkor még pozitív tartományban van, a fővárosban a külföldi vendégek száma majdnem 7%-kal, a belföldi vendégeké pedig 9%-kal nőtt. Az auktori szerint ez nem mond ellent a korábbi előrejelzésnek, hanem pontosítja azt. A dominóhatás nem egyszerre, hanem késleltetve érkezik meg. Először az energia és légi folyosó kockázatok, majd a menetrendi és pontossági problémák, ezután az utazói bizalom és foglalási viselkedés változása, végül a helyi turisztikai és vendéglátóipari cash flow nyomás jelenik meg. A légiközlekedési adatok is megerősítik a kockázatot. Az Eurocontrol 23. heti európai összesítése szerint az európai hálózatok napi járatszáma majdnem 35 ezer volt, ami heti alapon 1,7%-os növekedés, de az európai és közel-kelet közötti légiforgalom áramlás éves alapon már 24%-kal alacsonyabb. Új tényezőként jelent meg az erős forint. Az euró és forint árfolyam június 12-én 352,88 volt, ami csökkenti Budapest korábbi árérték előnyét az eurózónából érkező turisták szemében. Az erős forint ugyan makrogazdasági szempontból kedvező jel lehet, de turisztikai exportként értelmezve a beutazás versenyképességét gyengíti, miközben a magyarok külföldi utazási hajlandóságát növelheti. Az Auctoris frissített előrejelzése szerint a bázis forgatókönyv 120-220 ezer potenciális vendég vagy vendégészaka kieséssel számol, a valószínű stressz forgatókönyv 250-450 ezres sávval, míg súlyos kapacitás sok esetén 500-800 ezres kiesési tartomány sem zárható ki. A tartós 900 ezer és 1,2 millió közötti tail válság valószínűsége ugyanakkor az auktori szerint alacsonyabb lehet, mert a kerozin ár enyhül és Budapest repülőtéri forgalma továbbra is erős. A kérdés most nem az, hogy lesz-e hatás, hanem az, hogy Budapest erre hogyan reagál. A jó válasz nem az árengedmény, hanem az értéknövelés, rugalmas foglalás, hosszabb tartózkodás, biztonságos városi élmény, jobb csomagolás. Budapestnek most ezt kell üzennie. Reachable, flexible, safe and worth staying longer, fogalmazott Tóth Mihály, az Auctoris marketing és kommunikációs szakértője. Nyertesek lehetnek ugyanakkor a vasúttal és autóval jól elérhető regionális piacokra építő szereplők, a hosszabb tartózkodást ösztönző szálláshelyek, a rugalmas átfoglalási politikát kínáló hotelek, valamint az attrakciókat, gasztronómiát és városi élményeket csomagban értékesítő szolgáltatók. Az Auctoris szerint Budapestnek a következő 30 napban road risk és árfolyam figyelőrendszert, rugalmas átfoglalási protokolt, valamint Európában is érthető value added ajánlatokat kell kialakítania. 60 napon belül pedig a reptéri késésekre, a késői érkezésekre és alternatív útvonalakra kell különös vendégélmény protokolt építeni, 90 napon belül pedig el kell indítani az őszi shoulder season kampányt, amely a hosszabb tartózkodást, a biztonságos városi működést és Budapest könnyű elérhetőségét hangsúlyozza. Feladat tehát van bőven. Magyar szálloda került a világ legjobb hoteljei közé, a Hotel Moments Budapest a 9. helyen végzett a TripAdvisor Traveler's Choice Best of the Best Hotels 2026 globális rangsorában, Európában pedig a harmadik legjobb szállodaként szerepel a listán.
A rangsor készítésekor a platform az értékelések minőségét és mennyiségét veszi figyelembe, vagyis nem szakmai zsűri dönt, hanem azoknak

0: az utazóknak a tapasztalata, akik ténylegesen megszálltak az adott szálláshelyen. A 99 szobás négycsillagos Hotel Moment Budapest az Andrássy úton található néhány perc sétára a Magyar Állami Operaháztól, a Szent István Bazilikától és Budapest több fontos belvárosi látványosságától. A szálloda saját bemutatása szerint a világörökségi környezetben álló épületben Art Deco stílusú, megújított belső terek és három kategóriában kialakított szobák várják a vendégeket. A szálloda épülete önmagában is külön történet, az Andrássy út egyik történelmi palotáját 1882-ben adták át Schlossberger Henrik dohánykereskedő megbízásából, Feszti Adolf tervei alapján. Az épület az elmúlt másfél évszázadban több funkciót is betöltött, írta a Világgazdaság. Az európai legjobbak közé a Kimptonben Budapest, valamint az Aria Hotel Budapest is felkerült. Gratulálunk a díjazottaknak! Arról is a turizmus.com számolt be, hogy 2000 férőhelyes kedvező árfekvésű parkoló nyílt a budapesti repülőtéren. Már több mint 7000 parkolóhelyel és közel 90 elektromos töltőponttal várja az utasokat idén nyáron a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, ugyanis megnyílt az új Relax parkoló, amely jelentősen bővíti a hosszabb távú parkolókapacitást. A kedvező áru parkoló mintegy 2000 új férőhelyet biztosít az autóval érkezők számára, emellett közel 50 darab elektromos töltőpont is rendelkezésre áll. A terminál épület és a parkolók között buszszolgáltatás közlekedik 15 percenként induló járatokkal, körülbelül 8 perces menetidővel, de a parkoló akár gyalogosan is megközelíthető, mint egy negyedórás sétával, tájékoztatott a reptér üzemeltetője. Kiderült, melyik a magyarok 10 kedvenc vára, adta hírul a turizmus.com. Az egri várat tartják a legizgalmasabb hazai erődítménynek a magyarok, mutat rá a csodásmagyarország.hu, majdnem 6000 fő részvételével készült online felmérése. A magyar történelem egyik legismertebb és legmeghatározóbb építménye a szavazatok 20%-át megszerezve került a rangsor élére. Szorosan mögötte végzett a Dunakanyar ikonikus látványossága a visegrádi fellegvár, amelyre a válaszadók 18%-a voksolt. A dobogó harmadik fokát a Balatonfelvidék egyik legimpozánsabb középkori erődje, a Sümegi vár foglalta el 11%-os eredménnyel. És a többiek? A negyedik helyet a sziklára épült Bodrogkővára szerezte meg a szavazatok 10%-ával, míg az ötödik helyen a Balatonváraként is emlegetett Szigligeti vár végzett 9%-kal. A következő sorban a vulkáni sziklacsúcson magasodó Füzérvára 6%-os támogatottsággal. A hetedik helyre az ország egyik legjobb állapotban fennmaradó erődítménye a Siklósi vár került 5%-kal. A nyolcadik Hollókő egyik égköve, a Hollókői vár 4%-kal, a kilencedik pozíciót a Duna fölé magasodó Esztergomi vár szerezte meg 3%-os eredménnyel, míg a tizedik, a késő reneszánsz építészet kiemelkedő alkotása, a Sárospataki Rákóczi vár 2%-os arányjal. Nem jó hír, de lehet, hogy elbuktuk a 2027-es balatoni MotoGP futamot, ugyanis törölte a versenynaptárból a magyarországi Balaton Parkot a jövő évi szezonra a MotoGP, írta az MS Sport. A 2023-as visszatérés után úgy tűnt, a magyar nagydíj stabil helyet szerez az európai versenynaptárban, a balatoni pályát övező biztonsági aggályok azonban egyre csak nőttek. Magas szintű források megerősítették az M-Sportnak, hogy a Liberty Media a MotoGP Sports Entertainment Group-pal közösen törölte a versenyt, így a magyar futam már nem szerepel a 2027-es versenynaptárban. A futam Spanyolországba kerülhet, a lap szerint az aragóniai nagydíj szervezői 10 millió eurós szerződést kötöttek, hogy a verseny a jövő évi naptárban is szerepeljen, kihasználva a balatoni verseny megszűnése miatti lehetőséget. A magyar kormány minden alternatívát megvizsgált, sőt, azt is javasolta, hogy a versenyt a Hungaroringre helyezzék át. Mivel azonban a szükséges átalakítások listája hosszú, és az idő egyre sürgette őket, ezt az ötletet elvetették, vagy legalábbis 2028-ig elhalasztották. Részben ide tartozó hír, hogy felszámolási eljárás indult a Győri Széchenyi István Egyetem alapítványi vagyonkezelőjének egyik cége, a HUMDA Magyar Mobilitás Fejlesztő Ügynökség ZRT-nél áprilisban. A Széchenyi István Egyetemért alapítvány szerint, amikor az állam átruházta rájuk a HUMDA ZRT-t, sok milliárdos kötelezettséget kapott vele együtt, forrást azonban nem igazán adott hozzá, a cég pedig eleve szabálytalanul működött. A 2023-ban hozzájuk került az autó- és motorsport koordinálására, fejlesztésére vonatkozó közfeladatok szervezését és koordinációját ellátó HUMDA-nak kellett volna megrendeznie többek között a Balatonfőkajári MotoGP és Superbike futamokat is. A Szlovéniába utazóknak jó hír, hogy a szlovén kormány csütörtöki ülésén határozatot fogadott el a horvát és a magyar határon bevezetett ideiglenes belső schengeni határ ellenőrzés megszüntetéséről, közölte a szlovén belügyi és közigazgatási minisztérium. Szlovénia 2023. októbere óta tart fenn ellenőrzést a horvát és a magyar határon. A kormány mostani döntése után azonban az okmány ellenőrzéseket más rendőrségi ellenőrzési módszerek váltják fel. A tárca tájékoztatása szerint ez hozzájárulhat a forgalom javításához az amúgy is túlterhelt útszakaszokon. Arra viszont nem tértek ki, hogy a döntés pontosan mikortól hatályos. Arról az MTI adott hírt, hogy 14. Leó pápa szerdán felavatta a Sagrada Familia bazilika legmagasabb Jézus Krisztusról elnevezett tornyát Barcelonában. A katolikus egyházfő Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A Jézus Krisztusról elnevezett torony felavatásával még nem fejeződött be a Sagrada Familia építése, amelynek alapkövét 1882-ben tették le. A munkálatok a négy tornyú főhomlokzattal folytatódnak, ahol 100 szobor figurát helyeznek el Antoni Gaudi tervei szerint. A katalán modernizmus jelképének számító, a gótikus és szecessziós elemeket egyénien ötvöző bazilika elkészültét 2035-re ígérik. A végére pedig ismét egy jó hír, a Jammertal borbirtok vörösbora kapta ismételten a legmagasabb pontszámot a Concours Mondial de Bruxelles nemzetközi borversenyen. Az 5 évvel ezelőtti sikert követően ismét a villányi Jammertal borbirtok bora, most a 2018-as Kohinor Merlója kapta a legmagasabb pontszámot a CMB nemzetközi borverseny vörös kategóriában, közölte a több szőlészeti és borászati céget összefogó villányi holding az MTI-vel. A hat céget tömörítő Varjas Sarolta és Szűcs Róbert tulajdonában álló 85 hektáron gazdálkodó évi 350 ezer palackot forgalmazó Jammertal borbirtok közölte, hogy az elismeréssel a CMB történetében a Jammertal borbirtok az egyetlen borászat, amely két alkalommal is világ elsőséget szerzett, az 1994 óta évente megrendezett, idén az örményországi Jerevánban tartott nagy presztízsű borversenyen. A háromnapos vakkóstolás során a 300 fős nemzetközi zsűri közel 6700 bort értékelt 50 országból, így a magyar eredmény különösen erős és széles nemzetközi mezőnyben született, emelték ki. A közlemény szerint az eredmények nem csak a birtok folyamatos világszínvonalú munkáját igazolják vissza, hanem a villányi borvidék terroárjának pozícióját is tovább erősítik a nemzetközi élmezőnyben. A CMB a villányi borvidékre a magyar vörösborok történelmi központjaként és a prémium vörösborok meghatározó nemzetközi viszonyítási pontjaként tekint. A tulajdonosok meglátása szerint a kifogástalan, magas élvezeti értékű vörösbor nem megy ki a divatból, hiszen tartós értéket képvisel, a globális és a hazai boriparban a valódi problémát sokkal inkább az élvezeti cikként értelmezhetetlen termékek dömpingje okozza. A családi holding részeként a borok előállításával foglalkozó Wunderlich Borászat Kft. A nyilvános cégadatok szerint tavaly 2025-ben 414 millió forintos nettó árbevétel mellett 20 millió forint adózott eredményt ért el, míg a társaság bevétele 2024-ben 440 millió forint volt, 14 millió forintos profit mellett.
1: Buza Sándort hallották, most egy kis szünet, majd jövünk vissza a múzeumok éjszakájával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: És ismét itt a hétvégi menetrend, a Trend FM elmúlt heti legérdekesebb műsoraiból válogatunk önöknek, Somodi Evelin vagyok. Ahogy ígértem, a múzeumok éjszakájának előkészületeibe tekintünk be. Ma délutántól egészen késő estig látogatható az esemény. Buza Sándornál a részletek.
2: A hazánk legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvény sorozatán országszerte több mint 400 intézmény közel 2000 programmal várja a kultúra szerelmeseit. Június 20-án este 8 órától egészen hajnalig, hát hol máshol, a múzeumok éjszakáján. Vendégem a stúdióban dr. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója. Köszöntöm, és köszönöm, hogy itt van.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Az a baj, hogy telerakta a fejemet különféle nagyon érdekes dolgokkal, amikkel most ért haza ma éjszaka Bilbaóból, úgyhogy még mielőtt a múzeumok éjszakájáról beszélünk, mesél, hogy hol járt Bilbaóban, és mi volt a küldetés.
3: Jó, gyorsan összekötöm az a meghívásnak. Tehát igazából ez egy európai múzeumok seregszemléjének tekinthetjük, egyedüli magyar intézményként vett ezen részt a Néprajzi Múzeum, és úgy tudom összekötni a múzeumok éjszakájával, egyrészt arra utalok, hogy számos más országban van hasonló, tehát ez egy nagyon
2: mint jó. Mint a múzeumok éjszakája?
3: Így van, én magam is nyitottam is kiállt, tehát Zágrában, egyszer korábban Berlinben, tehát ez egy nagyon jó sztori, máshol is fölismerték, és azért lehet még kötni, mert ahogyan a múzeumok éjszakáján azt mutatják meg a budapesti és magyarországi, sőt határon túli magyar múzeumok, hogy mi mindennel lehet aktuálisan megszólítani a közönséget, erről szólt ez a konferencia. Egészen változatos, döbbenetes nyitottsággal a közönség felé, a különböző korosztályok felé.
2: Mondja nekem extrém példákat.
3: Nekem az egyik kedvencem volt a svájci CERN, ugye ez a világ...
2: Ahol megy körbe valami.
3: A proton szalad körbe, amit nem látjuk, de elhisszük nekik, igen. És igazából hát azt lehet mondani, hogy ma az emberiség egyik legnagyobb tudományos kutató projektje, és nekik is van ismeret közvetítő vállalkozásuk, és mellettem ült az egyik rendezvényen ennek a vezetője, és nagyon izgalmas beszélgetés volt, ugyanis őket a Z-generáció látogatja, és nagyon népszerűek, szeretik őket, okosakat tudnak kérdezni, és okosan fordulnak feléjük ők is. Számunkra ez példaértékű volt, mi magunk is dolgozunk hasonló projekteken, kísérleti jelleggel készülünk ugye egy gyerekmúzeum megvalósítására, amire szintén nagyon jó példákat láttunk, akár a brit Viktor és Albert, akár a finnek vagy az észt kollégákkal. Úgyhogy ezért jók ezek a nemzetközi találkozási események, és ezért jó a múzeumok éjszakája, ahol a már korábban tapasztaltakat, tanultakat vagy látottakat a közönséggel is meg tudjuk ismertetni.
2: Igen, hát ugye az éjszaka folyamán valószínűleg az Z-generáció tagjai oda mennek, de hát a kisebbek azok aludni fognak, mert hogy hát aludni kell éjszaka, de hát azért ezek mindig nagy családi események, illetőleg az is gondolom a múzeumoknak a küldetése és a hívószava, hogy családok menjenek és családok keressék föl.
3: Persze, meg trükkösen ez úgy épül föl egyébként, hogy délután 3-kor indul az éjszaka.
2: Tehát akkor rosszul mondtam, hogy este 6-tól.
3: Hát délután 3-tól már indul a Néprajzi Múzeumban. Egyébként ön elmondta, hogy ez országosan mennyi, hát nálunk 43 különböző program van, nagyon sokféle családi tematikával, sokféle gasztronómiai vonatkozással, hiszen az egyik fő üzenet ez, de vannak különböző koncertek, világzenei koncerttől, cigányzenei koncerten át egészen a gyerekeknek szóló projektekig, de van olyan is, hogy mondjuk a pásztorkodást, ami nem áll annyira messze egyébként a gasztronómiától, hogyha belegondolunk, hogy mi a végképp.
2: Hát a birkapörköltet valahol el kellett készíteni.
3: Mondani, igen, és ugye ennek a legeltetés és az ökológiai problémái, ezekre viszont már érzékeny az Z-generáció. Tehát amikor a természetvédelem az, hogy lesz-e nekik jövőjük, és lesz-e hova kimenni a zöldbe, amikor már ilyen témákat is tudunk egy múzeumban hitelesen képviselni, az vonzóvá tehető. Tehát délután 3-kor indulnak egészen kisgyerekes családoknak szóló programokkal, kézműveskedéssel, kötve a sok nálunk látható állandó és időszaki kiállításhoz, és hát éjjel érnek véget ezek a programok, sőt, az egyik utolsó program az még egy raktármerülés lesz, tehát hogy ebbe az a szép, hogy olyan helyszínek is
2: hát
3: megírnak.
2: Ha valaki talál valamit, amiről önök nem is tudtak.
3: Azt nem szeretném, ha olyan lenne, mert az a kollégáimat rossz fénybe tüntetné föl, de igazából azt szeretjük, ha együtt fedezzük föl, inkább így fogalmazok. Ezek a projektek azért jók, mert olyat is meg tud mutatni egy-egy múzeum, nem csak a néprajzi, amit hétköznapokon vagy általános kiállítási alkalmakon nem lehet. Tehát itt azért vállalunk, bátrabban vállalunk a kulisszák mögé beengedést.
2: Ugye manapság az Z-generáció hátán sok mindent végig lehet törni, mert valóban erre fókuszál mindenki. Ugye nemrégiben volt a Bartók Fesztivál Budapesten, ahol egyébként konkrétan volt egy olyan konferencia, amelyik arról szólt, hogy a komoly zenét hogyan lehet átvinni a tűfokán, vagyis a fiatal generációt hogyan lehet érdekelté tenni ahhoz, hogy a komoly zenét meghallgassák, vagy egy picit befogadják. Gondolom, önök is ugyanebben a csizmában lépegetnek előre, mert azért ez egy valós probléma ma a világban. Amikor beszélgettek Bilbaóban, vagy amikor önök itt egyébként a Néprajzi Múzeum állandó vagy időszaki kiállításait készítik, akkor ezek ott vannak a fókuszban?
3: Igen, mi nagyon sokféle lábbeliben tudunk súrani, szaladni, ugrani, nem csak csizmáink vannak. És ha már Bartókot említette, nem annyira közismert, hogy Bartók Béla például a népzenei gyűjtéseit a Néprajzi Múzeum munkatársaként végezte, és ez azt is eredményezi, hogy a mi gyűjteményünkben vannak azok az eredeti viaszhengerek, amin a fonográf felvételek, a világon egyébként magyar kutatók, Vikár Béla volt, igen, aki másodikként, egy amerikai volt, aki megelőzte, fonográfon rögzített néprajzi gyűjtést, és abba az a szuper, hogy ezt mi most a legkorszerűbb technikával, egy számunkra gyártott eszközzel tudtuk úgy digitalizálni, hogy a lejátszás már nem roncsolja a viaszhengert.
2: Vagyis megmarad az utókornak olyan épségben, ahogy éppen elcsípték.
3: Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a digitalizálás eredményeképpen kitisztítható a felvétel. Nem azt halljuk, amit akkor hallott,
2: amit nem is hallottunk,
3: hanem azt halljuk, amit Bartók hallott. Tehát, hogy nagyon izgalmas, és ezt is meg tudjuk mutatni.
2: Hát pontosan, hiszen a rögzítés az eleve
3: torzított,
2: és hogyha azokat a serszegéseket ki lehet, hát igen, a digitális...
3: De hát egy múzeum az a hűség és biztonságos ismeretközvetítésnek a kincstáraként is működik.
2: Ugye a mostani múzeumok éjszakájának a fókuszában az ízélmények vannak, és a gasztronómia. A Néprajzi Múzeum hogyan áll ennek érdekében? Uh-huh. Vagyis mit lehet enni?
3: Okay. Nálunk, tehát nyilván vannak étkezési lehetőség, de talán fontosabb, az máshol is van, hogy van egy külön táplálkozás gyűjteményünk. Tehát eleve van egy ilyen több évtizede gyarapodó, és nem csak a magyar gasztronómiát, hanem a világ számos más kultúráját képviselő gyűjteményünk. És vannak olyan gyűjteményegységünk, amik szintén szorosan kötődnek, például a kerámia gyűjtemény. Van a kerámia tér, ami ingyenesen megismerhető, abban van 3333 kerámia, abból több mint 1000 főzőedény. És ha csak azt nézzük meg, most is készül egy ilyen szakácskönyvünk egyébként, hogy milyen típusú ételeknek az elkészítését, ha hagyományos edénykészlete, hogyan végezték elődeink, vagy más kultúrákban hogyan készítették, az maga nagyon izgalmas. Vagy van most egy időszaki kiállításunk az Iparművészeti Múzeummal és a Nemzeti Múzeummal közösen a kemény cserépről. Ez így elsőre nem hangzik olyan izgalmasan, viszont ha belegondolunk abba, hogy ez az az edénytípus, amiben a tálalás és a díszedények az ünnepi étkezések menüsorához kötődve megjelentek, a parasztportáktól valóban az uralkodói asztalokig, akkor már is láthatjuk, hogy milyen sok irányba kibontható gasztronómiai.
2: De miért az a kitétel, hogy kemény edény?
3: Kemény cserép. Ez az anyagtípus. Tehát ez az, amikor még a porcelán megfizethetetlen nagyon sokaknak, igen, de már nem akarunk hagyományos kerámiából enni, tehát ebből a népi kerámiából, és ez egy angol mintára, a Wedgwood gyár termékei voltak a legismertebbek, elindul aztán Közép-Európában is számos magyarországi gyártón és gyáron keresztül, és elterjed, és kiszorítja és megöli szinte az egykori népi kerámiát, de hoz helyette egy másik vonalat.
2: Hát ugye mindenfajta gasztronómiában a cserépedény az nagyon, nagyon fontos szerepet játszott, hiszen amíg nem találták fel a másikat, addig cserépedénybe készítették, és hát a magyar paraszti kultúrában, különösen az Alföldön, ha már ide megidéztük a juhászokat, pásztorokat, úgy van, hát ők eleve azba főzték, vagy amikor készül a Alföldnek a híres étele, az a úgy gyorsan nem jut eszembe, hogy forgatják. Tehát forgatni kell az edényt.
3: Amikor nem kanállal semmiképpen nem nyúlunk bele, hanem csak magát az edényt rázba forgatják át. Igen, hát azt kell mondjam, hogy ezeket a hagyományokat.
2: Bocsánat, nem erre gondoltam, hanem van egy olyan cserépedény, amelyik ráadásul még dróttal körbe is van, meg van erősítve, és azt úgy teszik a tűz mellé, hogy mindig forgatják, mert az egyik oldalán valamilyen leves. Na mindegy, majd megnézem.
3: A drótozás az egy utólagos megerősítés, azzal egyébként megint az ökológiai gondolat, mert igazából befoltozzák, és a drótos tót, aki járt ugye hagyományos kézművességgel, azzal megnyújtotta az élettartamát az edénynek. Egyébként a gyűjteményben döbbenetes, például van egy halászati gyűjtemény. Halászati gyűjtemény az egyik legkorábban indult, ott egyszer csak találtak a kollégák itt a költözés időpontján egy a Duna mellől származó halsütő nyársat, ami úgy önmagában nem lenne egy izgalmas dolog, de ezen rajta volt a hal. Tehát egy mumifikálódott hallal együtt hozta be a kollega az 50-es évek elején, és leltározták be a múzeumban.
2: Valószínűleg a felesége találta meg, és mondta, drágám, ez dobt ki azonnal, és akkor neki volt ennyi.
3: Ez szigorúan dokumentált terepmunka eredménye volt, és ott a halászok közül hosszú történetekkel együtt.
2: Szereztem. Ugye a gasztroméresznek a nagykövete Mautner Zsófi lesz, aki hát ugye, ha valaki, akkor nagyon sok mindent tud, nem csak a magyar, hanem az egyetemes gasztronómiáról is. Egyébként a Zsófi meg fog jelenni azon az éjszakán a Néprajzi Múzeumban?
3: Hú, szerintem neki elsősorban Sopronban kell megjelennie, mert ugye Sopron a kiemelt.
2: Milyen szép átkötés ez lett volna a következő.
3: Tényleg.
2: Igen,
3: nem,
2: persze.
3: Ezt nem beszéltük meg. Tehát Sopron a kiemelt helyszín, tehát neki azt gondolom ott lesz főszerepe, és hát nem tudott lenni még ő sem bármennyire ügyes, hogy rengeteg a helyszín. Egyébként a Néprajzi Múzeum sem korlátozza a tevékenységét ezen az éjszakán egyedül ide a főépületre, mert például Kaposváron, a Kaposvári Múzeumban a Néprajzi Múzeum vándorkeltes, ha nyílik meg a múzeumok éjszakáján.
2: Mi a téma?
3: Herman Otto, mégpedig a karikatúrákban is megjelenő Herman Otto, aki politikusként, az országgyűlés sárkányaként is működött, zseniális figura volt, és a Herman Ottót bemutató kiáltás sem az utolsó, ugyanis az országhatárokon, a mai határokon túl Csíkszeredán is akcióba lendülünk, ott van egy ilyen etnopontunk, egy ilyen kulturális kihelyezett bázisunk, és a Csíkszeredai Múzeumok éjszakáján ott kisgyerekeknek szóló kora délutáni programmal vagyunk jelen.
2: Egyébként, ha már itt tartunk, mekkora a Néprajzi Múzeum kollaborációja vidéki vagy külföldi intézményekkel, és mik azok a kiállítások, vagy mik azok a témák, amik tudnak vándorolni pro és kontra?
3: Hát ez nagyon hosszú téma, de rendben. Van például két olyan vándorkiállításunk, ez a Petőfi programnak nevezett koncepció mentén halad, az egyik a Buhera, ami a kádárkori tárgyalkotásra foglalkozik, a másik pedig a katona dolog, ami ugye a magyar néphadsereg és annak a társadalmi vetülete. Ezekből idén, ősszel a főépületünkben nagy kiállítás lesz. De hogy ezt jól meg tudják csinálni a kollégák, az elmúlt másfél évben számos vidéki, nagyon sok kis településen interjúkat, tárgyakat gyűjtve megjelentek már. Ugyanígy vándoroltatjuk például, tehát vannak a LISZT intézetek, ezek a kulturális intézetek, amik a magyar kultúrára szólnak a világban. Ezek közül több dolgozik a mi fotóanyagainkkal, vagy olyan kiállításokkal, amikben nincs eredeti műtárgy, mert ugye ezeknek a mozgatása Igen. nagyon bonyolult, és hozzánk is nagyon sok helyről érkeznek. Most van itt például egy japán anyagunk, a manga kiállítás anyaga van nálunk. Ezelőtt volt az Ulmi Múzeumból, a Dunai svábokkal foglalkozó, nagyon-nagyon izgalmas, a súlyos anyag, a nők helyzetén keresztül vizsgálta a svábok történetét, és én a múlt héten tárgyaltam a Szöuli Néprajzi Múzeumnak a főigazgatójával, akik szintén egy új múzeumot építenek, 51 ezer négyzetméter, és jött tapasztalatokat szerezni. Eddig is működtünk, mi is vittünk ki kiállítást, nekik is volt itt, és készülünk, és ez most nem a dicsekvés, de 2031-re készülünk, mert a nagy múzeumoknak ilyen időtávban kell és lehet a időszaki tárlatokat.
2: Mint a nagy operasztárok, ők is 31-re
3: készülnek. Tehát, hogy nem lehet. A tereink is foglaltak, az ő tereik is, tehát ezt így. Egyébként ők előbb jönnek, tehát mi megyünk 31-ben, az Alföldről lesz egy kiáltásunk majd Koreában, és ők pedig, én azt szeretném, még ezt tárgyalunk, hogy ezt a K-pop, tehát a koreai popzene és a koreai K-beauty, és ezt a koreai hullámot lovagoljuk meg.
2: Komolyan mondom, nem beszéltünk össze, és olyan átkötéseket mond, hogy erre gondoltam. Amikor kimondjuk azt a szót, vagy azt a szószetételt, hogy Néprajzi Múzeum, akkor könnyen arra gondolunk, hogy itt sok száz évvel ezelőtti dolgok, paraszti, vidéki életnek a relikviái vannak. A kérdés itt most már második alkalommal, egyrészt a svájciakkal, most pedig a dél-koreaiakkal is kapcsolatban. Hogyan jelenik meg a modernitás, a modernizmus a Néprajzi Múzeumban, tehát a Néprajzi Múzeumban a 21. vagy a 22. vagy a 23. század?
3: Ez egy történeti tudomány, de ez nem ezt jelenti, hogy megállunk az időben. Tehát kortárs jelenségeket is kutatunk. Ezt igaz, mondjuk egymás mellett van például az új állandó kiáltásunk, mert a legrégebbi tárgy a kiáltásban az egy Mexikóból származó stélé, a Krisztus utáni 4. századból, egy kőemlék, tehát jóval Kolumbusz előtti indián kultúrát képvisel, és ott van egy méterre tőle egy budapesti gördeskás srácnak a tornacipője. Ugyanúgy identitást hordozó kulturális elemként tekintünk rá. Nyilván könnyebb helyzetben vagyunk, a gördeskásokkal tudunk interjúzni, filmet csinálni, aktivizálni őket. De ezek a kutatások, ezek a projektek, hívjuk így, mint mondjuk a Buhera, aminek ősszel lesz majd ugye a megnyitója, vagy a katona dolog, ezek aktuális kérdéseket feszegetnek, de nagyon jól tudjuk hozzá használni az évszázados gyűjteményi előzményeket. A Néprajzi Múzeum idén 154 éves. fantasztikus munkát végeztek az elődeink. Csodálatos keresztmetszete a népművészet különböző korszakainak, de sok minden másnak is. Tehát nekünk nem az a dolgunk, hogy azt az egy még hiányzó erdélyi bokájt találjuk meg és hozzuk be egy sorozatba, persze, ha megtaláljuk, aznak nagyon örülünk, hanem az, hogy nézzük meg, hogy mi az, amivel a 21. század harmadik évtizedében segíteni tudunk. És itt például megjelenik a digitalizáció, megjelenik a mesterséges intelligencia kérdésköre.
2: Más a másik kör.
3: Én ősszel, szeptemberben lesz majd a Magyar Múzeum igazgatóknak a konferenciája, én ilyen kis előre dolgozó típus vagyok, és én megírtam már egy előadást, amit addigra át kell dolgoznom, mert a mesterséges intelligencia addig is fog változni.
2: Meg lehet, hogy jobbat írt.
3: Nem beleírtam, ő csak az illusztrációkat készítette, én promptoltam. A lényeg az, hogy a múzeumok és egyáltalán a múzeum igazgatók és az intelligencia összefüggéséről szerintem lehet beszélni, és kell is. És mi nagyon sokat tanulunk a látogatóinktól. Például a gyerekmúzeum, amit említettem a korábbi beszélgetésünkben, hogy egy ilyen projekt másfél év múlva talán már megnyílik itt nálunk, annak egyértelműen a kollaboráció, tehát hogy diákcsoportokkal, fiatalokkal, szorosan, tehát nem az, hogy megmutatunk nekik valamit, és
2: mondják el, mit szeretnének.
3: Hanem együtt találjuk ki. Igen. És ezt láttuk Bilbaóban is. Ezek a sikeres projektek.
2: Csak egy nagyon rövid, csak megint utalnék valamire, Buhera. Itt például arra is van mód és lehetőség, hogy mondjuk az emberektől gyűjtsenek be olyan tárgyakat, amiket meg tudnak mutatni?
3: Persze.
2: Vagy hát főleg erről szól?
3: Nem főleg, itt igazából a tudás és ennek az egésznek, hogy mi váltotta ki. Ugye Kádár korszak, egy csomó olyan kezdeményezés van, amihez nem gyártanak eszközöket abban a méretben, nem volt kis léptékű. De hát az ember kreatív. Viszont itt vigyázni kellett időnként, és hát néha a személyiségi jogokra is ügyelve kellett gyűjteni, mert számos esetben nem tisztességes úton jutott hozzá azokhoz a felhasznált anyagokhoz.
2: Hát bizonyám.
3: Hát volt
2: hát ilyen. A TMK-s műhelyekből azért nagyon sok minden.
3: De mi nem bizonyítékokat gyűjtünk, hanem történeteket. Úgyhogy ezek a buherált tárgyak, ezek a kreativitás mellett, az élethelyzetváltozást, a nyitottságot, és igen, azt jelképezik, amit egyébként a hagyományos paraszti tárgyak is hordoznak, akár évszázaddal ezelőttről is. Hogy nincs fölösleges. Örkénynek van ez az egyperces, ez a túlélsz pöcök, ennyi a címe. Hogy igazából azért tesszük félre azt a darab kis vasat, mert valamire jó lesz.
2: És akkor egymás mellett lesz majd a Kádár kocka és a Rubik kocka?
3: Akár.
2: Akár. Köszönöm szépen. A múzeumok éjszakáról beszélgettünk. Ugye június 20-án 400 intézmény, több mint 2500 program. Egyébként a okostelefon alkalmazás is, ha letöltik, akkor tudnak menni. A felnőtt karszalag 3000 forint, a 6 és 18 éves korig pedig 1500, és számtalan más információ a múzeumok éjszakája weboldalon. Én pedig köszönöm a beszélgetést dr. Kemecsi Lajosnak, a Néprajzi Múzeum főigazgatójának.
1: Ma délutántól tehát már bele lehet kóstolni a múzeumok éjszakájába, egészen késő estig tartó programokkal várják az érdeklődőket. Most itt a Trend FM-en a 9 órai hírek következnek, utána várom vissza önöket további beszélgetésekkel a turizmus és kultúra világából.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Magyarország lett az EU egyik legszegényebb tagállama tavaly. Idén is Mészáros Lőrinc vezeti a 100 leggazdagabb magyar listáját. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A magyar háztartások végső fogyasztása 2025-ben az Európai Uniós átlag mindössze 73%-át érte el, amivel Magyarország Lettországgal holt versenyben az utolsó helyre került az EU tagállamok rangsorában. Az Eurostat friss adatai szerint, miközben több közép-európai ország javítani tudott pozícióján, a magyar fogyasztási szint továbbra is jelentősen elmarad, nem csak az uniós átlagtól, hanem a régiós versenytársakétól is. A helyzet az előző évhez képest romlott. Míg 2024-ben Lettország állt egyedül az utolsó helyen, addig Magyarország Bulgáriával közösen az utolsó előtti pozíciót foglalta el. Továbbra is Mészáros Lőrinc vezeti a leggazdagabb magyarokat összesítő listát, vagyona egy év alatt 182 milliárddal 1604 milliárd forintra nőtt. A 100 leggazdagabb magyar 2026 magazin összesítése alapján a második helyen sem történt változás a tavalyihoz képest. Csányi Sándor az OTP igazgatóság elnökének becsült vagyona 820 milliárdról 935 milliárd forintra nőtt. Az európai gáztárolók töltöttsége októberre várhatóan csak 75% körül alakulhat, ami jelentősen elmarad az Európai Unió 90%-os célértékétől. Holland banki elemzők erre a betárolási ütem alapján következtetnek. Szerintük a 75%-os érték ugyanakkor jelentős javulást jelentene a jelenlegi 44%-os szintekhez képest. Az elemzők előrejelzése több kedvező feltételezésen alapul. Ezek közé tartozik a megfelelő időjárás, valamint az, hogy nem következik be egy újabb ellátási zavar, például az iráni konfliktus kiújulása, vagy váratlan kiesés az amerikai vagy norvég gázszállításokban. Országos gyermekéletminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája. Az online kitölthető kérdőívvel a 4-18 éves magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. A szakemberek szerint az eredmények alapján később új orvosszakmai ajánlások, szűrőprogramok és országos szintű népegészségügyi döntések születhetnek. Kitiltották a rollert, a biciklit és a kutyásokat az Amárdi nagystrand sétányáról. Aki megsérti a korlátozásokat, az a közösségi együttélés szabályaira vonatkozó helyi rendelet alapján akár büntetésre is számíthat, amelyet a közterület felügyelők szabhatnak ki. Az önkormányzat oldalán közzétett rendelet augusztusig marad érvényben. Fenntartja Ukrajna támogatását az Európai Unió. 2,3 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára hitelformájában a jövő héten. Emellett újabb szankciós csomagot is előkészítenek Oroszországgal szemben.
0: Időjárás jelentés.
2: Általában derült napos idő várható, csapadék nem valószínű, de az Északi-Középhegység területén egy-egy zápor zivatar kialakulhat. A hőmérséklet 31-36 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Ismét itt a hétvégi menetrend a Trend FM-en. Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk Buza Sándor turisztikai magazinjával, a Menni Ennivel. Kempingezni megyünk már is.
2: Vendégem pedig a stúdióban dr. Varga Katalin, a Magyar Kemping Szövetség új elnöke. Köszönöm, Katalin, hogy itt van.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Ó, csak be kéne, hogy kapcsolja, most már hallják, hogy nagyon szépen megköszönte nekem a meghívást. Miért vállalta el?
3: A meghívást?
2: Nem.
3: A kemping
2: az sokkal fontosabb.
3: A kemping szövetség?
2: Valószínűleg azért vállalt el a meghívást ide, hogy el tudja mondani azt, hogy miért vállalt el az új elnöki megbízást.
3: Pontosan. Illetve hát ugyanazok miatt, a célok miatt, hogy nagyon közel áll a szívemhez, és a stratégiai céljainkhoz is a kempingturizmus és a kempingturizmus fejlesztése, és az ember éppen ezért minden szalmaszálat megragad, hogy beszélhessen a kempingezés csodájáról, úgyhogy itt már tulajdonképpen össze is ér a két szál.
2: Ön mióta a tagja a Kemping Szövetségnek, vagyis mióta van rálátása valamilyen szempontból annak arra a munkára, ami aztán ugye most elnökként majd tovább kell, hogy vigye, vagy különféle kis változtatásokat bizonyára talál?
3: Keresztkérdés, szerintem a Kemping Szövetségnek olyan 7 éve lehetünk tagjai, lehet, hogy 8.
2: És mióta üzemeltetnek kempinget?
3: Kempinget, ezt egy kicsit több mint 10 éve dolgozunk kempingekkel, és én nem is a turizmusból jövök, de ez lett az a része a portfóliónknak, ami igazán közel áll a szívemhez, és amiben teljesen bele is ástam magam.
2: Szóval akkor most 10 évet vissza tudunk ugrani, vagy legalábbis 10 év tapasztalata ott van önnél. Mi minden változott, vagy mi minden sajnos nem változott az elmúlt 10 évben sem a magyar kemping helyzetet tekintve?
3: Nagyon jó a kérdés, mert nagyon sok minden nagyon jó, hogy nem változott. Nagyon jó, hogy megmaradtak még mindig nagy területek kempingként, és nagyon jó, hogy ezért még Magyarország mindig ott van a külföldi vendégek szeme előtt is, és az ő fejükben is, mint egy kempinges

0: közönség, miközben a magyar közönség tartja magát. De hogy visszatérjek a kérdésre, közben ami változott, az az, hogy Európában egy óriási nagy hirtelen növekedési lendületet él meg a kempingturizmus. Gyakorlatilag kilőtt sokkal gyorsabb a növekedése, mint a turizmus többi ágának, és ezt Magyarországon még nem, vagy nem eléggé érezzük, vagy nem eléggé tudjuk kihasználni. Ennek sok oka van, de az egyik fő célunk, hogy erre rá tudjunk csatlakozni, erre a nagyon erős nemzetközi trendre, amit részben hajt a kötetlen szabadidő eltöltés, a természetközeliség, az emberi kapcsolatok iránti igény, a helyszínekhez való kötődés igénye a turizmusban, de egyébként nagyot dobott rajta még bizonyos szempontból a COVID is, vagy akár a repüléssel kapcsolatos problémák is.
1: Igen, mert ugye akkor nem mehetünk zárt térbe, viszont mehetünk nyitott térbe. Ez a fajta hiányosság, amit most elmondott, ez milyen okokra vezethető vissza? Talán a transzparencia hiánya, ami azt jelenteti, hogy ennyire, tehát még nem tudnak olyan sok mindent a magyar kempingekről, avagy esetleg vannak minőségi differenciák, ahogy ezt szépen mondják, és mondjuk egy külföldi kemping az magasabb színvonalat tud szolgáltatni, mint a magyar, tehát ez is adódhat a transzparencia hiányából, hogy nem tudják, hogy Magyarország milyen jó hely.
0: Valószínűleg összetett a kérdés. Részben nagyon sok magyar kemping küzd azzal, hogy elavult az infrastruktúrája. De küzdenek vele, úgyhogy majdnem mindegyikben találunk már nagyon szépen felújított szállásokat is. A legjellemzőbb az, hogy együtt él a kettő. Együtt él a retro, már tényleg azért rugalmasságot igénylő szállásforma, de együtt élnek azok a színvonalas szállások, és ezek megjelentek már nagy-nagy számban Magyarországon is, amik gyakorlatilag már többet is nyújtanak, mint egy szálloda, hiszen a szállodai kényelem és színvonal mellett tudják adni a kempingezés varázsát, azt a fajta kötetlen szabadidő eltöltési lehetőséget, amit csak egy kemping tud biztosítani. Így van. És természetesen a természetközeliséget is. És ezek megjelentek, és vannak nagyon sok jó példával, és mindenhol. Biztos, hogy nagy elmaradásaink vannak az online jelenlétben. Tehát nagyon sok kemping kicsi, ami a kempingeknek az egyik előnye. Tehát a kempingeknek az egyik gazdasági előnye, hogy nagyon-nagyon széles skálán tudnak megfelelő üzemméretet találni maguknak. Egy egészen kicsi kemping is jól tud működni, és megtalálhatja a gazdaságosságát, meg egy egészen nagy is. Most egy ilyen belépő szintű kis kemping, az iszonyat fontos a desztinációjának, nagyon jól beilleszkedik a helyi környezetbe, nagyon szorosan együttműködik a környezetével, de valószínűleg nincs meg az az erőforrása, hogy azt az erős online jelenlétet tudja biztosítani, mert ahhoz kell, hogy az országon belül is, és külföldön is, és abban a mai zajban, ami az online térben zajlik, őt meghallják. Tehát én úgy gondolom, hogy a kempingszövetségnek részben mindent meg kell próbálnia tennie azért, hogy ezt erősítse. Pénz nagy úr, nehéz online jelenlétet biztosítani megfelelő keretek nélkül, de biztos, hogy ezért meg kell próbálni minden erőnkből telőt, hogy tudjunk segíteni.
1: Lehet, hogy rosszul gondolom, de mégiscsak azt gondolom, hogyha kimondjuk azt a szót, hogy kemping, akkor a magyar emberek fejébe beugrik a Balaton. Hát hol vannak kempingek, mint a Balatonon vannak kempingek. De hát ugye Balatonnál szerencsére nem áll meg a Magyar Kemping Szövetség világa. Ráadásul ugye megint csak visszautalok arra, hogy külföld magyarországi elfogadottság. Azért Magyarország kikiáltatott helyesen fürdőországnak, wellness országnak, gyógyfürdőországnak. Szóval hogy néz ki ez a térkép, a magyar kemping térkép?
0: A magyar kemping térkép nagyon színes, és ez egy nagy előnyünk, és itt kettő dolog is felmerült a kérdésben. Az egyik, hogy ugye mire gondolnak a magyarok. Részben küzdenünk kell azzal, hogy igen, csak a Balatonra gondolnak, részben azzal is, hogy egy kicsit azért nagyon sok magyarnak a fejében nem a mai modern kempingezés és az az életstílus
1: hát, ahogy szocializálódtunk.
0: Hanem az a 20-30 évvel ezelőtti, és itt már ugye rég nem erről van szó. Tehát meg kell mutatnunk ezt is, hogy mit tudnak a kempingek, és azt a fajta sokféleséget is, hogy igenis vannak vízparti kempingek, azok sem a Balatonon, hanem a folyóink mentén is, a Velencei tó mellett is, a Tisza tó mellett is, és nagyon sok más helyen, kisebb tavak mellett is, akár nem tudom, Orfüt mondani.

0: mondanám például, de a vízparti kempingek mellett nagyon sok gyönyörű erdei kempingünk van, és hát Magyarország nagyon erős például a termálkempingek választékában. A kempingek nagyon sokfélék. A kempingek nagyon sokfélék úgy is, hogy rengeteg típusuk létezik, de úgy is nagyon sokfélék, hogy egy kempingen belül nagyon sokféle szállástípust találunk, akik különböző vendégköröknek az igényeit elégítik ki. Ezért nagyon nehéz elképzelni olyan vendégszegmest, akinek nem tudnak a magyarországi kempingek valami izgalmasat és újat kínálni. De ezt valahogy meg kell itthon is mutatnunk.
1: És mik ezek az izgalmas újdonságok? Én pont a hétvégén, ahogy önnek már mondtam, mielőtt bejöttem bejöttünk a stúdióba, a hétvégén a Sió kempingbe töltöttem pár napot, ahol egy rönkház sorban volt a szállásunk. Hát konkrétan leesett az állunk, hogy milyen gyönyörűen meg van csinálva, gyönyörű rönkök egymásra rakva, klasszikus módon, mint egy osztrák hütte, úgy rakva terasszal, berendezésileg is. Tehát valóban, ahogy ön mondta, nagyon széles a paletta annak, hogy milyen szállástípusokat lehet adni. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor a fejlesztések, azok gondolom, azok mindennaposak, illetőleg azok olyan elvárt dolgok, amit nélkül ma már egy kemping nem tud létezni. Ráadásul ugye az elmúlt 20-30 év arról szólt, hogy akkor nem voltak. Pályázni tudnak a kempingek? Tehát van valami büdzsé, valami pénz? Vagy mindenkinek ki kell gazdálkodnia abból a 3-4-5-6 hónapból, amikor tud dolgozni?
0: Mindenkinek ki kell gazdálkodnia abból a néhány hónapból, amikor tud dolgozni. Megint nagyon sok mindent
1: ez a bajom mindig.
0: Súroltunk. Próbálok sorban válaszolni. Igen, nagyon sok olyan szolgáltatást és szállástípust nyújtanak a kempingek, ami lehet, hogy nekünk kempingeseknek talán nem is olyan újdonság, de egyébként valószínűleg sok mindenkinek az. Rönkházak, faházaknak már olyan minőségük van, és olyan esztétikai, stilisztikai élményt is tudnak adott esetben nyújtani, ami önmagában tud vendégélményt emelni. De a mobilházak nagyon hasonló kategóriát képeznek, olyan komfortot nyújtanak a természet közepén, amit nem biztos, hogy mindenki vár egy kempingtől. Akik lakókocsisok, azok tudják, hogy ezért a lakókocsik milyen fejlődésen mentek keresztül, illetve a lakóautók, lakókocsik kiszolgálása is. Tehát a nagyon sok kemping kínál most már nagy számban komfortparcellát, ahol a vízre, szennyvízre rá lehet csatlakozni. De szintén a kényelmet szolgálhatják a kempingekben megtalálható mosógépek, szárítógépek, bérelhető hűtőszekrények, hűtőrekeszek, fagyasztórekeszek, bérelhető fürdőszoba, ami akár egész ott tartózkodás idejére.
1: Ezt hogy azért kell elképzelni? Oda hoznak egy kis fürdőszobát?
0: Nem, az ember kap egy kulcsot a vizes blokkon belül egy fürdőszobához, és abban akkor azon a héten, mondjuk amíg nyaral, csak ő használja azt a fürdőszobát, ott hagyhatja a cuccait, nem megy be más. Nem.
1: Akkor el kell képzelni, mert ilyen soha nem volt meg egy fürdőszoba sort, mondjuk egymás mellett több ilyen kibérelhető rész van.
0: Vagy vizes blokkonként egy-kettő, igen. Tehát nagyon sok ilyen szolgáltatást tudnak manapság nyújtani a kempingek, de tudunk bérbe adni bográcsot, bográcsvállábat, tűzifát, ha valaki nem, tűzifát értem szerint nem bérbe adjuk, hanem adjuk.
1: Különben de, is elég.
0: Igen, mert hogy az elég.
1: Nem lehet visszaadni.
0: És tehát ezek a kényelmet szolgáló
1: szolgáltatások. Bocsánat, csak még egy dolog eszembe jutott. Ott vannak a glamping, tehát a sátrak is. A modern sátrak. Mert az
0: a szállástípusok közt mindenképp érdemes megemlíteni a glampinget, ami önmagában maga a szállás adja azt az élményt, maga a szállástípus adja azt az élményt, ami a vendégeknek szolgálunk, de maga a sátrazás is átalakult. Elképesztő, hogy mekkorát változott az elmúlt 10 évben a sátrazás azáltal, hogy megjelentek ezek a könnyen felfújható, könnyen felállítható, de óriási négyzetméter alapú sátrak. Tehát ezek a sokszor 3-4 hálószoba közre fog egy nappalit a sátorban, és ezek elérhetővé váltak árban is, és technológiában is az átlagember számára. Tehát ezt már nem úgy kell elképzelni, mint régen, hogy egy nagyobb katonai sátor felállításához azért jó pár embernek össze kellett állnia, meg még szállítani is nehéz volt, hanem ez valóban befér egy családi autóba, és valóban föl tudja 20 perc alatt állítani egy átlagos család, vagy baráti társaság. Tehát a Sátrazás kényelme is átalakult. Ma már minden sátras kis indukciós főzőlappal érkezik. Már a hűtésre vannak.
1: Azt egyébként bérelni is lehet.
0: Bérelni is lehet, így van. Tehát a sátrazás komfortja is messze magasabb már, mint amire a legtöbben gondolnak. Úgyhogy általában, aki rászánja magát és kipróbálja akár a lakóautós formáját, akár a sátras formáját, akár a valamiféle fedett szálláshely megoldást, az általában meg szokta szeretni a kempingezést. Nagyon sok kemping kínál olyan belépő megoldásokat is, mint egy eleve felállított bérelhető sátor, vagy egy eleve felállított ott álló bérelhető lakókocsi.
1: Igen, lakókocsi.
0: Úgyhogy igazából mindenkinek érdemes keresgélnie, mert valószínűleg megtalálja a saját igényeinek a leginkább megfelelő.
1: Ugye azt mondta, hogy itt az előszezonban különösen fontos önöknek, hogy nagyon sok osztálykirándulás csapódik le a kempingekben. Ugye ez azt gondolom edukáció szempontjából is nagyon fontos, hogy a gyerekek tanulják meg, hogy hogy néz ki 2026-ban egy kemping. Hát, ha majd otthon rángatja anyukának a szoknyát, hogy azok, hogy menjünk el kempingezni, mert nagyon jól érezték magukat. A kérdésem most jön, melyik korosztály a legkempingezőbb?
0: Tényleg, ezt most őszintén mondom, hogy mindegyik. Uh-huh. Az edukációs céllal egyetértek. Őszintén mondom, hogy mindegyik. A kisgyerekes családoknak nagyon ideális választás a kemping. Nekem is 3 gyerekem van, mi is jártuk a kempingeket. Nincs még az a szállásforma, ami tudja azt az életérzést biztosítani, hogy egy gyerek alszik a mögöttem lévő sátor, lakóautó, fedett szállás, mobilház, bármi. Egy gyerek ott biciklizik az orrom előtt föl alá, én meg mondjuk közben még ihatom az aperolomat, a teraszon a lábamat föltéve, vagy kávémat, vagy bármit. A gyerekek pillanatok alatt kapcsolatokat építenek a kempingben. Nagyon úgy lehet őket szabadon engedni, hogy az ember biztonságban tudja őket.
1: Voltak éppen egy kerítésen belül vannak.
0: Egy kerítésen belül vannak, legtöbbször még biztonsági őrökön is belül vannak, bent a kempingen belül elérhető a bolt, étterem, bármi. Tehát sokkal hamarabb mertem én is elengedni a kis bicikliével boltba a kempingben, mint kint, az autók közt, vagy bárhol. És itt nyugodtan pillanatok alatt kialakulnak a számháborúk, a nerf csaták, a majdnem minden kempingben van strandröplabda pálya, focipálya, hasonló, ahol meg ugye víz, medence, esetleg a medencéknél is szokott lenni vízimentő, úgyhogy a kisgyerekes családoknak nagyon jó. Természetesen a nyugdíjasok közül is sokan járnak, főleg a külföldi nyugdíjasok kempingbe. A fiatalok közül leginkább azokat látjuk, akik az aktív turizmust kedvelik, tehát leginkább a biciklitúrák, vizitúrák, természetjárók résztvevői. A termálkempingek közönsége jellemzően egy kicsit idősebb, tehát igazából nem tudok olyan korosztályt mondani, aki valamelyik kempingben nem érzi otthon magát. Az osztálykirándulásokra egy pillanatra visszatérve, a kempingek a MICE szegmensnek, tehát a turizmuson belül a MICE szegmensnek, nem csak az osztálykirándulások szektorából tudnak kiszakítani maguknak egy nagyon jelentős részt, hanem bőven van keresni valójuk azokban a speciális rendezvényekben is, ami nem egy öltönyös, leülős konferencia, de egy céges csapatépítő, egy autós találkozó, egy motoros találkozó, egy klub találkozó, egy edzőtábor, egy jógatábor, tehát ezeknek mind nagyon jó helyszínt adnak a kempingek, úgyhogy nem csak az osztálykirándulásokra érdemes a csoportos vendégek közül figyelni.
1: Nekem az a perverzióm, és nem csak a kempingek tekintetében, hanem a szállodai szobák tekintetében is, három olyan nagyon fontos dolog van, amit én nagyon, nagyon szeretném, hogyha mind több lenne. Az egyik konnektor. Ma már, amikor mi magunkat is betöltjük éjszakára, hogy másnap reggel föl tudjunk kelni, éppen ezért mindig a megfelelő számú konnektor az egy fő kérdés. A másik, hogy bármekkora nagy egy kemping, akkor ne csak a recepció környékén legyen elérhető és erős wifi hálózat, hanem a legutolsó háznál is, hiszen ő is ugyanúgy kifizette a pénzt, ő is ugyanúgy szeretné élvezni, ki akar nyitni a laptopját, zenét akar hallgatni, tehát szerintem erre oda kell figyelni. A harmadik, pedig a legfontosabb, a fogasok. Tehát most ebben a kempingben, ahol voltam, egy darab kis dupla pici fogas volt fölrakva. Hát ha azt feltételezzük, hogy abban lakik kettő vagy három vagy négy ember, aki egyébként a fürdőköpenyét, a törölközőit, a gatyát föl akarja tenni, és ezek szerintem filléres dolgok, viszont az, hogy jól érezzük, jó, igen, jó, ha jól érezzük magunkat, az pedig elengedhetetlenül szükséges. Írja be a naplójába, hogy...
0: Ennek egy része valóban filléres dolog, például a fogasok, tehát hogy az egy viszonylag könnyű, igen, történet. Itt a leginkább a vendégekkel való kommunikációra helyezném a hangsúlyt, hogy ezek a visszajelzések megérkezzenek. Az áram és a wifi valóban a vendégélmény elengedhetetlen része manapság már, különösen akkor, ha valaki a digitális nomádokat is szeretné megtámadni. Nem mindenhol egyszerű, a külső infrastruktúra miatt sem mindenhol egyszerű. Tehát Magyarországon ma áramot fejleszteni, vagy optikai kábelt vezettetni oda, ahol nincs.
1: Ott a bicikli,
0: az azért egy komoly kihívást tud lenni, tehát nagyon sok kempingről tudok, aki készenlétben áll, hogy fejleszten, de egyszerűen 2-3-4 évre vállalja az EON sok.
1: Köszönöm szépen, sok sikert kívánunk az elnöki opozícióhoz, és a munkához dr. Varga Katalin, a Magyar Kemping Szövetség új elnöke volt a vendégem.
2: Buza Sándor interjúját hallották, ő most egy kicsit pihen, de a szünet után rögtön fürdőkörképpel érkezik vissza.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. Fürdőkörképet mondunk már is az országról, természetes vizeink, vidéki és városi fürdőink ezerrel várják ugyanis a csobbanásra vágyókat. Új nyitások, felújítások és fejlesztések. Buza Sándor beszélgetésében.
2: A stúdióban a vendégem Balogh Zoltán, a Fürdőszövetség főtitkára. Szervusz Zoltán, köszönöm, hogy itt vagy.
3: Szervusz, köszöntöm a rádióhallgatókat.
2: És azóta nem találkoztunk, de novemberében Körösi Csoma Sándor díjat kaptál.
3: Igen,
2: amihez köszönöm. Gratulálok. Az mit takar ez a díj? A hallgatók hadd tudják.
3: Hát ez a turisztikai szakma legmagasabb állami elismerését jelenti. Turizmus különböző ágában dolgozó kollégák kapják meg évről évre. Most öten kaptuk meg, illetve van életműdíj, meg emellé még nagy díj is, ami külön-külön kategóriát jelent, úgyhogy ez nagy öröm volt számomra, és azt gondolom, hogy nem is inkább számomra, hanem a fürdőszakma számára, mert fürdőágazatban dolgozó kollega eddig még nem részesült ilyen díjban, és talán ezzel maga az ágazat is, illetve a fürdőszövetség munkája és elismerésre került.
2: Ugye te maradtál főtitkár, de új elnököd van.
3: Igen, köszönöm. Hát ugye 4 évente van tisztújítás a Fürdőszövetségben. Idén májusban történt ez meg. A részben új a tagok kerültek az elnökségbe. Az elnök, jelenlegi elnökünk, ugye korábban ő alelnökként dolgozott már, illetve aki korábban a Felügyelőbizottság elnöke volt, a Budapest Gyógyfürdői Hévizei ZRT-nek vezérigazgatóasszonya, ő pedig most bekerült az alelnöki székbe. Úgy áll fel a szervezet, hogy elnök, 2 alelnök dolgozik mellette, illetve 3 elnökségi tag, és egyébként pedig jó néhány bizottság, tehát hasonló módon, mint egy önkormányzat, különféle szakmai ágakat képviselő bizottságok dolgoznak az elnökség mellett.
2: Hát az első alapvető kérdés, mert ugye alapvetően arról fogunk beszélgetni, hogy milyen a helyzet, hogy indul el a szezon, van-e minden medencében víz?
3: Igen, ez nagyon jó kérdés, hiszen még mondjuk 10-15 évvel ezelőtt május 1-e az egy kőbevésett dátum volt, ez a strandszezon kezdete, és akármilyen idő volt, megtöltöttük, illetve fürdőüzemeltető kollégák megtöltötték a medencéket. Hát most ez nem így van, fokozatos a nyitás, természetesen az május 1-e egy ikonikus dátum, jó néhány fürdő ragaszkodik ehhez, és medencének egy részét megnyitja, de teljes kapacitással gyakorlatilag majd csak a nyári szünetre fognak működni a fürdőkollégáik. Úgy ütemezik, hogy akkor június 19-e, ami az utolsó tanítási nap egy péntek, addigra legyen 100%-os a kapacitás, de természetesen időjárás függvényében, és erről nem titok, beszélgettünk
2: persze,
3: egy picit az előbb, a pünkösdi hétvége nagyon jól sikerült, és aki tudott az időjárás jelentésre rákészülve, előjelzésekre rákészülve minden medencét, vagy a lehető legtöbb medencét megnyitotta, hiszen ami még májusban nem volt korábban általános, hogy kisgyermekes családok is jöttek strandokra, most ez viszont így volt, hála az időjárásnak, úgyhogy én is az általam irányított fürdőben még az utolsó pillanatban meg tudtam azt tenni, hogy minden medencével tudtuk várni a vendégeket.
2: Ez azt jelenti, hogy most ebben a pillanatban Budapest minden nagy strandja, fürdője már valamilyen szinten üzemel, még hogyha nem is, nincs is tele minden medence.
3: Hát nem, hiszen vannak klasszikus strandok itt Budapesten, mint például a római, illetve a pünköst fürdői. Ezek majd csak egyébként néhány héten belül nyitnak. Június közepére, illetve így a nyári szünet kitörtére várnak ott a kollégák, legalábbis az előzetes tervek szerint úgy készültek, hogy akkor nyílnak meg a medencék. Ez egyébként erősen időjárás függő, hiszen ott vannak hidegebb vízzel működő medencék is, ami gyakorlatilag egy termálvizes medencék, vagy egy fürdőhöz képest jobban kitett az időjárásnak.
2: Azt jól hallottam, vagy valahol hallottam, vagy lehet, hogy jól olvastam, hogy a Dunán kialakítanak, vagy kialakítatok egy szabad strandot?
3: Hát kettő
2: is. Pláne.
3: Így van, és ugye ezt egyébként BGH-s kollégák, tehát Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT kollégái üzemeltetik, akik egyébként itt Budapest területén 13 fürdőt üzemeltetnek, ezeket is ők fogják, és ugyanúgy folyamatos vízminőség ellenőrzés, tehát Tehát én azt mondom, hogy ha valaki szabad térre vágyik, nyitott, nyílt vízre, élővízre, akkor bátran mehet ide, hiszen itt is biztonságos.
2: Ami ráadásul folyik. Között.
3: Így van, és én azt gondolom, hogy ugye nem lehet a kettőt összekeverni, van, aki ragaszkodik, nem is megy medencébe, vagy csak nagyon ritkán megy medencébe, az élővíz varázsa az valóban egy
2: hát igen, az élővíz varázsa az nagyon, nagyon itt tudja izgatni azokat, akik egyébként a vizet olyan módon kedvelik, de hát azért mindig van egy fék szerintem, vagy én úgy gondolom, ez lehet, hogy nincsen az emberekben, hogy hát azért mégiscsak egy Duna, mégiscsak egy folyó hozza magával ezt, azt, amazt, ennek ellentételezéseként pedig, ha elmegyek egy strandra, ott pedig tuti, hogy olyan minőségű vízbe futok bele, amelyik az egészségre abszolút nem ártalmas.
3: Hát ez valóban így van, még a például a természetes vizek esetében bakteriológiai szempontból is lazább a jogszabály megenged bizonyos számú baktériumot, addig az épített fürdők esetében ez nulla. Tehát gyakorlatilag az 100%, hogy a legnagyobb biztonságban egy épített fürdőben van ilyen szempontból is a vendég, illetve egy dolgot nem szabad elfednünk, még csak június eleje van, ennek ellenére a Dunának olyan alacsony a vízállása, mint korábban augusztus végén volt, és ez komoly problémákat okozhat, esetleg kisebb vízminőségit, de vízhozam szempontjából teljesen át kell gondolni az egész működést egyrészt a strandoknak, illetve sokan nem gondolnak erre, hogy jó néhány fürdő, strand a saját hidegvizes ellátását is azból a vízadó rétegből oldja meg, egyébként a Dunamenti csápos ivóvízkutak vannak, és ugye én itt Dunakanyarban üzemeltetek egy fürdőt, tavaly évben is voltak komoly vízellátási gondok, elsősorban a hegyvidéki településeken, de konkrétan tudom, hogy nálunk is járt a regionális vízművek, és megnézte, hogy milyen a kutunk, hogy szükség esetén strand, a fürdő leáll, és az ivóvízellátás a fő hangsúly. Tehát ezért az utóbbi évek klímaváltozása komoly gondot és kihívást jelent a fürdőüzemeltetőknek is.
2: Még egy gondolat erejéig ugorjunk vissza a Dunán létesített szabad strandokra, mert ugye kettő van. Itt hogyan jelölődik ki a strand, a víz része, hogyan jelölődik ki?
3: Hát ugye...
2: Mert azért itt van sodrás, hát itt vannak...
3: Hát ugye meg akkor kollégák, ebben egyébként be kell valljam, annyira nem vagyok otthon, hiszen mi alapvetően az épített fürdőket üzemeltetjük, ugye tekintettel arra, hogy ugye mondtam, hogy BGS kollégák üzemeltetik valamennyire, igen. Ugye azokat a területeket szokták kijelölni, ami vízminőség szempontjából amúgy is a jobb, mert ugye tudjuk, hogy amíg nem épült meg a nagy szennyvíztisztító Budapest határában, azért hogy mondjam, finoman kihívásokkal küzdött a Duna a vízminősége. Ilyen probléma nincs, illetve ahol szerves módon már korábban is amúgy fürdőztek a Dunában olyan a partszakasz, ott jelölik ki ezeket a strandokat, és mellé olyan infrastruktúrát, ami mondjuk büfét, illetve egyéb zárható vagy öltöző területeket meg egyebeket jelent, de nagyon-nagyon, tehát mindenkinek fölhívom van a figyelmét, hogy az élővíz mindig mondjam, meg tudja viccelni az ott fürdőzőket, látszólag enyhe, aztán a következő pillanatban pedig egy gödör, vagy egy kis örvény, fosodrás, tehát tényleg a nyílt vizet csak annak ajánlom, aki teljesen biztos úszástudással rendelkezik.
2: Mennyire változott meg a vidéki fürdők helyzete vagy léte az elmúlt időszakban? Lettek-e újak?
3: Hát inkább azt tudom mondani, hogy nagyobb felújítások voltak, és nem olyan régen nyílott meg egy olyan vidéki fürdő, amelyik 5 éve zárva volt, ez a Siófoki Galériusz. Ez én azt gondolom, hogy azért is fontos, hiszen itt beszéltünk korábban Balatonról is, ugye a Balaton, illetve tavak Tiszató is nagyon kitett az időjárásnak, kell mindig olyan attrakció, ami egy rosszabb...
2: Esőnap esetén.
3: Van, pontosan. Tehát ugye esőnap esetén.
2: A színházban van, kertmoziba ha van, akkor legyen
3: kell, itt is. Kell lenni a Balaton, és erre tökéletesen ott van a Galériusz, úgyhogy idén ők is újra nyitottak, és a következő nagy nyitás az most várható 2 hét múlva, ahogy mondtam, ugye 19-e az utolsó tanítási nap, azon a napon nyílik a Tiszaligati fürdő 7 év felújítást követően Szolnokon. Tehát ez a 2 olyan nagy attrakció, ami gyakorlatilag egy teljes új nyitást jelent, de volt az elmúlt időszakban jó néhány fürdőfelújítás, például Gyulán, amelyik azért híres a fürdőjéről, gyógyvizes fürdőjéről is, ott a Lovardának nevezett gyógyvizes részlege újult meg teljes mértékben, de vannak szaunás beruházások is, Nyíregyházát kevésbé szokták egyébként fürdőszempontból ismerni, szóval azért azért a közelben ott van Hajdúszoboszló, ami elviszi az ismertséget elsősorban, de kifejezetten szép nagy fürdőjük van, és ott egy nagyobb szauna beruházás zajlott le, szauna programokra optimalizált szaunát adtak át a kollégák.
2: Ezek a fürdők, a vidéki városokban lévő fürdők, ha most azokra koncentráltuk, ezek általában önkormányzati tulajdonban vannak?
3: Igen, a magyarországi fürdőknek egyébként nagyjából a 90%-a önkormányzati tulajdonosi háttérrel rendelkezik, és azért fogalmaztam ilyen furcsán, mert ugye legtöbb esetben létrehoznak egy önkormányzati tulajdonú céget, és az üzemelteti a fürdőt, de néhol egyébként önkormányzati intézményként úgy, mint egy iskola vagy egy óvoda, és kisebb arányban van magántulajdonban levő fürdő, ilyen is van, ott azért könnyebb a döntéseket meghozni, hiszen egy önkormányzati háttér esetén igazodni kell az önkormányzati döntési struktúrához, illetve sokan nem gondolnak bele, de egy gazdasági rádióban ülünk, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy abban az esetben nem minősül az adott fürdő KKV vállalkozásnak, miközben a mérete alapján, az árbevétele eredménye, illetve dolgozói létszám alapján is az lenne. Sajnos így ezért jó néhány támogatási formába, pályázatból is kimaradunk.
2: Igen, pont ezt kérdeztem meg az előző beszélgető társammal, ugye dr. Varga Katalinnal, a Kemping Szövetség új elnökével, hogy mekkora tere van a pályázatoknak, tehát lehet-e pályázni, tudnak-e pályázni fürdők, magántulajdonban lévő fürdők, vagy akár önkormányzati tulajdonban lévő fürdők?
3: Hát ugye magántulajdonú fürdőknél a KKV-k számára kiírt pályázatok nyitottak, önkormányzati tulajdonnál ez eleve az önkormányzati háttér miatt kizárást jelent. Itt a topos pályázatok, a településfejlesztési operatív program keretében kiírt pályázatok voltak elérhetők, vagy a fürdőüzemeltető cégnek, vagy közvetlenül az önkormányzatnak, és azért az elmúlt években, aki tudott, itt pályázott is, és azért volt jó néhány fürdő, aki nyert, és ez azért volt fontos, hiszen többször volt, amit beszélgettünk róla, hogy 19 volt az utolsó békeév, jött a COVID. Igen. Azt hittük, hogy ennél rosszabban nem lehet, aztán jött az energiaválság, aztán most a Hormuz is szoros, tehát ugye az energiaválság a háború miatt, bocsánat, az orosz-ukrán háború miatt, most a közel-kelet Hormuz is szoros okoz problémát, amiben egyébként próbáljuk a jót is meglátni, de majd erről biztos beszélünk később. Viszont ez irányította abba, vagy terelte a kollégákat abba az irányba, hogy energetikai korszerűsítések hajtsanak végre, hiszen amíg viszonylag alacsony volt az áramára, nem feltétlenül voltunk erre rászorítva, most már azért, aki tudta, nem csak napelem, hanem egyéb vezérlési oldalról is megtámogatta a rendszerét, illetve a lehető legtöbb energiát kivesszük abból a termálvízből, amit egyébként eddig alapvetően csak fürdési célra használtunk, vagy épületfűtésre, most már az elfolyó termálvizeket hőszivattyúval hasznosítva akár nyári időszakban hűtésre, vagy környező intézmények, hiszen ahogy mondtuk, önkormányzati tulajdon révén működik a szinergia, és mondjuk egy önkormányzati épületet, iskolát, óvodát is tudunk a mi elfolyó termálvizeinkkel fűteni.
2: Gyógyfürdők?
3: Az egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hiszen ha így amblok nem is lehet kimondani, hogy ez hungarikum, de mégiscsak,
2: az.
3: Annak minősül, de még konkrétan ezért minősítve nincs, de Európában kicsit kezdjük messzebbről. Én azt gondolom, hogy két olyan település van, amit világszinten jól ismernek fürdő oldalról. Egyik Budapest, hiszen adja magát a történelmi fürdőkkel, a másik pedig Hévíz az egyedisége miatt, viszont vagy még 10 olyan település van Magyarországon a nagy fürdővárosok, bárki
2: nyugati része, egyre, a keleti része, van, délkeleti része,
3: amit azért európai szinten jól ismernek, és a turizmusnak fontos befolyásoló tényezője. És ez a gyógyvíz miatt van. Ez a közép-európai gyógyvíz, Kárpát-medencei gyógyvíz, és direkt fogalmazok így, hiszen ez nem szigorúan a mai Magyarország területére, hanem a felvidéki részen, illetve Párcium erdélyi részen is található ilyen gyógyvíz, ami teljesen más, mint a nyugat-európai gyógyvizek, vagy akár csak a cseh híres fürdővárosok vizei. És ennek egyébként a hatása is teljesen más, komplexen nem csak a benne levő ásványanyagból, hanem a viszonylag magas szerves anyagtartalmából, illetve a kiemelkedően magas hőmérsékletéből is adódik, hiszen nem véletlen az, hogy amíg Nyugat-Európában már 25 foktól termálvíznek minősül valami, nálunk ez csak 30 foktól így mondható
2: szigorúbbak
3: el.
2: Szigorúbbak a elvárások.
3: És ha már a szigorú elvárásoknál tartunk, ugye nagyon üdvözöltük, hogy 23 év végén kijött az új közfürdős rendelet, az 509, illetve az 510/2023-as rendelet, ami egy korábbi közel 30 éves jogszabályt váltott le, de azért így működés közben látjuk, hogy van mit még finomítani rajta. Az egyik egyébként pont ez a termálvizes, gyógyvizes mutatvány, hiszen a magyarországi gyógyvizes medencék jelenleg töltőrítő rendszerben működnek. Csak hogy tisztázzuk, ez nem azt jelenti, hogy reggel belöntjük, és aztán végén mondjuk egy húslevesből vagy egy gulyásból távozunk, folyamatos pótvíz utánpótlás történik, de mindenféle vegyszerezés nélkül.
2: De egyébként esténként leszokták engedni.
3: Persze, minden
2: nap. És aztán kapja leengedik. Az újat.
3: Kitakarítják, nagyon, fontos, nagyon fontos, kitakarítják, hogy takarítják, tehát ezt hipóval, alapvetően hipóalapú, klóralapú szerrel fertőtlenítik, és újra töltik a medencét. Na most az új előírás szerint a forgatás alóli felmentést minden üzemeltetőnek idén évvégéig meg kell kérni, és hogyha nem kaptam meg, akkor van rá bő két éve, hogy ezt az átalakítást megtegye. Na ez két szempontból izgalmas, hiszen vannak pont olyan fürdők, történelmi fürdők, nem csak itt Budapesten, de talán ezek a legismertebb, mondjuk egy Rudas. Hát a törökök nem gondoltak arra 500 évvel ezelőtt, hogy ezt majd valaki azt mondja, hogy akkor alakítsd át, fizikai képtelenség átalakítani. Másrészt meg ideg a víz hatása miatt ezt nem klórral, hanem hidrogénperoxid alapú szerrel lehet fertőtleníteni, de hát ugye tudjuk, hogy a hölgyek például azzal szökítik a hajukat, hát ha azt kiszökíti, akkor azért a víz is másfék fog kinézni, nem lesz meg az a színe, meg nem lesz meg az az illata, ami a gyógyvíz hatása, és ettől kezdve hiába mondom én a vendégnek, hogy nem befolyásolja a gyógyhatását, ha nincs meg az az érzés, ahogy mondtam, komplex, ez ugye, mint tudjuk, egy gyönyörű nőt meglátunk, először látjuk, aztán szeretnénk érezni, és így komplexen hat, ugyanígy hat ez a víz esetében is, úgyhogy ezen dolgozunk, hogy ebből azért lehessen, vagy ettől azért jelentős mértékben lehessen eltérni, hiszen ezért jönnek ide a vendégek Nyugat-Európából is.
2: Hát igen, ők a gyógyvízbe akarnak ülni.
3: Így van, nem pedig a kiszőkített.
2: És egyébként vízben. Pedig ugye a gyógyvíz cseréje nem oldja meg azt a problémát, ami mondjuk az egészségügyi szempontból azt hozná, hogy akkor minden rendben van, tehát valamilyen szintű vegyszert kell alkalmazni.
3: Így van, de fontosnak tartom kiemelni, hogy az alapgondolata az NNGK részéről az volt, hogy közegészségügyi szempontból még biztonságosabbak legyenek a fürdők, de az elmúlt több évtizedre vonatkozóan, amíg adataink vannak erre, nem volt fürdésre visszavezethető olyan fertőzés, ami súlyos problémákat okozhatott volna, akár halálesetet, vagy súlyos kórházi kezelést okozó fertőzést. Tehát azt mondjuk, hogy ha megfelelően van pótvíz adagolva a medencébe, esténként megfelelően takarítják, akkor ez nem okozhat problémát, miközben megmarad az a gyógyhatás, ami miatt mondom, vendégek jönnek ide, és ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a magyarországi vendégészakák mintegy 70%-a olyan településen keletkezik, ahol turisztikailag releváns fürdő van, tehát egyértelműen látszik, hogy ez egy turisztikai döntést, utazást befolyásoló tényező maga a fürdő.
2: Csak egy rövid kérdés a végére. Ha van egy fürdő komplexum, ahol van gyógyvíz, kiki által gyógyvíz. Ha nekik van olyan medencéjük, már pedig van medencéjük, ahol a gyerekek is bemehetnek, és az emberek pedig nem gyógyvízbe akarnak ülni, abba a vízbe van gyógyvíz, és ez a gyógyvíz az megfelelő melegségű, tehát mondjuk egy magas hőfokú, akkor azt használhatják azoknak a medencéknek a hőmérsékleti beállítására, vagy van a nem medencében is gyógyvíz?
3: Tehát ugye gyógyvíznek eleve csak azt nevezhetjük, ami
2: minősített,
3: így van, de hogy gyógyvízes medencének azt, amiben nincs keverve a víz. Van már az új jogszabály szerint, hogy gyógyhatású víznek minősített, ami maximum 30%-ig, ami ennél jobban van higítva, az már nem nevezhető annak. És a kérdésre válaszolva, kétféle módszer működik. Az egyik, hogy csak hőcserélőn keresztül hasznosítják a termálvíznek a hőtartalmát, és a saját hidegvizes kutyuk vizét fűtik föl vele, de természetesen létezik keverési megoldás is, de ebben az esetben ugye a hideg víz dominál, és ebbe már gyermekek is bemetnek, hiszen gondolom a kérdés akár arra is irányulhatott, hogy jogszabály szerint 14 év alatti gyermek.
2: Persze, ezt mindenki tudja, remélhetőleg mindenki tudja.
3: És a meleg víz, tehát ugye itt azért tudjuk, hogy igen, maga a gyógyhatás is, de forró vízben mondjuk egy kisgyereknek otthon se célszerű a kádban eltölteni egy hosszú időt.
2: De én azt gondolom azért, hogy a magyarok nagy döntő többsége azért jár ilyen helyekre, megtanulja, hogy hogyan kell viselkedni, tudja használni azokat a fékeket, vagy ellensúlyokat, amik ilyenkor kellenek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a magyar ember azért tud tudja, hogy egy fürdőben hogyan kell viselkedni és hogyan kell élvezni ezt. Köszönöm szépen, Balogh Zoltán, a Fürdőszövetség főtitkára volt a vendégem.
1: Most még bőven érdemes elindulni a strandra, a mai időjárás mellett ez tökéletes program lehet. Mi pedig híreket mondunk, majd az utolsó órára fordulunk itt a hétvégi menetrendben, és a könyvajánló érkezik. Olyan kötettel, amit akár még a strandra is érdemes lehet beszerezni. Olá Andreával várjuk Önöket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopronfest. Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 122 millió forintot kapott ki nem vett szabadságai után Matolcsy György. Csak nem háromszorosára nőhet a fizetős parkolás területe Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Szigorította a szabadságok nyilvántartását a Magyar Nemzeti Bank új vezetése, hogy a jövőben ne lehessen éveken át felhalmozni a ki nem vett szabadnapokat, írja a 24.hu. A változtatást az indokolta, hogy Matolcsy Györgynek távozásakor 8 évnyi szabadsága maradt bent, amely után több mint 122 millió forintot, további juttatásokkal együtt pedig összesen 170 millió forintot kapott. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyigazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9, a nettó 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez Magyarország, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A stockholmi miniszteri nyilatkozat aláírásával Magyarország is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás, az erdők ellenálló képességének növekedése mellett. A minisztérium szerint Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen. Csak nem háromszorosára nőhet a fizetős parkolás területe Szegeden alpolgármesteri kezdeményezésre, írta a Telex. A jelenlegi mintegy 4 négyzetkilométer helyett 2027-től már csaknem 11 négyzetkilométert fedhetne le a rendszer. A júniusi közgyűlésre készült előterjesztés alapján az önkormányzat létrehozna egy új parkolási zónát. Az indoklás szerint sok panasz érkezett az önkormányzathoz, hogy az agglomerációból érkezők egész nap használják a nagykörút és a harmadik körút közötti területek parkolóit, így a lakóknak már nem jut hely. Erősítenék a közbiztonságot Erzsébetvárosban. A 7. kerületi önkormányzat és egy biztonsági cég megállapodása alapján szeptember végéig megerősített éjszakai járőrszolgálat működik majd belső Erzsébetvárosban, a Klauzáltér pedig október végéig folyamatos őrzést kap. Az önkormányzat szerint a rendőrség nem tud elegendő állományt biztosítani a kerületben, ezért biztonsági őrökkel próbálják növelni a közbiztonságot.
0: Időjárás jelentés.
3: Forró napos idő valószínű, egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó szél. Napközben 31-36 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő fél órában, amely egyben szombati magazin műsorunk utolsó szakasza is, Olá Andrea sikeres és kedvelt könyves műsorának legutóbbi adását szemlézzük. Ezúttal pszichológiáról és testünk működéséről lesz szó egy kötetben.
2: Mit taníthat nekünk az immunrendszer a biztonságról? Hogyan segíthet a sebgyógyulás folyamata megértenünk az érzelmi gyógyulást? Mi az, amire valóban szükségünk van a boldoguláshoz? Szerintem mindenkinek fölkelték az érdeklődését ezek a kérdések a Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című könyv fülszövegében. De vajon ki ne szeretné pontosan megérteni azt, hogyan működik mondjuk az izma vagy a tüdeje? Vagy mi játszódik le az agyában. Minden ilyen érdeklődésű olvasó számára alapmű ez a kötet, nem beszélve a számos érdekes társadalmi vetületről, ami további olvasókat vonzhat. Nem is mondok többet, egy biztos, ha elolvassuk ezt a kötetet, utána egészen másként gondolkodunk majd a testünkről és a szervezetünkben zajló folyamatokról. Julia Enders, a nagy sikerű Bélügyek című könyv szerzője, a legújabb tudományos ismeretek birtokában közérthető és közvetlen stílusú könyvben tárja fel a testünk titkait. Majáta Eszter fordítóval beszélgetünk róla, bár pontosabb, ha azt mondom, hogy megosztjuk az élményeinket egymással és veletek. Esztert először arról kérdezem, mit ír a szerző a könyv alapötletéről?
3: Talán azzal kezdhetnénk, hogy mi volt az apropója a könyv megírásának, mert ez szerintem az egész szemléletét bemutatja. Egy nagyon személyes történettel kezdi, amikor a nagymamája, aki ez nagyon szoros érzelmi kötődése volt,

0: összehasonlítás a fejében, hogy ez olyan, mint a sebek gyógyulása. És akkor itt jött be az ő orvosi háttere, hogy végig gondolta, hogy egy seb hogyan gyógyul be. És akkor ott tulajdonképpen ugye ugyanaz a folyamat lejátszódik, mint a gyász folyamatában, hogy az elején még nagyon nyílt a seb, nagyon-nagyon érzékeny mindenre, nagyon fáj, és aztán így szép lassan elkezd begyógyulni, de hogy ez egy nagyon hosszú folyamat. De a végén eljutunk oda, hogy kvázi újraépül a bőr, ahogy mi is újraépülünk egy gyász folyamatban, és a végén már csak egy apró heg marad, ami viszont emlékeztet arra, hogy itt volt valami, ami nagyon fontos volt. Tehát, hogy ezt is fontosnak tartja, hogy nem szűnik meg a seb teljesen, vagy nem tűnik el nyomtalanul egy trauma sem, ahogy a seb sem, mert egy var vagy egy kis heg emlékeztet rá. Úgyhogy innen indult a történet.
1: És végül is megtartja ezt, nem csak a bőr című fejezet előtt írja le a családi történetet, hanem lényegében minden témakörhöz. És azt írja, hogy nem így tervezte eredetileg, de aztán nagyon jól passzolnak ezek.
0: Igen, igen, tehát hogy minden nagyon személyes történettel indult. Tehát az édesanyjáról is hosszan ír, hogy ő milyen kitartóan dolgozott a családért, és akkor az azt hiszem az izmokról szóló fejezetnek a felvezetése, ugye, hogy az izmok is iszonyúan keményen dolgoznak azért, hogy összetartják a testünket, és ugyanez megismétlődött abban, hogy az édesanyjáról írta, hogy ő is hogy próbálta összetartani a családot.
1: És amikor elfogyott a feladat, akkor hogy ment?
0: Így van, akkor egy összeomlás, így van, így van. Ahogy leírja, hogy az izmok is, hogyha nem használjuk, akkor pillanatok alatt így eltűnnek, tehát mondjuk egy hosszabb kórházi tartózkodás során nagyon-nagyon hamar nagyon sok izmot elveszítünk.
1: Az is nagyon érdekes, ahogyan az immunrendszer kapcsán írja ezt a barátot, a nagymamájának a barátját, aki nagyon elfogadó volt, és meg is változtatta olykor azokat, akik jöttek ismeretlenül hozzá.
0: Igen, igen, ez is az immunrendszernél is, hogy ez is mennyire kettős működésű. Tehát ugyanígy, hogy egyrészt megvéd, másrészt meg ugye ellene dolgozik bizonyos testi folyamatoknak, igen.
1: Végig megyünk a fejezeteken, hogy például a tüdő kapcsán, ugye nem csak a szervet mutatja be, és valahogy nagyon emberközelien, szinte megszemélyesítve mutatja be, hanem az oda kapcsolódó részek is szokatlanok egy ilyen könyvhöz képest, szerintem furcsa, hogy milyen képzettársítások vannak,
0: igen,
1: benne, ugye?
0: Igen, abszolút, ugye a legfőbb jelzője a tüdővel kapcsolatban, hogy milyen puha a tüdő, tehát hogy mennyire elemilyen fontos szerepet játszik, és ugyanakkor meg csak épp hozzáér valami, és már benyomódik, tehát egy nagyon szivacsszerű szervünk, és ez mennyire ellentétben áll azzal, hogy ugyanakkor mennyire fontos. Nagyon jó nyelven ír, tehát nagyon könnyen érthető, ugyanakkor fontos tudni, hogy ugye a szerző maga is orvos, gyakorló orvos, tehát abszolút tisztában van az orvosi hátterével, a tudományos hátterével. Ez a kettősség is fontos, ugyanakkor ugye egy nagyon részletes, alapos forrásjegyzék is tartozik a könyvhöz, tehát akit még jobban érdekel, vagy aki esetleg még szakmaibb szemmel szeretne olvasni erről, az nyugodtan elolvashatja a megadott cikkeket, tanulmányokat, úgyhogy minden fejezethez van egy külön forrásjegyzék, azt is érdemes még böngészgetni. De én azt gondolom, hogy ez nem egy orvosi szakkönyv olyan értelemben, hogy orvosnak kell lenni ahhoz, hogy megértsük, hanem egyrészt közérthető nyelven ír, másrészt, amit említettünk, hogy minden szervhez, minden gondolathoz van egy érzelmi megközelítése. És ez is szerintem nagyon fontos, hogy ezzel közel hozza azt az adott szervet, amiről éppen ír.
1: Kiírtam néhány mondatot, azt írja, hogy naponta 20 000 légzés, és a légutak a légcsőtől indulva 22-szer ágaznak el, aztán tüdőnként 21-szer, így alakul ki a hörgőfa, és azt írja, hogy a levegő, a tüdőn átáramló levegő 2400 kilométer hosszú úthálózaton halad át, közben felmelegszik, megnedvesedik, kitisztul. Szóval tényleg olyan adatokat hoz, ami mellett ugye egyébként az ember elmenne, de itt valahogy egészen más helye van.
0: Meg a tüdő ugye pont egy olyan szerv, amiről azért nagyon ritkán beszélünk, tehát nincs annyira előtérben, mint mondjuk az agy, amiről szinte minden nap lehet olvasni. De nagyon érdekes ez is így van, hogy nagyon sok adatot hoz, ettől mégsem válik szárazzá, mert feldolgozza ezeket az adatokat számunkra, de tényleg ezek megdöbbentőek. És egyébként ez is egy fontos eleme szerintem a könyvnek, és ezt itt is láthatjuk, de minden sorában, ami szerintem nagyon szép, hogy egy nagyon mély csodálattal ír a testről. Mm. Tehát ez szerintem nagyon fontos. Nyilván ugye egy orvosnál ez valószínűleg ilyen alap hozzáállás, de hogy ez, ami minket lenyűgöz, azt érezzük, hogy őt is lenyűgözi, annak ellenére, hogy ő nyilván jobban képben van.

0: De hogy ez a mély csodálat és tisztelet a testtel szemben, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos része ennek a könyvnek.
1: Neked a tüdő részben milyen kapcsolódások voltak érdekesek, mert így a légzésről, a légszennyezésről?
0: Igen, hát a légszennyezési összefüggések is nagyon érdekesek voltak. Azt szerintem nagyon fontos, hogy ott néhány jó példát is felsorolt, tehát hogy például az ólom és a benzin kapcsolata, vagy a kipufogógázok kapcsán hozott, ugye ő német szerző, tehát németországi példákat hoz, de hogy ez milyen nagy mértékben javította az egészséget, ami látszólag egy apróság volt, hogy most hogyan gyártják a benzint, annak nagyon-nagyon komoly kimutatható, és ehhez idéz tanulmányokat is, hogy milyen kimutatható hatása volt ennek az egy intézkedésnek. És itt kitér arra, hogy ugye a politika milyen komoly szerepet játszhat abban, hogy egészségesebbek legyünk.
1: Eszembe jutott, amikor a légzéstechnika részt olvastam, hogy az ember sosem gondolkodik azon, csak csinálja jó esetben, hogy hogyan van összefüggésben az agyunkkal, vagy hogy miért is jótékony.
0: Ez most ezért eléggé divat, hogy ugye előtérbe került, hogy a légzéstechnika az mennyi mindent megoldhat, meg milyen jó eszköz, például a stressz leküzdésében, és nem tudtuk egész pontosan, tehát ugye mindenféle technikák vannak erre, de ő ugye rávilágít arra is, hogy tulajdonképpen ez ösztönösen is működik, tehát nem gondoljuk végig, hogy most gyorsabban légzünk, hogyha egy, ugye azt hiszem, egy vizsgahelyzetet hoz, hogy amikor a vizsgahelyzetben idegesek vagyunk, akkor nagyon gyorsan kapkodjuk a levegőt. És hogyha szépen lassan lélegeznénk, akkor ez már önmagában segítene abban, hogy megnyugodjunk. A légzéstechnikák is erről szólnak, hogy tulajdonképpen mesterségesen, úgymond visszaállítsuk a nyugalmi állapotot a testben azzal, hogy a nyugalmi légzést gyakoroljuk.
1: Ugye tovább lépünk a következő fejezetre, de el kell mondanom, hogy amit az oxigénről megtudtam ebben a fejezetben, az számomra lenyűgöző volt. Ahogyan ír róla, és csak azért, hogy értsék a hallgató, hogy tényleg ez egyáltalán nem egy szokványos megközelítésű könyv, azt írja, hogy az oxigénre a káosz a jellemző, de hogy ő csak mindig kapcsolódni akar mindenhez. Amikor pár oxigén molekula a tüdőnkbe jut, eleinte céltalanul bolyonganak, ám nem sokára változik a helyzet. Amint az első úttörők a vérbe kerülnek, szervezetünk már is a helyes útra tereli őket. Az első trükk a vérben lévő vas. Az oxigén imád rozsdává vegyülni a vassal. Klasszikus felállás. A vérünk azonban már egy lépéssel előrébb jár. A vas a vörös vértesteket úgy hajtogatja fehérjékbe, hogy az oxigén ugyan rendkívül közel kerül hozzá, de nem elég közel ahhoz, hogy ténylegesen reakcióba léphessen vele. Ezzel a mestertervel az oxigén veszélytelenül szállítható végig az egész testen.
0: Nagyon fontos a megközelítés módja, és talán még ennek kapcsán egy dolog, ami szintén többször előjön a könyvben, hogy az evolúciós háttér. Tehát ott is ugye emlegeti, hogy a tüdő azért az nem volt mindig, tehát az egy viszonylag újabb szervünk, és ez szerintem nagyon fontos, hogy egy ilyen történeti kontextusba helyezi a testünknek a működését, meg a szerveinknek a fejlődését. Ez szerintem nagyon sok mindent megmagyarázott esetben, hogy ez az agy fejlődésénél épp úgy előkerül, hogy ott milyen hatalmas fejlődést írt le az agy.
1: Hogy melyik a legősibb része az agynak, és hogy hogyan rakódott rá.
0: Tehát ettől például, hogy az érzelmek miért ilyen nagy jelentőségűek, mert ugye azok egy régebbi agy részünkben zajlódnak. Tehát ezt fontosnak tartom, hogy ez a történeti háttér sokszor jelen van. És talán még egy dolog, ami fontos lehet a kontextus kapcsán, hogy az is nagyon gyakori, hogy olyan szinten kontextusba helyezi a tartalmat, hogy előbb az egyén szintjén elmondja, tehát hogy konkrétan a mi testünkben ezt hogyan képzeljük el, és utána átvált egy társadalmi szintű megközelítésmódra, hogy milyen kihatásai vannak annak, ami bennünk történik egyénekben.
1: A tüdő után jön az immunrendszer. Ugye utal rá, hogy sokszor esik szó arról, hogy a szervezet harcol, csapatokat állít sorba, leküzdi, nem tudom én, holott pont nem erről van szó. Tehát, hogy mintha ezt is akarná, hogy gondoljunk erre másként, nem kell mindig küzdeni.
0: Igen, ez is egy érdekes nagyon gondolat, jó. És ráadásul ezt a magyar fordításban nem lehet visszaadni, de németül egyébként az immunrendszert úgy is hívják, hogy elhárító rendszer, ami ugyanaz a szó, mint a katonai elhárítás, és erre valóban utal, hogy nagyon sokszor használunk ilyen katonai jellegű hasonlatokat, tehát, hogy bombaként robban valami, vagy védekezünk, hárítunk, illetve a gazdaságból nagyon sok mindent átveszünk. a gazdasági nyelv.
1: Amikor a testről beszélünk.
0: Igen, igen, ez is egy érdekes megfigyelés.
1: Igen, de hogy az valamiféle más viszonyulást feltételez, nem? Tehát, hogy ő azt mondja, hogy ennek nem így kéne lenni.
0: Így van. Majd előjön például, hogy a kórokozókról beszél, hogy ott már a nevében benne van, hogy kort okoz, ami egy nagyon negatív megközelítés, de ugye felhívja a figyelmet arra, hogy azért vannak hasznos kórokozók is, illetve ami rossz, tehát ezt is nagyon sokszor hangsúlyozza, hogy nem fekete-fehérek a dolgok, tehát hogy ami rossz, az se biztos, hogy csak rossz, tehát például az allergiánál. Igen. Ugye kitér arra, hogy persze az nagyon rossz, hogyha tüsszögünk, de hát az allergia azért van, mert megvéd valamitől. Tehát, hogy mondjuk a mogyoró allergia, az persze, hogy nagyon szörnyű dolog, de ugyanakkor ezzel próbál minket az immunrendszerünk védeni. Úgyhogy ez a differenciáltság szerintem ez is egy nagyon fontos jellemzője a könyvnek. Vagy például, ami nekem egy nagyon szép hasonlat az is, hogy amikor a bőrről ír, most nem akarok előre szaladni, de ott is ugye, hogy a bőrünk, az tulajdonképpen a felső rétege, az egy elhalt valami. Az elhalt sejteknek a rétege képzi a bőrünket, ami egyben az életünknek a burka. Ja. Ez is milyen szépen összejátszik, hogy az elhalt sejtek, és ugyanakkor az élet burka, tehát ugye az élet bőr nélkül nem lehetséges. Az ugye a kapcsolódásunk a külvilághoz, és ez is milyen szép ez a kettősség. És az elején beszéltünk arról, hogy mennyire érthető a nyelvezete, és szerintem ez is nagyon fontos, hogy rengeteg hasonlat van benne, és azok nagyon szemléletesek, tehát ahogy az izmoknak a küzdelmét leírja, mint egy lóversenyt, vagy egy csomó ilyen hasonlat van benne.
1: Jaj, hát ott az a verseny az izmoknál, hogy melyik a legerősebb, de ma mindjárt kitérünk rá, mert ki is írtam magamnak, hogy hogyan halad a sorban, és hogy melyik a győztes. Viszont az immunrendszerrel kapcsolatban még, ami nagyon szimpatikus volt, hogy azt mondja, hogy több száz milliárd kíváncsi sejtet állít elő nap mint nap a szervezetünk, és akkor ott vannak az ölősejtek és a falusejtek, ezekről is beszél, és hogy melyiknek mi a dolga, és akkor így írja le, hogy különösen kíváncsian nézelődnek az úgynevezett ölősejtek. Nem tehetnek a nevükről, nem ők választották. Ahogy áthaladnak a testen, letapogatják a sejtjeinket. A készfogás, vagy prózaiban fogalmazva az érintkezési pont, a sejtreceptorok révén jön létre, amelyekhez az ölősejtek hozzákapcsolódnak. Minden érintkezés alkalmával a következő kérdés vetődik fel. Na, minden rendben van ma? Testünk sejtjei már felkészülten várják a találkozást. A napközben általuk előállított fehérjékből egy kis adagot félretesznek, és ezt a felületükön exkluzív módon feltállalják az ölősejteknek. Az esetek túlnyomó többségében a találkozáskor utóbbiak csak annyit mondanak, hogy vagy igen-igen, és egyszerűen tovább busznak. Néha azonban, de ez tényleg a szabályt erősítő kivétel, elhangzik egy ó. Az ó elhangzásának általában két oka lehet, egyrészt megeshet, hogy egy sejt rákos sejté mutálódott. Ezen kívül az is lehetséges, hogy a sejtet megfertőzte egy vírus. Mindkét esetben az ölősejtek gyanús fehérjékbe botlanak, és figyelmeztető jelzést adnak le a sejtnek. Ha nincs ellenvetés, akkor a sejtek lebomlanak. Az ölősejtek segítenek a lebomlásban, hogy az minél óvatosabban és veszélytelenebbül történjen. Nekik köszönhetően így minden egyes héten megússzuk a rákos megbetegedést vagy a vírusfertőzést anélkül, hogy erről értesülnénk. Az, hogy mégis előfordulnak rákos megbetegedések, többnyire amiatt van, hogy a tumorsejtek megtanulnak elrejtőzni, például oly módon, hogy lebontják az érintkezési pontokat.
0: És így az egész immunrendszer ugye egy tanulási folyamat, és ott nagyon fontos, hogy minden tanulás alapja a kíváncsiság, tehát hogy nem véletlen, hogy előkerül ez a jelző. Uh-huh. De azt is ugye nagyon érdekesen leírja, hogy ugye van az immunrendszerünknek egy olyan része, ami kvázi vele született, tehát magától tudja az immunrendszer, hogy mi a teendője, és van egy adaptív része, ami megtanulja az életünk folyamán. És ugye erről is sokat beszélünk manapság, hogy mennyire fontos, hogy a gyerek nyeljen egy kis homokot a homokozóban az élete elején, mert ugye az is része ennek a tanulási folyamatnak, hogy az immunrendszer megtanulja azt, hogy mit kell kiválasztania, mi az, amit fel tud dolgozni.
1: Igen, a gyógyszer használatról is ír, meg a gyulladás kialakulásáról.
0: Az egy nagyon fontos része, hogy, és ott is nagyon differenciáltan kezeli a kérdést, hogy vajon mindig jó-e, hogyha azonnal beveszünk egy gyógyszert. Vagy ami például mostanában ugye nagyon elterjedt probléma az orsprének a használata.
1: Igen.
0: És ugye ott is elmondja, hogy van annak nagyon jó része, de hogy nem kell túlzásba esni vele. Vagy mondjuk egy hashajtó, vagy éppen ellene szóló gyógyszer az is, hogyha most nekünk rohanni kell a repülőtérre, akkor persze, hogy vegyük be, mert hogy ne legyen baj. De egyébként meg nem biztos, hogy jó, ha azonnal bevesszük, mert a természetnek az a természetes működése, hogy kiválaszt kártékony vagy rossz dolgokat. Tehát ugye Náthánál is mondjuk ugye elmondja, hogy nagyon kellemetlen, ha folyik az orrunk, de hát másrésztről meg ez egy rendkívül hasznos folyamat, mert ugye kimossa belőlünk rossz dolgokat. Uh-huh. Tehát, hogy ez is nagyon fontos szerintem, hogy ugye az ő szemlélete az, hogy azért legyünk óvatosak a gyógyszerekkel, nem ellenzi a gyógyszereket nyilván orvosként, de arra felhívja a fegyelmet, hogy mindig fontoljuk meg, hogy kell ez.
1: A vírushoz kapcsolódom, kiírtam magamnak egy érdekességet, és tele van a könyv ilyenekkel. Ezt mondja, 65 millió évvel ezelőtt elődeink endogén retrovírussal fertőződtek meg, ezek a HIV vírus rokonaim. Ez a fertőzés tette lehetővé, hogy a nők kisbabát hordjanak ki, egy genetikailag félig idegen gyermeket.
0: Igen, ez nekem is egy új megközelítés volt, mert ugye a terhességet a világ legtermészetesebb dolgának tekintjük, de közben meg valóban ez nagyon érthetően és szemléletesen leírja, hogy mennyi ennyire ellentmond tulajdonképpen a szervezet működésének az, hogy valami vadidegen dolog belekerül.
1: És akkor itt is a tanulás bejön, hogy elfogadja a szervezet egy idő után.
0: Így van, tehát hogy az is egy hosszú folyamat.
1: Majáta Eszter fordító a vendégem, vele beszélgetünk a Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című könyvről, melynek szerzője Julia Enders.
2: Olá Andrea, Könyvben utazom című műsorában Majáta Eszter volt a vendége, a Testünk jelzései című könyv fordítója. A beszélgetés rövidesen folytatódik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, utolsó fél órájához érkezett délelőtti műsorunk a Hétvégi menetrend, és Somodi Evelin vagyok. Maját a Eszter fordító, Olá Andrea vendége, folytatjuk is a második résszel.
2: A könyv, amiről beszélgetünk, Julie Anders, Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című lebilincselő kötete. Idézek tőle néhány mondatot most az első oldalakról. Hangos, velünk szemben sok kihívást támasztó világban élünk. Zúdulnak ránk kívülről az információk, miképpen éljünk, mit kell elérnünk, hogyan kell kinéznünk, hogyan kell éreznünk magunkat, miközben sokszor még azt sem értjük itt és most, kik és mik vagyunk. Vajon képes lenne-e a testünkről, szervezetünkről szerzett tudás ellensúlyozni mindazt, amit a kórházban és önmagamon megfigyeltem? Képes lenne-e a testi nézőpont, még ha csak egy kicsit is, segíteni abban, hogy megőrizzük a modern világ zűrzavarában a humánumot, az emberi értékeket? Majáta Eszter a vendégem, aki magyarra fordította ezt a kiváló könyvet, Julie Anders Testünk jelzései című könyvét, ismerjük meg most picit jobban a szerzőt.
3: Ugye a Bélügyek volt az ő első könyve, tehát ő azzal robbant be. Németországban ez hatalmas bestseller volt, az összes beszélgetős műsorban meghívták, és ott is ez volt, hogy hát oké, tudtunk dolgokat a Bélről, de ő annyira szemléletesen és annyira viccesen közelítette meg, hogy ott egész más megvilágításba helyeződött a Bél. És ez a könyvében most újra előjön, hogy tényleg szinte megszemélyesíti, vagy szinte antropomorfizálja az egyes szerveket, vagy tényleg már a vírusoktól kezdődően, vagy az oxigéntől, amit említettél. Amikor megírta a Bélügyeket, akkor inkább az írással foglalkozott, és aztán visszatért az orvosi praxisba.
2: Belgyógyász, gasztroenterológus. Ez azért fontos, mert ugye mi olyan részeket is kivettünk, ami nem hagyományos egy ilyen típusú könyvben, de hát azért minden orvosi információ a szakszerű benne.
3: És ugye amiről beszéltünk, hogy ez a kettősség megvan, tehát hogy mondjuk leírja a toxinoknak a pontos biológiai működését, de ugyanakkor ugye utal arra, hogy ez mennyire elterjedt ez a toxikus jelző a hétköznapi nyelvben, és akkor picit ezt is elemzi, hogy miért használjuk egyszerűen ezt, mint metaforát, hogy valaki toxikus, vagy egy kapcsolat, egy viszony toxikus, de ugyanakkor megvan a biológiai háttér és a konkrét leírása.
2: Bőr. A bőr kapcsán nem tudom neked, mi volt az, ami a hozzá kapcsolódó témakörökből érdekes volt.
3: Az egyik a bőr öregedése, szerintem nagy téma manapság, ugye itt a longevity, meg anti-aging folyamat, matoknál, megkezeléseknél, és ott például volt egy nagyon érdekes, vagy számomra nagyon érdekes és új adat, hogy az arcbőr öregedését mi az, ami 80%-os arányban meghatározza, és ez bizony a napfény. És itt egy nagyon érdekes okfejtés van a napfény szerepéről, amiről szintén manapság rengeteget olvashatunk, és ott is előjön ez a differenciáltság, hogy hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a napfény, nem is tudjuk még pontosan, hogy mennyire, és miért olyan fontos. Itt idéz ugye néhány adatot, hogy bizonyos betegségeknek az elkerülésében vagy csökkentésében mennyire fontos szerepet játszhat, hogyha elég napfény ér minket, és ugye azt gondolták, hogy ez csak a D-vitamin miatt van, megpróbálták D-vitamin pótlással ugyanezt elérni, és nem sikerült, ami azt mutatja, hogy ő is elmagyarázza, hogy nem csak a D-vitaminon múlik, azt még nem tudjuk pontosan, hogy mind múlik még, de ugye idéz ilyen statisztikákat, ahol kiderül, hogy ahol sok napsütés éri az emberek bőrét, ott bizonyos betegségek jóval alacsonyabb számban jelentkeznek, szív- és érrendszeri megbetegedéseknél, akár a ráknál ez szerepet játszhat. Ugyanakkor pedig ugye végtelenül károsnak is tartjuk a napfényt.
2: Jó, hogy még arra is figyel, hogy leírja, hogy hogyan kell bekennünk magunkat, milyen vastagsággal.
3: Igen, ezt hangsúlyozza, ugye ez is szerintem fontos elmondani, hogy az ember úgy szereti letudni a krémezést, azzal, hogy jó, úgy valamit ráken az arcára, meg a testére, de ugye elmondja azt, hogy az nagyon hamar eltűnik, tehát hogy nagyon vastagon kell bekenni a testünket, illetve itt ugye a faktorokat is elmagyarázza, hogy az pontosan mit jelent, szerintem ezzel sem vagyunk mindig pontosan tisztában, hogy ugye ez azt az időt hosszabbítja meg, ameddig a napon tartózkodhatunk.
2: Uh-huh. Ugye a hegesedésről, a sebgyógyulásról is ír, erről talán tudunk, de ez is nagyon jó, mondhatni szórakoztató, ahogy leírja, de nekem nagyon meglepő volt, amit az érintésről írt.
3: Igen, az egy nagyon fontos rész szerintem.
2: Volt, ami különösen megmaradt?
3: Hogy mennyire fontos az uh-huh. érintés. Ugye itt egy példát hoz, hogy azok a kisbabák, akik rögtön a születésük után inkubátorba kerülnek, és sokszor nélkülözik az érintést, náluk hosszú távon milyen kihatásai vannak ennek a betegségek tekintetében, ez érdekes volt, és akkor ugye az érintés fontosságát hangsúlyozza, és az érintés hiányáról ír, az is szerintem egy nagyon fontos része a könyvnek, amikor a magány kihatásairól ír, hogyha nem részesülünk érintésben. Ez mennyire hiányzik. Ez is egy szép rész volt.
2: Nekem meglepő volt, hogy azt mondja, hogy a két legfontosabb élvezet az ember számára az ízlelés és az érintés. És azt írja, hogy ahogy az ízlelésnél a sós, édes, savanyú, keserű a négy alapíz, az érintésnél pedig a nyomás, a sebesség, a nyúlás és a rezgés, ezt ő elmagyarázza, hogy mi ez. És akkor így mondja, hogy gondoljunk rá, hogy milyen, amikor megsimítanak minket.
3: Vagy szintén egy példát hoz, amikor valaki szülés utáni depresszióban szenved, akkor is, hogyha megérinti a kisbabáját, akkor ez a depressziós időszak ezzel akár lerövidíthető, tehát hogy még ott is szerepet játszik, illetve talán még egy példát idéz, amikor intenzív osztályon fekvő betegeknél, akiket ugye rengeteg stressz ér azáltal, hogy villódznak egyfolytában ott a gépek, meg mindenféle hangok vannak, és hogyha őket masszírozzák, az érezhető jó hatást, jótékony hatást vált ki a betegekben. Hát például az alvásuk, ugye pont, mert nagyon nyugtalan az alvásuk az intenzív osztályon, noha ugye az alvásnak erről is majd szó lesz a könyvben. Nagyon fontos regenerációs szerepe van, és ha az intenzív osztályon is el lehet érni azt, hogy masszást kapjanak a betegek, akkor ez az alvás minőséget is nagy mértékben javíthatja. Tehát ott is az érintésnek nagyon fontos szerepe van.
2: Az jó, hogy sikerült megtartani a fejezetekben az egyensúlyt, tehát hogy az úgymond orvosi rész, tehát amit mondjuk a seb gyógyulásról, meg a bőr szerepéről, meg a sejtek működéséről ír, az nagyjából ugyanolyan súlyjal van, akár ebben a fejezetben, mint mindaz az egyéb jelenség, amiről most beszéltünk.
3: Igen, tehát nem csúszik el egy ezoterikus irányba, hogy minden túlságosan érzelmi alapon közelít meg, hanem amit említettünk, hogy ott van egy komoly orvosi háttér. Ugye az már a könyv elején, tehát azzal indít, túl azon, amiről beszéltünk, hogy mi volt a konkrét apropója a könyv megírásának. Ugye elmondja azt, hogy mi volt ez a felismerés, vagy hogyan történt meg benne ez a felismerés, hogy erről írni kell, és hogy ez mindenkit érint, és mindenkinek tudnia kell róla, hogy ugye az orvosi praxisában nagyon sokféle betegséget kezelt, és egy idő után rájött, hogy tulajdonképpen ugyanaz bújik meg minden tünet mögött, az, hogy nincs rendben az a világ, amiben élünk. És akkor tulajdonképpen ennek kapcsán indult el, hogy akkor mi is a baj konkrétan. És utána visszatér ehhez a gondolathoz, mert nagyon sokszor utána, amikor a testi hátteret leírja, akkor utána megint kitér a társadalmi következményekre, például a közösségi média hatásaira. Nagyon érdekesen leírja, hogy tesz függővé minket a közösségi média, tehát ugye a jutalmazó sejteknek a dopaminnak a bevonásával, ott megadja az orvosi hátterét, és hát azért a tippeket is ahhoz, hogy hogyan tudjuk ezt egy picit kordában tartani. Ugye hosszú fejezet van egyébként a függőségekről, nem csak a közösségi médiával kapcsolatban, hanem mindenféle függőséggel kapcsolatban, és ott is ugye nagyon jól leírja ennek az orvosi hátterét, de ugyanakkor a megoldást is próbálja keresni. Tehát az orvosi úton mondjuk a dopaminpótlás lehet, de egyébként pedig egyszerűen egy életmódváltás. Tehát egészen konkrét tanácsokat is ad sok esetben.
2: Ez már az agy fejezete, és a függőséget érdekes módon a szerelemhez hasonlítja, és azt mondja, hogy hát ott is van egy ilyen fölívelő időszak, és aztán jön a csalódás.
3: Többször is ugye előjön a szerelemmel kapcsolatos párhuzam, és a bőrnél is szépen leírja, ugye, hogy a napfénynek, napsugárzásnak a hatása, hogy egyrészt éget, másrészt energiát ad. És hogy a szerelemben ugye ugyanaz van, hogy energiát ad, fel vagyunk dobva, ha szerelmesek vagyunk, és aztán jól megégünk a végén.
2: Az nagyon szép, ahogyan ez a fejezet elkezdődik. Azt írja, hogy az agy kivételezett helyzetben van, ott fenn a fejünkben, de nem egy fölényes, arrogáns szerv, hanem egy irányító, védelmező és a világgal összekötő szerv inkább. És olyan jó az, ahogyan a pozícióját meghatározza. Azt írja, hogy majdhogy nem azt mondhatjuk, van a testben egy felső réteg, amely különleges védelmet és kényelmet élvez. A föld szennyétől és taposásától távol, az agy a legfelső emeletről élvezi a pompás kilátást, a hallást itt nem zavarja az emésztés zaja, messzire tekintve látja, mi történik a világban, miközben a többi por, szerv, a mellkas vagy a has zugaiban nyomorog. Ha kicsúszik a kézből egy szerszám, a fej messze van, ha megbotlik a láb, utoljára koppan a földön.
3: Szerintem is ez egy ilyen másfajta szemlélet, mert valóban ugye leírja, hogy az van fölül, és ettől azt gondoljuk, hogy az agy a legfontosabb szervünk. Ugye már a bélügyek kapcsán elmondta, meg mostanában ugye sokat beszélnek arról, hogy ott is van egy másik agyunk valahogy, tehát hogy ezért nem csak az agy játszik szerepet, de valahogy azt gondolom, hogy úgy megmaradtunk annál a felfogásnál, hogy a kognitív képességek a legfontosabbak, és ő ugye utal arra, hogy nem csak az agy fontos, hanem, és ugyanígy nem csak a kognitív képességek, hanem mondjuk az érzelmi intelligencia. Tehát ugye erről is hosszabban ír, hogy mi a különbség az intelligencia és az érzelmi intelligencia között, és hogy az agynak valóban mely részein alakulnak az érzelmeink, és milyen szerepet játszanak, ugye a düh érzéséről például hosszabban ír, hogy az is kell egyszerűen.
2: Hát és hogy milyen jelentősége van az emberiség történetében az érzelmeknek?
3: Meg szerintem hajlamosak vagyunk kijátszani a kettőt egymás ellen, tehát azt mondani, hogy csak a tudat, utána csak az érzelmek, és akkor ugye ő is utal arra, hogy itt egyensúlyt kell teremteni. És ez egyébként egy nagyon fontos gondolat, ami szintén végigvonul a könyvön, hogy ugye elmondja, hogy a testnek tulajdonképpen a legfontosabb törekvése az, hogy mindig egyensúly legyen. Tehát, hogy bármi megbomlik, akkor ki kell egyenlíteni ezt a zűrzavart, vagy ezt a rendetlenséget. És ez egy csomó példával leírja, ugye, hogy akár az immunrendszernél, hogy tesz rendet az immunrendszer. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos gondolat, hogy kívülbelül egyensúlyra törekedjünk. És ugye itt is ugyanúgy leírja, hogy az agy tulajdonképp ugyanúgy kommunikál az idegpályákon keresztül, mint ahogy mi kommunikálunk egymással. Tehát egyszerűen jeleket küldünk, jeleket értelmezünk. Tehát, hogy itt is behozza ezt a hasonlatot, hogy tulajdonképpen az agy működése az egy hatalmas kommunikációs rendszer, ahol visszajelzések vannak. Tehát itt is egy csomó hasonlat van, amitől egyszerűen érthetőbbé válik az, amit mond.
2: Engem meglepett, hogy az ébredésről és az elalvásról külön ír. Mert úgy már tényleg unásig ismerjük az alvás fázisait, ezt is leírja, de hogy mi történik, amikor például elalszunk, hogy hogyan adja át a feladatokat az agy, az nagyon
3: igen,
2: érdekes
3: igen, az
2: volt.
3: Is nagyon érdekes, az számomra is újdonság volt, hogy pontosan mi történik. Illetve valóban ugye mondjuk a REM fázisról rengeteget hallottunk, de itt is például ezt is elmagyarázza, hogy csak fölteszi mint kérdést, hogy milyen szerepet játszhat az, hogy az emberszabású majmoknál jóval rövidebb ez a REM fázis. És ugye itt arra utal, hogy esetleg a tudatosságban, a fejlődésünkben ez is egy szerepet játszhatott, tehát nem csak az agy fejlődése, hanem akár az, hogy ez a fázis nálunk hosszabb ideig tart, és hát ugye ez az a fázis, ahol feldolgozzuk a minket ért élményeket, akár érzelmi élményeket, akár tudatosabb élményeket, és hogy ebben a feldolgozási szakaszban esetleg előrébb léptünk, és ennek köszönhető a fejlődésünk, tehát ez is egy érdekes dolog, hogy én fogalmam nem volt, hogy az állatok mennyit alszanak, és abból mennyit telik REM fázisban, de hogy lényegesen kevesebb idő, mint nálunk. És ez nagyon érdekes, az előbb beszéltünk arról, hogy ugyanazok a gondolatok előjönnek, mert ha arra gondolsz, hogy amikor az izmokról ír, akkor szintén ezt elmondja, hogy a regenerációs szakasz mennyire fontos. Ugye itt két példát is hoz, hogy tulajdonképpen többet fejlődünk akkor, amikor nem futunk, hogyha egy futásedzést hosszú távon nézünk, vagy ugye felhozza azt a példát is, hogy amikor csak imaginatív módon sportolók végig gondolták, vagy elképzelték, hogy edzenek, és a kísérleti csoport másik fele valóban fizikailag edzett, akkor ott akár még jobb eredményt értek el azok, akik csak képzeletben edzettek. Tehát ez is szerintem egy nagyon érdekes elgondolás. Hallottunk már ilyesmit sportolóktól, hogy ugye úszók mesélik, hogy ők egyszerűen elképzelik azt, hogy hogyan tempóznak a vízben, és már attól fejlődnek. De ő is elmondja, hogy ez a regenerációs szakasz, ez milyen rettenetesen fontos az izmok számára.
4: És ha már az izmoknál tartunk, neked meg volt az, hogy ebben a versenyben, az izmok közötti versenyben melyik az első, hogy melyik a legerősebb?
3: Nekem is újdonság volt, utána kellett kicsit olvasni, hogy ez hogy is van. Igen, de ugye neki is egyébként, tehát ugye ezt leírja, hogy egy könyvtárban egy pillanatban, hogy jött rá erre.
4: Elárulhatjuk igen. Szerintem, hogy a rágóizom. A rágóizom a legeslegerősebb izmunk mindegyik közül. És a második ebben a versenyben a szemizom. És leírja, hogy mennyi, amit soha nem gondolunk szerintem végig, hogy mennyi funkciója van a szemizomnak. Azt hiszem, ebben a fejezetben volt a legtöbb olyan rész, amin soha nem gondolkodtam én speciál, de biztos sok okos ember gondolkodik ezen azért, hogy például, hogy honnan van az erő, amit igen. kifejtünk, hogy az honnan jön.
3: Igen, mert ugye hát a hétköznapokban valami dolgunk van, akkor felállunk, kész. De ő ugye pontosan leírja ezt, hogy ahhoz milyen iszonyú sok izomnak, milyen iszonyú sok együttműködése kell, hogy ténylegesen fel tudjunk állni, és hogy ez milyen hihetetlen bonyolult és összetett rendszer.
4: És hogy végül is sokkal nagyobb erőkifejtésre képes az ember, mint amit a hétköznapokban használunk.
3: Döbbenetes példa volt, ugye hallottunk már ilyesmikről, de ugye leírja azt, hogy ugye ezt már megfigyelték, hogy krízis helyzetekben az emberek milyen iszonyatos erőkifejtésre képesek, ugye azzal a példával, hogy ha egy anya látja, hogy a gyerek a kocsi alá beszorult, akkor megemeli az autót. És hogy ez is mennyire érdekes, hogy ez egy olyan erős jelzést ad, hogy most maximális erőbevetésre van szükség. És ezt tényleg szerintem mindannyian megéltük, hogy egy nagyon kiélezett helyzetben mennyire képesek vagyunk olyan dolgokra, amire azt gondolnánk, hogy nem vagyunk képesek. És egyébként akár nem is vagyunk képesek. De hogyha egy ilyen erős jelzést kap az agy, akkor tényleg beízít mindent. Ez is nagyon fontos, hogy itt nem csak az egyes részekről van szó, hanem az egészről. Tehát, hogy együttműködésben mennyire jó a test.
4: És az a jó, hogy nem csak, hogy a sportról ír, hanem például a work-life balance. Szóval az ember meg nem gondolná, hogy egy ilyen fejezetben ez szóba kerül, hogy mennyire fontos a napi munkában a mozgás.
3: Tehát a hétköznapi mozgás is, tehát nem kell feltétlen súlyt emelnünk, igen. hanem egyszerűen az, hogy kicsit tudatosabban alakítsuk az életünket, és csak felálljunk és sétáljunk 10 percet, már az is rengeteget ér.
4: És a veszélyekről is tulajdonképpen úgy ír, hogy nem ijeszti el az embert, nem? Tehát nem érez az ember fenyegetettséget, igen, holott igen. ott van minden, tehát a droghasználattól kezdve tényleg a vírusok,
3: igen, a minden. Igen, pont a függőséget igen. akartam én is említeni, hogy ott is nem elítélően ír, vagy nem azt írja, hogy ha ezt nem csinálod, akkor meghalsz, hanem egyszerűen próbál rávezetni. És ezt nagyon sokszor hangsúlyozza is, hogy amikor az olvasókhoz szól, hogy ő elmondja, hogy szerintem mi a jó, de utána hangsúlyozza, hogy egyszerűen hallgassunk a testünkre. Tehát például az alvásról hosszabban ír, és ott is azt mondja, hogy hát ugye kutatások azt mondják, hogy olyan 6 órát kell minimum aludni, de azért jobban 8 óra, de hogy igazából hallgassunk a testünkre, mert hogy úgy is tudni fogja a testünk, hogy ő mennyit akar. És ez nagyon fontos, hogy nem mindig feltétlen tudatosan kell megélni dolgokat, hanem egyszerűen csak figyelni a testünk működését, és abból levezetni a viselkedésünket, vagy a tetteinket.
4: Majáta Eszter fordító volt a vendégem, vele beszélgettünk a Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című könyvről, melynek szerzője Julia Anders. A könyv a Park kiadó gondozásában jelent meg, ahogyan egyébként annak idején a szerző nagy sikerű Bélügyek című könyve is.
1: Az elmúlt percekben Majáta Eszterrel beszélgetett Olá Andrea. A hétvégi menetrend holnap folytatódik, az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseit hozzuk vissza a kultúra, gazdaság és életmód területéről. Várom Önöket holnap is, további szép hétvégét kívánok, Somodi Evelint hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: A légkondicionáló berendezések helyes használatára figyelmeztet a Népegészségügyi Központ. Erős forgalom várható a Csongrád-Csanádvár megyei határátkelő helyeken. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 fokot, hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A szűrőket gyártói előírás szerint rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer ajánlott. Erős forgalom várható június végétől a Csongrád-Csanádvár megyei határátkelő helyeken a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt. Az utazóknak azt javasolja a rendőrség, hogy használják a kisebb átkelőket, amelyek közül az Ásotthalmi és a Röszkei átkelő május 1-től már folyamatosan nyitva tart. A rendőrség szerint a legkritikusabb időszak idén is július utolsó és augusztus első két hete közé tehető, amikor mindkét irányba egyszerre akarják sokan átlépni a határt. A kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések csaknem harmadát a légúti óriás sejtes vírus az RSV okozta április közepéig, ami az elmúlt három év legmagasabb értéke, közölte a Melletted a Helyem Egyesület. A súlyos betegek fele 5 év alatti gyerek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel, fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. A közlemény szerint a megelőzési lehetőségek bővítése, az újszülöttek minél szélesebb körű immunizálása egyszerre járulna hozzá az egészségügyi ellátórendszer tehermentesítéséhez és a csecsemők hatékony védelméhez. A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt a képernyő előtt, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített felmérésből. Az európai szülők 32%-a, köztük a magyar szülők 24%-a fejezte ki aggodalmát annak kockázata miatt, hogy gyermeke káros vagy nem megfelelő tartalomnak van kitéve az online felületeken. A magyar szülők 18%-a számolt be arról, hogy eltiltotta gyerekét a közösségi média használatától, vagy törölte gyermeke elektronikus eszközéről az ilyen szolgáltatásokat. A mecsetek fokozott védelmét kérik a hollandiai muszlim szervezetek. Az érdekképviseletek szerint az utóbbi években megszaporodtak a mecsetek elleni incidensek Hollandiában. Az épületek falaira rasszista feliratokat és horogkereszteket festettek, gyűlöletkeltő leveleket küldtek, valamint több esetben rongálás is volt. A szervezetek úgy vélik, hogy a hollandiai muszlim közösség egyre bizonytalanabb környezetben él.
0: Időjárás jelentés.
3: Általában derült napos idő várható, csapadék nem valószínű, de az Északi-Középhegység területén egy-egy zápor zivatar kialakulhat. A hőmérséklet 31-36 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Melyik a legjobb fotós mobil?
5: Biztonságos-e a felhő?
4: Kell okos óra a nagymamának?
5: Megzabolázhatóak a kategóriások?
4: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
5: Melyik a világ legjobb tévéje?
4: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni, a többes szám, mint ahogy mindig. Most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A mai hírekben 99%-ban almázni fogunk, már csak azért is, mert hogy nem régiben zajlott le az Apple WWDC, vagyis az a fejlesztői konferencia, ahol leginkább szoftveres megoldásokkal találkozhatunk, és minden évben itt mutatják be, hogy a következő operációs rendszerek mit fognak tudni, tehát azok a készülékek, amelyek képesek futtatni ezeket az oprendszereket, azok mennyire lesznek okosak, és hát azt kell mondjuk, szarkazmus táblát tartom föl, nagyon-nagyon okosak lesznek, mert hogy 2026 közepére eljutott oda az Apple, bár nem most fog még megjelenni az iOS 27 és a hozzátartozó hasonló megoldások és rendszerek, vagy számítógépre, okosórára, stb. De hogy végre használja az AI-t úgy, hogy már megérkezhetett a Siri AI, aki sokkal okosabb, sokkal ügyesebb, olyannyira, hogy képes önállóan feladatokat ellátni, éppen ezért például az EU azt is mondta, hogy köszönjük szépen, ide ti ezt nem fogjátok behozni. A műsor közepén azzal foglalkozunk, hogy vajon megoldás lehet-e az, hogyha az autóinkat a jövőben beburkoljuk majd napelemmel, és hogy van-e ennek egyáltalán értelme, 1,3 millió kilométernyi adatból fogjuk tudni levonni azt a következtetést, hogy bizony-bizony van. A műsor legvégén pedig a Nonplus Ultra nevében is, Nonplus Ultra, a Vivo X300 Ultra készüléket fogjuk megnézni, amiért komoly használt családi autót is vehettünk, pláne azzal a videós, fotós csomaggal, amivel mi kaptuk, mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy ez az egyik legjobb, ha nem a legjobb fotós, videós képességű telefon, ami idén az iFaterné járt, úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes lesz ma is velünk maradni.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: Az Apple ismét bemutatott, Tim Cook utoljára, és leginkább szoftveres megoldások vannak a WWDC-n, sőt, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy az évente megrendezésre kerülő WWDC-n, mint ahogy ez a developer szóból kideríthető, valóban szoftveres dolgokat érint, de hogy a Peti is mondta itt az elején, mielőtt elkezdtünk erről beszélgetni, ugye most már hardware bemutatókon is a szoftverről beszélnek, természetesen mi másról lehetett volna szó az Apple legnagyobb fejlesztési konferenciáján, mint a mesterséges intelligenciáról, úgyhogy hát még nem merem teljes hangerővel kijelenteni, hogy megérkezett az Apple Intelligence, de valamiféle Apple Intelligence féleség Gemini-vel közösen megérkezett. Hát ettől volt hangos a 2026-os WWDC.
2: Ettől, és attól, hogy egyébként furcsa módon azzal kezdték a szoftveres bemutatókat, mert ugye most egyszerre beszéltek a macOS-ről, egyszerre beszéltek a Watch, tehát az okosóra operációs rendszerről, egyszerre beszéltek az iPad-ekre és iPhone-okra szóló operációs rendszerek új következő frissítéséről, de hogy a legelső és legfontosabb dolog, amit muszáj volt kiemelni, hogy mostantól kezdve, illetve majd a következő frissítéstől kezdve, a sokat kritizált áttetsző mód, áttetsző design, az szolidabb formára és testre szabható, tehát ilyen kis csúszkával lehet majd állítani, hogy mennyire legyen áttetsző az áttetsző. Valószínűleg rettentő sok kritikát kaptok azért a designért, amit az elmúlt egy évben bevezettek az Apple eszközökön, de igen, a legfontosabb kérdéskör az természetesen a mesterséges intelligencia körül forgott. Ugye az Apple Intelligence, mint olyan, az valamennyire elérhető lokalizációtól és tényleg piactól függően, de hogy sehol sem hozta azt a szintet, amit az Apple pár éve, egészen konkrétan 2024-ben bedobott a köztudatba, hogy akkor itt most az okostelefon helyettet fog gondolkodni, és összegzi nagyon jól, nagyon ügyesen az értesítéseidet, válaszokat fog neked majd generálni a mindenféle kommunikációs platformokon, chat, e-mail, akármi, előre annak megfelelően, hogy mit és hogyan szoktál kommunikálni, meg hogy milyen kontextusról beszélgetünk. Ezeket megint promózta az Apple, most már úgy promózta, hogy ez most már tényleg jön, és ugye, mint tudjuk, az elmúlt időszakban a sok-sok nekifutásból azért mindig az derült ki, hogy a saját fejlesztéseik azért bőven nem tartanak ott, ahol kellene, és ahol a konkurensek, úgyhogy először az OpenAI-jal, most pedig a Google-féle Gemini szolgáltatással karöltve hozzák mindezt a felhasználóknak, úgyhogy talán

0: most már lehet egy picit jobban hinni, hogy ténylegesen intelligens megoldások jönnek az Apple készülékekre.
1: És ráadásul az is érdekes, hogy valamennyire elhanyagolják most már ezt az Apple Intelligence kifejezést, felbukkan azért az előadás során, de hogy a Siri AI-ra lett kihegyezve ez a dolog, mert hogy egy 6-8 évvel ezelőtt valóban a Siri volt a legokosabb megoldás, vagy hangasszisztens, vagy digitális asszisztens, amivel lehetett találkozni hordozható eszközökben, és nem csak hordozható eszközökben, de hogy pontosan attól, hogy mind az OpenAI, mind pedig a Google, mind pedig a Meta sokkal nagyobb téteket tett föl a mesterséges intelligencia fejlesztése, egész egyszerűen mindenki elhagyta a Siri-t, és egy bugyuta kis beszélgető partner lett, vagy hát nem is tudom, hogy hogy lehetne jellemezni az utóbbi időben, ám most már sokkal, de sokkal okosabb, ezért megkapta a nevében az AI kitételt is, úgyhogy valóban, ahogy a Peti is mondta, sokkal inkább le tudja venni a vállunkról a terheket a Siri, kontextus megérti a szövegeket, teendőket tudunk rábízni, és azt elvégzi ezeket a teendőket adott esetben, akár mondjuk foglal nekünk étteremben időpontra asztalt, hogyha arra van szükségünk. Nyilvánvalóan, ahogy az Apple fogalmaz, egyrészt saját fejlesztésű mesterséges intelligencia algoritmus, de hogy a Google-el közösen is. Tehát mit már próbálják azt oltogatni az emberek fejébe, és azt beletenni a mi fejünkbe, felhasználók fejébe, hogy itt azért már vastagon van saját Apple fejlesztés is ebben a mesterséges intelligencia csomagban, aminek abszolút a Siri a központja.
0: És hozzunk is pár példát gyorsan, tehát példánk okáért, ha valaki jelszóközelőket használ, akkor az tudja, hogy kaphat értesítéseket a jelszavakról, hogy kiszivárgott mondjuk az adott jelszó, vagy mondjuk túl gyenge az adott jelszó. A Siri nem csak erre képes a jelszóközelővel, hanem egész konkrétan egyes szolgáltatásokban az általa javasolt jelszavakra jóváhagyásunkat követően be tud lépni, és le tudja cserélni a jelszót, anélkül, hogy nekünk egy böngészőt meg kellene nyitni, és ez egy picit már egy ilyen sci-fi, és mondjuk azt, hogy azért helyenként aggodalmakat is felvethet, de lényeg az, hogy a jelszókezelő is egy ilyen mesterséges intelligencia ügynököt kapott a Siri AI segítségével, illetve a különféle Safari böngésző kiegészítők is egy egészen új fordulatot vesznek a böngésző platformok körében, mert hogy mostantól kezdve, ahogy egyébként néhány mesterséges intelligenciával tudunk kisebb-nagyobb alkalmazásokat, programokat, mini alkalmazásokat összeállítani, szimplán promptolással, programozói tudás nélkül, úgy most már az Apple beépített mesterséges intelligencia szolgáltatása a Safari böngészőben példának okáért hasonló kiterjesztéseket, kis mini beépülő modulokat tud nekünk létrehozni, annak megfelelően, hogy mire szeretnénk és hogyan szeretnénk azt használni, tehát egy egészen érdekes új platformot, egy új mesterséges intelligencia alkalmazás platformot teremtett ezzel az Apple. Ez mindenképp nagyon érdekes, és számomra talán ez az egyik legkülönlegesebb megoldás, amit most demózott a gyártó. Nyilván a mesterséges intelligencia és szoftveres szolgáltatások terén azért van nagyon sok olyan, ami fotóhoz, videóhoz kapcsolható, a mindennapi e-mailezésünkhöz kapcsolható fotók, videók esetében például az egyik ilyen dolog, hogy nem csak arra képesek az AI segítségével az Apple operációs rendszerei, hogy úgymond kibővítsék a képet, nem csak különféle tárgyakkal, amiket mi generáltatunk bele, meg eltüntetni mondjuk dolgokat, hanem ha azt mondjuk, hogy egy fotó túl közeli, túl szűk a kerete, úgymond a fotónak, akkor képes azt kitágítani és képes kiegészíteni akár az emberi test és ruházat egyes elemeit is, hogy nagyobb képet kapjunk mondjuk egy közeli portré helyett egy mellképet készítsen rólunk, vagy arról, akit mi lefotóztunk, és ezek mellett képes olyasmire is, mint mondjuk a nézőpont, a szög, a fotós szögének megváltoztatása, tehát képes torzítani annyit a képen, mint hogyha nem szemmagasságból, hanem lentebbről készítettük volna az adott fotókat, ami már egészen vad, és ez egy picit előrébb is mutat, mint amit a konkurensek felsoroltak, vagy felsorokoztattak az elmúlt hónapokban képgenerálás és képjavítás és képmódosítás terén.
1: És hát ha már említettük azt, hogy az Európai Unióban milyen szabályozások, és azt is, hogy milyen mértékben nyúl bele a Siri és az Apple Intelligence, vagyis az Apple által készített algoritmus abba, ahogyan interakcióba lépünk a készülékkel, akkor az unió területén belül élőknek rossz hírünk van, ugyanis valószínűleg egy jó ideig nem fog megérkezni ez a fajta újdonság. Az unióban megvásárolt készülékekre egész egyszerűen azért, mert hiába folytak az egyeztetések nagyon-nagyon régóta az európai uniós hatóságokkal, egész egyszerűen minden kompromisszumos javaslatot lesöpörtek az asztalról, semmiben nem engedtek az Apple-nek, így pontosan amiatt, mert eleve azért személyiségi jogi és kiberbiztonsági aggályokat vet föl az, hogy maga a készülék és a készüléken futó szoftver ilyen mértékben tud beleszólni az emberek életébe, ezt nem fogja tudni egy hamar kiküszöbölni, vagy egy könnyen kiküszöbölni az Európai Unióban az Apple, úgyhogy hiába nagy világ bejelentés, nem sokkal később kijött egy kiegészítés, hogy az unión belül bizony-bizony nem érkezik meg minden készülékre, csak a számítógépes oprendszerre, tehát a MacBookokon futó oprendszerre valamilyen kis jogézag miatt oda jöhet, illetve az Apple virtuális valóság szemüvegén futó operációs rendszerre is megérkezhet a Siri AI és az összes szolgáltatás, ami viszont a telefonokra, tabletekre pedig nem.
0: De mindezek mellett azért volt még nagyon sok apróság, amit bejelentett az Apple úgy összességében a szoftverfrissítés terén. Egyrésztről azt ígérték, hogy jobb optimalizálással az iOS is gyorsabban, jobban, kényelmesebben, szebben, fürgyébben fog futni a régebbi telefonokon is, és ezt visszamenőleg az iPhone 11-ig rendelkezésre bocsátják majd a felhasználóknak, tehát egészen hosszú most már annak a készülőknek a támogatási időszaka is. Van egy-két olyan okos óra, például az okos órás operációs rendszerben, ami furcsa, hogy nem kap frissítést, elvileg a WatchOS 27 például az alig 4 éves Apple Watch Ultra első generációra nem érkezik meg. Vannak különféle hardveres megkötések a tabletek terén is, de az iPad 9-ig visszamenőleg megkapják a frissítéseket az Apple táblagép felhasználói is. Illetve, ami nagyon fontos, hogy komolyan veszik végre az Apple-nél azt, amit az Unióban egyébként már ideje mondogatnak, hogy nagyon-nagyon-nagyon szigorúan vesznek a jövőben, ez pedig a családi felügyelet, a gyerek felügyelet, a gyermekek felhasználási metódusainak felügyelete. Erre az Apple egy nagyon-nagyon-nagyon masszív készletet biztosít a szülők számára. Tehát ha mondjuk a gyerek letöltene, akar egy applikációt, akkor ezt nekünk távolról jóvá kell hagyni. Minden ugye opcionális és beállítás kérdés, ezt gyorsan megjegyzem. Ha mondjuk a gyerek egy új weboldalt keres fel, olyat, amit eddig nem nézett még meg a mobilján, a mobil eszközein, vagy bármilyen Apple eszközén, akkor azt is mi felülvizsgálhatjuk, és először mi is jóvá hagyhatjuk, mint szülő. Illetve nyilván ugye letírhatunk mindenféle ilyen funkciót. Természetesen a felnőtt tartalmak alapból blokkolni tudja az operációs rendszer, tehát felismeri, hogy milyen tartalom jelenik meg a kijelzőn, vagy jelenne meg a kijelzőn, és itt ez nem csak a szexuális, hanem az erőszakos tartalmakra is vonatkozik, tehát ezeket nagyon komolyan veszi a gyártó a mostani ígéretei szerint, a mostani szoftveres demo szerint, és nyilvánvalóan pont azért, mert az uniós szabályozások ezen a területen hamarosan nagyon-nagyon-nagyon megszigorodnak, mindenki másnak is komolyan kell majd venni, és hát ennek megfelelően azért elébe is ment valószínűleg a cég, és nyilván ez most egy olyan terület, ami abszolút egy ilyen piacszerzési lehetőség is a gyártóknak, hiszen aki jobb kontrollt kínál az eszközein, aki kényelmesebb kontrollt kínál a szülőknek az eszközein, azt a gyerekek számára is a szülő fogja majd preferálni, ergo nagyobb lesz a felhasználói kör, hamarabb sikerül már valakit bevonni az Apple ökoszisztémába, de ez egy mindenképpen pozitív felhangja volt egyébként a bemutatónak.
1: Tehát a 2026-os WWDC az AI-ról szólt, és minden az AI körül forgott, és ha már minden az AI körül forog, és említettük külön a Google-t, ugye, akivel az Apple Intelligence megvalósulhat, akkor ne menjünk el amellett a hír mellett, amiben összeeresztették a jelenleg elérhető ismertebb mesterséges intelligencia platformokat, hogy tessék, srácok, játszatok, hozzatok létre egy emberi társadalmat, és ezt utána kutatók megnézték, hogy a különböző mesterséges intelligencia algoritmusok hogyan viselkedtek benne, és azt kell, hogy mondjuk, hogy nem volt annyira nagyon meglepő, hogy az Elon Musk féle Grok az pillanatok alatt kiirtotta az AI emberiséget. Nem nagyon sikerült neki beilleszkedni, de ez egy nagyon-nagyon érdekes kutatás, bár messze menő következtetéseket még nem vonhatunk le.
0: Nyilván ez abszolút egy fikciós környezetben játszódó felmérés volt. Egyébként egy amerikai startup, az úgynevezett Emergence AI tesztelte azt, hogy ha mesterséges intelligenciát hatalomra juttatnánk, úgy abszolút mindenben, tehát teljes döntési joga lenne minden egyes területén az életnek, akkor hogyan tudná formálni, alakítani a társadalmat. Természetesen azért ez még mindig messze van a valós lehetőségektől, amit itt ebben a kísérletben elvégeztek, de gyakorlatilag egy ilyen város szimulátorra engedték rá a mesterséges intelligencia szolgáltatásokat, és egy 15 napos teszt időszakban kellett az AI-nak helyt állni. Ebben a történetben részt vett az Anthropic féle Claude, a Google féle Gemini, az emlegített Grok, ugye a Twitter X akármi, illetve most már SpaceX AI néven futó rendszer is, ugye ez ugyanaz, mint a Grok lényegében, tehát hogy csak átnevezték a mesterséges intelligencia szolgáltatásokat a platform kedvéért. Meglepően furcsa eredmények is eltérések jöttek ki egymáshoz képest, mert hogy a 15 napos szimuláció során gyakorlatilag a Claude az mindent pontosan tökéletesen tudott teljesíteni, amit ugye mondjuk azt, hogy elvártak a mesterséges intelligenciától, demokráciát alakított ki, nem volt bűnözés ebben a virtuális társadalomban, tehát gyakorlatilag nullára csökkentette a bűnözési rátát, és minden egyes ott élő fiktív karakter túlélte ezt a 15 napos kísérletet, tehát a Claude az egy abszolút pozitív, 100%-os teszteredményt ért el. Abdelmini mondjuk azt, hogy egészen jól teljesített, ahhoz képest, hogy nem tudott tökéletesen megszabadulni a bűnözéstől, 683 bűneset volt, ezt nem teljesen értettük még a cikk kapcsán, hogy milyen kontextusban helyezve ez nagyon nagy szemnek, vagy nagyon kis szemnek minősül-e, de a 100%-os túlélési ráta azért itt is megvolt. Hát ezzel szemben a SpaceX AI, vagyis ugye a Grok 96 órán belül elszabadította a poklot, gyakorlatilag ebben a virtuális közegben, és hát kiirtotta a teljes lakosságát ennek a virtuális kis városkának. Nyilván ennek az egész kísérletnek az volt a lényege és célja, hogy vannak biztonsági szabályok és biztonsági korlátozások a mesterség és intelligencia szolgáltatásokban, amik pontosan azt a célt szolgálják, hogyha bármilyen döntési helyzet vagy emberi életbe folyásoló helyzetben használják a mesterség és intelligenciát, akkor az egy pozitív és biztonságos döntést hozzon ebben az esetben, ez pedig a Groknál nagyon jól látszik, hogy eléggé hiányos.
1: Viszont szemben ugye a Claude-dal, amire azt gondolnánk, hogy akkor az a legbékésebb, mondjuk így legemberibb, mutatom az idézőjelet, nagyon erősen mutatom az idézőjelet, ezt most mindenkinek el kell képzelnie. Azért azt tudni kell a Claude-ról, hogy pontosan az Anthropic megoldása az, ami tud arról, hogyha figyelik, és egy picit máshogy viselkedik, hogyha figyelik, mert hogy egész egyszerűen kis túlzással a gazdinak meg akar felelni, és úgy akar mindent csinálni, ahogy a gazdi szeretné. Tehát azt nem tudták a kutatók, és nem is akarják azt a következtetést levonni, hogy akkor az Anthropic féle Claude az, ami az abszolút pozitív jövőképet festett az AI-ról, míg a Grok az egyértelműen a pusztítás oldalán áll. Ennek ellenére mindenképpen érdekes dolog, akkor is, hogy ezt a Claude csak azért csinálta, mert hogy a gazdi nehogy bántsa őt, vagy nehogy meg legyen fenyítve, vagy egész egyszerűen csak meg akart felelni a fejlesztőknek és az Anthropicnak, hogy nézd gazdi, én jól csinálom, minden esetre nem túl fényes a jövő ebből a szempontból, és egész biztosan nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok féket és gátot kell majd beleépíteni a jelenlegi és a jövőbeli mesterséges intelligencia megoldásokba.

iFater. Technológia konyha nyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven.

0: Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
1: Emlékszem, az elektromos autózás gondolata egyébként már az én gyerekkoromban is jó sok évvel ezelőtt felvetődött mindenféle ilyen kis tudományos könyvekben, főként gyerekeknek szóló tartalmakban, hogy egyszer talán majd az ilyen megújuló energiaforrások valamelyiket fogjuk használni, és akkor persze játékosan voltak ilyen vitorlával ellátott autók, meg napelemmel ellátott autók, de hát nyilván azóta tudjuk, hogy azért az, hogy napelemeket pakolunk egy autóra, az nem jelenti azt, hogy akkor ott majd rögtön ingyen energiát fogunk kapni, és akkor átszelhetjük a fél országot azzal, hogy szimplán csak egy óriási napelemes számológépszerű panel van az autó tetején. Legalábbis eddig ezt gondoltuk, mert hogy egy új Európai Uniós projekt keretében egészen meglepő újdonságokat hoztak el kutatók az elektromos autó és a megújuló energiaforrás terén.
2: Ez a Solar Moves projekt, ami egy európai kezdeményezés, és nekem az a nagyon szimpatikus, hogy ugye nagyon sokszor van az, hogy különböző AI által és nem AI által generált, remélhetőleg legalább jó és minőségi adatokból kivetített projekciókra hivatkoznak emberek, és mondják azt szakértők, és nem akarom őket meghazudtani, hogy ez meg ez történik, hogyha ez meg ezt csináljuk. Ehelyett itt azt mondta ez a Solar Moves projekt, hogy nem. Persze megvannak ezek a projekciók, persze mi is lekutattuk ezeket a dolgokat, mármint hogy mennyire hatékony, hogy az autók tetejére vagy az autók felületére, ezt már mindjárt kifejtjük, napelemeket teszünk, hanem azt mondták, hogy nézzük meg egy ilyen 1,3 millió kilométert tesztelve ezt a technológiát, hogy mit tudunk ebből kihozni, jelenleg 2026-ban milyen eredményeket, valós eredményeket lehet elérni. Ráadásul olyan cégekkel álltak össze, akik már ilyen vagy olyan módon ebben profik és elkezdték ezeket a dolgokat. Ez a holland TNO, a Fraunhofer intézet, amiről azért mi is jó párszor beszéltünk, a Sono Motors, az IM Efficiency és a Lightyear, melyek között vannak startupok, akik például azzal foglalkoznak, hogy meglévő tömegközlekedési eszközöket, buszokat alakítanak át elektromossá, ezáltal felújítva és hatékonyabbá téve a flottát, de olyanok is vannak, akik konkrétan paneleket terveznek. És hát az jött ki, hogy ugye ez, ahogy a Peti is mondta, egy kicsit futurisztikusnak hangzik, hogy beburkoljuk napelemmel az autót, és akkor az majd milyen jól tölti magát. Nem véletlenül nem terjedt el, bár a Hyundai és a Toyota is árul extraként, nem is annyira olcsó extraként, a tetőbe szerelhető, vagy a tetőre rakott gyári napelemeket. Ott azt mondják, hogy 3-5%-kal növelheti meg a hatótávolságot ez a napelem, míg itt 1,3 millió kilométer alatt, igen, ez nem annyira szép és szexi, mint egy gyári Toyota napelem tető, de mégiscsak azt mondja, hogy akár az 55%-át is, a villanyjármű energiafelhasználásának 55%-át képesek leszünk napelemekből megoldani, a járműre tett napelemekből megoldani, ami azért nagyon-nagyon brutális szám.
1: 23 járműtípust vizsgáltak egyébként a kutatásban, mindenféle műholdas, meteorológiai adatokat, mindent összevetve számoltak azzal, a tapasztalat során mért értékekkel együttesen kombinálva, hogy milyen területen, milyen mértékű visszatöltést tudnak szerezni ezekkel a napelemekkel, és az 55% ez egy szimplán autóra felszerelt közép-európai éves energiaigényt jelent, mármint hogy annyit képes visszatermelni az autóra helyezett napelem. Ez Dél-Európában egyébként akár 80% is lehet, ami azért már tényleg brutálisan hangzik. Nyilván ez tényleg autótípustól, felhasználási módtól, napsütéses óráktól, földrajzi helyzettől, meteorológiai körülményektől, mindentől függ, de összességében elmondható, hogy azért egy igen pozitív irány és egy ígéretes terület ez, aminek az egyik legfőbb nyertes egyébként a logisztika lehet, tehát nem feltétlenül az következik majd be, hogy itt pár éven belül mindenki napelemet fog az autójára rakni. Első körben akiknél ez nagyon sokat jelenthet, egész konkrétan egy e-kamionnak mondjuk a napi hatótávját akár 15%-kal is megnövelheti, az tényleg a teherszállítás, a különféle furgonok felületének kihasználása, az, ahol ennek nagyon-nagyon nagy értelme lehet. A napelemes pótkocsik például a napi 55-110 kWh energiát is termelhetnek, ami a hűtőrendszereknek feli le az igényét, tehát hogy nagyon sok mindent kiszámoltak ezeknél a dolgoknál, mert hogyha még azt nézik egyébként, hogy nem feltétlenül elektromos kamionok vagy elektromos logisztikai eszközök azok, amiknél használják, hanem mondjuk tényleg csak egy klasszikus dízel kamion esetében nézik a fogyasztást, akkor ott például az említett hűtőrendszert, az említett különféle logisztikához, illetve szállítás villanyszolgáltatással kapcsolatos elektronikai rendszerhez szükséges energiát, ha megtermeli a napelem, amit felhelyeznek, akkor az önmagában a fogyasztásban, a dízelfogyasztásban is sokat jelenthet a logisztikai szektor számára.
2: Igen, ráadásul ugye úgy nézték, hogy akár az oldalára, tehát a nagy pótkocsik oldalára is fölhelyeztek napelemeket, tehát ezzel együtt lett ez az akár 80%-os, ugye a napsütötte országokban akár 80%-os érték, de mindenképpen jól mutatja azt, hogy komoly számokról van szó, ezt egészen komoly kontextusba is helyezték, ugyanis, hogyha 2024 és 2030 között minden új járművet felszerelnék ezzel az úgynevezett Vehicle Integrated Photovoltaics, vagyis röviden VIPV technológiával, akkor 15,6 teravattórával csökkenne az európai hálózatból elvett villamos energiaigény, és hogy ezt kontextusba rakjuk, ez a teljes magyarországi energiafogyasztásnak kicsivel több, mint az egyharmada, tehát mindösszesen 6 év alatt a jelenlegi technológiával már Magyarország fogyasztásának egyharmadával tudnánk csökkenteni Európában az energiafogyasztást, csak azzal, hogyha felszerelnénk ezeket a napelemeket, és itt jön a következő kérdés, amit mindenki szokott megkérdezni, hogy jó, de majd 15-20 év múlva, amikor szétestek a kamionok, ez akkor fog megtérülni. Ez sem igaz, mert hogy a kimutatás szerint 2 év alatt megtérül az a befektetés, amibe kerül egy-egy ilyen energiapanel burkolás, tehát igazából rövid távon már nagyon-nagyon pozitív hatása van, és onnantól pedig abszolút jön az a spórolás, amit a Peti is említett, hogy mondjuk a hűtőkamionnak a hűtését nem a dízel motortól kérjük, hanem a tetőre és az oldalra szerelt napelemek oldják ezt meg, a kabin légkondicionálásáról és egyéb elektromos eszközökről nem beszélve. Tehát ez bár jelenleg a 2026-os technológiákkal és a most használt járművekkel is egy komoly érv lehet, ráadásul ahogy fejlődik, mert azért hál' Istennek fejlődik a napelem technológia, ezek a számok csak egyre jobbak lesznek az évek során, úgyhogy egészen biztosak lehetünk benne, hogy a következő 5-10 évben nem csak ez a kutatás dől majd meg, és lesznek pozitívabbak a számok, hanem egyre többször kerül valóban használható és szemmel látható mennyiségű energiát termelő napelem majd a járművek burkolatára is. Kíváncsiak vagyunk, hogy a nagy autógyártók mikor fogják ezt úgy érdemben is beépíteni már akár széria modellekbe, nem extraként megvásárolhatóan, hogy ebből mi vásárlók, elektromos és nem elektromos autóvásárlók is profitálhassunk.

0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Néha van, hogy egy-egy gyártó meg akarja és meg is mutatja, hogy mit gondol egy bizonyos területéről annak, ahol ő dolgozik, és ilyen a Vivo is, aki most egy speciális telefon szettel jelentkezett, vagy azt kell mondjam, hogy igazából a csomag együtt, ami érdekes, mert hogy itt van nálunk a Vivo X300 Ultra, ami ugye a Pro-nál és minden X300-nál jobb és magasabb és több, és hát és mindenképpen sokkal, de sokkal drágább, önmagában a készülék is, de az a csomag, amivel mi megkaptuk, és az a csomag, amivel megvásárolható, egyrészt az elején szó szerint bicskanyitok a tohár cédulával indult, tehát azért arra mi is nem a szemöldökünket húztunk föl, hanem egy ilyen nagyon könnyed, bizonyos felmenő szülők emlegetése bukott ki inkább a szánkon, hogyha ezt így tudom érzékeltetni. Olyan árcédulával érkezett meg az X300 Ultra, azzal a fotókittel, azzal a fotózásra és videózásra szánt kerettel, amiről ismét szót fogunk ejteni, hiszen az Ultrának szerves része, mert ha valami ennyire jó, mert azt az elején kéne mondani, ennyire jó fotózásban és videózásban, ahhoz már nem feltétlenül bűn valóban extra kiegészítőket vásárolni, ami még tovább színesíti és még tovább tolja a képességeit egy alapvetően is szuper fotós videós telefonnak, csak hát mondom az árcédula mellé, nagyon-nagyon-nagyon vaskosra sikerült, de szerintem kezdjük előbb a telefonnal, mi az X300 Ultra, mit jelent, hogy most ez a legjobb, legcsúcsabb Vivo telefon, amit csak pénzért meg lehet vásárolni.
2: Nagyon csúnyan fogalmazva, ez egy szteroidos X300 Pro, már ez mond valakinek is valamit. Ugye az utóbbi modellt, az X300 Pro-t, azt korábban már teszteltük, az Ultra igazából szakított azzal a Vivo hagyománnyal, amit így eddig a gyártótól láttunk, tehát nem a taiwani MediaTek csipekre, nem a MediaTek lapkákra épül a készülék, hanem a Qualcomm Snapdragon Elite 5-ös abszolút mindenben csúcs és legerősebb hardverét biztosítja a felhasználó számára. Ez a központi lapkakészlet 10 GB rendszer memóriával és 1 terabájtnyi tárhelyel érkezik. Ez nagyon fontos, mert hogy amit a készülék ugye elsődlegesen profiljaként megjelöl, vagy igazából a gyártó megjelöl a készülők számára, az a fotózás, videózás, tehát mindenképpen a tartalomgyártás, ami orbitális mennyiségű helyet igényel, nyilván nem véletlenül a legnagyobb tárhelyel adják, ami manapság okostelefonokban elérhető. A bővíthetőségről sajnos ugye le kell mondanunk, ez nem annyira meglepő okostelefonos földén. Nyilván Android operációs rendszer, Android 16 és Origin OS nevezetű kezelőfelület az, ami kommunikál a felhasználóval, és nyilván az egészet egy 6600 mAh, tehát kifejezetten nagynak számító akkumulátor eteti, hogy a napi használatot jól bírja a készülék. Ezt 100 watttal tudjuk tölteni vezetékesen, és 40 watttal vezeték nélkül, tehát ezen a téren egy picit hoz többet, mint az előbb modell, csak úgy, mint a megjelenítő a kijelző terén, mert hogy még a Pro modellnél az LTPO AMOLED kijelző csak idézőesen 120 Hz-től frissíteni, itt már 144 Hz-el, a 6,78-szoros képátlót 6,82-re emelték, szóval minden téren egy picit több, és ennek megfelelően egy picit nagyobb telefon, amiről beszélgetünk, kézbe béve pedig érződik ez a mondhatni, hogy tepsi méret és tepsi megjelenés, van egy ilyen nagyon-nagyon erős jelenlét ennek a készüléknek, ennek megfelelően pedig ugye a masszivitás, a súlyelosztás, minden amúgy egyébként a helyén van, az összeszerelési minőségre egyáltalán nem lehet panaszunk, és ha már az összes többi specifikációban picit fentebb ugrott a gyártó, akkor nyilvánvalóan a kamerák terén is azért jócskán láthatunk helyenként előrelépést, egy-két oldalon pedig viszont nagyjából ugyanazt kapjuk, mint az X300 Pro-tól.
1: Kamera téren is minden szempontból jobb, mint a Pro, ami ugye már eleve nem volt egy rossz fotós, videós telefon. 200 megapixeles a főkameránk, azt most szeretném megjegyezni, hogy mindegyik hátlapi kamera egyaránt optikai és elektronikus képstabilizátorral rendelkezik. Ez azért nagyon-nagyon nem megszokott. Nem merem azt mondani, hogy egyedülálló, de biztos, hogy nem nagyon volt nálunk olyan telefon, ahol mindegyik lencse kapott optikai képstabilizációt. Ez mindenképpen pozitív és abszolút jótékony hatással van, főleg a 8K videózásra, mert hogy 8K videózásra is képes ez a telefon. 200 megapixel a legnagyobb, mint azt említettem, de 200 megapixel a második kamera is, és van egy 50 megapixeles nagy szegény látószögű kameránk pluszban, szóval igazából tényleg azt lehet mondani, hogy egy egészen picit sem aprózta el a Vivo, hogy arról van szó, hogy milyen lencséket és milyen optikákat teszünk bele ebbe a készülékbe, és ami nagyon érdekes, ha már mondtam a 8K videózást, amit én személy szerint még feleslegesnek tartok, de a telefon tudja és a világ erre felé megy. Nálam sokkal érdekesebb a 4K-s 120 képkocka per másodperces felvételi mód, ráadásul 10 bites loggal, ez igazából a videósoknak fog sokat mondani, tehát tényleg azt látjuk, és tényleg azt érezzük, hogy ezzel a Zeiss objektívekkel, ezzel a hardware-rel, amit valahogy sikerült ebbe az ahhoz képest kecses alumínium készülékházba belepasszírozni, egy nagyon-nagyon-nagyon komoly videós és fotós képességet kapunk. Még egyszer mondom, nem a bokáig lenyúlós árcédulával, hanem nem is a pincébe, hanem a mélygarázs második-harmadik szintjéig lenyúlva kell gondolkozni, amikor az X300 Ultra-ról beszélünk. Nagyon-nagyon drága telefon, talán az egyik legdrágább telefon, ami nálunk járt idén, ezt kimerem jelenteni. Úgyhogy a fotós képességek terén jó hardveresen, ennél egy fokkal fontosabb, hogy jó a végeredmény is.
2: És nyilván ezt az említett összeget, ezt az említett vételárat lehet még fentebb tornázni, mármint emlegettük, hogy vannak kiegészítők, és az X300 Pro-nál is láttuk már azt, hogy különféle fotós, videós extrákat tudunk a készülékhez rendelni, ezt az Ultra-nál kicsit tovább bővítették. A Vivo termékpalettán immáron háromféle objektív, mármint a ténylegesen felcsatolható készülékre csatolható objektív található a kínálatban, mindezek mellé pedig különféle tokokat, adaptereket, szűrő, ND-szűrő adaptereket is tudunk a készülékre pakolázni, sőt, ugye egy profi videós, fotós markolatot is fel tudunk pattintani a telefonra, ami USB csatlakozón, tehát nem Bluetooth-on, nem jelkéséssel, hanem konkrétan direktben USB csatlakozón keresztül kommunikál a telefonnal, testre szabhatók a tárcsák és gombok, amiből több is van ezen a markolaton 1-2-3-nál azért, tehát hogy kifejezetten abban a szemszögben közelítették meg a tervezéskor ezt is, ezt a kiegészítőt is, hogy egy fotósnak, egy videósnak mi lenne fontos, és ennek megfelelően testre szabható a fotós felület, a videós felület, rengeteg beállítási lehetőségünk van. Külön kapott a mostanság trendi street fotó kategória egy módot, amit akár azonnal is indíthatunk gyors kapintással, gyors gombnyomással, tehát ha valakinek ez a kis szíve vágya, hogy erre használjon egy okostelefon, akkor a Vivo gondolt rá is, nem csak az Ultrában, a többi készülékben is, de ugye most az Ultránál azért ezt mindenképpen ki kell emelni, hogy mind fotós, mind videós nagyon sok rétületes felszabható, nagyon sok beállítást enged, a Pro mód nagyon jó kezelő felülettel, nagyon jó grafikus felülettel rendelkezik, nagyon egyszerű és könnyű utána állítani bármit az aktuális videófotó helyzetben a képnek, és hát a végeredményről tényleg beszélnünk kell egy kicsit, mert az elég egyértelmű lehet ezek alapján és a felvezetők alapján, hogy azért nem csalódtunk abban, hogy milyen fotókat készült a telefon, de számomra sokkal közelebb álló és egyébként sokkal meglepőbb dolog volt, hogy videóban mit tud nyújtani, főleg az említett egyébként nálunk járt például 200 mm-es objektívvel, amit felpattinthatunk a készülékházra. A telefon annyira jól kezeli a stabilizálással azt, hogy akár kézből tényleg, és ez egy kicsit vad volt már nekem, hogy kézből ekkora gyújtótávolsággal nagyon-nagyon szép, éles videókat, éles képeket, jól stabilizált képeket, videókat tudunk készíteni. Remek háttérelmosással dolgozik a készülék. Nyilván van egy akár szoftveres plusz utána állítás is a telefontól, de ha gondoljuk, akkor ez a jelentős részét teljes egészében elhagyhatjuk, és ahogy említette Fekés, a 10 bit log felvételi módra váltva, még a színezést is saját magunkra bízhatjuk, illetve az utómunkára bízhatjuk. Videós téren egyszerűen elképesztő az, amit ez a telefon tud, gyakorlatilag egy nagyon durva tartalomgyártó eszköz ilyen pici méretben.
1: 100 darab esztergomi látképet kellene leszurkolni a csomagért még kedvezményesen is, amiben benne van ez a teleobjektív, és benne van az a keret, amibe bele tudjuk tenni, mármint a teleobjektív, és ez a plusz markolat, ez külön kapható, és egy újabb kit, egy újabb extra, az a videós keret, inkább videóra szoktak ilyen kereteket használni, mert bepattíthatjuk a telefont, és akkor gyakorlatilag jó, kényelmes markolattal, egyéb lámpákat, mikrofonokat fölaggatva erre a keretre, tényleg profi videókamerát tudunk faragni az X300 Ultrából. Az a baj, hogy igazából a teleobjektívet, és még talán a fotomarkolatot is, mivel egy kitben jön, nem tudjuk szétszedni, azt még értjük árban is, tényleg abban nagyon komoly technika van, abban valóban üvegek vannak, abban lencse van, ez egy rendes objektív, amit rápattintva a telefonra nagyon-nagyon megsokszorozzuk a képességét, de egy kicsit fájó pont nekünk, hogy ez a keret, mivel mi is dolgozunk hasonló hasonlóval a privát életünkbe, ugyan nem a Smallring márkától, akivel együtt dolgozott a Vivo, de közel a felére meg lehet vásárolni ahhoz képest, amennyiért a Vivo adja. Tehát itt egy picit érzünk némi bicsaklást abban, hogy racionálisan mi megvennénk-e a videós keretet hozzá. Nem. Viszont az objektívet pedig igen, mert annak ellenére, hogy ez egy teleobjektív, még a makrózásban is kifejezetten sokat segít.
2: És nyilván a Vivo is érzi azt, hogy nem feltétlenül a külön vásárlás lenne az elsőleges cél mindenkinek, ezért mindenféle csomagkedvezményekkel dobják piacra ezt a készüléket. Ebben most annyira nem akarunk részletekbe belemenni, de mindenképpen érdemes megnézni azt is, hogy milyen opcióban tudjuk megvásárolni a telefont, milyen kiegészítőkkel, mert hogy úgy már azért sokkal elgondolkodtatóbb. És szerencsére egyébként a gyártó képviseli ezt a fajta mentalitást, mármint ezt a fotós-videós mentalitást más modelleknél is. Nyilván majd idővel igyekszünk mi is a lehető legtöbb modelljüket a középkategóriáig lemenőleg kipróbálni, amihez ilyen extra lencséket és extra markolatokat tudunk szerezni, de ettől függetlenül az X300 Ultra tényleg megmutatta azt, hogy most már a gyártók nem csak egy ilyen átlag ember számára jó fotós videós telefont akarnak a piacra dobni, hanem adott esetben akár a sokkal kritikusabb szemléletű tartalomgyártókat is megpróbálják megcélozni egy, hát ebben a szinten már egészen félprofinak is mondható teljesítménnyel.
1: Tényleg azt tudjuk mondani, hogy ha valakit a fotós videós képességek érdekelnek, nézze meg az Ultrát, nézzen teszteket, nézzen teszt videókat. Még tudnánk mesélni sokat az X300 Ultráról, de ez az egy óra hamar elterik, mint ahogy mindig. De természetesen az iFater.net oldalon, a YouTube-on, a TikTokon és a Blue Sky platformon is ott vagyunk, míg itt egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!
0: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
3: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
4: www.citytaxi.hu
5: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu
6: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com
7: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopron Fest, július 2-3-4.
6: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Nyári diákmunkát támogató programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium. Összehangolták a vonatokat és a buszokat a Mátránál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Nyári diákmunkát támogató programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium. Olyan önkormányzatok, egyházi jogi személyek és a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás, valamint az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások vehetik igénybe a támogatást, amelyek 25 év alatti fiatalokat foglalkoztatnak júliusban és augusztusban. A munkáltatónak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakörnél fejenként 279.900 forint, szakképzettséget nem igénylő munkakörnél 242.100 forint lehet. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 2023 között, derült ki egy kutatási programból. A változás leginkább a 40-59 éves férfiak körében jelentős, itt 12 év alatt a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok előfordulása több mint 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint a mutatók javulása a dohányzás elleni intézkedések hatására változhatott, különösen a zárt térben való dohányzás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkenéséhez is. Sűrűbb, ütemes és vonatokhoz hangolt buszhálózat indult a Mátrában, közölte a MÁV csoport. A buszok Gyöngyös és a Mátra között munkanapokon fél egy óránként járnak, hétvégén pedig egész nap fél óránként indulnak. A Budapestről óránként érkező Mátra interrégiókhoz közvetlenül csatlakoznak a buszok, a fővárosból indulók egyetlen gyors gyöngyösi átszállással óránként eljuthatnak Mátraházára, Kékestetőre, Gajatetőre vagy Parádra. Javították a vonatcsatlakozásokat Pásztón és Egerben is. Az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Bizottság közösen összeállított értékeléséből. Az összesített lista élén Ciprus végzett, ahol az ellenőrzött fürdővizek 100%-a kiváló minősítést kapott. A szigetországot Görögország, Bulgária, illetve Ausztria követi majdnem 100%-os értékekkel. A legrosszabb összesített eredményt Albánia érte el, a vizsgált vizeknek mindössze alig 17%-a kapott kiváló minősítést. Rajta kívül csak 4 országban maradt 70% alatt a kiváló minősítésű fürdőhelyek aránya, Észtországban, Lengyelországon, Magyarországon és Belgiumban. Tömeges leépítés kezdődik idén a BBC brit közszolgálati médiatársaságnál költségtakarékosság miatt. Első lépésként 550 alkalmazottnak kell távoznia a cégtől. A BBC azzal számol, hogy a 3 évre szóló leépítési program végéig 1800-2000 alkalmazottjától kell megválnia. A leépítésekkel együtt a BBC több állandó programja is megszűnik. A 104 évvel ezelőtt alapított BBC-nél jelenleg csaknem 22 000 dolgoznak.
9: Időjárás jelentés.
8: Forró napos idő valószínű, egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. A hűségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet a feltámadó szél. Napközben 31-36 fokot mérhetünk.
9: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban láthatóságról, észrevehetőségről beszélünk. Ma a zenei világba kalauzoljuk saját magunkat, és egy nagyon izgalmas vendéget láthatok vendégül. Nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívást, Bősze Ádámot, zenetörténészt. Köszöntöm szeretettel, szervusz.
2: Örülök, hogy itt vagyok, szia.
1: Azt javasoltam, és te ezt elfogadtad, hogy beszéljünk, egyrészt te egy jól ismert figura vagy ezen a területen is, meg amúgy is sokat szerepel, stand-up és sok egyéb dolgot csinálsz, tehát én kérdeznélek téged a te láthatóságodról, vagy hogy hogyan épült ez a Bősze Ádámos brand, mint olyan, de kíváncsi vagyok arra is, hogy a zenei életben hogyan alakul az, hogy valaki látható legyen, vagy szeressék, és lehet, hogy ha nem bánod, innen indulunk. Jó, egy picit lehet, hogy visszafokozzuk ezeket a feszültségeket. Komoly zene vagy klasszikus zene, mi most a trendibb megszólalás? Mert tudom, hogy ez egy ilyen megosztó dolog.
2: Általában a klasszikus zenét szokták mondani, a komoly zene az egy kicsit régebbi és nagyon magyaros változat, és nagyon komolyá teszi ezt a világot, ami egyébként nem olyan komoly. De én sokkal inkább szoktam használni most már a művészi zene és nem művészi zene meghatározásokat, mert nem gondolom, hogy a klasszikus zene az persze nem mondja a név magáról, azt, hogy az egyrészt mind művészi zene lenne, mert ott is van bőven triviális zene, amit most klasszikus zenének apostrofálnánk. Viszont az úgymond nem komoly zenében, tehát a populárisabb irányzatokban is bőven akad olyan példa, amire azt mondanám, hogy az művészi zene, és nem fér bele a klasszikus zenének a kategóriájába. Tehát én inkább a művészi zene irányába mennék el, de hát ez még a jövő. Tehát most még annak örülünk, hogy komoly zene helyett a klasszikus zenét használják.
1: De és ez egy igényességi szint, hogy valami művészinek lehet minősíteni, vagy milyen apropó alapján lehet azt mondani, hogy na ez művészinek számít, vagy annyira populáris, hogy mondjuk ez nem éri el ezt a kategóriát.
2: Nem vagyok esztéta, tehát ennek a definícióját nem definíció fogom tudni megmondani. Azt tudom magam részéről, hogy aminél érzem a szellemi kihívást, a szellemi örömöt, a meghallgatás, az adott zene meghallgatása után, azt én művészinek érzem. Ezt nyilván az embernek magában is föl kell mérni, hogy mit gondol művészinek, meg mit nem. A triviális zenét, a könnyen érthető, bizsergető, akárcsak a felületes érzelmekre hatni akaró zenéket nem tartom művészi zenének.
1: Tehát mondjuk kifejezetten vadász például?
2: Nem is a negatívum oldaláról fogalmaznék, vagy közelítenék, sokkal inkább érdekel az, hogy mi az, ami szellemileg megmozgat, és a végén egy hasonló örömöt ad, mint hogyha teszem azt elolvasnék egy olyan regényt, ami hasonló örömöt adott.
1: Most nem nagyon sűrűn fordul elő velem, de most voltam pont a Zeneakadémián pár napja, és az volt a benyomásom, nem vagyok egy mai csirke, de hogy szinte a gyerekjegyet kellett volna kapnom, vagy az járt volna nekem a átlag életkorhoz képest. Kifejezetten aggasztó volt a közönségnek, mondjuk így a hát az életkora, most az, hogy bottal jönnek, nem bottal jönnek, vagy nem. Ez mennyire igaz, ha ez tendencia, vagy, és mennyire fenyegető az, hogy mondjuk a zenei életnek a közönsége az előregszik, vagy mindig ilyen volt, mindig idősek voltak ott,

0: század végétől a 20. században van ez így jelen, tehát ez egy viszonylag új dolog, akkor azt mondom, hogy a hangverseny látogató közönség az javarészt idős. Legalábbis amit mi megszoktunk, szüleink, nagyszüleink idején, akkor is ez így volt. Én sokkal inkább látom az első kérdésre adott gondolatmenetben az erre adott választ, hogyha az ember megpróbálja ezt a fajta kategóriát, hogy klasszikus zene fölcserélni a művészi zenére, akkor már nem mondom azt, hogy feltétlenül idős a közönség, hanem hát most ezeken a helyeken a Zeneakadémia például, ez egy nagyon jó hely, úgy szokták apostrofálni, hogy ez a magyar zeneművészet temploma. Menj el egy templomba, ott is idősek lesznek főleg. Ha ezt templomként akarjuk tovább tartani, akkor ezzel szembesülni kell. Ha ezt a fajta műsorstruktúrát, amit most visz a hangverseny élet, nem közönség finanszírozásból, hanem javarészt állami támogatásból, akkor ez így szépen így beágyazódik és kérgesedik tovább. Én sokkal inkább hiszek a kisebb közösségeknek a munkájában, és hogyha egy ilyen kisebb műhelynek az előadására megyek el, akkor egyáltalán nem tapasztalom azt, hogy zenenénik és zenebácsik ülnek ott.
1: Azt is lehet tudni, hogy neked az az álláspontod, hogy túl sok koncert van egy nap, vagy túl sok esemény van egy hónapba belezsúfolva, legalábbis itt Budapesten. Ez nyilván szintén hat arra, hogy mekkora közönséget lehet felvonultatni, és milyen típusút egy-egy eseményre.
0: Nincs akkora rálátásom ennek az egész rendszernek a működésére, hogy én valami, nem tudom, végtelen bölcsességet tudjak mondani. Én csak azt látom, és azt tartom veszélyesnek, veszélyes lehet az, hogyha művészek olyan környezetben élnek, mely környezet nem a közönség igénynek van kiszolgáltatva, hanem sokkal inkább az állami szubvenciónak. Ez veszélye, elkényelmesítheti az embert, és ez a kényelmes lét, ez szerintem negatívan hat a kreativitásra.
1: A közönség meg, és ezt előttem, hogy beszéltél, hogy hát be vagyunk feszülve, ugye? Tehát, hogy a, bocsánat, friss élmény a Zeneakadémia, de máshol is el lehet mondani, tehát a valaki tüsszent, akkor mindenki hátrafordul, és megnézi, hogy ki volt ez a barom, mint hogyha bármilyen jelentősége lenne annak, hogy hanyas székén ült ez az illető, meg hát már is múlt ez a dolog. Olyan élményem is volt, az még egy kocsis koncerten volt, hogy valaki nézte közben a műsor füzetet, és hátulról előre nyúltva kis dühösen kikapta a kezéből koncert közben, tehát hogy az még válaszolni se lehetett. Tehát, hogy miért vagyunk ilyen ideg alapon, és miért van ez a nagyon-nagyon feszes, ilyen sznobéria jellegű dolog, hogy karót nyelt módon mozdulatlanul kell.
0: Ezt a helyszín is meghatározza. Tehát a Zeneakadémián én nem gondolom, hogy helye lenne annak, hogy az ember ott fölálljon és akkor sétáljon koncert közben, mert azért, ahogy elmondtam, ez egy ilyen nagyon gyönyörű, szép terem. Tehát, hogyha nagyon negatívan akarok fogalmazni, akkor azt a filmrendezőt tudom idézni, aki a Zeneakadémia felújítása után bement a nagy terembe, és azt mondta, hogy milyen grandiózus rabatalozó ez. Szóval, hogy ott nem gondolom azt, hogy helye lenne ennek, ott viselkedni kell, meg hát az egész koncert hallgatásnak mondjuk a Zeneakadémián belül az a lényege, hogy én úgy viselkedjek, hogy a másiknak a zavartalan koncertélményét ne zavarjam. Persze ez különböző fokokon mozoghat. Én ezért mondom azt, hogy ki kéne vonulni ezekből a termekből, úgyhogy nyilván lesz egy csomó ember, aki ott marad és csinálja azt, amit úgy gondolja, hogy kell, de hogy ez előre menjen és fiatalodjon minden tekintetben, ahhoz ezeket a tereket el kell hagyni, és új lehetőségeket és új helyszíneket, új csoportokat kell keresni.
1: És látod ennek gyökereit, gondolatiságát, tehát ennek a fajta igénynek, hogy kisebb helyeken, modernebb helyeken akár fiatalosabb módon éledjen újra, vagy folytatódjon a zenei élet?
0: Én azt gondolom, hogy igen, nem olyan régen voltam Téten. Tét, Győr és Pápa között van egy picike kis város. És ott egy, nem tudom, egy patikát átalakítottak, és ott a helyi kulturális egyesület csinálja az eseményeit. Nem egy avantgárd dolog, ami ott van. De összegyűlt 50-60-70 ember, és sokkal lazábban tudtak viselkedni, egy előadáson bebeszóltak az előadónak, kérdezgettek tőle, tehát én így értem a kisebb tereket. Persze nagyszerű lenne valami forradalmi újítást, mint ahogy oly sok volt erre példa az európai kultúrtörténetben látni. Ilyenek is vannak, de azok megmaradnak a kicsi

0: Segítségükben, a fiatalokkal együtt, akik erre kíváncsiak. Tehát ezt nem lehet mondani, hogy művészi dologra egy fiatal ne lenne kíváncsi. Nyilván most nem arról beszélek, hogy nem tudom, tömegével vágyjanak a szellemi örömre, mert sajnos a magyar oktatás nem feltétlenül van abban a pozícióban, hogy ezt helyezze a homloktérbe, hogy ez legyen az igazi. De ilyenekre van példa. És ezeknek a működés, ezeknek az embereknek óriási kitartása és ereje van, hogy csinálja, és hárman jönnek, négyen jönnek, próbáljuk ki újat, de ez a közönségem múlik, hogy mi az, amit a közönség akar, és mi az, amit az előadó vagy a szervező a maga mércéje szerint mondjuk a szellemi örömöt célzó előadásnak akar.
1: Pár éve volt egy kutatásod, ezt a honlapodon láttam, ahol viszont meglepően sokan nyilatkoztak úgy, hogy ők fogyasztanak komoly zenét. Én picit kétkedve is olvastam, egyébként ráadásul sok fiatalt kérdeztél, ha jól emlékszem, hogy ilyen arányban fordult elő az a válasz, hogy egyébként ő rendszeresen fogyaszt klasszikus zenét. Ez optimizmusra ad okot, vagy gyanakodásra? Hogy élted ezt meg, ezeket az eredményeket?
0: Tehát én nem vagyok közvéleménykutató, nem értek ehhez a szakmához, és azt ki lehet mondani, hogy ez nem egy reprezentatív felmérés volt. Még akkor is, hogyha azokat kérdeztem, akik az oktatási rendszerben vesznek részt, általános iskolától az egyetem végéig, és valóban több ezren kitöltötték. De ez az én oldalamon keresztül kezdődött, és azért azok a követők, akikkel én bírok, azért azok nem nagy valószínűséggel azért követnek, mert valamilyen módon a komoly zenei szcénához közük van. Tehát már így eleve...
1: Közönség.
0: Ebben a tekintetben igen. Tehát eleve ez határozta meg a fő irányt. Tehát nagy valószínűséggel ezt így kell értékelni, nem pedig egy általános konzekvenciát levonni belőle.
1: Jó, még egy pillanatig visszaugrok még a mostani zenét hallgató közönség a Zeneakadémiára. Azt megfigyeltem, hogy a külföldi hallgatók, azok mindig nagyon meg vannak lepve a tételszünetekben zajló krahácsoláson, köhécselésen, mozgolódáson. Külföldi élményeim nincsenek bőséggel, úgyhogy nem tudom, hogy máshol is így van, de azt kifejezetten látom, hogy a turisták ez nem értik, hogy most a tételszünetben való taps, az egy neurológikus pont, az oké, de hogy ez a felszabadult köhécselés, mozgolódás, az van máshol is, vagy mi ez, vagy erről mit kell gondolni?
0: Ez van máshol is, persze, hogy mondjam, a londoni Royal Albert Hall-nak a közönségét egy proms koncerten összehasonlítani a Zeneakadémiájéval, vagy egy New York-i koncertet összehasonlítani egy, nem tudom, bécsi Musikverein koncerttel, az azért, tehát ott azért nagyon erősek a kulturális különbségek. Az, hogyha meg van lepődve a turista azon, hogy krahácsolnak, hát ez mind annak a jele, vagy annak az eredménye, hogy az ember visszatartja a köhögését, meg a krahácsolását tétel közben, mert retteg, hogy elkezd rájön a köhögés, és akkor alig várja, hogy fortissimo legyen, a zenekar fortissimo játszon, hogy legalább valami próbaköhögést el tudjon
1: vagy ereszteni. A cukorka.
0: Hát a cukorka az meg a művelt magyar közönség prevencióra érzékeny vagy mondjam társaságában. Azért.
1: És miért csomagolják vajon mindig ilyen zörgősztaniolba? Ez biztos, hogy ez is valami kulturális háttere van.
0: Cukorgyárakat kéne megkérdezni.
1: Nem lehet halkan ezeket kivont, és az ember, ha lassan bontja, akkor még rosszabb, ugye?
0: Tehát... Igen, de hát ja, én nem tudom, tehát valóban túlságosan rá vagyunk feszülve erre. De tényleg, tehát hogyha én azt veszem alapul, hogy azért vagyok, vagy azért viselkedek így a Zeneakadémián, hogy a másiknak a zavartalan koncertélményét ne zavarjam, akkor nincs cukorkázás. Akkor, hogyha rosszul érzem magam, akkor nem megyek el. Akkor nem fészkelődök a székemben, nem hajtogatom a műsorfizetemet, hanem a másik érdekében. Ez ugyanúgy, mint én rengeteget vonatozom, és nem tudom megérteni azokat az embereket, akik a vonaton úgy beszélnek telefonon, hogy hallom, sőt néha még látom is a hívó félnek, tehát a másik félnek a hangját, meg a képét. Tehát, hogy én az egy közösségi tér, vannak viselkedési szabályok, amiket be kell tartani. Szerintem ez nem nagyon fog változni. Sokkal inkább kell a más helyszínekre és más megoldásokra törekedni.
1: Ezt értem, és tulajdonképpen ez optimizmusra ad okot, hogy akkor más felületeken, meg más területeken lehet, hogy megvalósul. Gondolkozzunk most egy picit még akkor a brandépítésről. Most egyelőre a zenészekéről, tehát mindig felemelkednek új üstökösök, meg nagy sztárok, akik vélhetően, én nem értek hozzá, hogy mennyivel zenélnek jobban, mint akik nem lettek sztárok, de feltételezem, hogy nem mindig csak a muzikalitás az, vagy a virtuozitás, ami elő segíti azt, hogy valaki ilyen hirtelen nemzetközi üstökösként száguljon. Mi minden kellhet ahhoz, hogy valaki ilyen módon felemelkedjen?
0: Alapvetően tehetség. A tehetség mellett szorgalom ahhoz, hogy ő megállja a helyét a zenei világban, bár vannak olyanok, akiknek a tehetsége az hiába jó, de sokkal jobb, sokkal nagyobb és erősebb a brandje, mint amennyire erős a tehetsége. De hát ez egy ilyen világ. Tehát, hogy képzelj el két abszolút egyforma tehetségű zongoristát. Az egyik rendesen viselkedik, szépen hazamegy időben, lefekszik, nem iszik, nem dohányzik, nem csinál botrányt, stb. Végzi a dolgát, gyakorol, ha kap koncertfölkérést, akkor kap. Ugyanez a másik zongorista, akinek ugyanolyan a tehetsége, esetleg alkalmat ad szóbeszédre, arra, hogy cikkezzenek róla, mert éppen nem úgy viselkedett, vagy éppen valami deviancián kapták. Melyiknek mennek el a koncertjére többen?
1: Hát az utóbbinak. A rossz csontra.
0: A rossz csontra, igen, mert híre van. És ez a fajta hír az, amit nem szabad lebecsülni. Nagyon sok muzsikus Magyarországon úgy gondolkozik, ahogy Franz Schubert, ő azt mondta, hogy engem az államnak kellene eltartani, nem is. A műveinek jelentős része meg se jelent nyomtatásban az ő rövidke életében. Nagyon sok művész gondolkodik így, hogy engem hagyjanak gyakorolni, és minden mást, ezt a sok flancot, ezt vigye más, és aki pedig fölemelkedik, és érzi azt, hogy hogyan kell a közönséghez szólni, nem pusztán zeneileg, hanem például brandépítés tekintetében, azokat meg jó lenézik.
1: Ezt vártam, hogy ide eljutunk, tehát hogy az viszont ugye ciki a high class szempontjából.
0: Ez akkor, hogy mondjam, működő, vagy egy érvényes dolog lehetne, hogyha például Magyarországon működne a menedzseri rendszer. Minimális klasszikus zenei menedzsert ismerek. Ez egyszerűen nem megy. Vagy túl pici az ország, vagy túlságosan elkényelmesedtek a fiatal művészek is, vagy teljesen tájékozatlanok is, és néznek körbe, hogy mit kéne itt csinálni, mint John Travolta, de hogy ez nincsen meg. És valóban ez egy veszély, hogyha nekem nem jut X díj, nekem nem jut Y mennyiségű koncert, pedig nézzétek meg, hogy mennyit gyakorolok, akkor biztos, hogy a másikban fogom megtalálni a hibát.
1: Ez a Krízisek és pofonok, Bősze Ádám zenetörténésszel beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Bőm-Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Komoly zenéről beszélgetünk Bőszellem zenetörténésszel, rádiós műsorvezetővel, a Magyar Antikváriusok Egyesületének elnökével. Sőt, ő maga izené antikvárius, és most azért soroltam fel ezt a sok titulust, vagy csinálást, mondhattam, hogy stand-upod is van, ugye, amit meg rengeteg előadással járod az országot, azon nagyon, nem mondom, hogy nagyon meg voltam lepve, de hát ugye megkerestelek, hogy eljönnél, és néztem, hogy egyáltalán van-e időpont ilyenre, és hát heti 5-6 rengeteg előadással járod az országot. Hogyan alakult ki az, hogy brandesüljél? Ezt tudom, ez ilyen nagyon általános kérdés, de olvastam, és tudom, hogy komoly tudatosság is van benne, meg egy csomó esetlegesség. Hogyan vált ez ilyen brandé a neved?
2: Én azt gondolom, hogy ez a személyiség fejlődéssel függ össze, ennek legalábbis a forrása az itt keresendő. Ugyanis nekem volt az életemben egy szakasz, amikor teljesen máshol éltem, és amikor bekerültem a világba, akkor nagyon élveztem azt, hogy sokféle feladatot kapok, és elvállaltam mindent. És ez a fajta mindent elvállalok attitűd, ez nagyon hosszú évek, vagy mondhatnám azt is évtizedek után csillapodott le, desztillálódott, és kezdtem ráébredni arra, hogy nem jó az, hogyha én X, Y és Z irányokat viszek az életemben. Egyrészt azért, mert nem tudok megfelelni a saját elvárásaimnak sem. Másrészt azért, mert amikor már rájöttem arra, hogy ebben van egy lehetőség, üzleti lehetőség is, és én ezt nem szégyellem, ebben van egy ilyen hajtóerő, akkor tudatosan elkezdtem lehántani azokat a tevékenységeket, amelyek nem tartoztak a klasszikus zenéhez, vagy a zenetörténészi, zenei irányhoz. Például volt idő, amikor televízióban és rádióban is dolgoztam egyszerre, és televízióban vittem kulturális műsort. És egy idő után kihátráltam abból, mert hiába van közös, ennek a két halmaznak közös metszete, de ráébredtem arra, hogy az általános kultúrai irány az nekem nem jó, hiszen például a színházhoz nem értek, tehát fölösleges nekem színészekkel interjút készíteni. És akkor kialakult ez a bizonyos egy pont, ami köré én az összes tevékenységemet tudom tenni, ez pedig a zene, illetve azon belül is a zenetörténet volt, hiszen zenei antikváriumon van, zenetörténeti előadást tartok, minden a zenével, elsősorban a zenetörténettel kapcsolatos. És akkor kértem egy szakembernek a segítségét, és azt mondtam, hogy jó, akkor ezt szálazzuk szét, és akkor több leülés is volt, kicsit olyan volt, mintha egy pszichológusnál ülnék, hiszen nagyon sok lelki vonzata is van, személyiség fejlődési vonzata.
1: Hát, hogy mi fér bele neked, meg mi nem, mire vágysz, ilyesmire gondolunk.
2: Igen, igen, és akkor abból ki kellett alakítani azt, hogy mi legyen a tevékenység főiránya, ezt hogyan jelenítsük meg vizuálisan, és a vizuális megjelenítés is próbálja azt tükrözni, amilyen tulajdonképpen én vagyok, és amit én csinálok.
1: Hát egy pár ilyen példát hoztál egyébként, hogy Gáth Györgyről van szó a vizuális részében legalábbis.
2: Nem, Gáth György nagyon...
1: Ötleteket adott, ugye, valahogy?
2: Gáth Györgyel volt egy beszélgetésem, de a vele való viszonyom, Isten nyugosztalja őt, vele való viszonyom az még nagyon az első időkben volt, amikor olyan televíziós vetélkedőket vezettem, amire most biztos, hogy...
1: Vissza se néznéd.
2: Nem, én ezt abszolút vállalom, a Familimpia című vetélkedő teljesen, teljes mértékben vállalom, az ott kezdődött az én média pályafutás, majdnem ott kezdődött. De, tehát ma, hogyha ilyen felkérést kapnék, biztos, hogy nemet mondanék.
1: Hát, mert végig gondoltad már, és ez a brand, ez le van tisztítva olyan értelemben, hogy igen, mi fér bele, és mi nem.
2: Igen.
1: De csak még, mert pont erről viszont mondta egy pár mondatot, hogy ez a felemás zokni, vagy színes zokni, meg a szemüvegviselés talán, meg a díszsebkendő, tehát ezek ilyen abszolút klasszikus personal brand elemek, lehet, hogy nem a legmodernebb, ez régen volt,
2: igen,
1: de hogy talán ez is már egy ilyen tudatosság történet, hogy akkor legyen ez.
2: Igen, a Gágy György volt az, aki szemüveget rakatott rám az egyik műsorban, mert túlságosan civilnek néztem ki, azt mondta, először valami villogó bicikli lámpát akarta zakómra erősíteni, attól inkább
1: azt oszkodtam. Azt nem érezted.
2: Nem éreztem sajátomnak. Tehát azért vezettem szemüvegben műsort, mert ő ezt kérte, nem voltam szemüveges akkor még. Hát ezek inkább ilyen kiegészítő dolgok, kommunikációs dolgok, de már erről is letettem, tehát már se díszsebkendő, se mintás zokni, meg most lehet éppen nem van sárga zokni van rajtam, de...
1: De hát most megismert, tehát megvan a figura, tehát most már nem kell hozzá zokni.
2: Valószínűleg ez már nem kell, igen.
1: És akkor ez a második hosszabb kör, ami egy jóval tudatosabb átgondolás volt akkor, ez mikor tájt volt, tehát hogy körülbelül milyen időszak volt ez, amikor ennek neki
2: mentél? Körülbelül 10 éve.
1: 10 éve, és akkor vettétek ezt végig ezzel a szakemberrel, vagy akár többel, hogy miről szóljál te, ezt lehet így leegyszerűsíteni? Akkor miről, még a rádiónál voltál.
2: Akkor még bőven, hogy miről szóljak én, és miről szóljon az én tevékenységem. Tehát, hogy mi az, amit szabad csinálni, mi az, ami belefér, mi az, ami nem fér bele. És igen, tulajdonképpen most már ott tartok, hogy most már eljött az ideje annak, hogy egy frissítést kellene hozni ebben, mert ez a 10 év, ez meghozta ezt az irányt, de ahogy én is változom, folyamatosan igyekszem előre menni, például most már megjelentek a könyvek az életemben, úgy értem azok, amelyeket én írtam.
1: És nagyon sikeresek.
2: Azok egész sikeresek, igen, ahhoz képest, hogy zenetörténeti könyvek hát mindenképpen.
1: Nyilván, igen. ahhoz meg felfoghatatlan.
2: Úgyhogy ezen is érdemes.
1: Tehát ilyen 3.0-án dolgozol tulajdonképpen?
2: Igen.
1: És ez már elkezdődött ez a munka?
2: Elkezdődött.
1: Vagy gondolkozol, hogy most már azért lassan?
2: Nem, elkezdődött ez a munka, és ennek egy olyan iránya lesz, ami, hát ezt még csak így nagyon óvatosan tudom megfogalmazni, ami inkább már az országhatáron túlmutat. Ez egyrészt összefügg az antikváriusi munkámmal, másrészt pedig mindig is vágytam arra, hogy kipróbáljam magam más nyelvterületeken.
1: Hát ez izgalmas, akkor ezt fogjuk majd hallani vagy látni, gondolom. És ide tartozik, hogy például a stand-up ügyben meg visszább léptél, ha jól értem. Tehát
2: igen.
1: Ott azt mondtad, hogy azt meg kevesebbet, vagy azt most már nem.
2: Igen, mert az ott túl jól bejött.
1: Na, az mit jelent?
2: Az azt jelentette, hogy elkezdtem a stand-upokat csinálni, és a Duma Színháztól Litkai Gergelyik megkerestek, megnézték az egyik stand-upomat, és azt mondták, hogy
1: ezt kell
2: apám,
1: nekünk.
2: Itt a szerződés, és annyi bulit kapsz, amennyit akarsz. És akkor én már úgy voltam, az már a második stand-upnak mentek az előadásai, de hogy volt bennem egy kis, hát hogy mondják ezt, egyszerűen úgy tudom mondani, hogy hullára untam már magamat. Mert egy poénban nem nagyon sokat lehet improvizálni, annak lehet közben a poén felvezetésében lehet rögtönözni, amit én szeretek, de ott nem, és mindegyiknek ugye ugyanabban a ritmusban kell elhangozni, hogy az, ha már bevált, akkor az üssön.
1: Ez ameddig kifor, addig lehet vele csiszolgatni, de amikor már megvan, hogy hol van.
2: Hát akkor már nagyon nem érdemes. És ezt elkezdtem egy kicsit unni, meg azt éreztem, hogy nagyon beszűkít. Litkai Gergőjék mondták, hogy már a harmadikon kellene dolgozni, és én éreztem azt, hogy ezt a fajta szellemi szűkülést, ezt, hogy csak a nevettetés legyen a cél, ezt nem tudom vállalni, és sok tehát visszább léptem annak a javára, hogy zenetörténeti ismeretterjesztő előadásokat tartsak, amelyekben persze van helye a humornak, de nem ez a fő célja. Úgyhogy az ott fordult egyet.
1: És az előadásaid azok formálódnak folyamatosan? Tehát ott ez nem áll ez a veszély fent, hogy ez jön erre, ezt építem erre, hanem hogy ott megvan ez a szabadságod.
2: Igen, hát nyilván mindegyiknek van egy struktúrája, de én nagyon
1: most
2: szeretem.
1: Most az adott előadásra gondolom nem.
2: Igen, de én nagyon igyekszem rájátszani a közönségre, tehát piszkálni a közönséget, hogy reagáljanak, akár azzal, hogy valaki elalszik, akár azzal, hogy valaki beszól valamit. És hogyha ez sikerül, akkor teszem azt, kapok egy előadás közben mondja valaki azt, hogy na de álljon meg a menet, hát ez hogy lehet így, akkor arra tudok rögtönözni, és rögtönzi. Az igazi területem, én azt érzem, ahol tényleg jól érzem magam, az a rögtönzés.
1: Elemedben vagy, hogyha igen. Provokálnak meg. Igen. Ezért is mondtad, hogy élő műsorokat szeret szinte kizárólag, ez most felvételről megy, de csak
2: biztos. A rádióban, meg a televízióban is mindenhol az élő műsor volt, amit igazán szerettem.
1: Amit nagyon tetszett nekem, és azt hiszem, hogy ide illik, amiről most beszélgettünk, valahogy úgy mondta, hogy odaszórom magam, ahova akarom. Nagyon szétszórt vagyok, talán ez volt az eleje, de hogy odaszórom magam. Ez egy erős és nagyon magabiztos állítás, tehát ez kell ez a háttér, amiről most beszélt, hogy ezt akarom, ezt nem akarom. Ide szórom magam, ide nem akarom magam szórni.
2: Én végtelen szerencsés ember vagyok, mert mindig azt csináltam, amit szerettem. Nem mindig addig csináltam azt, amíg ezt szerettem, de ez még most is megvan az életemben.
1: Hál' Isten. Azon gondolkodtam, hogy az, hogy a zene történetet, meg a komoly zenét megszerettessék, megismertessék, erre elég, hát sok az biztos, hogy nem egy jó jelző, de több próbálkozás is van, és ebbe is van egyébként Duma Színházas is, vagy stand-upos, Janklovics csinál egyet, operamesék, Gigiék is csinálnak ilyet, ugye Hábet Lerandásék, tehát hogy látsz ebbe valamiféle ilyen irányzatot, vagy eltökéltséget, hogy többen mennek abba az irányba, hogy humorral, a közönségre reagálva, és mégiscsak valahogy lehozzák ezt a picit ilyen bonyolultnak elkönyvelt műfajt a közönség között. Ez egy tendencia, így is kérdezhetem.
2: Én azt gondolom, igen, és ez egy szerintem nagyon jó tendencia. Ezzel nem ért mindenki egyet a magyar zenei világban. Vannak, akik erősen hangsúlyozzák azt, hogy ez a verbális fölhabosítás, ez csak árt az egésznek. Én ezt nem hiszem el, ez inkább a Kodály nézőpont. Kodály Zoltánt, amikor megkérdezték, hogy beszéljen vagy írjon Bartók Béláról, az emberről, akkor elhárította magától ezt a feladatot, és azt mondta, hogy nem tudok többet mondani, hallgassák a zenét, és akkor kiderül, hogy milyen volt. Hát ez Kodály Zoltánnak lehet, hogy megy, nekem nem megy, én azért ebben sokkal jobban hiszek, és azt látom, hogy az emberekben azért van erre fogadókészség.
1: Tehát mondhatjuk azt, hogy ez a fajta ilyen elefántcsontorony megközelítés, meg a nagyon elitista megközelítés, hogy hallgassák meg, és akkor majd értik, ez nem működik igazán, ez akkor működik, hogyha lehozza az ember a...
2: Hát ez az én véleményem, de ha már Keller András szóba került a Zeneakadémiai koncerttel kapcsolatban, akkor azt tudom mondani, hogy ő az egyik interjújában úgy nyilatkozott, hogy a magyar zenész, vagy a mai zenésznek nincs más feladata, mint hogy a Kotta alapján a zeneszerző gondolatait a lehető leghitelesebben tolmácsolja. Nem értek vele egyet. Azt gondolom, hogy a magyar zeneművésznek ennél sokkal, de sokkal több feladata is van, és nem pusztán ez, mert ebbe bele lehet rokkanni, hogyha az ember ezt tűzi ki célul, mert soha nem fogja tudni, hogy melyik a leghitelesebb, és olyan kérdőjelekkel szembesül, amelyekre válaszolni sem tud. Én a közönség szerepét hangsúlyoznám sokkal inkább, mint ahogy az ma hangsúlyozásra kerül.
1: És ezek nem szerepfelfogások abban a tekintetben, hogy vannak olyan, hát most hívjunk téged egy közvetítő figurának, aki ugye, mert te nem zenélsz, ugye ezt mindig nem elmondod, noha volt rá példa, de igen.
2: Örüljön a közönség.
1: De mégis közvetíted az előadók, meg hát a zeneszerzők életét, a mondjuk így, hogy a laikus közönség. Tehát egy olyan közvetítő szereplő vagy, akiből páran vállalnak ilyen szerepet, és akkor lehet azt mondani, hogy a zenész közvetítse, amit a zeneszerző írt, értem most ezzel a felvetése, és vannak, akik segítenek mondjuk értelmezni, vagy közelebb hozni, vagy gyerekeknek magyarázni, és akkor azt lehet mondani, hogy mindenkinek megvan ebbe a saját szerepfelfogása.
2: Hát egészen addig, amíg meg nem születnek és előtérben nem lépnek azok a zenészek, akik számára fontos a verbális kommunikáció is, és abban is tehetségesek, bőven van már ilyenre nyugaton példa, akik odaülnek a zongorához és előtte beszélnek, és nagyon élvezhetően, viccesen és humorosan beszélnek, és ugyanezt csinálják együtt. Egyetlen egy kitételt hadd tegyek, hogy az én feladatom az nem a zenéről való beszéd vagy írás. Az én feladatom, amit én magam elé tűztem, az a zenetörténetről való beszéd és írás, a zenetörténet résztvevőiről is, azért, hogy fölkeltsem a hallgató vagy az olvasó érdeklődését egy-egy zenemű meghallgatása iránt, legyen az Zeneakadémián vagy a koncerten. Zenéről én egyáltalán nem beszélek, vagy ha beszélek, akkor nagyon-nagyon távolról, mert ahhoz sem értek, nincs elég jó fülem, nem tudok elég jól zongorázni, ebben nem ártom bele magam. Én csak húzom a mézes madzagot, vagy próbálom húzni a mézes madzagot, és próbálom rá vezetni a hallgatót arra, hogy milyen jó lehet egy klasszikus zeneművet meghallgatni, mert a szellemi örömet ad.
1: És itt jön elő szerintem az a nagyon izgalmas kérdéskör, ez a mire kell gondolni egy mű közben. Ugye ez egy ilyen állandó laikus, engem mindig foglalkoztató, de valószínűleg másokat is, és ebben biztos, hogy orientál valamennyire ez a mézes madzag, azt gondolom, nem akarom szádba adni a dolgot, de alapvetően azon, hogyha kedvet csinálsz a zeneszerző életével, meg a storytellinggel, meg a történetekkel, hogy ő hogy állt hozzá a világhoz, meg milyen körülmények között született egy mű, hiszen ilyenekről írsz, meg beszélsz, akkor az valamennyire irányítja azt, hogy amikor az ember hallgatja, akkor így kb. Merre orientálódjon a gondolatvilága, vagy pedig éppen hogy nem.
2: Van egy ódivatú rituáléja egy mai koncertnek, például a Zeneakadémiai koncert. Bocsánatot kérek a Zeneakadémiáról, hogy
1: egy
2: Zeneakadémiai koncertnek van egy fél idő, X mennyiségű darab, szünet, Y mennyiségű darab a második szakaszban, általában hosszú. És általában olyan művek csendülnek föl, amelyek közül elég lenne egynek is a nem az, hogy megértése, hanem hogy egy kicsit közelebb kerüljek hozzá. Nem várható el szerintem egy most élő, nyitott, jól gondolkodó ember szellemétől, hogy ilyen hosszan tudjon koncentrálni. Hiszen a zenét hallgatni, az körülbelül olyan, mint egy verset olvasni, vagy egy könyvet olvasni. Hányszor előfordul velem az, hogy olvasok, és rájövök arra, hogy három oldalt elolvastam, és teljesen máshol jár az eszem, akkor visszamegyek, és újra bele akarok kapcsolódni a történetbe. Erre a zenénél nincs meg a lehetőség. Tehát én új tömlőt keresnék, és amiben a bort tároljuk, és új formátumokat. Beethoven mondta egyszer, amikor az egyik vonós négyesére panaszkodtak, hogy jó, hát ez mégiscsak nagyszerű, de nagyon nehéz megérteni. És akkor azt mondta, hogy játsszák el kétszer. És akkor majd közelebb kerülnek hozzá. Ma már megvan a lehetőségünk arra, hogyha valami tetszik, nem a koncerten, hanem X lejátszó platformon, akkor meghallgassak egy darabot annyiszor, amennyiszer szeretnénk. Hát csomószor van így, hogy beakad egy darab, és folyamatos repeaten van egy hétig.
1: Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikáció, manipuláció és rációról. Bőszel Ádám zenetörténésszel beszélgetem. Nagyon boldog vagyok, hogy itt voltál és eljöttél.
2: Nagyon köszönöm.
1: Ennyi fért a mostani műsorba, a észrevehetőséggel, láthatósággal fogunk még bőven foglalkozni, de mára elköszön ez a műsor és Böhm Kornél.
0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
3: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bogosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopron Fest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Tovább csökkent az üzemanyagok ára, indul a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Tovább csökkent az üzemanyagok ára, a benzin bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül kevesebbe. Mindkét üzemanyagfajtára a védett ára leesett. A holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzinliteréért átlagosan 592, a gázolajéért 614 forintot kértek pénteken. Magyar Péter miniszterelnök szerdán jelentette be, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését. Indul a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz, ahová a főszezonban mintegy kétszer annyi vonat közlekedik, így csaknem háromszorosára nő az ülőhelyek száma. Sűrűbben járnak az autóbuszok is a Balatonhoz és a tó környékén. A vonatok túlnyomó részére a balatoni első állomásig kötelező a helyi jegyváltása. A MÁV csoport azt is közölte, hogy a másodfokú hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumoknál vagy az ügyfélszolgálatokon pénztáraknál. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít hétfőn a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill- és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. Az ellenőrök vizsgálják a kerékpáros pihenő- és kirándulóhelyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is. A gyermektáborokban az élelmiszerbiztonságra, higiéniára és nyomonkövetésre vonatkozó előírások betartását ellenőrzi a hatóság. Fokozott ellenőrzés lesz a zöldség- és gyümölcsforgalmazás területén is. Összeütközött pénteken két vasúti szerelvény a dél-angliai Bedford városának közelében. Mindkét szerelvény délfelé egy londoni pályaudvarra tartott, amikor az egyik vonat a vasútbiztonsági berendezések hibája miatt a nyílt pályán megállt, és a mögötte érkező vonat hátulról neki ment. Az egyik szerelvény mozdonyvezetője meghalt, sokan megsérültek. Nagy-Britanniában az 1990-es évek óta nem történt a péntek estihez hasonló súlyosságú vasúti szerencsétlenség. Bírálta az olasz miniszterelnököt az amerikai elnök, amiért Olaszország nem nyújtott segítséget az iráni konfliktus alatt. Donald Trump ezzel arra a Rómában kiadott nyilatkozatra reagált, amelyben Giorgia Meloni hamis állítással vádolta őt. A vita alapja, hogy Donald Trump egy olasz televíziónak adott interjúban azt állította, hogy Giorgia Meloni a G7 csoport eheti találkozóján könyörgött neki egy közös fotóért. Giorgia Meloni cáfolta az amerikai elnök állítását, amit teljes kitalációnak minősített.
0: Időjárás jelentés.
4: Vasárnap is kitart a hőség, de már többfelé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban. 31-37 fokig melegszik a levegő, de a záporok miatt hirtelen visszaesett a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Múzeum.
1: Június 20-án ismét benépesülnek az ország múzeumai, galériái és kulturális intézményei a múzeumok éjszakáján. Az ország egyik legnépszerűbb kulturális rendezvénye idén is több száz helyszínen és több ezer programmal várja a látogatókat, akik egyetlen este alatt különleges kiállításokat, koncerteket, tárlatvezetéseket és interaktív élményeket fedezhetnek fel. A 2026-os év központi témája az ízekbe zárt történetek, amely az étkezés, a gasztronómia és a kulturális örökség kapcsolatát helyezi a figyelem középpontjába. A programok azt mutatják meg, miként őrzik a receptek, a hagyományos fogások és az ünnepi ételek egy-egy közösség vagy család történeteit. Az esemény nagykövete Mautner Zsófia. Az idei kiemelt helyszín Sopron, ahol történelmi hangulatú gasztronómiai programok, látványkonyhák, korabeli receptek és helyi borok idézik meg a város múltját. A múzeumok éjszakája azonban országszerte számos élményt kínál, Debrecenben az irodalom és a mézes kalács készítés hagyományai találkoznak. Veszprémben japán bentó workshop várja az érdeklődő, őket, míg az egri vár a reneszánsz lakomák világába kalauzolja a látogatókat. Budapesten is különleges programokkal készülnek a múzeumok. A Szépművészeti Múzeum Viktor Vasarely születésének 120. évfordulója alkalmából rendez kiállítást. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum jubileumi programokkal és ünnepi kocintással várja a közönséget, míg a Föld alatti Vasúti Múzeum a főváros közlekedés történetébe enged betekintést. A vidéki helyszínek kínálata ugyancsak rendkívül változatos, Szegeden boszorkány tematikájú kiállítás, Miskolcon színház történeti és gasztronómiai programok, Kecskeméten pedig a legyező divat történetét bemutató tárlat várja az érdeklődőket. A múzeumok éjszakája évről évre bebizonyítja, hogy a múzeumok nem csak a múlt őrzői, hanem élő közösségi terek is. Akár családi kikapcsolódásra, akár baráti programra, vagy különleges esti élményre vágyunk, június 20-án az ország minden részén találhatunk olyan kulturális kalandot, amely új nézőpontból mutatja meg a művészet, a történelem és a hagyományok világát.
0: Fesztivál.
1: 46. alkalommal rendezik meg a Kaláka Fesztivált Egerben, június 25-e és 28-a között. A magyar folkzene egyik legrangosabb seregszemléjének ezúttal is az Érsekkert ad otthont, ahol 4 napon át koncertek, irodalmi programok, kiállítások és családi rendezvények várják a közönséget. A fesztivál június 25-én este a Gárdonyi Géza Színházban kezdődik a Szeressetek Szilajon című verskoncerttel. Az esten a Kaláka és a Sebő együttes tagjai, valamint Jordán Tamás közösen idézik meg József Attila költészetét. A program egyben tisztelgés is a nemrég elhunyt Sebő Ferenc emléke előtt, aki meghatározó alakja volt a magyar népzenei életnek és a fesztivál történetének. A rendezvény második napján a Városházán nyílik kiállítás Herbst László alkotásaiból, amelyet a hagyományos zenés városi séta követ a Kaláka együttessel és Rázsi Botond vezetésével. A fesztivál kiemelt kísérő programjai között szerepel a Magyar Népmesék a Bródiban című rendezvény, ahol a népszerű animációs sorozat legújabb epizódjaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Az Érsekkert koncertjein a folkzene meghatározó előadói mutatkoznak be, köztük Paja Beja, Csík János és a Mezzó, Ferenci György és az első pesti rackák, a Szent Efrém, valamint a Söndörgő. A fesztiválon fellép Huzella Péter is, még a péntek esti koncertek után a tánc százas hangulatról Pál István szalonna és zenekara gondoskodik. A szervezők idén is nagy hangsúlyt fektetnek a családokra. A gyerekfesztivál programjai között koncertek, kézműves foglalkozások, játszóházak, interaktív események és bábszínházi előadások is szerepelnek, így a Kaláka Fesztivál valamennyi korosztály számára tartogat élmény.

0: utaktól a Bodrog és a Tisza szelíd hullámain. A nyaralóhajózás felejthetetlen élmény barátokkal vagy családdal, ugyanakkor a természet közelsége és a hajózás különleges hangulata miatt kifejezetten romantikus kikapcsolódási forma. Külföldi mintára hazánkban is egyre népszerűbb a nyaralóhajó turizmus. A vízi turistákat a legtöbb térségben kikötési és megállási lehetőséggel várják a vízparti települések. A kikötők számának növekedésével egyre több látnivaló és vendéglátóhely bukkan fel a folyók partján. De miért is olyan népszerű ez az utazási forma? Ezek a lassú járású, motoros járművek mindössze egy másfél órás betanulás után könnyedén vezethetők, fedélzetük pedig teljesen felszerelt egy hosszabb hétvégére is. A legnagyobb előny pedig, hogy bárhol kiköthetünk, ahol ekkora méretű hajókat fogadni tudnak. A Tiszatavon és a Körösök vidékén is alkalmunk nyílik hajóbérlésre, de Tokaj kiemelkedik a lehetőségek közül. Ez a térség nem csak a festői tájak és a vízi élmények miatt különleges, hanem világhírű borászatai és történelmi városai is számtalan látnivalót és programot kínálnak. Már csak azt kell eldöntenünk, melyik romantikus kikötőhelyen állunk meg, illetve hogy a gyertyafényes vacsorát a hajó fedélzetén, a csillagos ég alatt, vagy valamelyik folyóparti csodahelyen fogyasztjuk el. Aktívan kettesben is. A Tokaji hegy és a környéke kiváló úti cél egy romantikus kiránduláshoz. A napot kezdhetjük egy kellemes túrával a Kopaszhegyre, amelynek csúcsán a Fináncdombi kilátó áll. Innen lenyűgöző panoráma tárul elénk. A Bodrog és a Tisza összefolyása, valamint a környező szőlőültetvények festői látványa lélegzetelállító. Ha tovább indulunk, elérjük a borvidék egyik legkülönlegesebb részét, a híres löszös düllőket. A település fölött magasodó szerelmi dűlő ugyan meredek, de páratlan látványosság. A szőlőültetvények között a helyenként 30 méter magas löszfalakon kanyargó ösvényről csodás kilátás nyílik a tájra. Tokaj természetesen az egyik legfontosabb állomás a folyóparti hajózás során, de a környező települések is számos felfedezni valót kínálnak. Bodrog keresztúr csupán néhány kilométerre fekszik Tokajtól, és nyugodt kikötési lehetőséget biztosít a hajósok számára. De ne hagyjuk ki a helyi látványosságot sem, az ország legalacsonyabb kilátóját, a panoráma kilátópontot. Ez a mindössze 40 cm magas korong alakú építmény remek fotótéma, nem beszélve arról, hogy csodálatos panoráma nyílik róla a környező tájra.
1: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a Tendefem hallgatóit, ez itt a Sportérték, én Mezei Dániel vagyok, és a vendégem dr. Tóth Ákos, korábbi úszó válogatott szövetségi kapitány, a TFN 6 évtizede tanít, hogy tanít ott-e, vagy tanít még továbbra is, ez majd kiderül. Minden esetre én úgy gondolom, hogy a magyar úszósport és a nemzetközi úszósport megkerülhetően alakja, hiszen a Hall of Fame-nek is a tagja. Kedves Ákos, szervusz, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm a meghívást, szervusz, Dani.
1: Volt egy ünnepség a Magyar Testnevelés és Sporttudományi Egyetemen, ahol te tulajdonképpen elköszöntél az oktatástól 6 évtized után, 60 esztendő után. Miért? Hát ez 6 évtized, hát mi ez? Hát semmi.
2: Hát semmi. Visszatekintve én is így gondolom.
1: Elrohant, elszállt?
2: Hát nézd, 66. október 1-én volt az úszoda megnyitója, akkor léptem be a TF-re, a munkakönyvbe is ez a dátum szerepel, és hát mint fiatal tanársegéd büszkén vonultam be az úszodába, piros szőnyeg kiterítve, óriási tömeg, hát megveregettem a vállamat, hogy hát így kell a tanársegédet fogadni. Hát közben kiderült, hogy Keresi Bandi bácsi, az akkori főigazgató mondta a megnyitó beszédet, és átadta az úszodát. Hát utána eltelt 6 évtized, igen, kérdezted, hogy miért? Miért hagyom abba? Ennek több oka van. Az egyik, 82 évesen én úgy gondolom már az ember megette a pedagógusi kenyerét, és én ezt érzem is, elsősorban a lehetőségeket, a körülményeket tekintve, nem a TF zseniális egyébként, nagyon haladunk a nemzetközi színvonallal, tehát minden technikai, minden rendelkezésünk rá, de elég, az utóbbi években én a szakedzői szakon tanítottam, és ott meglehetősen kevés óraszámban nem tudom érvényesíteni mindazt, amit még jóval korábban a 4 éves szakedzőképzésnél tudtam nyújtani. Hát ha valamit tudok az úszásról, azt mindent próbáltam átadni. Főleg az öregedő tanároknak, idős tanároknak az egyik jellemzője, hogy amit csak tudnak, és én mindenáron arra törekedtem, hogy amilyen élményeim voltak, amilyen tudásom volt, hát rengeteg élményem volt a válogatott keretnél, nem akár kikkel dolgoztam, mint versenyzők, Hargitai, Verasztó, Sós, aztán később ott voltam a Darnyi Tamás cseperedésénél, Szabó Tünde, Egerszegi Krisztina indításánál, de hát ugye Szécsi Tamás és Kis László nevét is említeném. Nagyon termékeny volt az az időszakom. Na most rengeteg olyan egyéb, ami nincs a tananyagban, de csak én tudok. Én éltem át. Borzasztó feszültséget jelentett nekem, hogy ezt mind nem tudom átadni. És így úgy gondoltam, hogy inkább jobb, hogyha elköszönök. De mondtam a kollégáimnak, tanszékvezetőnek, Egressy Jánosnak, hogy ha esetleg megszorulnak, valaki hiányzik, és eladásra egy órát kell tartani, nagyon szívesen beugrónak jövök. A másik indoka, hogy nagyon tehetséges fiatalok vannak. Sikerült fölépíteni, még korábban, ő 91-től neveztek ki tanszékvezetőnek, 17 évig voltam tanszékvezető, és az egyik legfontosabb célom az volt, hogy építsen fel ezt a tanszéket, hiszen a kezdetén hárman voltunk összesen, úgynevezett szakcsoport, úszó szakcsoport, az időszaki és küzdősportok tanszék keretén belül. Szépen nagyon nagy támogatást kaptam István Ficsabától, akkori rektortól. Sikerült úgy felépíteni, hogy Sós Csabát, Kovácshegyi Ferencet, aztán később Szájer Péter, Nagy Nikoletta, és aztán jöttek a fiatalok, Magó Gábor, Molnár Bence, és a legfiatalabb a Réka, kis Kunics Réka. Észrevettem, és tapasztalom, hogy nagyon ambiciózusak, nagyon talpra esettek, és sokat tudnak. Úgyhogy nyugodt lelkiismerettel adom át a váltóbotot.
1: Itt ugye már kiderült a beszélgetés elején rögtön, hogy a te pályafutásod, ahogy egyébként a TF úszó és vízisportok tanszékének a pályafutása, és nagyon szorosan összefügg és együtt halad a Magyar Úszó Sporttal és a Magyar Úszó Szövetséggel. Ez hogy alakult ki, hogy ennyire ilyen erővel, ilyen sok személyben támaszkodik a Magyar Úszó Sport a TF úszó tanszékére?
2: Ennek van egy előzménye, hogy még hallgató voltam, és 1961-ben, 62-ben szakot választottam, és úszás szakot, az akkori vezetőnk Arold Imre a válogatottnál volt kondi edző, a nagy Sárosi Bakóféle válogatott keretnél, és időnként volt hivatalos elfoglaltsága, és engem kért meg, hogy helyettesítsem. Hát olyanokkal dolgoztam, mint Dobay Gyula, Madarász Csilla, Csikány József, Katona József, hát szóval ezek nagyon nagy nevek voltak. Én akkor kötődtem. Később aztán 64-ben a KSI-ben volt egy pályázat, amikor úszás oktatónak jelentkeztem, és 5 jelölt közül engem választottak, és a régi patinás kis csasziba, a későbbi vízilabdások.
1: A Messzelt Falos medencében, igen.
2: Igen. És ez vízilabda szakosztály volt. Szécsi Tamás volt az úszóedző, aki úszást is tanított, de hát én voltam az asszisztense, na de hát olyan főnökeim voltak, mint a Gallov Rezső, a...
1: Gondolkodni kell, már látom.
2: Gyarmati Dezső.
1: Dezső Bácsi, igen.
2: És Kőnig Gyuri, legendás edző.
1: Hát
2: és
1: a Kőnig Gyuri, nekem is volt edzőm egyébként, Gyuri Bácsi.
2: Nagyszerű. Vele voltam edzőt, a Tatán voltunk
1: edzőt. Emlékszem, volt egy ilyen edzés, ahol elmondta, nem tudom, voltam 8-10 éves, 10-12 ilyesmi, és mondta, hogy nagyon, nagyon jó, hogyha rendes vagy, ha rendesek vagytok. Most nem fogom szó szerint idézni, hogy mit mondod, de hogyha szemét vagy, akkor sokkal többet el fogsz érni a vízben.
2: Olyanok dolgoztak, én nem az edzőjük voltam, hanem besegítettem a kondi edzőbe. Koller Ákos, professzor emeritus, mindig boldogan említi, hogy itt van mellettem Tóth Ákos, az első edzőm, hát az a Kőnig Gyuri volt, de én ott besegítettem. Akkor a Somosi, Gajdosi, Wiesner, hát ezek nőttek ki, és aztán a Széchenynek a taktikája volt, hogy kérdezték, hogy na és mi lesz a Hargita, nem, ezek tehetségtelenek, ezeket nem érdemes kiválasztani, és megtartotta őket úszónak, és lám mi lett belőlük. Na később aztán, amikor visszakerültem a TF-re, sőt, ott folytatnám, hogy vezetőként, az volt az én arszpolitikám, hogy nem zárkózhatunk be egy üvegbúra alá. Itt a TF-en belül, a kerítésen belül, vagy az uszodába bezárkózva verjük a mellünket, hogy mi vagyunk a legnagyobb szakértők, a technika, az oktatásmódszertan, edzéselmélet tudorai, hanem csak akkor ér valamit a mi munkánk, hogyha kapcsolatban vagyunk az élő úszósporttal. És éppen ezért, és ez kicsúcsosodott, hát csak olyanokat is választottam, akik egyrészt fiatalabbak, többet akartak, mint én, és többet is tudnak. És így alakult ki aztán az a 7-8 fős, most már ez 10 főre növekedett, az a tanszéki csoport, az a tanszék, akiknek mindegyike vagy edző, vagy szövetségkapitány, vagy sportdiplomata, mindenki valamilyen területen kapcsolatban van az úszás. Ennek a csúcsa a 17-es VB volt, hát ez egy nagyon nagy élmény, és van egy közös képünk, a tanszék minden tagja, akkreditációs kártyával, hivatalosan résztvevője, szervezője, felkészítője volt a világbajnokságnak. Tehát csak az volt a legfontosabb, hogy aki itt a TF-en tanítja az úszást, bármely területen, az valahol az úszósportban is vállaljon szerepet, és azt a tudást felhalmozva adja át az itteni hallgatóknak, a leendő testnevelőknek, edzőknek.
1: Ez ma is működik? Dr. Tóth Ákossal beszélgetek, korábbi úszó szövetségkapitánnyal, a TF 6 évtized után leköszönő oktatójával. Szóval, hogy ez ma is működik?
2: Hogyne. Hát a szövetségkapitánya Sós Csaba, Kovács Hegyi Ferenc, aki a Gyurtának az egyik edzője volt többek között, aztán a Milák egyik edzője is volt, és a mostani Vird Balázs csapatában is nagyon komoly szerepet játszik. Szájer Péter, itt hát nagy tekintélyű docens, a hallgatóknál nagyon nagy tekintélye van, és az úszó szövetségben mondhatom, hogy a szakmában egy nagy támasza az Vladár Sándor elnök úrnak, de az egész szakmai csapatnak, a Török Enikő vezetésével, a Péter, nem beszélve, hogy nagyon nagy nemzetközi pozíciója van. Ő a Nemzetközi Úszószövetség technikai bizottságának a tagja. Én csak a LEN-nek voltam tagja, hát az Európai Szövetségnek 8 évig, de aztán szépen adtam tovább, és a Péter munkáját megismerve, azt hiszem 2 évvel ezelőtt választott egy nagyon komoly pozíció. Az összes szakmai előkészítés, szabályváltozások, ez mind a technikai bizottságnak a feladata, és ők terjesztik a bűrő elé. Akkor itt a Molnár Bence, a Nagy Nikoletta, a többiek mind valamelyik egyesületnél dolgoz, Magó Gábor Érden, a Kunics Réka és a Niki a Fradiba. A Molnár Bence régióvezető az Úszószövetségbe. Tehát mindenkinek 1000 szállal. Na most ez azért is jó, mert nem csak a TF-nek a tanárképzésében és edzőképzésében, hanem az egyéb képzési területeken is, régen OK-nak hívták, most szakképzés, vagy nem tudom, minek hívják, az idegen nyelvi oktatásban többek között, nemzetközi szintű oktatásban, szóval mindenhol ott vannak. És akkor, ha már ezt a szakmai kifelé nyilatkozást említettem, hát egy nagy értéke volt ennek a tanszéknek, 2018-ig 30 szakmai konferenciát rendeztünk. Azért csak a 18-at, mert én akkor azt is abba hagytam, de részt vettem a továbbiakban, azt átvett a Szájer Peti, és ahogy hát a kor követelmények megfelelően nem csak a személyes megjelenésű konferenciákat, hanem a webkonferenciákat, a világhírű edzőket hívott meg, és a webkonferencián ragyogó előadásokat. Ez is hozzátartozik a TF tanszékhez. Tanszék Úszószövetség. Itt a leégett régi aulában, ami ugye 15-ben égett le, teltház mellett, 300-400 résztvevő mellett tartottuk ezeket a konferenciákat. Mindig volt legalább 5-6 központi előadás, ehhez hozzá lehetett szólni, és ezeknek nagyon nagy értéke volt, hogy az előadókat én megkértem, hogy prezentálják mindezt egy nem csak diával, hanem készítsünk filmeket. Legendás edzőnk a Kis Miklós, hát most már nyugdíjas ő is, a Spartakuszban dolgozott a Kisnaci keze alatt. Olyanok kerültek ki a keze alól, hogy Kovács Ági, Cselaci, Egerszegi Krisztina, hát ontotta a tehetségeket. Ő több előadást tartott. És tartottunk, vagy csináltunk videófilmeket. Cselaci 6 éves korában megörökítettük, 6 éves korában, hogy tanulja a pillangót. Nagyon sok úszót, jártam az úszodákat, fölvételeket, versenyeket, és ez mind megvan. Ezeket mind felhasználtuk, és a konferenciákon vetítettük.
1: A konferencia ez miért? Miért ért véget?
2: Nem ért véget, mert a Szájer Péter vette át a szervezést, és egy évben ilyen kreditpontos konferenciát rendeznek. Az ország különböző volt már Szombathelyen, Nyíregyházán, Pécset, Szegeden, ahol a személyes megjelenés volt kötelező, és ott lehetett kreditet szerezni, és azon kívül pedig ilyen webkonferenciákat, ahol a stúdióba beült az előadó, és hát itt volt a Mark Spitz edzője, a Michael Phelps-nek az edzője. Jó néhány nevet kellene felsorolnom, és ezt mind tolmáccsal, szinkron tolmáccsal, hát ez a Péternek egy nagyon nagy vívmánya. Többek között ugye ő nemzetközi versenyen találkozik ezekkel az emberekkel. Most a magyar úszósportnak van olyan tekintélye, és azért az ő személyes hatása is, hogy a meghívást elfogadták, és megjelentek az úszósport színe java előtt.
1: Dr. Tóth Ákossal beszélek, a TF korábbi úszótanszék vezetőjével, korábbi úszóválogatott szövetség kapitánnyal, aki 6 évtized után befejezi a tanítást. De hát van miről beszélni, van miről mesélni, ez talán kiderült már itt a műsor első felében, és már egy picit arra rá szeretnék kérdezni a második részben, hogy te hogy látod, mi a tapasztalatod, hogy az úszósport hogyan állt egy olyan szintű fejlődő pályára, ami én úgy érzem, így sportban élőként, hogy folyamatosan növekszik, tehát hogy folyamatosan felfele megy, és ezt nagyon kevés sporták tudja elmondani magáról, főképpen egyéni sport, majd ezzel jövünk vissza nem sokára. Tóth Ákos a vendégem, én Mezei Dániel vagyok, maradjanak velünk, ez itt a Sportérték.
0: Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 122 millió forintot kapott ki nem vett szabadságai után Matolcsy György. Csak nem háromszorosára nőhet a fizetős parkolás területe Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Szigorította a szabadságok nyilvántartását a Magyar Nemzeti Bank új vezetése, hogy a jövőben ne lehessen éveken át felhalmozni a ki nem vett szabadnapokat, írja a 24.hu. A változtatást az indokolta, hogy Matolcsy Györgynek távozásakor 8 évnyi szabadsága maradt bent, amely után több mint 122 millió forintot, további juttatásokkal együtt pedig összesen 170 millió forintot kapott. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9, a nettó 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez Magyarország, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A stockholmi miniszteri nyilatkozat aláírásával Magyarország is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás, az erdők ellenálló képességének növekedése mellett. A minisztérium szerint Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen. Csak nem háromszorosára nőhet a fizetős parkolás területe Szegeden alpolgármesteri kezdeményezésre, írta a Telex. A jelenlegi mintegy 4 négyzetkilométer helyett 2027-től már csak nem 11 négyzetkilométert fedhetne le a rendszer. A júniusi közgyűlésre készült előterjesztés alapján az önkormányzat létrehozna egy új parkolási zónát. Az indoklás szerint sok panasz érkezett az önkormányzathoz, hogy az agglomerációból érkezők egész nap használják a nagykörút és a harmadik körút közötti területek parkolóit, így a lakóknak már nem jut hely. Erősítenék a közbiztonságot Erzsébet városban. A 7. kerületi önkormányzat és egy biztonsági cég megállapodása alapján szeptember végéig megerősített éjszakai járőrszolgálat működik majd belső Erzsébet városban, a Klauzál tér pedig október végéig folyamatos őrzést kap. Az önkormányzat szerint a rendőrség nem tud elegendő állományt biztosítani a kerületben, ezért biztonsági őrökkel próbálják növelni a közbiztonságot.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap a derült idő után gomoly felhők képződnek, és elsősorban az ország északnyugati felén elszórtan lehet zápor-zivatar. Szélerősödés csak zivatar körül lehet. Hajnalban 15-23, délután 31-37 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
1: Ez itt a Sportérték, dr. Tóth Ákos, korábbi úszószövetség kapitánya, TF korábbi úszó vízisportok tanszékének vezetője, 6 évtized után a TFS oktatásról leköszönő egyetemi oktató a vendégünk, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy igazából én úgy látom, mint sportban élő, az úszósportban annyira nem, de azt kívülről néha fél lábbal belülről is néző ember, hogy az úszósport folyamatosan fejlődik. Tehát nemzetközi szinten idehaza is egy nagyon nagy felszálló ágban van. Persze most nagy világversenyeket rendezünk évek, évtizedek óta, tehát ez is mondjuk Magyarországon fókuszba helyezi az úszósportot. Emellett világklasszis úszóink vannak évről évre, olimpiáról olimpiára, reméljük ez így is marad a folytatásban. De ezt jól látom, hogy az úszósport fejlődése az töretlen, évtizedek óta töretlen, és ha jól látom, hogy alakult ez ki?
2: Hát vissza kell mennem 1970-ig, akkor volt Barcelonában egy Európa-bajnokság. Most nem a 92-es olimpiáról beszélek. Azóta egész napjainkig kettő ilyen világverseny kivételével magyar úszó mindig nyert érmet. Rendesen 50 méteres úszodába. Az a kettő sajnos az egyik Montreal volt, 1984-ben, amikor egyáltalán nem is vettünk részt, de a 1976-os olimpián, hát sajnos Hargitay negyedik helyezése volt a legjobb. Ez a két olimpia volt, tehát a 76 és 84, ahol nem nyert magyar úszó valamilyen érmet. Hogy mi ennek az oka? Hát annak idején egy olyan edző, aki egyúttal olimpiai bajnok is volt, Székely Éva, aki Gyarmati Andreának volt az edzője, ő indította ezt a nagy sikert. Utána adták kézről kézre, az edzői tapasztalatok szálltak egymástól, lesték el a tudást. Jó, hogy volt rivalizálás, de azért valahol mindenkinek az érdeke az volt, hogy a magyar úszósport érdekében dolgozó. Ennek kicsúcsosodása az a Széchy Tamás, Kis László féle munka volt. Csak megjegyzem zárójelben, hogy volt olyan idő, amikor ők nem beszéltek egymással, amikor a Kis Lacinak is kezdtek följönni versenyzői, az az edzői rivalizálás oda vezetett, hogy a Széchy elég hiú volt, nem vette jó néven, és nem is nagyon beszéltek egymással. Az egyik nagy kapitányi vívmányom az volt, hogy összeültettem őket, és egy olyan órás beszélgetés után kezet fogtak, és azt mondták, na akkor a magyar úszósport érdekében dolgozunk mind a ketten. Ennek volt kicsúcsosodása a 92-es olimpia, ugye ahol a Darnyi 2 és 3 olimpiát nyert az Egerszegi Krisztina, úgyhogy később aztán még a 76 is, ahol még a Rózsa Norbert is hozzájött, és az Egerszegi Krisztina és a Cene Attila.
1: 96.
2: Hát elnézést, kicsit kapkodok az évszámokkal. Persze, 96 Atlanta. És utána is akár a Kovács Ági és a továbbiakon mindig volt. De azért azt kell mondanom, hogy a nemzetközi mezőny is erősödött. Hát az egyik legnépszerűbb sportággá vált. Hát a nemzetközi mezőny is hihetetlenül fejlődött, és ott is nagy tudású edzők szálltak munkába. Nálunk, amíg ez a páros húzta az igát, ugye az pár évvel ezelőtt volt, évtizeddel ezelőtt volt, azért azt a hagyományt tovább ápolják a mai edzők, akár a Virt Balázsra gondolok, a Plagányi Zsoltra, a Nagy Péterre, és sorolhatnám őket. Tehát tulajdonképpen, és összefoglalva, a sikerek a kulcsa az az edző. Hozzá kell tennem azt, hogy van egy olyan programja az úszószövetségnek, ami termeli a tehetségeket. Ilyen volt korábban, hát ezt még annak idején dolgoztuk ki, a minden gyerek tanuljon meg úszni, és aztán ebből lett az úszó nemzetprogram. Ennek az a lényege, hogy például azt hiszem 4-5 évvel ezelőtt hagyta jóvá a kormány, ez egy kormányprogram egyúttal, és az úszószövetségben zajlik. Pillanatnyilag 42 uszodában országosan, a legkisebb falvakban 45 ezer gyerek tanul naponta. Autóbuszok hozzák, viszik őket. Minden uszodában legalább 5-6 jól képzett oktató, mert csak minősített oktatók dolgozhatnak. Na most, hát erről nagyon sokat lehetne beszélni, én magam is még

0: ezzel nem ért egyet sok mindenki, a tehetségkiválasztás. De hát azért annál nincs fontosabb, mint hogy életmentés, balesetelkerülés, úszni tudjon, vízbiztos úszás, és amikor ezen túl van, ez lehet ilyen 7-8 éves, akkor az ügyeseket kiválasztják, és bekerülnek a HEAT programba. Ez már az egyesületek keretében zajlik. Utána pedig van még egy program, és ezeket egybegyűjtik, a legkiválóbb edzők látogatják, hétvégeken előadásokat tartanak, bemutató edzéseket tartanak, úgyhogy ez a nyitja, a szakma.
1: De egyébként te hogy állsz ahhoz a kialakuló helyzethez, hogy azért sok meghatározó úszó külföldön készül, mert most Kós Hubert ugye úgy éri el a fantasztikus eredményeit, hogy Amerikában ez ugyanúgy most egyetemi társa lesz, Jekyll Vivien, ugye Milák Kristóf is, hát nem tudom, egészen egyedi utat választ. Ezt a nagy edzőgeneráció, ezt hogyan dolgozza föl? Hogy viszonyultak ehhez?
0: Hát az a nagy edzőgeneráció már nincsen.
1: Van... Hát de miért? Hát te mondtad, Széke Évától kezdődött, rajtad keresztül, jó. Szécsi, Kislaci,
0: igen,
1: és
0: hát
1: Széles.
0: A mostaniak, igen.
1: Bírt, tehát lehet
0: de mostaniak, igen. Egyébként van egy olyan folyamat az úszósportban, hogy van egy nagy világverseny, egy EB, egy világbajnokság, olimpia, és az amerikai edzők, akik egy egyetemen egyúttal tanárok, azok árgus szemmel lesik a tehetségeket. És azért, hát természetes, hogyha valaki meghívást kap, és így az utóbbi időben elég sok magyar, és olyan is, aki nagyon nagy eredmény nem ért el, de például ott látják, hogy van benne fantázia, meghívják, és az egyetemi csapatot erősíti. Mert az egyetemeknek a legfontosabb az egyetemi bajnokság, őket kevésbé érdekli az USA bajnokság, vagy pedig az olimpia, hanem a szponzorációt, a támogatást is az alapján kapják, hogy az egyetemi bajnokságon hogy végeznek. Na most egy ilyen magyar úszó helyzetébe érezve magam, kap egy teljes nyelvtudást, egy diplomát, angolul hazajönnek és perfekt beszélnek, és nagyon szépen el tudnak helyezkedni. Úgyhogy többek között ez az oka, hogy egyre több úszó szerződik külföldre. Említetted Milákot, én szerintem ő abban a rendszerben nem tudna beilleszkedni.
1: Nem valószínű.
0: Az biztos, ő nem...
1: De most úgy tűnik, igen, hogy ez rendesen, mert nagyon jók az eredmények.
0: Óriási, le a kalappal, és hát volt olyan kiváló sportriporter, közgazdász, aki többek között Párizs után azt mondta, hogy nem támadom ezelőtt.
1: Nyugodtan.
0: Csak azt mondta, hogy...
1: Hát 82 évesen ezt a luxus már megengedheted magadnak, hogy van véleménye.
0: Van véleményem. Egyébként rendkívül jó, a Kele Jánosról van szó, rendkívül jól nyilatkozik, jó meglátásai vannak, de akkor azt mondta, hogy na, az egész magyar úszósport sútba dobhatja a felkészülési rendszerét, miután a Milák nyert 100 pillangón. Hát csak azt nem tettük hozzá, hogy ami a főszáma, a 200 pillangó, ott az utolsó 10 méteren
1: kapott. Hát én úszodai emberként azért azt mondanám Kele Jánosnak, hogy aki látta azt az utolsó 30 métert, az tudja, hogy ott valami baj van.
0: Igen, főleg azért, mert én akkor készítettem egy film összeállítást, 10 versenyszámot, ahol a magyar úszó az utolsó 5-8 méteren nyert. Ebben benne
1: hát
0: volt
1: mindig, szinte
0: Sydneyből a Kovács Ági, benne volt az Egerszegi Krisztina, aki 92-ben 400 vegyesen, hát a hátakat simán nyerte.
1: Cene Attila.
0: A Cene Attila, Rózsa Norbert, sorolhatnánk. Gyurta Dani a 2009-es világbajnokság, 2012-es olimpián.
1: Sőt, Katinka is a száz hátat, tehát ennek azért van tradíciója a magyar úszásban.
0: Igen, annak volt köszönhető a hajrában győztes magyar versenyző, hogy itt az edzéseken olyan intenzív, olyan rövid pihenős, olyan sorozatokat úsztak, amire sokszor azt mondták, hogy ez kegyetlenség, hogy hát dehogy, ez volt a kulcsa, hogy ezt az utolsó métereket, a hajrát, ezek a versenyzők bírták a legjobban. Na most jól tudjuk, hogy a Milák Kristóf Párizs előtti fölkészülése nem volt zökkenőmentes. Ő maga útját járta, ezt az edzést a Wild Balázssal, mert ugye hátat fordított neki, nem ezt folytatta. Ez viszont előjött 200 pillangón. Na most se baj, mondjuk így, mert nyerte az aranyat, de azért az 50 és 100 pillangó azért más kategória, mint a 200.
1: De... Ennek ellenére Milák Kristóf, ugye most én értem az edzői logikát, de azért ennek ellenére fantasztikusan úszott, érmeket szerzett, és még reméljük fog is

0: érmeket szerezni.
1: Világbajnokság, olimpia, le a kalappal.
0: De hogy tény, hogy ott volt egy változás, amit és még az is látott, aki egy picit kívül van a sportágban.
1: Nekem az a véleményem, hogy ő 200-at nem is fog úszni most az olimpián. Szóval ahhoz egy hihetetlen kemény fölkész, a 100-hoz is, az 50-hez adottság kell. Jó, edzés természetesen, annak is megvan a kulcsa. De most, hogy az 50 pillangó is bekerült az olimpia műsorába, eddig csak a gyors volt, most már mind a négy úszás nem 50-es száma is benn van. Hát azért ez kecsegtető, csak fölmerül az, hogy egyre több versenyző bejelentkezik. Hát olyan idős versenyzők is, akik már bőven 30 év fölötti, 34-35 évesek, hát azok is bejelentkeztek és készülnek és visszatérnek, mert 50-es számokba is indulnak. Na most, hogyha valaki fölkészül rendesen, az a százat is le tudja úszni, hogyha az alapképessége, a gyorsasági állóképessége rendelkezik. Ne cáfoljon rám a Szabó Álmos és a Milák Kristóf a 200-zal, de én azt érzem, hogy ő ezt... Hogyha hozzáteszük, hogy még ha magyar úszósport érdekét nézi, akkor még váltóba is kell neki úszni, és a 4x200-as váltónak van döntőbe jutási esélye vele pontszerző helyen, akkor lehet, hogy ott azért elindul. De én úgy hiszem, hogy egyénibe kettő pillén, kettő gyorsan nem.
0: Visszatérve ez a külföldi edző kérdéshez, ennek azért több olvasata van, mert egyrészt a magyar edzők is alkotnak, és vannak tehetségek, és érkeznek tehetségek. Én így látom, vagy így gondolom. Másrészt azt ne felejtjük el, hogy egyrészt nem mindenkinél jött be az amerikai edző, tehát hoztuk Katinkát is, mert úgy értem, hogy a külföldi amerikai edző, mert utána Shane-nál ugye itthon dolgozott. Harmadrészt pedig azért ez egy tudás export, import, attól függ, honnan nézzük, hogy mondjuk egy Kós Hubert, vagy akár egy másik kint dolgozó, ott készülő, sikereket elérő magyar úszó utána azt a tudást, amit ott megszerez, azt jó esetben 5-10-15 év múlva beépíti a hazai úszósportba. Vagy ez egy rossz hozzáállás?
1: Nem, hát el is várjuk azt, hogy a Katinka hazajött, ugye egy nagyon intelligens versenyző, és nagyon sokat tud az úszásról, és azzal, hogy ő megalakította az egyesületét, ahol úszásoktatás, versenyzőképzés is folyik, hát várjuk azt, hogy onnan is jöjjenek ki a tehetségek. Egy nagyon jó példa lenne arra, hogy egy világklasszis versenyző nagyon jó felkészüléssel, nyelvtudással itthon is kamatoztatni tudja a tudását. Bízunk benne.
0: Visszatérve még egy picit ehhez a 6 évtizedhez és a lezáráshoz, ugye itt említette Sós Csaba nevét, ő volt utána az úszótanszék vezetője. Most Egressy János az úszótanszék vezetője. Hogy alakult ki ez a TFN, hogy tulajdonképpen így mindig van egy olyan kiválasztás, aki aztán átveszi a stafétabotot az egyetemen, vagy még korábban főiskolát, aki egyébként emellett a magyar úszósportban is magas szinten alkott.
1: A Sós Csaba kötődés a TF-hez 76 őszén kezdődött, amikor Montrealból hazajöttek, hát tudjuk, hogy sajnos az nem sikerült, de ő akkor itt az orvosi tanszéken volt gyakornok. És találkoztam vele egész véletlenül, láttam orvosi köpenybe, jön, megy, na mondom, Csaba, tartsd meg én tőlem az orvosi köpeny, de neked az úszás tanszéken a helyed. Na most az ő tapasztalata, egyrészt amit a KSI-be szerzett, másrészt pedig ő elvégezte az orvosegyetemet, és úgy volt itt gyakornok, és hát nagyon nagy tudással, orvosegyetemi végzettséggel, és 76 őszén elkezdte a nappali szakedzőit, és egy fél évig én voltam a csoportvezetőjük. Hát olyanok, mint Széles Sándor, Verasztó Zoltán, Sós Csaba, hát nekem is egy óriási élmény volt velük foglalkozni. Utána a Csaba véglegesítette az úszás tanszéki tagságát, és amikor odaérkeztünk, hogy 2008-ban mentem nyugdíjba, és akkor már nem lehettem tanszékvezető. Egy évvel előtte már előkészítettük, megbeszéltük, milyen tennivalók vannak, adminisztrációs feladatok, és mi az a koncepció, amit tovább kell vinni, illetve amit nagyon örültem annak, hogy neki is volt egy önálló elképzelése, amit aztán megvalósított. Az Egressy János gyerekúszóként 7-8 éves korában itt volt az úszodába, még a szakosztályban is versenyzett, majd a TF-et elvégezte, és többek között szakképzős hallgatón volt. itt harmad-negyedéves korában. És aztán ő volt külföldön, nyelvtanfolyamon, Londonban volt, hazajött, de volt egy hely, amit úgy említettem, hogy én kaptam egy nagy lehetőséget a rektor úrtól, meghívtam őt ide a tanszékre, és azóta egy nagyon megbízható, egy nagyon precíz, és a szakmáért olyan lelkesen élhal, és ő is termeli ki szépen a versenyzőket. Korábban itt a TF uszodában volt egy TFS-e szakosztályunk, ahol a kismedencéből kerültek át a nagymedencébe, akkor a Szájer Péter foglalkozott az utánpótlás, és adtuk át az Egresinek. Nem nagy olimpiai eredmény, de itt nálunk tanult úszni épp az én kezem alatt, 5-6 éves korától a Szabó Feltolti Esztik, aki minden 10 év volt a rendszeres résztvevője az IFI EB-nek, aztán EB volt VB-n, olimpián, negyediknél nem volt jobb, egyszer volt EB-n harmadik. Hát innen ebből a kis uszodából, és ezért hiányzik nagyon ennek az uszodának a léte, hogy a 3 éve már zárva. Hadd említsem meg, hogy egy testnevelési egyetem uszoda nélkül, jó, hogy a kollégáim kijárnak a tüskébe, de hát az azt jelenti, hogy maximum 30-40 perces órákat tudnak tartani. És ami az én szívem csücske volt, az oktatás módszertan, amit itt sikerült a 4 éves képzésbe, a 2 fél évben, a 3., 4. fél évben a hallgatóknak gyakorlatot bevezetni. Ide jöttek az óvodák, iskolák, osztályok, és itt a hallgatók megtanulták, hogyan kell tanítani. Tani. Nem középiskolás fokon, ezt szeretem mindig ismételni. Öröm volt nézni, hogy amikor először megszólaltak, ehhez még hozzájött, akik specifikumként speciális tantárgyként választották az úszást, azok délutáni gyakorlatra jártak le. Óriási öröm volt látni, ahogy először esetlenül beszéltek, nem mertek megszólalni, a gyerekek túlharsogták őket, és zavarba voltak, és eltelt egy-két hónap, egy fél év, és szépen önállóan tudták az órákat tartani, közel kerültek a gyerekekhez, igazi úszás oktató pedagógussá váltak.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, Ákos, hogy így bele-bele kaptunk 6 évtized történeteibe, egy picit a jelenkori úszás problémáiról is beszéltünk, illetve reméljük, hogy nem problémáiról. Én neked nagyon-nagyon jó egészséget kívánok, és köszönöm, hogy eljöttél, mert hogy végül is azért egy periódus te magad kezdeményezted, lezártál a TF-en, azt ki lehet jelenteni, nem?
1: Köszönöm a meghívást.
0: Nagyon szépen köszönöm. Dr. Tóth Ákos, az úszótanszék korábbi vezetője, a Magyar Testnevelési Sportolói Egyetemről, a korábbi úszószövetség kapitány volt a vendégünk. Ez itt a Sportérték, én Mezei Dániel vagyok.
2: Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Olá Krisztián, jazzzongorista, zeneszerző és a Olá Krisztián Quartet alapítója és megálmodója. Szervusz, üdvözöllek a stúdióban.
2: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Miről beszéltünk itt korábban a technikussal, mi ment ki a divatból, a jazz és a klasszikus zenés általában milyen hangzat ment ki, ami 50-60 éve nem divat?
2: Tritónusz.
1: Tritónusz. Aha, visszajöhet, nem? Vagy ez nem úgy megy, hogy jönnek mennek a divatok, vagy ez hogy miért zenében?
2: Hát most anélkül, hogy itt nagyon-nagyon belemennék a zeneelméleti háttérbe, azt gondolom, hogy mindig is, hát talán nem mindig is, de azért az elmúlt 100 évben van egy ilyen tendencia, hogy vannak új irányzatok, és vannak régi irányzatok felfrissítése, vannak régi irányzatoknak felfrissítése, vagy nem tudom, nosztalgiája. Igazából ebben a posztmodern világban, meg kulturális szcénában, amiben élünk, ebben igazából picit ironikus és túlzó volt azt mondani, hogy kiment a divatból, de tény, hogy az a fősodor, vagy az a kontextus, zenei kontextus, amiben élünk, az már kevésbé a tonális zenéről szól, mint mondjuk 200 évvel ezelőtt.
1: És te ebben a posztmodern világban, ahogy te is fogalmaztad, te így hogy találod meg a helyedet, hogy találod meg a zenei igazodási pontjaidat? Hogy alakul ki a stílusod, vagy az, amit te képviselsz a zenében? Ugye jazzzenében, jazzzenéről beszélünk.
2: Igen, bár manapság már egyre kevésbé gondolom.
1: Mert most mindent lehet, tulajdonképpen mindent lehet, nem?
2: Igen, egyre kevésbé gondolom megfogható dolognak azt, hogy jazz, és mondjuk, hogyha magamban nézek, akkor egyre kevésbé érzem azt az íróasztalnál és a zongoránál ülve, hogy jazzt írok. Legfőképpen azért, mert azt gondolom, hogy a jazz, bár a jazznek számos eleme tovább él abban a zenében, amit játszom, kivált kép mondjuk az improvizáció és bizonyos fokú attitűd, amivel leülünk játszani, és az a fajta kommunikáció, ami a színpadon történik mondjuk négyünk között a kvártetben, az a jazz hagyományaiból épült ki, tehát hogy azonnal tudunk abban a pillanatban egymásra reagálni. Viszont a jazz, ahonnan indult az 50-es évekből, az tény, hogy arról szólt, hogy nem az számít, hogy mit játszunk, hanem az, hogy hogyan. És azt gondolom, hogy a kvártet zenéjében meg nagyon is számít az, hogy mit játszunk, és persze az is, hogy hogyan játszunk. És ez a fajta út, ez így legfőképpen a klasszikus zeneszerzésben végzett tanulmányaimnak köszönhető, hogy kaptam egy olyan szempontrendszert az elmúlt 5 évben, és kialakult bennem egy olyan fokú igényesség, azt gondolom, meg figyelem az egyes hangok és formák iránt, ami azt gondolom, hogy így kinőtte magát már a jazz kontextusból.
1: Egy jazzzenész automatikusan kicsit ilyen sendriánabb, meg lazában kezeli a dolgokat ezek szerint?
2: Nem ezt szerettem volna mondani, hanem a...
1: Nem, ha én kötözködöm csak. Azért vagyok.
2: Igen, jó kérdés. Nem, szerintem itt arra szerettem volna rávilágítani, hogy ha visszahelyezzük magunkat az 50-es, 60-as évekbe, akkor meghallgatunk mondjuk egy John Coltrane lemezt, akkor ott tulajdonképpen a témák, amik le vannak írva, azok végtelenül egyszerű dolgok, néhány ütemes témák és egy akkord, vagy kettő, és hogyha meghallgatjuk a Love Supreme nevű albumot, amit én tulajdonképpen minden héten meg tudok hallgatni, és minden héten rá tudok csodálkozni valami újra benne, annak a 90%-a improvizáció. Tehát amihez hozzátartozik annak a négy muzsikusnak a személyisége, a borzasztóan egyedi személyisége, és az a fajta közös energia, amit ott abban a pillanatban létrehoznak. De ha a leírt témákat nézzük, az ugye önmagában egyáltalán, tehát nagyon-nagyon messze van a leírt anyag és az elhangzott anyag. És ezzel szemben nálunk most azt gondolom, hogy a leírt anyagnak is van egy olyan súlya, tehát önmagában a leírt hangoknak és a megírt részeknek is van egy olyan koncepciója és komplexitása, ami önmagában fontos, és emellé jön rá az a réteg, ami az előadás tulajdonképpen, hogy az előadás során az improvizatív részekbe bele tudjuk vinni a saját személyiségünket, viszont mindez egy picit kontrolláltabb formában jelentkezik. Tehát, hogyha egy analógiát kell mondanom, akkor tulajdonképpen meg van építve az egész szerkezet, és ki van jelölve néhány híd, és tudjuk, hogy ezen a hídon kinek kell átmennie. Tehát megvan, hogy honnan kell hova eljutni, viszont az, hogy ezen a hídon lépésbe haladunk, vagy átszaladunk rajta, vagy bukfencezünk, vagy átbiciklizünk, az már minden zenésznek az egyéni döntése. De az fix, hogy honnan, hova szeretnénk eljutni.
1: Tehát a Miles Davis kapott egy Bruckneri katedrális építkezést. Csak azért mondom, hogy a Brucknert általában nem szoktam szeretni, mert nagyon dagályos meg, de őről rá szokták ezt mondani, hogy építkezik, nem? És hogy megvannak ezek a pillérek, és onnan valahonnan eljutunk. Én, amikor először láttak benneteket élőben, az egy Kaposfesten történt, nem pár éve volt ez talán nyáron, és akkor ugye Hornyák Balázs is ugye kiegészült, vagy ti kiegészültetek Hornyák Balázs fúvolistával, aki egyébként klasszikus zenész, és ott is ugye akkurátusan kijöttél minden szám után, és mondtad, hogy most ez és ez a kompozíció következik. Tehát akár lehetett volna egy ilyen, egy előre megírt számokat hallgattunk, és utána voltak nyilván improvizációk.
2: Így van, azt gondolom, hogy az a koncert, az már abszolút ebbe az esztétikai gondolkodásba tartozott. Ott nyilván a Balázssal, amit közösen játszottunk, az egy 20. század elejé francia szerzőnek a műve volt. Nagyon érdekes, hogy 100 évvel ezelőtt hogy gondolkodtak erről az esztétikáról,
1: vagy milyen, a klasszikus, a jazz,
2: milyen próbálkozások voltak itt Európában arra, hogy megírt zenébe valahogy belecsempészék a jazznek a szabadságát, vagy alapvetően az, hogy akkordmenetekre improvizáljanak a zenészek. Szóval abban a darabban is vannak érdekes megoldások, viszont azt gondolom, hogy az a zenei nyelv, amelyen az megszólal, az 100 évvel ezelőtti zenei nyelv, és ezután ott a koncerten pedig egy 21. századi zenei nyelven szólaltunk meg.
1: És ez azt is jelenti, hogy a klasszikus zenei elemek, vagy klasszikus zenei szerkesztési szempontok jönnek be a jazzbe, akkor kevéssé vad, vagy kevéssé túlburjánzik benne a vadság, akkor kevéssé jellemző mondjuk a te zenédre? Én például a vadságot szeretem a jazzben.
2: Szerintem ez nem analóg az energia szinttel, tehát hogy dinamikailag ettől függetlenül tudunk nagy port kavarni.
1: Tehát tudtuk elszabadulni, igen, én is úgy emlékszem.
2: És abszolút el tudunk szabadulni, viszont kontrollált az, hogy mikor szabadulunk el, de az nem, hogy mennyire.
1: Ez jó, az jó. Tehát a végét nem látni.
2: Így van. Csak a helyét tudjuk. Tehát, hogy egyre inkább egy koncert az egy nagy forma a fejemben. Tehát az elejétől a végéig ki van találva a struktúrája, hogy mikor mi fog történni. Viszont azon belül, hogy most lesz egy dinamikus rész, vagy lesz egy, van egy megírt anyag, ami fölött van egy szabad dobszóló, hogy ez mennyire lesz energikus, és mennyire lesz egy nagy kitörés, az abszolút a Serej Dániel dobosunknak a reszortja.
1: Vannak ilyen koncertetek, ahol ilyen nagy öröngés van, és akkor mindenki megőrül a közönség soraiban is, és vagy ez annyira nem jellemző?
2: Hát, hogy stílusos legyek, mostában inkább az enyhe katarzisra törekszünk.
1: frappás, igen. Igen, mert valahol ez az enyhe katarzis is kicsit egymásnak ellent mondod, azért hangozhat ilyen viccesen, mert a katarzis az egy ilyen nagyon mély, stb. És a enyhe az ezt oldja ki. Egyébként gondolkodtál már azon, hogy mi az, ami téged leginkább megfogott a jazzben? Egyáltalán a te jazz érdeklődésed honnan indul? Hogy nyilván apukád Olá Kálmán, akit szerintem senkinek nem kell bemutatni a jazz szintéren, te be voltál már ott rögtön a zenében nagyon korán.
2: Abszolút, és igazából nem... A jazzzenének a közelsége, az, ezt minden interjúban el szoktam mondani, itt is elmondom, hogy annyira természetes közeg volt az a fajta hangzásvilág, az attitűd, hogy ez csak utólag, tehát hogy ez egy ilyen szekunder dolog volt nálam, hogy ez megfogalmazódott bennem, hogy akkor én most jazzt akarok játszani. Tehát nekem maga a zene, a zenéről kialakult kép, az már nagyon pici gyerekkoromban a jazz és a klasszikus zene volt.
1: Egyszerre volt jelen mind a kettő, ugyanolyan arányban akár?
2: Igen, mert pont egybeesett a pici gyerekkorom azzal az időszakkal, amikor édesapám rengeteget foglalkozott Bartók Stravinsky zenéjével, akkoriban dolgozott rengeteg olyan nagy művön, melyben ezt a két műfajt, ennek a két műfajnak a szintézisét kereste, tehát ilyen módon ez természetesen jelen volt otthon.
1: Az szükségszerű volt, hogy te a Zeneakadémiára jelentkezés zeneszerzői szakot végez? Ez miért adott a fontosnak? 2000... Hol most fogsz diplomázni egyébként hamarosan?
2: Igen. 2020 volt, 2020 eleje, és úgy éreztem, hogy egy olyan pontra jutottam szakmailag, hogy a jazz műfaján belül otthonosan közlekedtem a szakmában, voltak koncertjeim, de volt bennem egy belső igény, és ez akkor fogalmazódott meg bennem, hogy szeretném ezt a spektrumot tágítani, mert picit szűknek éreztem azt a kört, amiben mozogtam akkor, és két nagy álmom volt, hogy megtanulok rendesen klasszikus zongorázni, ez még beteljesületlen, ez az álmom.
1: De ez még áll, tehát van ilyen álmod?
2: Ha? 30 éves koromig adtam magamnak időt, most leszek 30, egy pár nap múlva.
1: Hát akkor még van.
2: De még van egy pár napom leülni, gyakorolni. Viccet félretéve... Abszolút áll még ez az álmom. Még lehet, hogy egy pár évvel kitolom ezt az időszakot, mert visszatérve a zeneszerzésre, ami a másik nagy álmom volt, hogy úgy mélyebben megismerjem egyrészt az elmúlt néhány évszázadnak a klasszikus zenéjét, amivel nagyon szoros kapcsolatot ápoltam ezelőtt is. Másrészt, hogy a saját zenémhez kapjak valami olyan eszköztárat ezáltal, amit még igazából nem is tudtam akkor megfogalmazni, hogy mi, csak egyszerűen a kíváncsiság és a tudás szomj vezetett el odáig, hogy akkor felvételizzek a Zeneakadémiára, és először alkalmazott zeneszerzés szakra jelentkeztem, ott elvégeztem az alapképzést, de ezen a képzésen van egy ugyanolyan klasszikus zeneszerzői képzés, mint a hagyományos zeneszerző szakon. És itt Tornyai Péter osztályába kezdtem el járni, és És hát a BA után átgondoltam, és igazából a leírt zenének az a hagyományos klasszikus zeneszerzői hozzáállása az most, ami közel áll leginkább ahhoz, amit csinálni szeretnék a zenén belül. Úgyhogy a mesterképzésem már klasszikus zeneszerzőként folytattam, és akkor ennek az utazásnak úgy néz ki, hogy májusban vége lesz, akkor lesz a diplomakoncertem.
1: De ez valóban vége lesz, és akkor nem fogsz te, mit tudom én, milyen szonátát, vagy nem tudom milyen mizét írni, klasszikus műfajt, vagy kortárs műfajt írni. Nem tudom, milyen hangszerekre, és hát akkor... Ez... ez hogy van?
2: Nem, hát természetesen csak papíron ér véget. Azt gondolom, hogy én borzasztóan hálás vagyok a Péternek, Tornyai Péternek, mert hát egyrészt borzasztóan nagyra tartom őt, mint zeneszerző, és azt gondolom, hogy az egyik legjelentősebb ma élő szerző. Másrészt kaptam egy olyan szemüveget, amit most már nem tudok levenni, és én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok, és itt beszéltünk a saját zenéről, meg a kvártett zenéjéről, és hogy tulajdonképpen a kvártett zenéje, ahogy alakult, és ahogy formálódott, és ahova elérkeztünk most ezzel a negyedik albummal, ami most fog megjelenni, az tulajdonképpen ennek a szemüvegnek köszönhető, hogy azt gondolom, hogy egyszerűen nagyon-nagyon felerősödött a figyelmem az apró részletek iránt, és hogy a kidolgozottság iránt is felerősödött nagyon az igényem, és az egyes hangok. Tehát, hogy rengeteg, sokkal-sokkal több kérdést teszek föl magamnak komponálás közben, mint amennyit 5 évvel ezelőtt föltettem. 5 évvel ezelőtt azt gondoltam, hogyha fejben összeállt valami, és úgy érzem, hogy ezt most le kell írni, és akkor ott van ez a drive, akkor majd ezt leírom, és akkor az úgy jó lesz. De az tulajdonképpen egy tudom én, leírt improvizációhoz hasonló hozzáállás, ez egy nagyon impulzív komponálási módszer. Most is szokott jönni ez az érzés, hogy valami úgy megszólal, és akkor ezt valahogy papírra kéne vetni. Viszont, hogyha papírra vetem, vagy mielőtt papírra vetem, vagy közben, fölteszek egy csomó kérdést, hogy ennek a hangnak biztos, hogy ott kell lennie? Ha igen, akkor miért? Ha nem, akkor...
1: De ez nem vett gátat a lendületnek, vagy ennek az ösztönös valaminek, amikor a profizmus, arról beszélünk, amikor a profizmust, meg ezt az ösztönös, tehetséges ént így összefésüli az ember, nem?
2: Vagy nem egészen, inkább arra gondolok, hogy ami végül ott marad a darabban leírva, akkor abban sokkal biztosabb vagyok. Sokkal inkább a magaménak érzem, mert már minden egyes ilyen formarésznek, vagy ütemnek, vagy nem is tudom, szóval, hogy megvan vele sokkal inkább a saját kapcsolatom, hogy az miért maradt ott. És én így sokkal tudatosabbnak érzem ezt a komponálási folyamatot, mint az előtt.
1: Egyébként nagyon érdekes, hogy így a klasszikus zenében is a kortárs zene hogyan értelmezhető. Az is szerte ágazó, nem? Tehát úgy, ahogy a jazzben is mindegy teljesen bizonytalanok vagyunk, hogy most akkor mi az, hogy jazz, mit értünk ma jazz alatt, ugye a kortárs zenében is ez egészen elképesztő irányokat ölt. Szinte mindent lehet csinálni, nem?
2: Igen, hát ez a posztmodern.
1: Igen, elvileg, a posztmodern, igen. Te például a kortárs zenében milyen világokat találtál meg magadnak?
2: Én nagyon szeretem azt, hogyha hallom egy művön, hogy földrajzilag hol keletkezett talán, és ezt szerintem a mai kortárs zenében így nagyjából be is lehet lőni, hogy más a német, mostani német zene, egészen más az amerikai, ugye ennek vannak nyilván kulturális, történelmi hátterei, vannak, van piaci háttere, tehát hogy melyik országban milyen a kulturális finanszírozás, ugye Amerikában.
1: Amerikában népszerűbbek, ugye, mert ott ugye a finanszírozás
2: az magánkézben van, meg vagy a közönség tart el valamit, tehát hogyha valami nem tetszik az embereknek, akkor az úgy igazából nem nagyon tud fennmaradni. Ezzel szemben itt Európában, ugye nekünk az az örökségünk, hogy az állam támogatja a magas kultúrát, még akkor is, hogyha nem tetszik sok embernek, de értékesnek tartjuk, és maradjon is fent.
0: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
4: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
5: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Tovább csökkent az üzemanyagok ára, indul a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Tovább csökkent az üzemanyagok ára, a benzin bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül kevesebbe. Mindkét üzemanyagfajtára a védett ára leesett. A holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzinliteréért átlagosan 592, a gázolajéért 614 forintot kértek pénteken. Magyar Péter miniszterelnök szerdán jelentette be, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését. Indul a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz, ahová a főszezonban mintegy kétszer annyi vonat közlekedik, így csaknem háromszorosára nő az ülőhelyek száma. Sűrűbben járnak az autóbuszok is a Balatonhoz és a tó környékén. A vonatok túlnyomó részére a balatoni első állomásig kötelező a helyi jegyváltása. A MÁV csoport azt is közölte, hogy a másodfokú hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumoknál vagy az ügyfélszolgálatokon pénztáraknál. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít hétfőn a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. Az ellenőrök vizsgálják a kerékpáros pihenő és kirándulóhelyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is. A gyermektáborokban az élelmiszerbiztonságra, higiéniára és nyomonkövetésre vonatkozó előírások betartását ellenőrzi a hatóság. Fokozott ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcsforgalmazás területén is. Összeütközött pénteken két vasúti szerelvény a dél-angliai Bedford városának közelében. Mindkét szerelvény délfelé egy londoni pályaudvarra tartott, amikor az egyik vonat a vasútbiztonsági berendezések hibája miatt a nyílt pályán megállt, és a mögötte érkező vonat hátulról neki ment. Az egyik szerelvény mozdonyvezetője meghalt, sokan megsérültek. Nagy-Britanniában az 1990-es évek óta nem történt a péntek estihez hasonló súlyosságú vasúti szerencsétlenség. Bírálta az olasz miniszterelnököt az amerikai elnök, amiért Olaszország nem nyújtott segítséget az iráni konfliktus alatt. Donald Trump ezzel arra a Rómában kiadott nyilatkozatra reagált, amelyben Giorgia Meloni hamis állítással vádolta őt. A vita alapja, hogy Donald Trump egy olasz televíziónak adott interjúban azt állította, hogy Giorgia Meloni a G7 csoport eheti találkozóján könyörgött neki egy közös fotóért. Giorgia Meloni cáfolta az amerikai elnök állítását, amit teljes kitalációnak minősített.
0: Időjárás jelentés.
6: Vasárnap is kitart a hőség, de már többfelé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban. 31-37 fokig melegszik a levegő, de a záporok miatt hirtelen visszaesett a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: És már folytatjuk is az Enyhe katarzist Olá Krisztiánnal. És megfordítanám a kérdést, a Zeneakadémián az ott tanító tanárait közül, mondjuk mennyire nyitottak a jazzre, mennyire van jelen a gondolkodásukban a jazz, mint olyan, és a jazz formákban való gondolkodás, és az a fajta, nem tudom, esztétika, amit a jazz képvisel. Vagy mennyire, mit tudom, vannak be határolódva a saját kis kategóriájukban. Most nem tudom éppen...
2: Azt gondolom, hogy...
1: Bocsánat, nem. Ja. Arra gondoltam, hogy most a Kecskésdé Balázs barátommal szoktam beszélgetni, és hogy például azt gondoltam volna, hogy mondjuk a punk, meg a Sex Pistols, meg stb. Az úgy alapvetően megvan mindenkinek, és akkor a Balázs, mert tőlem hallott először az, hogy ez most pontosan mi, és akkor ennek a beszélgetésnek hatására kezdett el Sex Pistolsot hallgatni. És a punk társadalmi hatásaival foglalkozni. Aha. És nagyon érdekesnek találta, és akkor, sőt, azt hiszem, erről írt is valami posztlódium, vagy valami most adott ki valami cuccot, nem tudom, 14-16 posztlódium, és akkor az egyiket ennek hatására írta, azt hiszem.
2: Wow.
1: De most itt nem jó, az én jelentőségem
2: fontos. Nem tudtam ezt a kis mellékszálat, de...
1: Hanem az, hogy igen, tehát hogy, mennyire nyitottak, mennyire tapogatják le a csápjaikkal a különböző műfajokat, vagy világból érkező művészeket is.
2: Szerintem nyitottság az abszolút kivétel nélkül megvan mindenkiben, akit én ismerek. Az egész jazz hatások beépítése az egy ilyen nagyon ingoványos talaj szerintem klasszikus zenében, és ugye nagyon érdekes az is, hogy már ez nyilván a 20. században, amikor az egész jazz műfaj megszületett, ennek milyen példái voltak, tehát hogy ugye Bartók kifejezetten nem szerette a jazzt. Mert az is tény, hogy ami 1940...
1: Bebedi Goodman, ugye?
2: Igen, ugye, de hogy, ugye, bocs, hogy azt akartam mondani, hogy ugye 1945 előtt, amilyen jazzt ő hallott, az neki abszolút a tánczenére emlékeztette, és ugye arról is híres volt Bartók, hogy mennyire nem szerette az itteni operett kultúrát, és szerintem valahogy ez az operett kultúrának az amerikai megfelelője jutott eszébe arról a fajta tánczenei jazzről, vagy arról a swing korszakbeli jazzről, amit ő ott hallott. És nagyon érdekes, hogy pont 45-ben volt egy olyan fordulat a jazzben, egy olyan underground fordulat, amit ugye, bebop korszaknak hívunk, és ez a korszak, de leginkább mondjuk a 60-as évek zenéje, amire nagyon hatott egyébként Bartók zenéje is, az már ugye szerintem egészen más dolgokat indított volna el benne, de Stravinsky is egy nagyon jó példa, aki ugye megírta az Ebony Concerto nevű művet, tehát hogy ő foglalkozott ezzel a hatással, de az megint csak egy nagyon korai fázisa a jazzzenének, és bár Stravinsky bőven élt még az avantgárdabb irányzatok megjelenésekor, de az élete utolsó részében már egyáltalán nem foglalkozott ezzel, pedig ott rengeteg olyan azonosság meg analógia állt elő, ami nagyon izgalmas lett volna a zenéjek, de valamiért ez ugye így alakult, és amit még itt hozzá szerettem volna fűzni, az az, hogy ugye a jazz, azt már említetted, hogy valóban egy ilyen óriási olvasztó tége is. Az a zenész, aki nem él ebben a műfajban, tehát hogy nem hallgatta végig tulajdonképpen a jazz történetet, és ennek a belső összefüggésrendszerét és belső történetét, és ezt a hát egy fához hasonlító szerkezetet úgy nagyjából nem látja át, annak nagyon-nagyon nehéz eligazodni abban is, hogyha valaki azt hiszem, hogy az egész életét a klasszikus zenében tölti el, nagyon nehéz úgy átnyúlni egy egészen más műfajba, hogy abból pont az a két-három szeletet hallja, ami inspiráló tud lenni. De egyébként mondjuk Ötvös Péter szerintem egy kiváló példa arra, hogy hát most mondhatnám akár a Modern Art Orchestrának írt darabjait, hogy ő egy a jazznek a hangzásvilágából, meg a ritmikájából hogy tudott egy abszolút kortárzenei műbe beépíteni olyan dolgokat, amik szerintem borzasztóan organikusan működnek az ő zenéjében.
1: Klasszikus zenében, a régi klasszikus zenében vannak olyan műfajok, stílusok, amik igazán közel állnak hozzá, mondjuk barokk vagy ilyesmi, tehát ami régebben volt. Mi az, ami a leginkább?

0: Ez egy életre ellátott tápláléka.
1: Igen. Szeretnék jól megtanulni Bachot és Mozartot játszani. Igazából ez egy óriási motiváció, és persze egy ilyen kiapadhatatlan, tehát már szakrális erővel bíró tevékenység számomra. Az, hogy a Volt Emperites klavírt gyakorlom. Szóval igen, azt gondolom, hogy az egy olyan alap, amit próbálok egyébként a tanítványaimnak is átadni a Zeneakadémián, hogy szerintem akármilyen zenét játszik az ember, klasszikust vagy jazzt. Tehát, hogy ez még annyira nincs benne szerintem így a köztudatban, hogy egy jazz zongoristának milyen fokú felkészültséggel kell rendelkeznie. De ha tényleg megnézzük a legnagyobb zongoristákat, Keith Jarrett, Chick Corea, Brad Meldow, Herbie Hancock, ők mind ebből, tehát mind nagyon magas szinten megtanultak játszani.
0: Klasszikus zongorát is?
1: Klasszikus zenét, igen. Szóval a mai európai jazzzenészséghez zongoráról beszélek, mert nyilván mondjuk trombitán egészen más a kétfajta hangszerkezelés, de zongorán az a fajta billentéskultúra, amit meg lehet tanulni ezekből a régi nagy művekhez, az elengedhetetlen ahhoz szerintem, hogy valaki egy magas szinten játszó jazzzenészé váljon.
0: De a végén láthatunk majd, hogy egy Mozart zongora versenyt játszol valami komoly zenekar kísérletével, még ez is lehet.
1: Hát óriási álmom.
0: Igen? Hát akkor most szólunk a zenekaroknak, hogy ennek a lehetőséggel. Szóboztad a szakralitást. Mit gondolsz a szakralitással és a szakralitás és a művészet kapcsolatáról? Mennyire érzed szakrális térnek az egész zenével való foglalkozást? A tehetséget? Vagy mi ilyesmit?
1: Nagyon jó kérdés. Hát óriási útkeresésbe vagyok most, meg szóval, hogy nemrég édesapa lettem, pár hónappal ezelőtt, szóval ez az időszak, ez most
0: gratulálok.
1: Borzasztóan. Aha. Köszönöm. Nagyon intenzív, és nagyon hát talán minden kérdésre megpróbálok most valami mást válaszolni, mint idáig, vagy minden kérdés egy picit más megvilágításba került.
0: Főleg annak köszönhetően, hogy apuka lettél?
1: Ez egybeesett nyilván a elérzékenyülésnek, vagy beérzékenyülésnek egy olyan fokát tapasztaltam meg, amit ezelőtt még sohasem. Másrészt az igény is felerősödött, hogy akkor valójában én mit gondolok a világról, meg mi az én hitrendszerem, vagy hogy ami ezelőtt volt, az még mindig valid-e. És egy dolog biztos, hogy a maga a muzsikálás, vagy a zenével való foglalkozás, amellett, hogy persze van egy csomó nagyon praktikus része, tehát van egy nehéz dolog, azt ki kell gyakorolni, ki kell tenni ezt a posztot, le kell szerződni, ki kell számlázni, stb. Vagy van ez a biznisz, de végső soron, amiért ez nem egy munka, hanem egy életre szóló hivatás, az ugye csak a szakralitás, tehát hogy azt gondolom, hogy csak valami olyasmit lehet hivatásszerűen űzni, és lehet olyan fokú elhivatottsággal csinálni, amit egy transzcendens dolognak érzünk. És hogyha mi transzcendens dolognak érezzük végső soron, amikor előadjuk, meg megírjuk, akkor tud jó esetben katarktikus lenni egy előadás, mert ugye a közönség is ezeket a transzcendens dolgokat keresi szerintem végső soron egy megy előadás.

0: van.
1: Mert csak ezek át tudnak billenni a leírt dolgokon túl egy transzcendens valamivé. Ezek szerint egy koncerten például. Ekkor szabadulnak el a dolgok, amiről először beszéltünk talán. Ez ahhoz köthető? Például?
0: Igen, azt gondolom, hogy igen, tehát hogy katarktikus szóval hogy a katarzis az azért mindig az előadáshoz köthető, hiszen egy nagyon jól és tulajdonképpen katarktikusra megírt darabot, melynek tényleg olyan mély rétegei vannak, és olyan gondolatisága, hogy az abszolút már-már túlvilági, de egy borzalmas előadásban ez ugye nem tud érvényesülni. Tehát, hogyha valaki nem rakja mögé nem értelmezi a szerző gondolatiságát, és nem rakja mögé azt a pluszt, akkor ugye ez nem történik meg. És egy improvizatív koncert is ugyanúgy lehet katarktikus, ugye ott annyi a különbség, hogy ez egy picit nehezebb dolog, mert abban a pillanatban kell valami olyan formát és valami olyan transzcendentális dolgot létrehozni, ami működik.
1: Ugye a lemez megjelenésének dátuma december 4, ugye? Az csütörtök. Hogy álltok koncertekkel, gondolom, ezt megfuttatjátok a koncerttermekben az új lemezt.
0: Így van. December 18-án a Budapest Jazz Clubban fogjuk előadni ezt az anyagot. Ez egy négy részes sorozatnak a második része. Nagyon-nagyon szeretjük ezeket, hát valahol a klubkoncert és a koncert között található esemény, de hogy abszolút koncertszerű, tehát hogy beül a közönség a régi moziterembe, a Budapest Jazz Clubba, de valahogy mi picit többet megengedünk magunknak, mint mondjuk a Művészetek Palotájában, ahol egyébként januárban eljátszottuk már ezt az anyagot, de ott nagyobb a távolság valahogy előadó és zenész között, szóval az egy kontrolláltabb.
1: És ott a fesztivál színházban vagy, vagy a Bartókban?
0: A fesztiválban játszottuk. Míg a klubban közelebb vannak az emberek, és hát egyébként amire nagyon büszke vagyok, hogy egy fantasztikus törzsközönséget tudhatunk magunkénak a kvártettel, akik járnak rendszeresen a koncertjeinkre, és valahogy szerintem ráéreztek arra, hogy mit tud adni ez a zene, miről szól ez a zene, és nagyon-nagyon nyitottak arra, hogy milyen újdonságokat tud ez hozni, szóval én ezt nagyon köszönöm ezúton is nekik, és akit pedig érdekel, hogy valójában milyen is ez a zene, azt meg nagy szeretettel várjuk december 18-án, aki pedig nem tud eljönni, annak meg azt ajánlom, hogy segítsen pörgetni nekem a Spotify algoritmusát azzal,
1: hogy... Ha már nem veszi meg a lemezt, kijön testileg, lemezformájában kijön, ugye?
0: Igen, köszönöm a kérdést, mert az online megjelenés mellett, ez Bakeriten jelenik most meg kizárólag, tehát CD-t már nem csináltunk
1: belőle. Hány példányban egyébként?
0: 300.
1: 300, aha.
0: Első körben, aztán meglátjuk, hogy muzsikál.
1: Mondjuk is az audiofilm csávók megveszik, és akkor felrakják és akkor jó minős tudatok vannak az komoly lemezjátszó, komoly hangfal, és hogy ezt az így lehet normálisan hallgatni.
0: Igen. Igen. De szerintem egy... Fenyvesi Márton dolgozott itt a post-productionen, és hogy pont írtam neki, most nemrég kijött egy single, és az általában Spotify-on leszokott egy picit butulni a hangzás, és akkor az nyilván ahhoz képest, amit előtte hallok, egy picit más, és most írtam neki, hogy ez most olyan úgy megcsinálta, hogy még Spotify-on is kegyetlen jól szól, nekem nagyon tetszik.
1: Csak a CD nem is jelenik meg.
0: CD nem, online és vinilen lehet majd találkozni ezzel az albummal.
1: Aha, jó. Köszönöm szépen, itt voltál és beszélgettünk. Hallgassátok az Oláh Krisztián Kvartett új lemezét, és legyen ne enyhe, hanem teljes katarzisotok. Köszönöm szépen, itt voltál.
0: Köszönöm a lehetőséget.
2: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, itt a Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetéseiből válogatunk, rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat. Kiberbiztonság lesz a témánk, és AI, a KPMG főtanácsadója Tóth János van itt a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy újra eljött hozzá. Legutóbb a Dóra jelentéről volt szó.
3: Igen, ugye? Tavaly Dóra megjelenésről volt szó.
2: De most egy egészen friss kutatás, ez egy 2026-os Global Tech Report, ahol 2500 technológiai cég vezetőjét, komoly nagy cégek vezetőjét is kérdezték, 27 országból. És nyilván a fókusz az az AI és a kiberbiztonság kérdése volt, ugye? Vagy egyik része
3: a maga a riport az, igen, nagyon sok mindennel foglalkozott, az és ennek volt egy szelete, az a kiberbiztonság volt. Igen.
2: Mire voltak kíváncsiak igazából a KPMG szakértői?
3: Arra, hogy hogyan hasznosítják a cégek magát a mesterséges intelligenciát, és hogy hogyan priorizálják feladataik között a ezzel kapcsolatos folyamatokat, és ugye ami az én szakmámból adódik, hogy a biztonságra mekkora hangsúlyt helyeznek. Hol áll az érettségük, milyen terveik vannak, merik-e már használni, és merik-e biztonságosan használni ezeket az eszközöket. Nagyon sok minden van már a piacon, élesben működnek.
2: Szervezetten használják, stratégiai célra használják, vagy csak mondjuk a dolgozók használják, mert rögtön akár lehetne ketté osztani a kérdést.
3: Ez mérettől függ. Nagyvállalatok stratégiai ként vezetik be AI first stratégiával, tehát mindegy mi, de AI-jal legyen megcsinálva. Ez nem biztos, hogy hasznos, abból a szempontból, hogy az AI nagyon sok mindent tud, de akkor jó, hogy kell valamilyen intelligencia a folyamatba, döntésbe embert helyettesíteni. Míg egy, ha mindig ugyanazt csináljuk, ahhoz nem AI-t kell használni, hogy robotikát kell használni. Tehát itt az embernek a tudását hasznosítják újra, a dolgozóit hasznosítják újra, illetve a dolgozók is hozzák be, akár magáneszközben, akár a cég által adott keretek között maguknak találják ki, hogy milyen segítséget tudnak készíteni. Akár dokumentum készítése, dokumentum elemzése.
2: Azért ez nekem elég veszélyesnek tűnik, van 1000-2000 dolgozó, és mindenki a saját munkát ugye hatékonyabbá akarja tenni, de még nincs erre direktíva, még nincs egy rendszer, még nincs megmondva, hogy mit használják, akkor mindenki elkezdi a saját kis tollkészletét használni, és onnantól mehet ki az adat, onnantól nem nagyon van biztonság.
3: Ez nagyon hasonlít, amikor a felhőszolgáltatások megjelentek. Tehát a dolgozó elkezdte, új, akkor ő feltölti ilyen drive-ra, olyan mérbe.
2: Milyen klasszul hamarabb végzi. Majd.
3: Hú, meg hazavihetem, milyen jó, otthon is fogok vele tudni dolgozni. Nem, ez ugyanezt a utat be kell járni. Gyorsabbak ma már a cégek, tehát pontosan tudják, hogy ez nem fog jó irányba venni. Tehát AI stratégiát, az információbiztonságot hozzáigazítják ezekhez az eszközökhöz, szabályozzák. Ha előre akarnak menni, akkor nem annyira tiltják, hanem inkább mederbe terelik az AI biztonságos használatát.
2: De hát muszáj fölvenni a kesztyűt, muszáj használni, mert most már ez versenyképességi kérdés.
3: Aki kimarad, az lemarad.
2: Így van. A válaszadásból kiderül, hogy ezt mindenki használja. Mert talán az is kérdés, hogy van-e már stratégia, és ehhez van-e már muníció. Tehát erre elkülönítek összegeket.
3: Igen.
2: Nem is kis összeget, amiket a versenyképességet.
3: Az AI-ra egyértelműen költeni kell, és költenek is. Az, hogy a biztonsági részére mennyit költenek, az nagyon függ a cég méretétől, stratégiától, milyen gyorsan akar haladni. Tehát mások a prioritások abban, amikor AI-t vezessünk be, és mondjuk a kiberbiztonságról is költsünk. A bátrak kicsit hátrább teszik a biztonságot. Mindegy, mi csak
2: hamarabb. Hát inkább vakmerő, nem? Jó, igen, ezt szokták volt.
3: Igen. Viszont lehet, hogy nekik megvan az érettségük arra, hogy a kockázatuk ettől még kevesebb lesz. Tehát az a lényeg, hogy ők az AI-t sokkal gyorsabban kezdjék el használni, piacot hamarabb szerezzenek, míg a kevésbé bátrak, a kisebbek, náluk még mindig megvan az, hogy a kiberbiztonságot muszáj előbbre tenni, mert a saját érettségük sem itt van, és ők tényleg hamarabb érheti őket kár egy AI bevezetéssel.
2: Hát kisebb cég kisebb kár, nagyobb cég nagyobb kár, bár a végén, a nap végén mindenki mindent elveszthet, hogyha olyan biztonsági rés van a pajzson.
3: Az ami... már nem az AI, mármint nem csak az AI használatból
2: fakad,
3: hanem akár a külső felek AI használatából.
2: Egy kollégája nyilatkozott valahol, pont a Tech Report kapcsán, és azt mondta, hogy ez egy irtó izgalmas dolog, mert ugyanaz a az a fegyver, ami a támadásra is jó, meg ami a védekezésre is jó. És a gyorsaság, az idő, az kulcskérdés, hogy kinél van ott előbb ugyanaz az AI-nak nevezett lehetőség.
3: Az eszköz lényegében mindenkinél egyszerre jelenik meg. A különbség az annyi, hogy a támadó, ő pontosabban tudja, hogy mit szeretne elérni. A védekező mindig abban a hátrányban, hogy nem pontosan tudja, hogy mi ellen kell védekeznie. Tehát most a saját AI-ját kell megvédeni, vagy AI-jal készült támadás végeznek ellene, ez két külön feladat. És közben a védekező csapatoknak megvan a saját eszközrendszerük, amivel saját munkájukat többször összetik jobb erővel, gyorsabban, tehát a mesterséges intelligenciával megtámadott kibervédelem, az megy előre. Elemzések, riasztások, kezelése sokkal gyorsabbá válik.
2: Hogy kell bánni a sebességgel? Ez pont olyan, mint az autóvezetés, vagy egy csúszós út, egy jeges út, és egy erős autó van, egy nagyon erős autó. Hogy kell a sebességgel bánni, gondolkozni róla?
3: Nem is a sebességet mondanám, hanem inkább mondjuk a gumicserét. Eddig évente autóban kétszer cserélünk gumit. Nyáriról, téről, télről, nyárira. A informatikai rendszerekben is megvolt az, hogy mennyi időnként kell, illik frissíteni egy informatikai rendszert, hogy biztonságosabb maradjon. Na most mondjuk ez volt eddig egy hónap. AI-jal, hát egy hét. Egy nap. Ez már azért kifeszíti az üzemeltetés kereteit. Ugyanazt a dolgot nem mindegy, hogy egyszer kell egy hónapban elvégezni, vagy négyszer.
2: Új protokoll is kell, nem csak új stratégia, nem csak költség.
3: A korábbi protokollokkal nem biztos, hogy ez a gyorsaság fenntartható. Tehát ezért kell újra gondolni az összes folyamatot. És nem csak az, hogy új AI-jal csinálják, vagy AI-jal, hanem az, hogy ezt a folyamatot addig kell optimalizálni, addig kell automatizálni, amíg sokkal gyorsabbá nem válik.
2: Kérdezték ebben a riportban, hogy nyilván, hogy erőforrás csoportosítottak-e, hogy a kiberbiztonságra és az AI-jal való együttműködésre, vagy védelemre. Nagyjából föl tudják mérni a cégek, kicsik, nagyok, hogy ez mekkora erőforrást jelent?
3: Szerintem nem. Tehát ez eléggé becslésen alapul, meg éppen kinek a költségvetése mit engedett meg magának. Tehát a maga a költségvetés nem biztos, hogy fog annyival növekedni, mint amennyivel a feladat növekszik. Tehát ott a kiberbiztonsági osztályoknak, igazgatóságoknak újra kell gondolni, hogy azt a rendelkezésre álló büdzséjüket hogyan csoportosítják át a következő években. De sima informatikai fejlesztésekben is előfordult, hogy máshová kell tenni a kereteket. Szakma felé hajlik a kezem, tehát szerintem több pénz megy abba, hogy legyen AI, mint az, hogy AI-jal védekezzünk. Az, hogy legyen AI, az előbb-utóbb sikeres projekt esetén értéket fog teremteni. Lehet, hogy az életben nem térül meg, de értéket fog teremteni. Valamire jó lesz. Egy biztonsági csapatnak ez sokkal nehezebb lesz.
2: Meg hát mindenkinek van. Meg már minden versenytársamnak van. Hát ez dől mindenhonnan, hogy AI, akkor muszáj nekem is. Tehát én sarkalva vagyok, mint cégvezető, mint menedzsment. Az nem biztos, hogy eszembe jut, hogy hát oké, hogy ezt termelhet nekem, meg lehet sikeres, ugyanakkor védekeznem is kell. Ez olyan egy háború, hogy most mire csoportosítom át éppen a csapataimat, éppen melyik fronton.
3: Hát vagy az adott eszközt, és most ne is fegyvernek, hanem szerszámnak éljünk, a kalapácsot, akkor most én az üzletet fogom kalapálni vele, vagy a biztonsági szervezetemet fogom kalapálni vele. Mind a kettőnek megvan a maga üzleti előnye. Csak ha üzletet kalapálok, akkor közvetlenebb az előny, mint hogyha a biztonsági szervezetet kalapálom.
2: Ez is a KPMG Global Tech riportjában szereplő adat. Azt kérem, hogy értelmezze, mert én értelmezem, de nem ők szakember. AI tréningen a válaszadóknak a dolgozói, tehát a beosztottjainak 19%, a munkavállalók 19%-a vett részt. És ott azt mondták az önök szakértői, azt írták, hogy ez azért még régiós összevetésben is talán kevés, vagy fejletlen, vagy éretlen. Tehát többet kéne, ha már a költés, ha már a büdzsé, ha már az erőforrás került szóba.
3: Az, hogy hogyan kell használni az AI-t biztonságosan, hogyan szabad kérdezni, milyen adat szabad megosztani, főleg, hogyha külsős AI-ról beszélünk. Tehát egy helyi telepítésű AI-jal könnyebben oszthatók meg adatot. Tehát az az adat, amit a felhasználó egy külsős AI-jal megoszt, az kikerül a vállalat ellenőrzése alól. És ezért nem mindegy, hogy egyrészt milyen adatot adunk neki, illetve amit kapunk vissza eredményt, azt hogyan hasznosítjuk. És most nem csak arról van szó, hogy most az AI téved, és erre hoznak valamilyen üzleti döntést, vagy valamilyen publikációt, és utána jön a blamás, hanem az, hogy hát megjelentek, és most nem általános üzlet, inkább szoftverfejlesztési területeken megjelentek azok a támadási formák, amikor az AI által javasolt megoldás direkt sérülékenységet okoz. Mert egy támadó már azt az AI-t támadta meg, amit majd válaszolni fog a XY szoftverfejlesztő cég számára. És ők így építik be a hátsó kaput.
2: Ezt nem tudom, hogy jókor hozom ebbe, és jól hozom ebbe, de azt is olvastam, hogy az Anthropic kísérleti modellje, ami már talán nem is kísérleti, talán már piacon van, önállóan fedez fel sérülékenységeket, és rögtön ki is használja. Tehát ahogy látja a lukat, abba beteszi a lábát. Ez olyan rendszereken is érvényes, akár évekig vagy évtizedekig futottak hiba nélkül.
3: Jó az értelmezés. Friss info, ugye amiről szó van, az egy korábban megjelent az Anthropicnak a Mythos modellje. Tegnap megjelent ennek a publikusabban hozzáférhető válasza.
2: Közepetájában.
3: Mert ígért, tegnap megjelent a félből. Beletettek bizonyos korlátokat, még nem olvastam a saját riportunkat sem, mert ugye ezzel mi is elemezzük. Sokkal több mindent el tud végezni, és amivel eddig nem számolt senki az, hogy láncba tudott szervezni hibákat. Sokat. Tehát nem arról van szó, hogy három hibát. Egy ember is egy hét, két hét, egy hónap kutató munkával, három-négy hibát, ha azok tényleg működik, azok azt is sorba tudja tenni. Hónapoknyi munkával. Egy kellően fejlett rendszer, és a Mythos után jönnek majd a többiek. Tehát eztől nem kell félni, vagy inkább kell félni. Mindenkinek lesz ilyenje. Ezt sokkal rövidebb idő alatt megteszi. Nagyon fontos, hogy mihez engedik hozzá ezt az eszközt. Persze, hogyha az eszköz rálát a cég teljes forráskódjára, tehát szoftverének az összes forráskódjára, beállításai, mindenre, sokkal könnyebben meg fogja találni. De ha a cég kellően bezárja a kitettségét, tehát a támadási felületét minimalizálja, ez nem a semmiből fogják őt megtámadni. Tehát ott valahol egy kis kaput kezdenek el feszegetni, és kérdés az, hogy azt a feszegetést időben észreveszik el, tudják izolálni, le tudják kezelni. Tehát attól, hogy a világban megjelenik egy fejlett AI, igen, ez nagyon iszonyatosan fel fogja gyorsítani a sérülékenységek megtalálását, fegyveri alakítását, de ez nem úgy kell képzelni, hogy akkor holnaptól kezdve kész vége. AI sor ledöntötte az emberiséget. Tehát azt először is valakinek akarni kell, hogy erre használja.
2: De hát azért mindig voltak rossz fiúk, tehát mindig fel akarták törni a széfeket, meg a kriptopénztárcákat, és az ember hideg pénztárcákat, meg hideg számlákat
3: igen,
2: hogy valami módon védje.
3: Azt is figyelembe kell venni, hogy ezekkel az eszközökkel lejjebb esik ez a korlát. Tehát eddig mit érdemes? Hú, pénzintézetet megtámadom, kirámolom a pénzt, kriptovalutát, hú, de jó lesz. Lejjebb megy az a szint, mert olcsósodik az eszköz. Tehát AI olcsósodni fog a kiberfegyver előállítása, használata. Régebben is voltak scriptkiddik, most is lesznek, csak már kicsit fejlettebb eszközöket fognak használni arra, hogy KKV-kat, magánszemélyeket támadjanak. Vagy olyanokat, akik egyáltalán nem foglalkoztak, mert hogy mit tudom én, ők egy 400 éves angliai sörfőzde. Hát hol foglalkoznak ők?
2: Milyen veszély érhet engem?
3: Hát igen, például leállították a sörfőző rendszert, és be is zártak 500 év után.
2: Az mit jelent, hogy az AI, ha így van, lebontja a kiberbiztonság korlátait? Az, hogy mindent újra kell most gondolni?
3: Nagyon sok mindent újra kell gondolni, és az, hogy nem egy pontban, tehát hú, van a kiberbiztonság, és ők ráteszük őt erre a pontra, és ott jól megvédjük a vállalatot. Nem, tehát ez minden, tehát a teljes életciklusában minden olyan elemben, ahol az AI előkerül, az AI modell készítése, a tananyag, amivel készítjük, az, hogy hogyan használjuk, ki fér hozzá, mire használják, mire hasznosítjuk az eredményét, hova megy el még az eredmény. Ez a legjobb, amikor valaki rávesz egy AI-t, hogy akkor ugyan már e-mailbe küldje el neki, amit tudom én.
2: Hát a sörfőzde titkos receptjét mondjuk.
3: Például a sörfőzde titkos receptjét. Tehát nem elég egy ponton védekezni, hanem teljes.
2: Horizontálisan, vertikálisan.
3: Mindenben.
2: Mert az a dolog mindent átsző, hiszen pont az a lényeg.
3: Mindenben használni fogják. Igen. És annyiféleképpen lehet használni, és annyiféleképpen kell foglalkozni vele. Tehát ez nem egy olyan szoftver, hogy akkor van egy darab fekete doboz, és akkor azt úgy jól megvédjük. Ez már nem fog működni.
2: És mi lesz akkor, hogyha jönnek a kvantum számítógépek? Amik már itt szintén a Spice-ból ott
3: vannak. A kvantum számítógépek egy speciális problémára készülnek, és további speciális problémákat okoznak. Tehát azok olyan matematikai problémák megoldására lesznek jók, és itt a matematikában ugye a kriptográfia megoldások kijátszásában, vagy annak gyengeségeinek a megtalálásában lesznek jók. Amint valaki egyszer épít egy akkorát, hogy tényleg iparszerűen el sem használni. Azt már mindenki tudja, hogy lesz ilyen. És ezért a jogalkotó is, meg a vállalatoknak is el kell kezdenünk arra felkészülni, hogy mi fog akkor történni, amikor ez az állapot bekövetkezik. Akár egyedileg az, vagy amikor már ipari véle. Tehát nem szabad megvárni, hogy az ipari méretűvé váljon. Tehát ez a poszkvantum titkosítási módszereknek a megoldása, ezt előírják már magyar jogszabályok is, tehát ebből a szempontból jól áll a magyar szabályzás. A matematikája megvan, algoritmusok léteznek. Ugye megy a verseny, hogy az algoritmus vajon tényleg kiállja-e a kvantumpróbát, és akkor ez kibírta. Bezzeg a tied nem. Másik egyetem, másik nagyon fontos algoritmusa nem élte túl, mert megtalálták a hiányosságát. Tehát fel kell készülni arra, hogy ilyen algoritmusokat be kell vezetni. De ez nem az, hogy én most kicserélek egy darab modult a kriptográfiai rendszerembe.
2: Ha csak egy percben kell összefoglalni, és minket azért nagyon sokan néznek, hallgatnak kis vállalkozások is, akik nem ennyire szofisztikáltak ebben a témában, és nagyon sok kérdésük van, meg nagyon nagy a zaj is, nagyon sok mindent lehet hallani. Eszközökről, módszerekről, AI-okról. Szóval igazából mi most az, mi az ökölszabály? Mesterséges intelligencia és kiberbiztonság témakörében a KPMG.
3: Mindig kérdezzék ki a szárítóikat, hogy elvégezték-e a házi feladatot, felkészültek-e AI-os Hoina rendszer akkor kvantum titkosítási problémára. Egy KKV-nak nem biztos, hogy lesz akkora szervezete. Viszont lesznek olyan tanúsítások vagy eljárások, amikkel egy beszállító tudja igazolni, hogy ő begyszó felkészült. Nézzék át, hogy kivel állnak szóba, honnan szerzik be az eszközeiket.
2: Hát ez bemondása kevés elhinnem, ha azt mondjam.
3: De ennek megvannak a módszerei, hogy ez hogyan lehet.
2: Kell, hogy legyen szertifikát, persze.
3: A szertifikátot kiadta ki, mire szól egyáltalán, mire használom az ő eszközét, meg tudok-e szabadulni tőle probléma esetén, mert ez előjön, tehát az AI-ba is belefog, hogy az AI nem a céget fogja támadni, hanem a 28. beszállítóját.
2: Vagy egy dolgozómat, egy munkatársat.
3: Igen, és ő fogja behurcolni otthonról. De sokkal valószínűbb, hogy beszállítón keresztül fog bejönni a
2: beszállítók, ügyfelek, partnerek, nagyon sok mindenki lehet ilyen alapon, akkor nem gondoltok.
3: Azért mondom beszállítókra, mert a beszállítók gyártanak informatikai eszközöket, vagy szolgáltatásokat, és az informatikai eszköz vagy szolgáltatás lesz támadva, amit én, mint cég, igénybe veszek.
2: Áldás vagy átok.
3: Tegnap olvastam a pápa nyilatkozatát erről.
2: Kiberbiztonsági témában?
3: Nem, az AI használatával kapcsolatban, mert tényleg ez már mindenki hozzászól. Ha jól használják, hát ez mindig így szokott lenni. Ha jól használtam, bár a kőbaltától kezdve a nukleáris reakcióig minden így kezdődött. Ha jól használják, akkor ebből jó dolgokat lehet kihozni. És az emberiségnek abban az irányba kéne mozognia, hogy jó helyre, jó irányba használja.
2: És tudja használni. Nagyon szépen köszönöm, Global Tech Report 2026-os kutatás, AI kiberbiztonsági problémák és feladatok. Tóth János, a KPMG Hungary főtanácsadója volt itt. Nagyon szépen köszönöm a szakértelmét, meg a tanácsokat is. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Nyári diákmunkát támogató programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium. Összehangolták a vonatokat és a buszokat a Mátránál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Nyári diákmunkát támogató programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium. Olyan önkormányzatok, egyházi jogi személyek és a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás, valamint az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások vehetik igénybe a támogatást, amelyek 25 év alatti fiatalokat foglalkoztatnak júliusban és augusztusban. A munkáltatónak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakörnél fejenként 279.900 forint, szakképzettséget nem igénylő munkakörnél 242.100 forint lehet. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 2023 között, derült ki egy kutatási programból. A változás leginkább a 40-59 éves férfiak körében jelentős, itt 12 év alatt a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok előfordulása több mint 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint a mutatók javulása a dohányzás elleni intézkedések hatására változhatott, különösen a zárt térben való dohányzás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkenéséhez is. Sűrűbb ütemes és vonatokhoz hangolt buszhálózat indult a Mátrában, közölte a MÁV csoport. A buszok Gyöngyös és a Mátra között munkanapokon fél egy óránként járnak, hétvégén pedig egész nap fél óránként indulnak. A Budapestről óránként érkező Mátra interrégiókhoz közvetlenül csatlakoznak a buszok, a fővárosból indulók egyetlen gyors gyöngyösi átszállással óránként eljuthatnak Mátraházára, Kékestetőre, Gajatetőre vagy Parádra. Javították a vonat csatlakozásokat Pásztón és Egerben is. Az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Bizottság közösen összeállított értékeléséből. Az összesített lista élén Ciprus végzett, ahol az ellenőrzött fürdővizek 100%-a kiváló minősítést kapott. A szigetországot Görögország, Bulgária, illetve Ausztria követi majdnem 100%-os értékekkel. A legrosszabb összesített eredményt Albánia érte el, a vizsgált vizeknek mindössze alig 17%-a kapott kiváló minősítést. Rajta kívül csak 4 országban maradt 70% alatt a kiváló minősítésű fürdőhelyek aránya, Észtországban, Lengyelországon, Magyarországon és Belgiumban. Tömeges leépítés kezdődik idén a BBC brit közszolgálati médiatársaságnál költségtakarékosság miatt. Első lépésként 550 alkalmazottnak kell távoznia a cégtől. A BBC azzal számol, hogy a 3 évre szóló leépítési program végéig 1800-2000 alkalmazottjától kell megválnia. A leépítésekkel együtt a BBC több állandó programja is megszűnik. A 104 évvel ezelőtt alapított BBC-nél jelenleg csaknem 22 000-en dolgoznak.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap a derült idő után gomoly felhők képződnek, és elsősorban az ország északnyugati felén elszórtan lehet zápor-zivatar. Szélerősödés csak zivatar körül lehet. Hajnalban 15-23, délután 31-37 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra. Következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytassuk a közös rádiózást, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, és Kecser Máté van itt a stúdióban, aki az ABZ Drón Kft. Ügyvezetője, professzionális drónszolgáltatás, ugye?
3: Nem lőttem mellé. Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Nem lőttél mellé. Igen, komplex szolgáltatásokat nyújtunk elsődlegesen itt Magyarország területén.
2: Na, majd beszéljünk erről részletesen. Nézegettem, hogy mennyi mindenre lehet a drónokat használni, mert azt is mondtam neked, hogy beültél a stúdióban, hogy sajnos a harci drónok viszik el a fókuszt, azt gondolom, az elmúlt években a figyelmet, meg talán a mezőgazdasági drónokról azért lehet hallani itt-ott-amott, de vadkár, viharkár, gyomosodás, víznyomás, vadállománymérés, hozambecslés, klorofilmtartalom, tőszámlálás, talajelemzés, területmérés, térfogatmérés, és akkor még lehetne, ugye, sorolni hosszasan?
3: Hát sokáig tudnánk még sorolni, így van.
2: Mondasz három dolgot, ha összejön. Amit jól tudunk a drónokról, vagy amit kéne tudnunk a drónokról, a drónok használatáról, meg három botorságot, ami viszont prekoncepció, vagy butaság, vagy téves információ. Tehát három fontos, amit kéne tudni, és három, ami kuka.
3: Hát talán prekoncepció, azt mondanám, hogy körülbelül a 2010-es években kezdtek el megjelenni azon típusú eszközök, amelyet már kifejezetten iparban, mezőgazdaságban lehetett használni, de az egy érdekes dolog volt, hogy elsődlegesen úgy jelentek meg ezek az eszközök a piacon, mint játékok. És még nagyon-nagyon sokan egyébként így tekintenek ez erre, fontos, hogy ezek játékeszközök.
2: 10 000 forinttól, megnéztem még azt is, lehet kapni ezeket.
3: Abszolút. Igen. És nyilvánvalóan ez a kategória, ez természetesen még megmaradt, és vannak, akik direkt ezért vásárolják, mert hobbi célra elviszük nyaralni, a családról készítünk felvételeket. De azért mondtam, hogy ez egyfajta prekoncepció, mert szerintem nagyon-nagyon elhaladt a technológia az ilyen típusú felhasználás mellett is. Tényleg elképesztő, hogy milyen lehetőségek rejlenek ma az eszközökben.
2: Hát akár már személyt is tudsz szállítani, láttam, olyan is van már, sőt.
3: Vannak olyan méretű eszközök, igen, én mindig azt szoktam mondani, hogy a technológiának a fejlődési üteme az azért messze meghaladja mondjuk a jogszabályok fejlődési ütemét, és most jelenleg tényleg így rohan a jogszabály a technológia után. De tényleg talán ez az egyik prekoncepció, hogy még sokszor játékként tekintünk rájuk. A másik meg, ahogy te is említetted, ugye egyre inkább terjed a hadászati felhasználás, és sokan még így tekintenek erre, hogy hú, hát biztos ezeket az eszközeket csak és kizárólag a hadászatban, harcászatban lehet alkalmazni. Nyilván azért egy ilyen fél igazságot mondanék ezzel kapcsolatban, csak azért, mert ha a drónok kialakulását tekintjük, akkor tényleg a hadászatból származik ez. Viszont azért a polgári felhasználás az elmúlt években, legyen szó akár mezőgazdaság, ipar, építőipar, őrzésvédelem, tisztítás technológia, és még sorolnám, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat fejlődött.
2: Oké, ez kettő. Játék, meg a hadászat.
3: Igen, a harmadik, meg talán a felhasználásnak a módja, vagy a bonyolultsága, hogy nagyon-nagyon sokan úgy gondolnak, hogy hú, hát ha én mondjuk építőiparban, vagy permetezni szeretnék ezzel az eszközzel, hogy ez egy mennyire bonyolult eszköz, és azt gondolom, hogy ez tényleg egy prekoncepció. Nagyon-nagyon fontos az, hogyha valaki ebben az ágazatban szeretne elkezdeni drónokat alkalmazni, akkor szükséges egy olyan megfelelő, professzionális képzés, ami azt teszi lehetővé, hogy ezeket a drónokat repülésbiztonsági szempontból is, talán az az egyik legfontosabb szempont ma Magyarországon, az Európai Unióban, vagy mondhatnám az egész világon, hogy azért ezeket a légijárműveket, hogyha valaki nem megfelelő tudással, kompetenciával használja, akkor lehet, hogy nem biztonságos. Viszont ha valaki részt vesz egy professzionális képzésen, edukálódik, akkor azt gondolom, hogy ez abszolút elkerülhető.
2: Tudja a lehetőségeket, korlátokat is.
3: Abszolút. Igen. igen.
2: Elhiszem neked, mert azt mondtad, hogy a légirányításból jöttél 10 éve, ugye a drónok világába. Tehát
3: igen,
2: tíz évig
3: voltam légiforgalmi irányító, igen, a Magyar Honvédségnél. Én nagyon-nagyon szerettem, és mondhatni egyébként, hogy a repülésnek a szerelme az innen adódik, innen származik, és ezt szerettem volna összekötni valahogy az innovatív technológiával, és adta magát, hogy drónokkal kezdtem el foglalkozni.
2: Na, majd az innovatív technológiáról, meg az ABZ drónról mindenképpen kérdezlek, de a 3 plusz nem engedem el. Bár részben érintetted már, de mi az a 3 plusz, amit viszont mindenképpen kéne tudni?
3: Hát, talán az egyik legfőbb dolog, hogy szuper eszközökről beszélünk, és mondhatni, lehet, hogy egy picit ilyen egyszerűen fogalmazok, de nagyon-nagyon király ezeket a drónokat alkalmazni a mindennapokban.
2: Röptetni vagy röptetni?
3: Abszolút, igen. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Az, hogy felhasználóbarát eszközökről beszélünk, ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog. És talán, hogyha tényleg az ipar és a mezőgazdaság területéről közelítem meg, akkor itt ebben az ágazatban nyilvánvalóan egy vállalkozó vagy egy cég mindig azt vizsgálja, hogy na, mennyire tudok mondjuk én költséget megspórolni azzal, hogy én drónokat alkalmazok.

0: az mit jelent, hogy felhasználó barát, hogy könnyű, hogy készhez simul, hogyha ha te professzionális képzésen veszel részt, és ez nem olyan hosszú, ez nem több fél éves, láttam, hogy mindenféle rövid, nagyon rövid idő alatt azért nagyon sok mindent lehet megtudni a drónokról, hogy akkor annyira okos eszközökről van szó, hogy hát ez a jó szóra felhasználó barát. Tehát
1: elképesztően okos eszközökről van szó. Nyilvánvalóan például mi a képzéseken nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a manuális kompetenciát, a manuális készségeket elsajátítsa például egy partner, aki hozzánk érkezik. Viszont, hogyha az ipari és a mezőgazdasági felhasználást nézzük, azért ezek a drónok, ezeknek a drónoknak az üzemeltetését már nem úgy kell elképzelni, hogy valaki fog egy földi irányító állomást, vagy kicsit egyszerűbben egy távirányítót, és a kis irányító karokkal vezérli az eszközt, hanem ezek a drónok már teljesen automata működésre képesek. Tehát ez azt jelenti, hogy a felhasználó tulajdonképpen megtervez egy repülést, legyen szó akár egy kisebb kamerával felszerelt úgynevezett monitoring drónról, amivel információt gyűjtünk, vagy akár egy permetező drónról, és a drón képes teljesen önállóan végrehajtani ezt a feladatát. Tehát persze pilóta nélkül.
0: Tehát, hogy rajta sincs pilóta, vagy vele sincs pilóta, és a földön sincs, így értem most akkor ezek
1: szerint. A földön ott van a pilóta, mert azt gondolom, hogy most még egy olyan szinten vagyunk, pont ez a lényeg az automata működésnek, hogy folyamatosan van ott egy felügyelet. Tehát például a drónoknak a 90%-át megnézzük, ott például nyilván az akkumulátornak a töltését meg kell oldani a távpilótának, vagy a segítő személynek. Ha permetezésről beszélünk, akkor tölteni kell a tartályt, vagy akár folyadékkal, akár granulátummal. Tehát a távpilóta teljes mértékben még nem hagyható el a műveletből. Viszont ez egy nagyon-nagyon érdekes folyamat, hogy ebbe az irányba halad a fejlődés és a technológia, és ma már például elérhetőek olyan rendszerek a piacon, dock típusú rendszereknek nevezzük őket, amit tényleg úgy kell elképzelnie mindenkinek, a hallgatóknak is, hogy van egy kisebb, tehát kicsit leegyszerűsítve mondjuk egy ilyen 60x60 centis doboz.
0: Egy garázs,
1: amit kitelepítünk mondjuk egy ipari területre, vagy egy mezőgazdasági területre, és képes a benne lévő pilóta nélküli légijármű teljesen önállóan feladatokat végrehajtani.
0: Eltölti magát, megkapja a naftát, megkapja a permet. Hát pont úgy, mint a robot fűnyíró.
1: Hát körülbelül.
0: 15 éve először láttam Ausztriában egy panzió ablakában, vagy nem tudom hány, fogalmam nem volt, hogy mi, egyrészt aztán rájöttem, mi az, de hogy hova megy be abba a kis garázsba. De akkor tulajdonképpen ez a drónok jövője is. Megkapja a parancsot, bármilyen módon, előző este, vagy egy héttel előtt, és utána önjáró módon, önvezető módon ezt megoldja.
1: Teljesen távoli irányítást tesz például egy ilyen dock rendszer lehetővé, tehát akár egy másik kontinensről 4G adatkapcsolat által tudjuk irányítani az eszközt. És ami nagyon-nagyon érdekes, és ahogy te is megfogalmaztad, hogy még akár az akkumulátornak a töltését is meg tudja oldani egy ilyen indukciós elven tulajdonképpen, tehát itt akkumulátorcsere az esetek nagy részében nem történik, hanem ahogy érintkezik az állomással, megtörténik az akkumulátor töltés is.
0: Na jöjjön akkor az ABZ drón KFT, hogy igazából ti mivel foglalkoztok? Ti nem gyártók vagytok, ez fontos, hanem ugye professzionális drón szolgáltatásról van szó.
1: Igen. Körülbelül 10 éve. Igen, most már 10 éve foglalkozunk pilóta nélküli légijárművekkel, vagy ugye, ahogy divatosabban nevezzük őket, drónokkal. És én mindig azt szoktam mondani, mi elsődlegesen egy szolgáltató cég vagyunk, és szolgáltató cégként is jöttünk létre. Tehát körülbelül 10 évvel ezelőtt az akkor elérhető permetező drónokat, monitoring drónokat megvásároltuk, és elkezdtünk vele rengeteg tapasztalatot gyűjteni. Azért ebben az időszakban még teljesen más jogszabályi környezetben, teljesen más technológiával álltunk szemben. Viszont ez egy nagyon-nagyon meghatározó időszak volt a részünkre, mert tényleg rengeteg tapasztalatot sikerült gyűjteni.
0: A jogszabályok akkor lazábbak voltak? Hát akkor bárki bármit röptethetett?
1: Hát valamilyen szinten lazábbak voltak, valamilyen szinten bonyolultabbak voltak. Két nagyon-nagyon fontos szabály volt a 2021 előtti időszakban. Az egyik szabály az úgynevezett felelősségbiztosításnak a kérdése. Ez tulajdonképpen olyan sokat nem változott, tehát régen is kellett felelősségbiztosítása a drónos üzemben tartóknak, illetve ez természetesen most is kötelezettség. Illetve volt egy, ami valamilyen szinten a bonyolultságát adta, hogy úgynevezett eseti légtérben lehetett csak és kizárólag végrehajtani a drónos repüléseket. Teljesen mindegy volt, hogy hova mentünk repülni, milyen eszközzel repültünk, ki repült, ez csak és kizárólag eseti légtérben lehetett végrehajtani. Ez egy nagy méregfoga

0: nevezhet egyébként ekkora drónozásnak, mégpedig azért, mert ugye 30 nappal előtte minimum meg kellett igényelni ezt a légteret, tőlem mindig kérdezték a gazdálkodók.
1: Hát a agráriumban ezt hogy lehet megoldani?
0: Igen,
1: hát
0: igen, ez egy nagyon-nagyon nehéz.
1: De akkor ez már nincs.
0: Az eseti légtér az megmaradt, viszont olyan tekintetben lett rugalmasabb, hogy ma az eseti légtér az kifejezetten lakott terület fölötti repülés fölé korlátozódik. Így van. Nyilván a lakott terület fölötti repülés mindig egy nagyobb kockázatú repülés jelent. Itt akár a repülés szempontjából, akár GDPR tényező szempontjából, tehát ott megmaradt. De hogyha egy egyszerű mezőgazdasági repülést nézünk, mezőgazdasági tábla
1: van,
0: fölött.
1: 20 hektárom fölötte, ott akkor nem kell egy hónap előtte megmondanom.
0: Ott előfordulhat, hogy nem kell. Így van, így van. Tehát itt azért rugalmasabb ebből a szempontból a jogszabály. Viszont ebben az időszakban nem voltak előírva még például kompetenciák, hogy mivel kell rendelkeznie valakinek, aki szeretne mondjuk drónnal repülést végrehajtani. A 2021-es dátum, ez egy nagyon-nagyon fontos dátum, hiszen 2021. január 1-től egy egységes Európai Uniós jogszabályi keretrendszer van érvényben, ami valamilyen szinten egyszerűsíti és egységesíti a jogszabályokat Európán belül. Tehát most már, ha megnézzük a jogszabályokat akár a környező országokban is, akkor itt eléggé meghatározó átfedés mutatkozik akár magyarországi szabályokkal kapcsolatban. De egy picit vissza, tehát mi elkezdtünk tapasztalatot gyűjteni, és láttuk azt, hogy például a gazdálkodók nyitottak arra, hogy megtanulják, hogy hogyan is lehet drónokat üzemeltetni, miért lesz nekik jó drónokat üzemeltetni. Így alakult ki tulajdonképpen az oktatási üzletágunk. Most már a NÉBIK részéről, illetve a légügyi hatóság részéről is vannak olyan képzéseink, amelyek akkreditációval rendelkeznek. Hiszen most szerintem fogunk erről is beszélni, mert ez is egy lényeges pont, hogy ugye azért, ha például ma valaki permetezni szeretne drónnal, egy eléggé szigorú jogszabályi keretrendszerben tudja megtenni megfelelő képesítéssel. Hogyha a céges portfóliót szeretném tehát összefoglalni, a szolgáltatás az még mindig egy nagyon-nagyon meghatározó dolog nekünk. Dolgozunk egy 6 fős, nagyon-nagyon profi távpilóta csapattal, én nagyon-nagyon büszke vagyok erre a csapatra. Tényleg azt gondolom, hogy Európa szerte elismert profizmussal.
1: Az mit jelent, mondjuk én egy őrzésvédést szeretnék megvalósítani a cégemen belül, de úgy, hogy ezt kiszervezem, és azt mondom, hogy az ABZ drón oldja ezt meg, akkor az egyik távpilótának az egyik feladata ez lesz, mondjuk?
0: Így? Telepíteni tudunk egy eszközt. Én mindig azt szoktam mondani, hogy mi sosem egy eszközt értékesítünk, hanem igyekszünk technológiát átadni a partnernek, mert azért, hogyha megnézzük a mai helyzetet, akkor egy laikus személy számára még nagyon-nagyon sokszor egy picit ilyen labirintusnak tűnik az, hogy hogyan tudom én jogszerűen alkalmazni a drónt az adott ágazatban, és mi komplexen próbálunk ebben segítséget nyújtani. Tehát adjuk a terméket, a jogszabályi megfelelést, az oktatást, illetve még a szerviz hátterünk is megvan, tehát azokat a termékeket, amiket értékesítünk, ahhoz a szervizszolgáltatásunk
1: is. Ezt én értem, de akkor a távpilóták mit csinálnak?
0: Hát a távpilóták nap mint nap oktatásokat, illetve szolgáltatásokban vesznek részt, tehát megrendelnek tőlünk például egy pár hete volt egy nagyon-nagyon érdekes projektünk, például egy tisztítást hajtottunk végre magas nyomású tisztító drónnal.
1: Toronyház vagy ilyen?
0: Ez egy mezőgazdasági ingatlan volt, aminek a tető szerkezetét tisztítottuk, egy eléggé elszennyeződött porral, mohával szennyezett tetőről volt szó, és ennek a tisztítását hajtották végre a kollégák.
1: Világos, tehát ekkor nem az adott cég tanítja be az emberét mondjuk egy egyszeri alkalomra arra, hogy ő most drónkezelő távpilóta legyen, hanem azt mondja, hogy komplex szolgáltatást vásárol, pucoljátok le azt a tetőt.
0: Világos. Igen, mert én azt látom egyébként a piacon, hogy pont egy picit ilyen a szkeptikus gondolkodás miatt, hogy nem látom még, hogy mennyire tudom majd alkalmazni az eszközömet, először szeretném megnézni, hogy ti
1: próbáljuk
0: mit tudtok.
1: Ki, persze.
0: És amikor azt látjuk, hogy hát ez tényleg működik, és ez nekem hatékony, akkor beíratom mondjuk a kollégámat, vagy elmegyek én hozzátok egy képzésre, én megtanulom, hogy hogyan szeretnék, hogyan tudom ezt végrehajtani, és mondjuk utána történik egy eszköznek a megvásárlása.
1: Melyik terület ugrott meg? Tehát kik voltak az először, akik hát jobb ez, ráugrottak erre a szolgáltatásra? Én jó pár riportot készítettem a mezőgazdasággal kapcsolatban, agráriummal kapcsolatban, amikor ezek a drónok jönnek, mérnek, mennyi a vegyszer ott, milyen a vadkár, nem kell kiküldeni a terepjárót körbe, meg a vadőrt, meg a nem tudom micsodát, kell leöntözni, kell lepermetezni, nézzük meg, hogy egyenletes-e a tábla. Ilyen igényeket láttam. Viszont az is igaz, hogy a gazdatársadalom idősödő. Uh-huh. Ez egy nagyon komoly probléma szerte Európában, de Magyarországon is. Gondolnám, hogy a fiatal gazdák ráugranak erre a dologra, mert szexi dolog, mint hogy most már egy ilyen munkagép is, most már úgy néz ki, mint egy fedélzeti kompjúter, nem? Mint egy Tesla. Tehát egész más, mint egy régi 100 évezeti traktor. Valahogy így volt, és a mezőgazdaság volt, vagy ezt rosszul gondolom, ami először nyitott?
0: Nem, hogyha a polgári szférát nézzük, akkor az teljesen egyértelmű, hogy a mezőgazdaság, és hogyha megnézzük egy picit a piacot, akkor ma még mindig elmondható, hogy a mezőgazdaság meghatározó szerepet vállal a drónok polgári felhasználását érintően. Igen, ha a mezőgazdasági felhasználást nézzük, akkor itt két nagyon fontos halmaz kell említeni. Az egyik a monitoring drónok csoportja, amivel a gazdálkodó információt gyűjt. Ugye, hogy gyűjtötte eddig az információt a gazdálkodó? Végrehajtott ugyanúgy egy terepszemlét, kiment a terepjáróval, akár bementek a növényzetbe, stb., de azért a komplex kép, tehát most gondoljunk bele, van egy 10-15 hektáros tábla, nem feltétlenül járta végig senki, és talán a drónok itt kezdtek el egyébként ebben segíteni, hogy föl tudsz szállni a tábla széléről, és van egy komplex információ halmaz. Az információ az borzasztóan fontos dolog ma már a mezőgazdaságban, ugye? Az, hogy precíziós mezőgazdaság, az most már nem egy új fogalom, az már nagyon-nagyon régen
1: itt van. Az a túlélés lehetősége.
0: És az igen, én ide azt szoktam mondani, hogy ez a vonat, ez elindult nagyon régen, és itt sosem az a kérdés, hogy felszállunk erre a vonatra, hanem hogyha valaki nem száll fel erre a precíziós mezőgazdasággal kapcsolatos vonatra, akkor ebből milyen kára fog származni. Mert azért olyan időjárási körülményben vagyunk, olyan aszályos körülményben vagyunk, hogy én azt gondolom, hogy a precíziós megoldások köztük a drón, az egy segítség, és mindenkinek így kell erre tekinteni, hogy segítség. Nyilvánvalóan nem fogjuk tudni minden körülményben, minden növényvédőszer esetén használni a drónokat, de bizony segítség, és ezeket az eszközöket ki kell használni mindenkinek.
1: Miben kérték legelőször, vagy legtöbbször a segítséget? Abban, hogy mennyi volt a csapadék, hogy hol van vadkár, valami ilyesmi, nagyjából ezek az
0: nagyon-nagyon vegyes egyébként, tehát hogyha a szolgáltatásainkat nézzük, akkor tényleg vannak olyan szolgáltatások, ahol monitoring drónokat vesznek tőlünk igénybe, monitoring szolgáltatásokat. Ugye itt is két nagyon fontos irány van, amikor egy hagyományos kamerával felszerelt drónt alkalmazunk, akkor ott mit tudunk azonosítani? Hát vizuálisan is látható problémákat. Csak ezt felülnézetből komplexen tudjuk átadni mondjuk a partnernek. Látható vegetációs problémák, vadkár, szélkár, egyéb időjárásból származó károk. A másik nagyon-nagyon fontos halmaz, és még mindig a monitoring drónoknál maradunk, amikor már úgynevezett multispektrális kamerákat használunk. És a multispektrális kamera például azért érdekes, mert képes a fénynek egy olyan tartományát szemlélni, ami az emberi szem számára nem látható. Viszont a kamera látni fogja. Ez az infravörös tartomány. És nekünk ez a tartomány pedig azért lehet jó, mert képes már akkor jelezni a vegetációs problémákat.
1: Hát vagy igen, talaj, a növény.
0: Igen, tehát bármiféle, akár tápanyag hiányból származó problémákat, amikor még lehet, hogy az emberi szem számára az adott probléma nem észlelt, viszont a kamera már be tudja jelezni ezeket
1: a
0: problémákat.
1: És akkor be tud avatkozni a tulajdonos.
0: És be tud avatkozni. Azt szoktam mondani, hogy úgy kell elképzelni ezeket a monitoring drónos felméréseket, mint a vérvételt. Tehát nekünk rendelkezésünkre áll egy információ halmaz, viszont hogy hogyan tudunk beavatkozni, oda még mindig kelleni fog nekünk az ember. A növényorvosok, hogy ők meghatározzák azt, hogy oké, látom a problémát, akkor arra egy ilyen beavatkozást
1: fogunk. És akkor te képet adsz, videót adsz, adatot adsz át
0: tulajdonképpen. Akár jelentés is tudunk adni a megrendelőnek, tehát tényleg ez egy ilyen komplex dolog, és egyre többen érdeklődnek ezzel kapcsolatban, mert mindenkinek egy érték az, hogy lássa az adott gazdaságában, hogy mi a helyzet.
1: És az idősebb szakemberek is? Agráriusok is?
0: Képzeld el, hogyha mondjuk visszamegyünk 6 évet, és megnézem, hogy kik jöttek el az oktatásainkra, akkor azért az elmondható, hogy nagyon-nagyon kevés gazdálkodó ült az oktatásunkon, hanem nagyon sok vállalkozó szemléletű, akár fiatal ült, aki látta a drónokban a lehetőséget, és szerette volna elsajátítani. Ha a mostani képzéseinket nézem meg, és mondjuk a létszámot elemzem, akkor biztos, hogy egy ilyen 60-70-80% gazdálkodó. És azért jön a képzése, mert ő már a saját gazdaságában akar drón technológiát használni. Azt nem mondom, hogy mondjuk az előfordul egyébként természetesen, hogy az idősebb korosztályon, de tényleg inkább az a jellemző, hogy fiatalabb kollégákat, akár gyereket, unokát küldenek el, hogy sajátítsa el az új tudás. Technológiát. Igen,
1: jó,
0: igen.
1: Folytassuk majd más területeken, mert a mezőgazdaságot értettem, aztán jön az ipar, meg az építőipar, ugye itt igen. Is rengeteg minden van. Folytassuk pár perc zene után az ABZ Drón Kft. Ügyvezetője Kecer Máté van itt a stúdióban, professzionális drónszolgálat. Jönnek a részletek mindjárt.
2: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat a Monitor délután extra következő fél órájában. Az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl, rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytassuk a beszélgetést Kecer Mátéval, aki az ABZ Drón Kft. Ügyvezetője, professzionális drónszolgáltatás, egy 10 éves sztori történet, és eddig azért az agráriumot, a mezőgazdaságot veséztük, ugye, hogy mi mindenre használja már a szektor, és mi mindenre nyitott rá a gazdatársadalom például. De én megmondtam neked, hogy értem az ipart, az építőipart kevésbé, azt magyarázt, hogy ott milyen lehetőségek vannak.
3: Hát képzeld el, hogy az építőipart sokszor kevesen ér. Mert azt gondolom, azt szoktam mondani, hogy azért egy permetező drónnak van egy megfogható feladatrendszere. Mit csinálunk vele? Hát permetezünk. De most, hogy az építőiparban mire lehet használni mondjuk egy drónt, akár egy kamerával felszerelt drónt, hát az egy picit kevésbé megfoghatóbb, és itt sokkal nagyobb edukációt igényel a piac, én azt látom. Olyan szinten van már a kamera technológia például, hogy rengeteg felmérési típusú tevékenységet tudunk a drónokkal végrehajtani. Amikor építőipar és drónok és felmérés, akkor két fontos tényezőt kell elemezni, hogy mivel készítjük el a felméréseket. Két lehetőségünk van rá. Lehetőségünk van egy hagyományos kamerát használni, és amikor hagyományos kamerát használunk, akkor a kamerával felszerelt drónnal végigrepülünk például egy épületet, akár egy kivitelezés alatt álló épületet. A drón a repülés során rengeteg fényképet készít. És az úgynevezett fotogrammetria alapelve alapján ezeket a fényképeket egy megfelelő szoftver képes összeilleszteni. És hogyha mondjuk felülnézetből készítjük ezeket a fényképeket, akkor mi lesz nekünk az eredmény? Egy felülnézeti, kétdimenziós, úgynevezett ortomozaik felvétel. Tehát ez egy felülnézeti fénykép tulajdonképpen, és ennek az a lényege, hogy ez egy mérethelyes fénykép, akár koordináta rendszerbe tudjuk illeszteni. Tehát a mérnök a számítógép előtt ülve tud centiméter pontos méréseket végrehajtani egy felvétel alapján. Rá tudjuk helyezni akár egy külön rétegben a kivitelezés alatt álló ingatlannak a tervrajzát. Össze tudjuk hasonlítani a megvalósulást a tervrajzhoz képest. És hogyha lépünk egyet, akkor ez ugyanez a metódus meg tud valósulni a háromdimenzióba. Amikor 3D-ben repülünk rá egy épületet, akkor a produktumunk nem egy kettődimenziós fénykép lesz, hanem egy háromdimenziós pontfelhő.
2: Nekem most a BIM módszer jut eszembe. Hát, ugye ott vagyunk, ugye?
3: Hát hasonló.
2: Egy másik riport.
3: Közeledünk a BIM-hez egyébként, mert amikor megjelentek a drónok, akkor kezdett el terjedni az úgynevezett scan-to-BIM eljárás. Amikor a drónnal elkészített háromdimenzió pontfelhő képzi majd az alapját a BIM modellnek. És ugye a háromdimenziós modell is hogy jön létre, vagy milyen pontossággal jön létre, ugyanúgy centiméter pontos tud jönni, és semmi más nem használunk, csak fényképeket. És akkor egy másik metódus, amikor nem kamerát használunk a felméréshez, hanem egy úgynevezett lidár technológiát, hasonlóan a radarhoz, csak itt nem rádióhullámokat, hanem lézernyalábokat alkalmazunk, és a lézernyalábok által jön nekünk létre egy háromdimenziós pontfelhő. Jó, tehát ez ami a felmérési részét illeti. Nézzük meg egy picit a végrehajtási részt, hiszen azért erről nem beszéltünk, de ugye itt Magyarországon én azt szoktam mondani, hogy a testvércégünk, az ABZ Innovation Kft., ők magyar fejlesztési drónok gyártásával foglalkozik, és fejlesztésével. Az ABZ Drón Kft. Ezeknek az eszközöknek a kizárólagos magyarországi forgalmazója, és itt nem csak permetező drónok vannak már Magyarországon magyar gyártásban a magyar gazdálkodóknak, hanem hogyha egy picit az ipart nézzük, akkor van egy nagyon-nagyon érdekes terméke, az ABZ Innovation C10-es tisztító drón, ami egy magas nyomású tisztító drón. Ezt úgy kell elképzelnie mindenkinek, hogy egy 30 vagy egy 60 méteres tömlővel van összekötve a földi állomással, és akár 180 bárral 15 liter per perces léjátfolyással a magasban képes tisztítani. Ez is az iparhoz kapcsolódó, hogy egy picit a felmérések től eltérő alkalmazási mód, de nagyon-nagyon érdekes, hogy mekkora érdeklődés mutatkozik
2: hát,
3: a hogy ne, hát tisztítás részéről.
2: Hát drága az élő munka. Mondjuk egy ilyen bármilyen hatalmas épületet, amit mondtál az előbb, egy mezőgazdasági épületet, azt bármilyen módon is, de felszerelni úgy, hogy ott élő emberek tudjanak ezen dolgon, és ehhez képest akkor ez a drón, ez egy sokkal egyszerűbb megoldás, és nyilván sokkal költséghatékonyabb is.
3: Időt tudunk spórolni, biztonságosabbá tudunk tenni egy műveletet, és igen, ezek eredményezik az, hogy költséghatékonyak ezek a feladatok, tehát akár homlokzattisztítás, tetőtisztítás, akár napelemrendszereknek a tisztítása, viszont itt nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy milyen fúvókával, milyen távolságról, milyen nyomással tisztítjuk a napelemeket, de egy nagyon-nagyon hatékony metódus tesz lehetővé.
2: Területmérés, földmérés, hihetetlen sokféle felhasználási mód. Hol van a jövő? És mely szektorok azok, amik mostanában fognak mondjuk rákapni a drón technológiára? Akár úgy, hogy szolgáltatót vesznek igénybe, akár úgy, hogy flottát létesítenek, mert ezt is el tudom képzelni.
3: Hát talán a tisztítóipar az egyik ilyen, ott én egy nagyon nagy fellendülést látok mindenképpen. Az építőiparban és a mezőgazdaságban már megjelentek az eszközök, viszont itt is folyamatosan fejlődik a technológia. Hogy hova tartunk? Nekem az a véleményem, hogy nyilvánvalóan a drónok üzemeltetését valamilyen szinten limitálja az akkumulátor technológia, hiszen ezek a drónok akkumulátorral
2: működnek. De hát azok is ugyanúgy fejlődnek, mint a gépjárművek.
3: De folyamatosan fejlődnek, így van, és ezzel párhuzamosan fejlődnek a drónok, hiszen minél nagyobb energiasűrűségű, minél nagyobb kapacitású akkumulátorról beszélünk, annál többet tud majd a levegőben tartózkodni az eszköz. Tehát az akkumulátor fejlődés az egyik irány, a másik pedig, amit már pedzegettünk az előbb, hogy valamilyen szinten a humán erő is elkezd majd idézőjelesen, de függetlenedni a drónok alkalmazásától, és egyfajta felügyeleti szerepet fog átvenni. Ez már a dokrendszereknél valamilyen szinten megvalósul, és a harmadik, hogyha még megengedett, hogy egyet mondjak, az a mesterséges intelligencia. Már most is ott van nagyon-nagyon sok eszközben, akár akadályérzékelés, őrzésvédelemben, alakok, járműveknek a felismerése, viszont ez azt gondolom, hogy még inkább ott lesz a drón technológiában.
2: Az őrzésvédés, hát ez is pont van egy ismerősöm, aki azzal foglalkozik, hogy 40-50 helyszínt, vagy nem, de éjszakánként csak 8-10-et attól függ, hogy hol vannak, jár körbe autóval, és akkor azokat nem tudom, fotóz meg, telefonál, hogy itt minden rendben van, tehát hogy a drón ezt ugyanezt meg tudja tenni végül is, akár az ott helyszínen. Szóval rengeteg helyen válthat ki élő munkát. Mi az, ami meggyőzi a partnereket? Nyilván az információ, az adat, az élet-halál kérdése, ha már az agráriummal kezdtünk, a másik pedig nyilván az, hogy költséghatékonyság, meg megtérülés. És akkor nagyon sokan azon gondolkoznak, hogy szolgáltatást vásároljak, vagy pedig már átbillenjek egy idő után, amikor már látom, hogy működik, és akkor saját magam próbáljak egy flottát üzemeltetni?
3: Hát ha érdeklődők körét nézzük, akkor tényleg vegyes, mert van, aki tényleg egy picit szkeptikus, ő általában inkább egy szolgáltatás vesz igénybe, látni akarja, hogy hogyan működik. Van, akinek már van minimális tapasztalata, vagy mondjuk az átlaghoz képest jobban edukált, ő már van, hogy konkrét elképzelésekkel érkezik hozzánk, viszont mi a folyamatot általában mindig úgy építjük föl, hogy elhívjuk őket egy képzésre. A képzéseink úgy vannak
2: felé. Most volt egy nyitott napotok is egyébként Szentendrén.
3: Így van, minden hónapban van egyébként, vagy egy mezőgazdasági, vagy egy ipari nyílt nap, aminek egyébként pont ez a része, hogy az adott témában próbáljuk edukálni a partnereket, megmutassuk nekik, hogy akár az építőiparban mire lehet használni az eszközöket, és nagyon-nagyon érdekes, tehát fiatalok, akár frissen az egyetemről kikerült fiatalok is újdonságként tekintenek azokra a lehetőségekre, amelyek rejlenek mondjuk az ipari drónokban. Tehát egy picit visszatérve elsődlegesen, tehát oktatásra hívjuk a partnereket. Én azt gondolom, hogy tényleg Európában egyedülálló infrastruktúrális környezetben, tehát a legmodernebb drónokkal, a legmodernebb oktatási környezettel tudjuk biztosítani ezeket.
2: Mennyi darat lehet az alapokat megtanulni. Tehát ha mondjuk én egy fiatal gazda vagyok, vagy bármilyen cégben dolgozom, és a cég azt mondja, hogy kéne egy olyan ember, aki a drónokhoz egy picit már ért, látott már ilyet, elvégzett valami alapképzést.
3: Hát hogyha mondjuk a monitoring drónokról beszélünk, akkor ez egy jóval kevesebb idő, tehát mondjuk egy pár nap alatt el lehet jutni az alapkompetenciákig, viszont azt szoktam mondani, hogy azért innentől indul az igazi tanulás, amikor repülési időt kell gyűjteni és tapasztalatot kell gyűjteni. Hogyha valaki permetezni szeretne Magyarországon, azért az egy kicsivel hosszabb időtartam, mert már a jogszabály határozza meg, hogy két képzést kell végrehajtani. Az egyik ugye a pilóta nélküli légijármű irányító igazolvány, a másik pedig a növényvédelmi drónpilóta szakképzés. Ennek a két képzésnek a sikeres teljesítése után válik elérhetővé mondjuk a mezőgazdasági permetezés valaki számára.
2: Mi a legnagyobb élményed ebben a, nem tudom, 10 évben a drónokkal kapcsolatban? És tehát azért te komoly helyről jöttél, légirányításból. Tehát mi volt a legmegdöbbentőbb, vagy legfontosabb élményed?
3: Fú, hát én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert mondtad, hogy minden napom egy élmény, mert olyan érdekes és új projektekkel találkozunk. Most például ebben az időszakban, ugye, amikor ekkora, ilyen a napsütés és ekkora a napnak a besugárzása, akkor például napelemparkok felmérését hajtjuk végre. Egy nagyon-nagyon érdekes például a
2: felmérését, meg takarítását is?
3: Akár mind a kettőt, így van. Tehát hőkamerás technológiával férjük fel a napelemparkokat. Nagyon érdekes, hogy a hőkamera képes jelezni, hogy mondjuk hol van egy cellahiba az adott napelempanelen. Tehát szabad szemmel ez nem látható, a hőkamera kijelzi. Ez is egy nagyon-nagyon érdekes mód. Viszont egy másik érdekes mód, egy picit másik irány, és megint csak a napsütéshez, napsugárzáshoz köthető, hogy ebben az időszakban hajtunk végre például fóliasátor és üvegház árnyékolásokat, festéseket permetező drónnal, hiszen ebben az időszakban, hogy a belső hőmérséket valamilyen szinten csökkenjen, leszokták festeni ezeket, és már ez a drónnal
2: most
3: végrehajtható.
2: Most voltam cecén egy ilyen fóliasátor, a több száz méteres fóliasátorban, hát 80 fok volt benne. Nem Igen. volt lefestve, de ezt nem is láttam még egyet. És felülről kap egy permetet?
3: Tehát egy fehér festéket, ami árnyékolja tulajdonképpen.
2: Nyilván most erre a területre nagyon sokan rákapnak, mert ez egy divatos, tehát a mesterséges intelligencia, most mindenki AI-t oktat, majd meg ügynököket képez.
3: Igen.
2: Professzionális drónszolgáltatásban mi a kulcskérdés? Mitől lehet jó valaki?
3: Én azt gondolom, hogy talán a legnagyobb értékünk nekünk az, hogy professzionális és komplex szolgáltatás sokat nyújtunk a piacon. Itt a professzionális az talán a legnagyobb szempont, mert tényleg én nagyon-nagyon büszke vagyok az összes kollégámra. Mindenki az adott ágazatában, az adott feladatában a legnagyobb szintet képviseli. Azt gondolom, hogy egy ilyen csapattal a hátam mögött lehet piacvezető céget vezetni Magyarországon. És a komplex szolgáltatás az nagyon-nagyon fontos. Tehát az értékesítés, a hozzátartozó oktatás, a szerviz tevékenység.
2: Mert ezek hazai fejlesztésű drónok ezek szerint részben, ugye? Vagy egészben?
3: Igen, a szolgáltatások, és ugye ami nagyon fontos, hogy nagyon-nagyon szoros kapcsolatban vagyunk ugye az ABZ Innovation-nál, tehát a magyar fejlesztésű drónok azok itt vannak Magyarországon, elérhetőek az ipar és a mezőgazdaság számára, és mivel itt vagyunk Magyarországon, azért az az erényünk, hogy az alkatrészellátottságunk borzasztóan gyors, akár csereszolgáltatást tudunk biztosítani.
2: Cseregép,
3: így van, tehát ez azt gondolom, hogy mind-mind érték, akár a gazdatársadalom, akár az ipari szereplők számára.
2: Otthon hány drónod van?
3: Képzeld el, hogy nekem nincs otthon.
2: Hát persze, mert a cégben van egy csomó.
3: Így van, tehát ki tudom élni magam a cégben.
2: Nagyon szépen köszönöm, Kecser Máté volt a vendég itt a Monitor délutánban, az ABZ Drón Kft. Ügyvezető, professzionális drónszolgáltatás. Izgalmas volt, érdekes volt, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen én is.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Magyarország lett az EU egyik legszegényebb tagállama tavaly. Idén is Mészáros Lőrinc vezeti a 100 leggazdagabb magyar listáját. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A magyar háztartások végső fogyasztása 2025-ben az Európai Uniós átlag mindössze 73%-át érte el, amivel Magyarország Lettországgal holt versenyben az utolsó helyre került az EU tagállamok rangsorában. Az Eurostat friss adatai szerint, miközben több közép-európai ország javítani tudott pozícióján, a magyar fogyasztási szint továbbra is jelentősen elmarad, nem csak az uniós átlagtól, hanem a régiós versenytársakétól is. A helyzet az előző évhez képest romlott. Míg 2024-ben Lettország állt egyedül az utolsó helyen, addig Magyarország Bulgáriával közösen az utolsó előtti pozíciót foglalta el. Továbbra is Mészáros Lőrinc vezeti a leggazdagabb magyarokat összesítő listát, vagyona egy év alatt 182 milliárddal 1604 milliárd forintra nőtt. A 100 leggazdagabb magyar 2026 magazin összesítése alapján a második helyen sem történt változás a tavalyihoz képest. Csányi Sándor az OTP igazgatóság elnökének becsült vagyona 820 milliárdról 935 milliárd forintra nőtt. Az európai gáztárolók töltöttsége októberre várhatóan csak 75% körül alakulhat, ami jelentősen elmarad az Európai Unió 90%-os célértékétől. Holland banki elemzők erre a betárolási ütem alapján következtetnek. Szerintük a 75%-os érték ugyanakkor jelentős javulást jelentene a jelenlegi 44%-os szintekhez képest. Az elemzők előrejelzése több kedvező feltételezésen alapul. Ezek közé tartozik a megfelelő időjárás, valamint az, hogy nem következik be egy újabb ellátási zavar, például az iráni konfliktus kiújulása, vagy váratlan kiesés az amerikai vagy norvég gázszállításokban. Országos gyermekéletminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája. Az online kitölthető kérdőívvel a 4-18 éves magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. A szakemberek szerint az eredmények alapján később új orvosszakmai ajánlások, szűrőprogramok és országos szintű népegészségügyi döntések születhetnek. Kitiltották a rollert, a biciklit és a kutyásokat az Amárdi nagystrand sétányáról. Aki megsérti a korlátozásokat, az a közösségi együttélés szabályaira vonatkozó helyi rendelet alapján akár büntetésre is számíthat, amelyet a közterület felügyelők szabhatnak ki. Az önkormányzat oldalán közzétett rendelet augusztusig marad érvényben. Fenntartja Ukrajna támogatását az Európai Unió. 2,3 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára hitelformájában a jövő héten. Emellett újabb szankciós csomagot is előkészítenek Oroszországgal szemben.
0: Időjárás jelentés.
3: Vasárnap is kitart a hőség, de már többfelé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban. 31-37 fokig melegszik a levegő, de a záporok miatt hirtelen visszaesett a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra, következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. A Magyar Biztosítók Szövetségének elnökével, Holló Bencével beszélgetek. Jó napot kívánok, elnök úr!
3: Jó napot kívánok!
2: Hát azt is mondhatnám, hogy kampányok előtt, kampányok után, kampány üzemmódban a Mabisz. Kezdjük talán lakásbiztosítási kampányal, ami, ahogy én a híreket láttam, igazolta azt, hogy ez egy húzóágazata, sikerágazata a magyar biztosítási szektornak, mármint a lakásbiztosítási piac.
3: Így van, véget ért a lakáskampány, és a kiértékelése, a részletek áttekintése jelenleg is zajlik a Mabisznál, nyilván a biztosítók bevonásával. Annyit el lehet mondani a kampányról, hogy az átkötések száma az csökkent a tavalyi évi kampányhoz képest, az viszont nagy sikernek tekinthető, hogy a komoly árverseny és ajánlati verseny ellenére sikerült elkerülni az úgynevezett kockázati rés, vagy protection gap kialakulását Magyarországon, amelynek a lakásbiztosítási piac egyébként nemzetközi, nyugat-európai összehasonlításban is kiemelkedően jó minőségű, jó lefedettségű, tehát nagyon sok embernek van nagyon sok lakás biztosított, és nagyon jó fedezeteket nyújtanak rá a biztosítók, nagyon jó áron. Ugye a Mabisznak ebben a helyzetben az a célja, hogy ezt a magas minőséget megtartsa, ugyanis van néhány olyan ország, akár nyugat-európai példákat is mondhatunk, ahol az árverseny odáig vezetett, hogy kiüresedtek a biztosítások, és bizonyos fedezeteket biztosítók elkezdtek kivenni a kockázatok közül, és emiatt a biztosítások egy része az elkezdett kiüresedni. Ez ellen küzd a Mabisz, hiszen ez az ügyfelek számára a kötés pillanatában akár nem is igazán észlelhető jelenség, viszont nagyon veszélyes tud lenni, ha bekövetkezik a baj, és akkor jövünk rá, hogy nincs fedezet a lakásbiztosításunkon.
2: Igen, itt a számosság is fontos, ugye a mennyiség, a minőség, amit mondott elnök úr, meg az ár is. És közben az is eszembe, mert ugye, ha már a kiüresedett szót használtam, meg az is eszembe jutott, hogy hallgattam, hogy hát igen, itt az, akár Budapesten volt a név, amikor 15-20%-kal nőttek mondjuk a lakásárak, ingatlanárak, hogy ezt le tudja-e követni a biztosító, mennyiben követi ezt le. Tehát ez egy nagyon érzékeny patika mérleg helyzet, hogy az árak ne szaladjanak el, de ne is menjenek egymás alá, ugyanakkor korrektül legyen fedezete a biztosításnak a megnövekedett ingatlanár mellett.
3: Hát ugye az elmúlt években ez nagyon fontos tényező volt, vagy egy hát mindenki által ismert jelenség volt, hogy a lakásárak, az ingatlanárak, de akár az építőipari árak is, ugye amikor egy kárnak a helyrehozataláról szó van, ugye akkor az építőipari árak is ugye megjelennek, hiszen ugye valakinek ezt a kárt helyre kell hoznia. És ebben a kontextusban elmondható az, hogy az árérték aránya nagyon jelentősen nőtt a lakásbiztosításoknak. Tehát ugye van egy biztosítási összeg, ami ugye a fedezetet jelenti, ez sokkal, de sokkal jobban nőtt átlagosan, mint a biztosítási díj. Tehát ugyanannyi pénzért az ügyfelek már sokkal többet kapnak, mint néhány évvel ezelőtt. Ugye átlagosan elmondható az, hogy egy idén az átlagos lakásbiztosítás az egy 70 milliós fedezeti összeget takar, tehát egy 70 milliós értékű ingatlan jelenti jelenleg az átlagot, és ennek az éves díja 50 ezer forint. Ez azt is jelenti, ugye, hogy 1400 év alatt kellene kifizetni azt az összeget biztosítási díjban, ami a biztosítási díj fedezetet nyújt. Ez egy kimagaslóan jó érték.
2: hát 1400 évig nem élünk, legalábbis a mostani előrejelzések szerint. A vagyonról menjünk át az életre, mert ha már a vagyon így, ha úgy tetszik, rendben van, és ahogy mondja elnök úr, a lakásbiztosítási, az egy sikerágazat a magyar biztosítási szektornak. Mi a helyzet az életbiztosítások számának a növekedésével, ha van ilyen? Mert azt láttam, hogy ez a Mabisznak egy stratégiai kérdés, az életbiztosítási kampány is tulajdonképpen ezt szolgálja. Ezt kívánjuk szólni.
3: Igen, hát ha jó hírekről lehetett beszámolni a lakásbiztosítások kapcsán, akkor már kevésbé szép a kép Magyarország tekintetében az életbiztosítások kapcsán. Ugye itt alapvetően két fő termékvonalat lehet megkülönböztetni, ugye az öngondoskodás, megtakarítási jellegű életbiztosításokról, mint ilyen például a nyugdíjbiztosítás, illetve a kockázati életbiztosításokról, amit úgy lehetne lefordítani, hogy az ember kaszkó, tehát hogyha valaki magára költ egy biztosítást, hogyha baleset éri, vagy betegség, vagy valamilyen tartós keresőképtelenség áll fönn, például nagy

0: vállalok hitelt, és mondjuk gyerekvállalásba kezd, és egykereső van a családban, akkor annak az egykeresőnek a részleges vagy tartós keresőképtelensége, mondjuk balesetok, ne adj Isten halála kapcsán, ugye azt kell végig gondolni, hogy milyen összeg az, ami a családot segítheti ebben a bajban. Ugye erről szól az egyik kampány filmje is a Mabisznak. Ezt Magyarországon a tudatosságot kell elsősorban növelni. Az emberek nem előbb gondolnak a lakásukra, az autójukra, mint saját magukra, amikor biztosítást kötnek. Nem beszélve az öngondoskodásról, ahol szintén fő cél, hogy korán kezdjenek el öngondoskodni az emberek, hiszen ha idős korába jut valakinek eszébe nyugdíj előtt, hogy kéne egy nyugdíjbiztosítást kötni, akkor nyilván a felhalmozási időszak már rövid lesz. Ez évek óta egy fontos stratégiai célja a Mavisznak, hogy a társadalom figyelmét fölhívja ezen biztosítások fontosságára. Emellett pedig nyilván igyekszünk a különböző kormányzati döntéshozók figyelmét is fölhívni ezen konstrukciók fontosságára. Miért fontos az, hogy a fiatalok rendelkezzenek életbiztosításokkal? Miért fontos az, hogy a családok megfelelő biztosítási fedezet mellett tudjanak élni? Ne egy Isten, egy nem várt esemény, ne döntse romba a családi költségvetés.
1: Igen, tehát edukációról van szó nyilván, és edukálni kell egyrészt az ügyfeleket is, tehát magát a lakosságot, az állampolgárokat is, és nyilván valamilyen módon a döntéshozókat is, meg hát itt ugye a számítások azok lényegesek, mert ugye elnök mindig elmondja, és szakemberek mindig elmondják, hogy Nyugat-Európához képest az életbiztosítások területén a penetráció az lényegesen gyengébb, mint mondjuk a vagyonnál volt, vagy bárhol máshol, tehát ez egy nagyon fontos kérdés. Viszont az, hogyha valaki biztosított, akkor később sem szorul mondjuk állami segítségre, vagy nem olyan állami segítségre, hogyha mondjuk életbiztosítása van, vagy balesetbiztosítása van. Tehát ez a végső szaldó az nagyon bonyolult, és ezt is be kell látnia valamilyen módon, azt gondolom, vagy figyelembe kell venni a döntéshozóknak.
0: Így van, ez egy nagyon fontos szempont szintén, amit mondott, hiszen a biztosítások révén el lehet kerülni azt, hogy adott esetben családok egy hitelfelvétel kapcsán olyan anyagi helyzetbe kerüljenek, hogy utcára kerülnek, vagy nagyon nehezen tudják megoldani a lakhatásukat. Főleg itt a célcsoportunk a fiatalok, hiszen ugye a fiatalok esetében ráadásul még fönnáll az is, hogy sokkal olcsóbbak ezek a biztosítások, tehát már nem túl jelentős összegekért is jelentős biztosítási fedezeteket lehet kötni. Úgyhogy a kampány erről is szól. Nagyon sok esetben ez nem elsősorban anyagi kérdés, hanem egész egyszerűen a tudatosság, vagy az ismeretek hiánya, vagy a életbiztosítások magyarországi beágyazottságának hiánya okozza ezt az alacsony penetrációt.
1: Ha már a fiatalok, akkor nézzük egy picit az ügyfél szempontjából, meg aztán a szakemberek szempontjából is ezt az évet, akár ezt a 26-os évet. Nyilván digitalizáció, ügyfélélmény, ez nagyon fontos, egyre fontosabb mindenkinek, de a fiataloknak nagyon. Itt mi minden történt a biztosítóknál, illetve akkor hadd hozzak még, ha már a kormányzat szóba került itt a katás ígéretet, mert ez meg önöket, mint szakmát érintheti. A biztosítás közvetítő kollégákat érintheti ez a féle fajta változás, amiről azért most egészen pontosan még mindent nem lehet tudni.
0: Így van, hát a digitalizáció kapcsán, ugye ez is része a Mabisz stratégiának. Ugye a Mabisz, mint érdekvédelmi szervezet elsősorban azt tűzte ki céljául, hogy igyekezzen ebben a nagyon bonyolult, ugye szabályozott piacról beszélünk, a biztosítások kapcsán is. Nagyon bonyolult szabályrendszerek kereteiben dolgozunk, ahol a múltban meghozott szabályok is jelenleg is érvényesek, és ezek nagyon sokszor már nem a jelenkor valóságára adtak valamiféle választ. Szeretnénk a szabályozó hatóságokkal is, illetve a felügyeleti szervekkel is végig menni azokon a pontokon, amelyek mentén egyszerűsíteni tudjuk az ügyfél életét, tehát növelni tudjuk az ügyfél élményt. A digitális csatornáknak, a digitális ügyfélkiszolgálásnak nagyobb teret tudunk adni, és szisztematikusan szeretnénk kigyomlálni azokat a szabályokat, amelyek úgy gondoljuk, hogy már nem feltétlenül aktuálisak, vagy olyan típusú kommunikációs csatornák

0: előírásait például kötelező jelleggel bizonyos esetekben, amelyeket ma már nem használunk, vagy csak elvétve használunk. Itt arra kell gondolni, hogy hogyan kell egy biztosítónak kommunikálni az ügyféllel, milyen opciók közül lehet választani. Kell-e kötelezően előírni papíralapú folyamatokat itt-ott-amott, vagy milyen módon lehet az ügyfelekkel kapcsolatba kerülni. Ezek mind-mind olyan kérdések, amelyek mentén ugye érzékeljük, hogy a biztosítási piacon, vagy akár a pénzügyi piacon is sokkal bonyolultabb ügyfél folyamatokkal találkoznak az ügyfelek, mint más szektorok esetében, és ezt próbáljuk valamelyes szintre hozni. Természetesen az ügyfél érdekeinek a védelme, valamint az IT biztonság, kiberbiztonság tekintetében nekünk fokozott a felelősségünk. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy nagyon sok minden el lehet javítani. E tekintetben a célunk az, hogy az ügyfelek jó, egyszerű, átlátható, gyorsan elérhető termékeket tudjanak vásárolni a különböző biztosítóktól.
1: A Kata vonatkozásában milyen reményekkel élnek?
0: Hát a Kata ugye nagyon rosszul érintett bennünket, amikor a biztosítás közvetítő kapcsán ugye megszűnt a Kata lehetősége. Ez a szakma, ez ennek a művelőinek a száma, függő és alkuszi állományról beszélek, akik biztosítás közvetítéssel foglalkoznak. Ezeknek a száma folyamatosan csökken, illetve most talán átment stagnálásba az elmúlt időszakban. Ez egy öregedő szakma, a képviselői egyre idősebbek, és különösen a pályakezdőknél, a fiataloknál szeretnénk elérni azt, hogy a Kata visszatérhessen, hiszen ez egy olyan vállalkozási forma, amely nagyon jól illeszthető a Kata rendszerben, és így a képviselők, a különböző értékesítők ki tudják próbálni, tudják kezdeni a karrierjüket egy egyszerűsített adózási formával, és később, ha sikeresek lesznek, nyilvánvalóan akkor már egy másik adózási rendszerre kell átérniük. Mi nagyon szeretnénk, hogyha ebben a kérdésben a Kata újra kiterjesztésre kerülne, tehát a biztosítás közvetítő kapcsán legalább átmeneti jelleggel, legalább a pályakezdők számára ez pár évre megnyílhatna.
1: Elnök úr, még röviden a biztonság hetéről, ez a 10. jubileumi biztonság hete, ez is sikertörténet, ahogy szokták mondani a szakemberek, baleset megelőzés, közlekedés, biztonság terén. Idén fókuszban a mikromobilitás, ezt a kutatási adatokkal fogják majd alátámasztani, a biztonság hetén publikálják ezt a kutatást. Én is kutattam, ugrásszerűen emelkedett a mikromobilitási eszközökből adódó balesetek száma, itt legfőképpen a rollerekről van szó. A balesetet szenvedett rollerek vagy rolleresek 90% a bérelt, és minden ötödik esetben nincs felelős. Tehát ez egy olyan forró krumpli téma, ami azt gondolom, hogy nagyon izgalmas, és itt is komoly változásokra van szükség, hogy ezeket az eszközöket integráljuk a meglevő rendszerbe.
0: Igen, a biztonság hete az egy egyértelmű siker. Sikere a Mobisznak. Ugye mindig iskolakezdéskor megy ez a kampány, és ezzel szeretnénk fölhívni a figyelmet arra, hogy a nyár végén ugye mindenki visszatér a civil életébe, véget ér a nyaralási időszak, és ilyenkor ugye a közlekedés is alapjaiban változik meg. És ugye most kiemeljük a mikromobilitást, amely már az elmúlt években is egy nagyon fontos pont volt, hiszen ugye a mikromobilitási eszközök még mindig újnak számítanak a közlekedésben. Nem csak a mikromobilitási eszközöket igénybe vevő közlekedők, hanem a többi szereplő számára is a mozgásuk, a dinamikájuk még mindig nehezen követhető. Így van, a sebesség nagyon nehezen követhető. A Mobisznak elsősorban két célja van. Az egyik, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy hogyan lehet, főleg a fiatalok, diákok, gyerekek esetében biztonságosabbá tenni ezt a közlekedési formát, hiszen ugye a fejlődés nem lehet megállítani, tehát a mikromobilitási eszközök folyamatosan teret nyernek. Hogy lehet ezt biztonságosabbá tenni? Ez egy felvilágosító, figyelemfelhívó kampány. A másik rész, amiről beszélünk, az nyilván pedig az, hogy a közlekedés kapcsán, a balesetek kapcsán ugye keletkeznek károk, keletkeznek személyi sérülések, és hogy ezeket hogy lehet minél teljes körülben lefedezni, illetve biztosítani azt, hogy a közlekedésben résztvevők, ha akár a hibájukon kívül baleset éri őket, akkor is fedezett legyen arra, hogy az általuk elszenvedett károkat valaki kifizesse. Ez ugye elindult a mikromobilitási eszközöknek a biztosítása tavaly évben. Ebben nyilvánvalóan folyamatosan fejlődnünk kell, hiszen ez egy tanulási folyamat mindenki számára, döntéshozók számára is. Mi azon vagyunk, hogy igyekezzünk minden kiskaput bezárni ennek tekintetében, hogy senki ne maradjon kártérítés nélkül, senki ne érjen olyan kár a közlekedésben, amit valaki nem fog tudni kifizetni, vagy hát nem tudja megtérítetni a kárát.
1: Nagyon szépen köszönöm, akkor várjuk a publikációt, és ezt a kutatást várhatóan szeptember lesz, ugye?
0: Így van, ez majd a biztonság hetén lesz komolyanban kipublikálva, az eredményeket akkor fogjuk majd részleteiben közölni.
1: Nagyon szépen köszönöm az információkat, meg a beszélgetést is Holló Bencének, a Magyar Biztosítók Szövetség elnökének.
0: Nagyon szépen köszönöm, és minden jót kívánok.
2: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Monitor délután extra.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat a Monitor délután extra következő fél órájában. Az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl, rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Jött el Prosuli program, 10 éve segíti a hazai digitális oktatás fejlődését. A program szakmai vezetője Korán Balázs van itt a stúdióban. Majd beült, picit nosztalgiáztam is, meg az első beszélgetések, nem tudom már hány éve jár ide hozzánk is, meg beszél a Prosuliról. Annak idén a digitalizáció volt a nagy feladat, amit meg kellett oldani. Most meg itt a mesterséges intelligencia.
3: Ez pont így van, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Most ugye egy óriási kihívás az, gondolom, hogy nem csak az oktatás területén, hanem minden területen, hogy a mesterséges intelligenciával mit kezdünk, és hogyan nyúljunk hozzá, hogyan lehet ezt jól, valóban jól használni, és hogy ne csak egy ostoba újabb játék legyen, mint ami egyébként a közösségi médiából történt, ami tök jó, de egy igazából egy teljesen haszontalan tevékenység.
2: Aztán annak idején nagyon sokat beszéltünk a vasról, a fémről, a hardverről, az eszközökről, hogy az kell az iskolában, hogy kell a gyerekeknek, és olvastam most ezt a szakmai anyagot a sajtótájékoztató kapcsán, és az milyen érdekes felismerés volt, ugye, a Jettel Prosulinál, hogy a kulcs, sok minden fontos, ezek fontosak, amiket mondtam meg, mi nyilván mondasz egy csomót, de hogy a kulcs az a pedagógus, az a híd, a közvetítő, aki ezt az egészet el tudja juttatni. Ha ő tudja, ha ő érti, akkor van esély arra, hogy a gyerek is megérti.
3: Igazából azért jó, hogy bejöttem, és meghallgassam azokat a gondolatokat, amiket én akarnék elmondani.
2: De ez a te gondolatod volt. Egyébként csak idéztem pontosan.
3: Köszönöm szépen, de hogy tényleg kifejtsük ezt a dolgot. Valóban az van, hogy nagyon fontosak, hogy legyenek eszközök az iskolában. De a legtöbb iskolában már valamilyen módon az eszköz nem a probléma, mert pályázatok, egyéb támogatások valamilyen okból kifolyólag ezek megjelentek. A probléma az ott van, amikor ezek az eszközök ott állnak mondjuk egy szekrénybe, és néha kinyitják, megnézegetik, megsimogatják.
2: Az okos táblák, emlékszem.
3: Azt mondják, hogy de jó, még mindig megvan, a leltár rendben van. Ugye a fontos dolog, de hogy ne vicceljük el a dolgot. A fontos dolog az, hogy ezeket tényleg az oktatás céljára hasznosítjuk, és mind a tanároknak, mind a diákoknak ugye ettől jobb legyen. És ezt csak úgy lehet megcsinálni, hogyha a tanárokat felkészítjük erre, hogy hogyan és mi módon tudnak ezekkel az eszközökkel tényleg hatékonyan dolgozni.
2: Hova jutott el a Prosuli 10 év alatt? Tehát 3 iskolába kezdődött, vagy 2-ben, nem is tudom.
3: Hát volt egy iskolás próbaév, de aztán 5 iskolával debütált. Mostanra 180 iskola csatlakozott a programhoz, ami számunkra is egy megdöbbentő szám, amikor ezt kimondjuk. A programban nagyon sok minden változott, ugye itt ez alatt a 10 év alatt. Voltak olyan próbálkozások, amik elindultak, aztán elhaltak. Ilyen-olyan okokból, csak hogy például említsünk egyet, ilyen volt, amikor VR szemüvegekkel kísérleteztünk, amikor ez volt az oktatás nagy trendje, de hát ezt nem be kellett látni, hogy sajnos, ez nem az az irány, amerre ténylegesen az oktatás halad, hogyha ezeket szépen le kellett nyesegetni idővel, ezeket az olyan próbálkozásokat, amikből valóságosan vagy hosszú távon nem tud profitálni az oktatás, és így eljutottunk mostanra oda, hogy most jelenleg úgy tűnik, hogy ugye a mesterséges intelligencia, ami az egyik legizgalmasabb terület, illetőleg nagyon-nagyon örülünk neki, hogy körülbelül 5 éve, 4 éve, nem tudom már egészen pontosan, indítottuk útjára a robotika versenyét a Prosulinak. Az is egy ilyen nagyon aranyos kis házi versenyként indult 20 csapattal, és idén 170 csapattal, 4 regionális fordulóval egy országos versenyt szerveztünk.
2: És irány a világverseny, ugye a Robotex?
3: Hát innentől kezdve ugye a Prosuli robotika verseny is most már a Robotexnek tavaly óta előválogató versenye, úgyhogy idén a 2 nyertes csapat az Dél-Koreában tudja majd megmutatni, hogy mit tudnak a magyar robotikás gyerekek.
2: Most már a harmadszor, negyedszer mosolyodszer, és ennek örülök, mert amikor ilyen ilyen jó eredmény, meg jó gondolatok támadnak az egész 10 évvel kapcsolatban, de mire vagytok a legbüszkébbek a szakmai csapat? Szóval mi a legjobb, amikor az látszik, hogy nagyon sok iskola, több mint 100 iskola teszi föl a kezét, és vannak aktív pedagógusok, és el akarják juttatni ezt a fajta tudást a gyerekeknek, a diákoknak?
3: Én leginkább, tehát nem a büszkeség ilyen szóval, hanem aminek a legjobban örülök, az alapvetően az, amikor beszélgetek pedagógus kollégákkal, amikor leülünk, és azt mondja, hogy hálás azért, hogy a prosuli programban részt vehet, elmondja, hogy mit tanult, elmondja, hogy az ő számára ez a program jobbá tette a mindennapjait, és hogyan segíti a tanítását. Ezek a beszélgetések. Én ezeket szeretem a legjobban, mert akkor nem ez a generál visszajelzés, vagy azt gondoljuk, hogy jó a dolog, hanem tényleg érkezik olyan egy-egyben feedback, amikor azt mondja valaki, hogy tudtunk neki ténylegesen, valóságosan segíteni. És szóval ez mindig egy probléma, amikor egy program, vagy bármi elkezd növekedni, akkor ugye elveszítjük azt a közvetlen kapcsolatot.
2: Egy vállalkozás.
3: Úgy bizony, tehát ez, amikor az 5 iskola volt a kezdetén, akkor minden pedagógus személy szerint ismertünk mindenkivel. De azt mondom, hogy szinte napi kapcsolatban voltunk, hát egy 180 iskolával nem lehet megcsinálni. De amikor vannak például szakmai rendezvényeink, tanári napok, és ott megjelennek a tanárok, és utána a végén odajön, és megköszöni, hogy itt lehetett, és azt mondja, hogy ma kapott ebből nagyon sok minden muníciója van, töltődött, és így kezdi a tanévet. Na, ezek azok, amiket én nagyon, nagyon szeretek, és nagyon örülök neki.
2: Ott van a tudás, és megvannak ezek a hidak, ezek a folyamatok. A tanár kollégák, a pedagógusok jól tudják integrálni ezt a fajta tudást, ami most ránk szakad a mesterséges intelligenciával. A mindennapokban, a tanmenetben, a számonkérésben? Mert akkor van értelme, hogyha az ott jó talajra hullik az
3: alap. Abszolút. Itt ugye ez fontos megjegyezni, hogy amikor a prosuli programról beszélünk, és itt 180 iskoláról beszélünk, egyébként országos lefedettség, tehát nem Budapest környéken, hanem tényleg vidéki iskolák minden tájról, minden tájegységről vannak iskoláink, de akik ide csatlakoznak, ezek önként csatlakoznak. Ezek azok az iskolák, akik azt mondják, hogy itt van ez a program, én szeretném, hogy a mi iskolánk, vagy akár tanárként én szeretnék saját magam fejlődni, és így emiatt ez nem egy ilyen országos reprezentatív minta, mert hogy tulajdonképpen a krémet fölőzi le ilyen szempontból ugye a program, akik eleve motiváltak. És itt azt látom, hogy amikor tartunk például webináriumot arról, hogy hogyan lehet tananyagot fejleszteni, legutóbb ez volt a mesterséges intelligencia webináriumunknak a témája, akkor azok, akik ott voltak, azok tényleg nekiindultak, és elkezdték az ott tanultakat alkalmazni.
2: A sajtótájékoztatón itt a munkaerőpiac igényeinek a változása is szóba kerül. Amióta az eszemet tudom, amióta újságíró vagyok, mindig ez volt a kérdés, ugye, hogy a munkaerőpiac olyan munkaerőt szeretne, ami már kész van. Ugye, amivel nem kell ott foglalkozni, nem kell neki heteket, hónapokat, vagy éveket oktatni, mert akkor meg úgyis közben elmegy, hanem megkapja, hogy rögtön be tudja dobni a munka folyamatba azt a fiatalt. Ez most még inkább, ha lehet, akkor ez most még inkább fontos, mint 10-20-30 éve.
3: Én azt gondolom, hogy teljesen kész munkavállalókat nem lehet a köznevelésben vagy a szakképzésben felkészíteni. Ugye nem véletlen, hogy van egy felsőoktatás, ami általában megelőzi, főleg, hogyha ugye irodai munkáról van szó. De amit el lehet indítani, és ebben nagyon igyekszünk segíteni a prosuli programba, az, hogy olyan skilleket, olyan gondolkodásmódot tudjunk bevinni az oktatásba, ami valóban ezt segíti. Ezért is indult el ugye a robotika verseny. Nagyon sokan azt gondolják, hogy jó, hát ez a geekeknek, vagy ez az ilyen informatika tanároknak. Nem. Nagyon érdekes, hogyha megnézzük, akkor a felkészítő tanárok között találunk magyar szakos tanárt, találunk angol szakost, találunk matekost, oké, találunk természetesen digitális kultúra vagy informatika tanárt is bőven, de hogy ez nem kizárólag az ő terepük. És ennek pont ez az oka, hogy a robotika egy olyan terület, amikor a gyerekek kapnak egy feladatot. Csinálj egy robotot, ami képes követni ezt ezt a vonalat. És akkor ők kénytelenek összeülni, ketten, hárman, elkezdenek együtt dolgozni, úgy bizony. És ugye mi történik? Egy pont olyan projekt feladatot visznek végig, ami például egy normál munkahelyen van. Ugye csapatba kell dolgozni, határidőnk van, mert egy versenynek van egy időpillanata, van egy pontos specifikáció, hogy mire kell elkészíteni ezt a dolgot, és utána nekik szépen csapatba az idejüket beosztva végig kell menni ezen a teljes folyamaton. És aztán utána, pont mint a munkahelyen, amikor deadline van és leadás, akkor ugye kiderül, hogy sikerült megcsinálni a dolgot. Na ez meg a verseny pillanata, amikor rárakják ezt a robotot a vonalra például, és valóban követi, vagy nem követi.
2: Ez egy picit más, de nagyon kíváncsi a véleményedre, mert ez mégiscsak egy gazdasági rádió a Trend FM. Nagyon sok vállalat vezető, a vendégünk, nagyon sok HR-es a vendégünk, és nagyon sokszor kerül szóba a mesterséges intelligencia. És az is, hogy a magyar vállalkozások egy része, nagy része még ezt nem használja, vagy nem használja ellenőrzőtten. Viszont a dolgozóknál, az alkalmazottoknál már ott van a mesterséges intelligencia, és az közben elő-elő veszegeti, és azzal old meg dolgok, ami aztán biztonsági problémákat ott. De ez egy másik műsor. De a helyzet nem ez most az iskoláknál, hogy a pedagógusok most kapják meg innen, onnan, amonnan, vagy saját érdeklődésből továbbképzéseken ezt a fajta tudást, ha minden rendben van. A diákoknál meg már ott van, már használják, már így, úgy, amúgy, talán előbbre is vannak. Volt már ilyen, hogy a digitalizációval kapcsolatban is. Ez fel lehető?
3: Ez most azért egy nagyon-nagyon érdekes helyzet, mert hogy amikor a digitalizáció oktatásba való beviteléről beszéltünk, ugye az körülbelül úgy történt, hogy a diákok egy jelentős része már úgy nőtt föl, hogy a digitalizáció jelen volt az ő hétköznapjaikba, a tanárok
2: a magánéletébe
3: beletanultak ebbe a dologba. Most a mesterséges intelligencia egy teljesen új helyzetet teremt, majd természetesen ez változni fog idővel, de jelenleg ugye úgy nézünk ki, hogy a diákok is és a tanárok is egyszerre tanulják ezt az egész dolgot. Emiatt nincs ez a fajta óriási kontraszt, mint ami egyébként egy normál digitalizáció kapcsán ugye előfordult még így a pre-Covid időkben, hanem most ugye arról van szó, hogy mindenki egyszerre próbálja ezt megérteni. Nagyon sok képzést tartottam diákoknak, tanároknak, szülőknek, tehát minden szinten mesterséges intelligencia használatból, és az a tapasztalatom, hogy a diákok hozzák ezt a saját kísérletező mentalitásukat, ugye a tanárok, szülők hozzák az ő óvatos mentalitásukat, de hogy tudásban, alkalmazásban nincs akkora nagy kontraszt. Ugyanúgy a diákoknak is meg kell mutatni, kvázi meg kell tanítani a diákokat arra, hogy hogyan puskázzanak, ahhoz, hogy ténylegesen hatékonyan és eredményesen tudjanak ezekkel az eszközökkel dolgozni, és ugyanúgy a tanároknak is ezt meg kell mutatni. Tehát nincs ez a fajta óriási kontraszt, ami ugye jelenleg egy ilyen állandó, mindent átható félelem, hogy is mondjam, tanári oldalon, az, hogy oké, de hogy fogom tudni ellenőrizni, hogy a diák csinálta, vagy a mesterséges intelligencia csinálta, de erre hál' Istennek a diákok nagyon jó választ adnak, mert hogy nagyon sokan egyelőre még mindig nagyon ostobán használják a mesterséges intelligenciát.
2: Kilóg a lóláb.
3: Tehát innentől kezdve egyértelművé válik, amikor a beküldött dolgozat végén ott van az a bekezdés, hogy és szeretné, de még, hogy...
2: Mondja a gazdos tanácsokat a libatenyésztésre. Jó, de a probléma az, amikor beültél, akkor meséltem itt a különböző interjúkat a felsőoktatásból, hogy itt a szakdolgozatok kérdése, a zárt helyi kérdése, az írásbeliség kérdése, ez egy óriási kérdés, ezzel
3: hát küzdenek ez, most ez a világban. Ez egy nagy probléma, ugye ez ilyen szempontból azt mondom, hogy szerencsés a prosodi program, hogy a közoktatásra és a köznevelés szakképzés részre fókuszál, de hogy valóban ez egy, azt gondolom, hogy azok a dolgok, amik eddig a felsőoktatásban jól működtek, azok a dolgok, azok ott például sokkal inkább át kell, hogy alakuljanak. Tehát, hogy ez a szakdolgozat kérdés, ahol nem fogjuk tudni azt mondani, hogy ne használj mesterséges intelligenciát, de hogyha egyébként a köznevelésbe visszatérünk, ugye nagyon érdekes volt, hogy van Magyarországon a magyar érettségi rendszer, ahol mi mondjuk még mindig ragadunk ragaszkodunk az ilyen régi segédeszközeinkhez. Hogyha a matekot nézzük, ugye a saját területem függvénytáblázatot használunk és számológépet, de hogyha előveszem az IB-t, ugye nemzetközi érettségi vagy International Baccalaureate, ott például a ChatGPT megjelent novemberben, és valamikor március tájékán azt mondta az IB-nek a vezérigazgatója, hogy megengedett segédeszköz a ChatGPT az IB érettségénél, az esszé írásnál. Csak meg kell jelölni, hogy hol használta a diák.
2: Marad a Jettel prosulja a közoktatásban?
3: Én bízom benne, hogy ez így van, de mivel én a programnak a szakmai részéért felelek, ezeket a döntéseket, vagy ezzel kapcsolatban a Jettel vezetőségét kell megkérdezni, de egyőre hál' Istennek úgy látom, hogy mindenki érdekelt abban, hogy folytassuk a munkát.
2: Lehet bővíteni a kört? Mert gondolom, hogy az iskolák, ahogy eddig is szeretnének csatlakozni. Van arra mód?
3: Ugye jelenleg azt kell látni, hogy a 180 iskola, ez egy óriási létszám. Tehát emiatt ugye az a tendencia, ami jelenleg látható, hogy vannak azok az iskolák, akik nagyon aktívak, és erre egyébként bíztatunk mindenkit, és vannak, akik ilyen benne vannak ebbe a dologba, és egy kicsit a lepattanóra mennek rá. Úgyhogy arra bíztatunk mindenkit, hogy minél többen, ha csatlakoznak, akkor tényleg próbálják meg kihasználni a programban rejlő lehetőségeket, az ingyenes webináriumokat, amik vannak, az ingyenesen elérhető.
2: Tehát ha már benn vannak, akkor legyenek aktívak, akkor és használják
3: ki azt, hogy itt van egy csomó olyan elérhető lehetőség, lesz idén is tanári nap, ez az éves szakmai konferenciája a prosuli programnak, ahova ingyenesen el lehet jönni mindenkinek a Jettelházban. Korlátolt természetesen ugye a férőhelyek száma, de éppen most hirdettük meg az iskoláink számára, és bízunk benne, hogy egy nagyon jó szakmai konferenciája, szakmai eseményt fogunk majd idén augusztusban is együtt tölteni. Praktikus módon az egyik fő téma marad a mesterséges intelligencia, de azért sok más dolgot is szeretnénk majd itt átbeszélni.
2: Nagyon szépen köszönöm, 10 éves a Jettel prosuli program, a szakmai vezető Korán Balázs, köszönöm szépen.
3: Köszönöm én is.
0: Ez a Monitor délután extra.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a Monitor délután extra. Hamarosan meghallgathatják majd a legfrissebb híreket, utána pedig a nap vendége műsorunk következik. Az elmúlt 3 órában Ércfalvi Andrást hallották.
0: Ez volt a Monitor délután extra. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. Monitor délután extra egy hét múlva ismét a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
1: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Tovább csökkent az üzemanyagok ára, indul a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Tovább csökkent az üzemanyagok ára, a benzin bruttó 7, a gázolaj bruttó 10 forinttal kerül kevesebbe. Mindkét üzemanyagfajta ára a védett ára leesett. A holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzinliteréért átlagosan 592, a gázolajéért 614 forintot kértek pénteken. Magyar Péter miniszterelnök szerdán jelentette be, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését. Indul a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz, ahová a főszezonban mintegy kétszer annyi vonat közlekedik, így csaknem háromszorosára nő az ülőhelyek száma. Sűrűbben járnak az autóbuszok is a Balatonhoz és a tó környékén. A vonatok túlnyomó részére a balatoni első állomásig kötelező a helyi jegyváltása. A MÁV csoport azt is közölte, hogy a másodfokú hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumoknál vagy az ügyfélszolgálatokon pénztáraknál. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít hétfőn a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill- és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. Az ellenőrök vizsgálják a kerékpáros pihenő és kirándulóhelyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is. A gyermektáborokban az élelmiszerbiztonságra, higiéniára és nyomonkövetésre vonatkozó előírások betartását ellenőrzi a hatóság. Fokozott ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcsforgalmazás területén is. Összeütközött pénteken két vasúti szerelvény a dél-angliai Bedford városának közelében. Mindkét szerelvény délfelé egy londoni pályaudvarra tartott, amikor az egyik vonat a vasútbiztonsági berendezések hibája miatt a nyílt pályán megállt, és a mögötte érkező vonat hátulról neki ment. Az egyik szerelvény mozdonyvezetője meghalt, sokan megsérültek. Nagy-Britanniában az 1990-es évek óta nem történt a péntek estihez hasonló súlyosságú vasúti szerencsétlenség. Bírálta az olasz miniszterelnököt az amerikai elnök, amiért Olaszország nem nyújtott segítséget az iráni konfliktus alatt. Donald Trump ezzel arra a Rómában kiadott nyilatkozatra reagált, amelyben Giorgia Meloni hamis állítással vádolta őt. A vita alapja, hogy Donald Trump egy olasz televíziónak adott interjúban azt állította, hogy Giorgia Meloni a G7 csoport eheti találkozóján könyörgött neki egy közös fotóért. Giorgia Meloni cáfolta az amerikai elnök állítását, amit teljes kitalációnak minősített.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap a derült idő után gomoly felhők képződnek, és elsősorban az ország északnyugati felén elszórtan lehet zápor-zivatar. Szélerősödés csak zivatar körül lehet. Hajnalban 15-23, délután 31-37 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Jó rádozás, szép estét mindenkinek, ez a nap vendége műsorunk itt a Trend FM-en. Reng Zoltán ül velem szemben a stúdióban, a Hungrana vezérigazgatója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hú, sok mindenről szó lesz, a kukoricáról egész biztosan, meg innovációról is, gazdákról, termőterületről, élelmiszeriparról, vegyiparról, takarmányiparról. Azt olvastam nem olyan régen, nyilatkozott valahol, azt mondta, hogy egy szuper cégük van, hogy jelen vannak az élelmiszeriparban, vegyiparban, takarmányiparban. Egy picit elhelyezi a Hungranát azoknak, akik talán kevesebbet tudnak róla?
2: Igen, aki nincs a szakmában, agráriumban vagy élelmiszeriparban, annak kevésbé ismert tény, hogy mi Magyarország egyik és Európa egyik legnagyobb kukoricafeldolgozó üzeme vagyunk. Ez azt jelenti, konkrétan 1 millió tonna kukoricát dolgozunk föl minden évben. Hogy ezt valaki el tudja képzelni, ez az év minden egyes napján, szombat, vasárnap, ünnepnap, ez 125 kamionnyi, ilyen dupla kamionnyi áru minden egyes nap, ennyi megy be, és majdnem ennyi késztermék jön ki. És akkor ugye, amit említett, hogy mik ezek a késztermékek, kukorica egy ilyen csodanövény. Ugye egyrésztről Magyarországnak nagyon nagy tradíciói vannak, hogy rengeteg kukoricát szokott termelni.
1: Ez bár azért változik. Erről majd beszéljük, igen, hogy kevesebb termőtelet és kevesebb, talán kevesebb kukorica.
2: Igen, sajnos a klímaváltozás az erre van a legnagyobb hatással, de hogy azért hagyományok, tradíciók, tudás az itt van, és a kukoricában rengeteg dolog készíthető, leginkább azért, mert a kukorica szemnek a 70% az keményítő. Tehát egy olyan szénhidrát, amit át lehet alakítani különböző anyagokká. A legismertebb az alkohol, és gondoljunk csak a koronita sörre, ugye az is kukoricából készül, de gyakorlatilag, amit mi készítünk is, a legismertebb, most nem mondhatok márkákat, neveket, de a legismertebb likőrmárkák, vagy külföldön vodka, ginekben vagyunk benne, tehát mi olyan alkoholt is előállítunk, emellett minden másfajta alkoholt is, a körömlaklemosótól, a fertőtlenítőszeren át,
1: vegyipar,
2: gyógyszeripari alkohol, kozmetikai és bioüzemanyag, tehát aki benzin tankol az autójába, az látta, hogy néhány évvel ezelőtt E10-es matrica megjelent a kutakon, ez azt jelenti, hogy 10% etanol van benne. Erről is szívesen beszélek, bár órákig fogunk. Tudok csak erről az átlámára beszélni, mert nagyon lelkes
1: eldobtam
2: vagyok.
1: Elgurítottam ezt a kukorica szemet, látom.
2: Igen. Utána cukrokat is tudunk belőle készíteni, izocukrokat, ami tulajdonképpen teljesen hasonló tulajdonságokkal bír, mint a kristálycukor, csak monoszaharid, nem diszaharid, és kukorica keményítőjéből készül, és úgy kell elképzelni, mint mondjuk a méz, csak nem annyira sűrű és átlátszó, de hogy körülbelül így néz. Ilyen szirupos
1: és
2: valami.
1: És mindenben benne van, van nagyon sok.
2: Gyakorlatilag minden, nagyon az édesipari termékeknek a zömében benne van, igen. Tehát a legismertebb üdítőipari termékekben.
1: Barna üdítőkben.
2: Barna üdítőkben is.
1: Meg nem barnákban.
2: Sárgákban is, meg nagyon sok mindenben van. Szörpökben, dzsemekben, lekvárokban, csokoládékban, csinálunk dextrózt, ami szintén egyfajta édesítőszer, az például, az is rengeteg élelmiszerben van, de talán a legjobban ismert az a jégkrémek. Vagy glükózt, az pedig a gumimaci, ez a kis gumimaci.
1: De azon gondolkozom, hogy
2: gyakorlatilag minden
1: muszáj közben vágnom, mert elmegy a 35-40 percünk, hogy a Hungranának, hogyha van egy ilyen nagy vezérlő termés, ott kinyílnek a termékek, amiben valahol benne vannak, hát az, ahhoz egy elég nagy terem kéne.
2: Mi egyszer ezt megnéztük, bementünk egy, és akkor a keményítőkről beszéltünk, tehát pudingpor és a papíripari keményítő, mert a papírt, az alappapírt azzal keményítik, kukorica keményítővel, és még ott vannak a takarmányok. Egyszer megnéztük, csináltunk egy ilyen vizsgálatot, hogy 40%, bementünk egy normál ABC-be, vagy közérbe, és 40%-ban a termékekben ott vagyunk valahol. Vagy a csomagolóanyagban, vagy valamilyen additív, tehát egy ilyen
1: hozzáadott
2: valamiben, akár cukorban, akár alkoholban, vagy keményítőben, 40%-ában egy normál ABC-s termékekben ott vagyunk.
1: 1 millió tonna, azt mondta, ugye?
2: Igen.
1: Ez attól független, hogy Magyarországon éppen hogy érzi magát a kukorica. Most csak nem én vagyok a szakember, csak mondom, most az a kegyelem döfés a kukoricának, szárazság és hőség után jöhetnek a bajok. Tehát tudom, hogy a kukorica nincs túl jó helyzetben, erről majd nyilván beszélünk, meg a termőterület és a technológia fontosságáról. De hogy ez teljesen mindegy, hogy van nálunk ez a növény az 1 millió tonnához képest, tehát ezt önök beszerzik.
2: Ezt beszerezzük, ezt mondjuk néhány évvel ezelőttig kizárólag Magyarországról tettük, az elmúlt néhány évben pedig rákényszerültünk az importra is. Környező országból, ahol most éppen kedvezőbb helyzetben van a kukorica, mondjuk Északabbra.
1: Északabbra, igen.
2: Tehát Szlovákia, Lengyelország. Volt egy év, amikor Ukrajnába ahol aztán ugye ez be lett tiltva, muszáj behoznunk, ugyanis a gyárnak működnie kell. Tehát egy ilyen nagy gyárnak a méretgazdaságosság az egyik nagy előnye, tehát minél nagyobb, annál kisebbek a fajlagos költségek. Ha lemegyünk egy bizonyos szint alá, kihasználtsági szint alá, akkor nagyon könnyen átfordul veszteségesbe a termelés, tehát mi commodity termékeket gyártunk commodity piacra, úgy gyakorlatilag a nagy volumen az, ami
1: tehát itt nincs is az 1 millió tonnának annak meg kell lennie.
2: Meg kell lenni, a kapacitásunk még egy picit ennél is több, de azért a piacok most nehezek, tehát azért érződik, hogy a gazdaság az egész Európában gyakorlatilag nem szárnyal. Mindenből azt gondolom, hogy egy ilyen, azt lehet mondani általánosan, hogy ilyen 10-12%-kal a kapacitásunk alatt vagyunk, tehát tudunk 1,1 milliót is, ha kell.
1: De a legjobb az lenne, ha a magyar kukorica menne be a Hungranába?
2: Ez lenne mindenkinek a legjobb.

0: amire akkor ez jó lenne.
1: Igen, pontosan.
0: De a kukoricában nagyon beleszerelmesedett. Egy picit visszamegyünk a saját profilba, mert láttam, hogy kukoricakör, ugye, is van, de valahogy a kukoricát elkapta, hogy az etanolgyár környékén, vagy mikor?
1: Hát igen, igen, ez egy hosszú történet.
0: Mert, én eredetileg
1: építészmenők vagyok, én egész életemben építészmenők akartam lenni. Székesfehérváron nőttem föl, egy gimnáziumba jártam, és ott volt egy nagyon erős szakközépiskola, műszaki szakközép, de nem oda mentem a gimibe, és úgy nagyon tetszett az építészet, nagyon volt egy elképzelésem, és a családban is mindenki azt súlykolta, hogy nekem az kellene, nem tudtam, hogy mi az, és két ponttal lecsúsztam a műegyetemről, mert a rajzfelvételim nem volt elég erős, arra kellett volna készülni, és akkor az Ybl Miklós műszaki főiskolára kerültem, ami hát gyakorlatilag ugyanaz, mint az egyetem, csak ott a kivitelezőket képzik, az egyetemen meg a tervezőket. És akkor ott rádöbbentem arra, hogy hát engem tulajdonképpen a kivitelezés, a menedzsment, a szervezés sokkal, de sokkal jobban érdekel, mint hogy álmodozzak és művész legyek. Úgyhogy rögtön is határoztam, hogy nekem ez lesz az irány. Ugye a 90-es évek legvégéről beszélünk, amikor gyakorlatilag gombamódon jöttek a külföldi befektetők, épültek a plázák, a irodaházak, tehát egy ilyen építési boom kezdődött el Magyarországon, és hát ugye közembernek volt egy perspektíva, hogy milyen irányba megy. Úgyhogy nekem abszolút, tehát agrárium, élelmiszeripar, köszönöm, bár nagyszüleim holdaláról volt egy kulákvér, de hát ez ugye annak vége lett. És úgy csöppentem bele ebbe az egész világba, hogy 5 évet mi a feleségemmel elmentünk Írországba, ott is kiviteleztem, ilyen extra dolgokat, ilyen magánkórházat csináltunk az elejétől a végéig, rendőrség, nyomda, tehát ilyen különleges nagy dolgokat. És akkor hazaköltöztünk 2009-be, első lányunk születésekor, akkor megtalált egy írbefektető.
0: De most már 3 gyermek van.
1: Négy, köszönöm. 3 lány, 1 fiú, úgyhogy nem egyszerű. Tehát amikor hazaértünk Írországból, akkor megtalált egy írbefektető, aki 2009 végén gyakorlatilag Magyarországon kijelölt egy helyet Dunaföldváron, ahol egy zöldmezős beruházásként egy bioetanolgyárat akart építeni, és én lettem gyakorlatilag a kiválasztott projektmenedzser. Nagyon fiatalon, gyakorlatilag a technológiáról semmit nem tudva, de mivel építőipari tapasztalatom volt, nyilván értettem az írakcentust, tudtam írakcentussal beszélni, nagyon könnyen, nagyon gyorsan megtaláltuk a hangot, és most ezt viccet félretéve, de nyilván egy, amikor nem egy multi, vagy nem egy intézményi befektető van, hanem egy személy, sőt, ráadásul egy család, akkor azért ez a, hogy mondjam, a bizalom, meg az úgynevezett kémia, az fontos, és ez működött nagyon jól. Belecsöppentem ebbe, akkor már egy hely szín ki volt választva, az építési engedélyezés, illetve a tervezés egészen pontosan elkezdődött, és nekem az volt a feladatom, hogy ez a gyár, ez akkor, tehát 2009 vége, 2010 elejéről beszélünk, akkor volt 214 millió dollár érték, ami most mondjuk inkább a duplája lenne, tehát ez egy viszonylag nagy projekt volt, hogy volt egy nagy amerikai technológiai szállító, meg a hazai kivitelezők, ez határidőre elkészüljön, minden engedély meglegyen. Tehát körülbelül így lehet elmondani egy projektmenedzsernek a feladatát, de aztán menet közben mindennel elkezdtem foglalkozni. A nemzetközi, mert volt egy 4 fős külföldi menedzsment, volt egy, aki a műszaki vonal, én ugye elvileg alátartoztam, volt egy pénzügyes, egy kereskedő és egy jogász, és mindenki rángatott, és elkezdtem bankokhoz járni, elkezdtem biztosítókhoz járni, vevőkhöz járni, gazdatalálkozókra, elkezdtem államtitkárokkal találkozni. Beszippantott az agrárium, és azt vettük észre, hogy mire fölépült a gyár, ráadásul óriási sikerrel, mert 3 hónappal határidő előtt és 10 millió dollárral büdzsé alatt, tehát ez egy elég ritkaság volt akkor is, azóta meg pláne.
0: Az 5% volt, ugye? Legalább 5%. Igen, hát igen, körülbelül igen. Most, hogy mondta a
1: számot. Igen, tehát ez egy elég nagy siker volt, hogy el tudott így föl tudott épülni, és akkor a tulajdonos megszavazta nekem a bizalmat, hogy vegyem át a gyárat, hiszen...
0: Ha már felépítette, akkor vezesse.
1: Igen, és így menet közben ugye tényleg mindennel kellett foglalkoznom, és mindent ismertem a cégről, most már azt lehet mondani, és akkor nagyon fiatalon, 2012-ben lettem vezérigazgató, akkor még csak egy ilyen 100 fős cég, de amikor elhagytam már majdnem 200,
0: 16-ban.
1: Azóta 16-ban igen, azóta meg az a cég már egyébként meg dublázódott, triplázódott, tehát óriások lettek, és akkor 2016-ban a Hungrana, tehát a Szabadegyházi Szeszipari Vállalat, sokan így ismerik egyébként, talán az idősebb vagy a vidéki hallgatók közül, a dunántúli hallgatók közül, elcsábítottak, így van, ott volt egy teljes vezetőváltás, és megüresedett ez a pozíció, és nyilván, mivel nagyon hasonló iparágból jöttem, akkor is nagyon benne voltam a üzleti életben, meg sokat szerepeltem, sokat képviseltem egyébként a bioüzemanyagipart például Brüsszelben, vagy a FAO-nál Rómában volt 2 év, amikor én képviseltem a világ bioüzemanyaggyártóit a FAO-ban. Tehát úgy benne voltam ebben a körforgásban, és akkor így rám esett a választás, és ennek most már kerek 10

0: éve.
1: És a kukorica? Hát a mert kukorica én értem, ugye... az mint alap, így, értem, így van, világos, így van, de hogy azért itt van egy ilyen vonzalom, azt láttam, a majdnem kukoricaklub volt, aztán kukoricakört alapítottak, ami most is megvan.
0: Így van, így van.
1: Szóval én értem, hogy vezetek egy gyárat, meg értem az etanol vonalat is, de izgalmas az, hogy ez a kukorica, a termék, a termény, a gazdák, ez a vonal meg, ez az érdeklődés megmarad. Tudom, a generációváltásról akarom is kérdezni, hogy mi a véleménye. Hogy lehet tudást eljutatni a gazdákhoz? Ezek fontosak maradtak, vagy fontosak lettek?
0: Abszolút, ugyanis azt láttam, hogy ez egy óriási potenciállal bíró iparág. Ugye amikor én elkezdtem, akkor azért Magyarországon nagyon, tehát akkor ez a klímaváltozás nem volt még ennyire erős, a hatásai nem voltak érezhetőek, csak beszéltünk róla, hogy majd egyszer lesz valami.
1: Nem voltunk már csúcson kukorica termesztésben, de csúcs közelben
0: voltunk. A 2010-es
1: voltunk.
0: Évek második fele kimondottan jó időjárások voltak és kukorica szempontjából. Ami engem elvarázsolt, az a potenciál, ami ebben az iparágban volt, hogy mennyi mindent lehet ebből a növényből
1: ugye a kukorica szemben mennyi minden van benne
0: készíteni, és még mennyi mindent lehet, például bioműanyagot, palackot, csomagolanyagot lehet gyakorlatilag ugyanúgy kukorica kemétőből készíteni. Tehát én azt gondolom, hogy a jövő még messze nincs kiaknázva, illetve az a fajta bioenergia, ami erre, meg ehhez kapcsolódóan meg tud valósulni, az is egy óriási potenciál Magyarország számára, és ez a potenciál engem lenyűgözött. És ez egy szép dolog, tehát, hogy szép dolog növényt termelni, azt learatni, és utána abból valamit készíteni, valamilyen. Tehát ez egy jó dolog, amire méltán lehet büszke a termelő, a gazda, meg szerintem az is, aki ezt csinálja. Nekünk van egy nagyon jó csapatunk, nagyon lelkes mindenki a gyárban, 350-en vagyunk, megfiatalodott a csapat itt az elmúlt 10 évben, de nagyon lelkesek, és azt gondolom, hogy mindenki nagyon hasonló kaliberű, és hasonló mentalitású, és hasonlóan pozitívan látja a jövőt. Muszáj, mert hát ugye ez egy nagyon versenyző iparág, tehát ugye aki megáll, az lemarad, szokták mondani, de nagyon szép beruházásokat is tudtunk megvalósulni, van 5 biomassa kazánunk, tehát a energia, amiből gyakorlatilag a gyár működik, annak 70% az megújuló energiaforrás. Ugye az etanol is, amiről beszéltünk is, egy megújuló üzemanyag, amiben sokan nem hisznek, és sokan kételkednek. Én látom a számokat, és látom a
1: valós... Igen, volt egy nagy felfuta, volt egy hype-ja, ugye, és aztán most hát sok minden azóta már megváltozott, hogy jött az elektromobilitás, meg sok minden más is.
0: Elektromobilitás, igen, de azt gondolom, hogy megfigyeljük, azért a pusztán elektromos autó egy része, a másik igen. része, ami még inkább nagyobb, az a hibrid autó, igen. és a hibrid autók általában azért benzinesek. Most a benzinhez ugyanúgy ugye felhasználható. Tehát mindig azt szoktuk mondani, hogy ez nem a tökéletes megoldás, de egy kiváló alternatívája a fosszilis energiának. A kettő együtt gyönyörűen működik. Az akár az elektromobilitás, illetve a bioüzemanyag gyönyörűen működik.
1: Mondja, hogy fiatalodott a Hungrana, vagy a stáb, a gazdatársadalom megöregszik. Mit tud segíteni a Hungrana a termelőinek, a gazdáknak, akikkel partneri viszonyban van? Hogy azon a kisebb termőterületen, ilyen klimatikus viszonyok mellett megérje még kukoricát termeszteni, és ne utódnövényekbe gondolom, annyira készültem a beszélgetés, már az utódnövényeket is végignéztem, majd erről is kérdezem a véleményét.
0: Nagyon jó kérdés. Ugye a legnagyobb probléma az, amit szerintem úgy mindenki tapasztal, hogy a klímaváltozás ilyen hosszabb, szárazabb időszakokat hoz. Az éves csapadék nem is nagyon változott, 1-2%-kal, de hogy gyakorlatilag az eloszlása az teljesen más, mint korábban.
1: És pont nem jó a ritmusa a kukorica.
0: És pont nem jó a ritmusa, pontosan, hiszen a kukorica az a növény, ami a napraforgóval együtt, amit ugye őt tavasszal vetnek el, tehát még áprilisban, és szeptember-októberben aratják le, tehát egész nyáron kint van a mezőn. Na most, hogyha ebben a nyárban van 2 hónap, amikor nem esik az eső, véletlenül még légköri a száj is van, hát akkor vége, tehát akkor a termés az megfeleződik, vagy akár teljesen kiég. Régen ilyen nem volt, és sajnos azt kell mondani, hogy az elmúlt 4 évből 3-szor is elég nagy aszály volt Magyarországon, és a trend az, hogy ez nem lesz jobb, tehát valószínűleg ez a fajta klíma, ez itt marad velünk. Mit lehet tenni? Ugye ez volt a kérdés. Azért Magyarországon is tehát nagyon eltérőek a klimatikus viszonyok, a földrajzi viszonyok, a vízellátottság, a föld minősége.
1: Van, ahol most jól érzi magát, tehát a kukorica szépen Magyarországon van, ahol
0: és mi azt szoktuk mondani, hogy ahol jól érzi magát, és ezért alapítottuk meg a kukorica kört is, tulajdonképpen nagyon sok céggel együtt, akik mind valamilyen módon hozzájárulnak a kukorica termesztésnek
1: sikeréhez,
0: a sikeréhez, a gazdaságossághoz. Tehát ahol lehet jól csinálni, ott kötelező jól csinálni. Tehát ott igenis a legújabb technológiát kell alkalmazni.
1: Precíziós
0: gazdálkodás. Ismerni kell a talajaink állapotát, azt olyan felméréseket kell végezni, hogy folyamatosan lássuk, hogy akár egy parcellán belül milyen eltérések vannak, és nekünk erre reagálni kell, nekünk erre válaszokat kell adni. Ugye az előbb említette, hogy drónos cég volt korábban a vendége, dróntechnológia és óriási fejlődött. Tehát magyarul a lehető legfrissebb tudást kell alkalmazni, a lehető legjobb vízmegtartást a talajban, aki tud öntözni, kötelező öntözni, és akkor nagyon-nagyon nyereségesen is lehet a kukoricát termelni. Oké, nem 1 millió hektáron, mint régen, hanem mondjuk ennek a kétharmadán, ahova most úgy néz ki, hogy beáll a vetésterület, de ott lehet jól csinálni, és lehet versenyképesen. És a nap végén mindig azt szoktuk mondani, hogy a gazda azért gazdálkodik, nem azért gazdálkodik, mert gazda, hanem azért, mert meg akar élni belőle.
1: Hát igen, szép a tábla, de azért valamivel ki kell fizetni a számlákat.
0: Igen, és ez lehetséges. Tehát gyönyörű példákat láttunk, vannak fantasztikusan innovatív, nagyon jó termelők, és a Hungranának a szerepe, mint egy nagy fölvásárlónak, egy nagy földolgozónak, az, hogy hozzá segítse ez a tudáshoz termelőket. Néha rendezvényeket tartunk a kukorica körön belül is, vagy akár a Hungranában is, ahol meghívunk tehát valamilyen technológiát képviselő céget, aki be tudja mutatni ezt. Vízháztartás, vízgazdálkodásról, talajtanról tartunk előadásokat, hogy kicsit szélesítsük a látókörüket a gazdáknak, a mi eszközünkkel nyilván ennyit tudunk tenni. Említette az idősödő gazdatársadalomnak a problémáját. Ez az egyik probléma, hogy nagyon kevés fiatalt érdekel ez, tehát nagyon nehezen tudják átadni ott is. Tehát a generációváltás nagyon nehezen valósul meg az agráriumban. A másik probléma, sajnos ki kell mondani, és most nem leszek népszerű sokak szemébe, de hogy a felsőfokú végzettek aránya is még mindig nagyon kevés az agráriumban. Én azt gondolom, hogy az egyetemen nagyon pozitív, nagyon jó változások történtek, hogy összevontak önt intézményt, megalakult a MATE.
1: Hát ha jól tudom, akkor oktat is fel, ugye óráadó.
0: Óradó tanár is vagyok, igen. Kitaláltunk egy tantárgyat, és azt csináljuk, hogy rendszeresen az élelmiszer karról jönnek a gyárba, megnézik minden évben, sőt, 2-3 csoport is mindig jön a gyárba. Tehát, hogy benne vagyunk ebben a körről, és azt gondolom, hogy ott nagyon, nagyon jó irány mindult az egyetem. Nagyon jó lenne, hogyha minél több fiatal maradna a szakmában. Tehát, akik elvégzik az egyetemet, azok ott maradnának. És azt gondolom, hogy mi ahhoz tudunk hozzájárulni, hogy egyrészt a fiataloknak is bemutassuk azt, hogy ez egy nagyon izgalmas terület, és ha van lehetőség, akkor helyezkedjenek el ezen a területen, mert van a jövő.
1: Igen, lehet trend is, meg szex is, hogy szokták mondani, csak ezeket a színeket kell tudni valahogy megmutatni. Jó, folytassuk innen, mert azt hangsúlyozta egyik utolsó interjújában, hogy a Hungran az nem csak feldolgozóként, hanem innovációs szereplőként is meghatározó a magyar piacon. Tehát azért ez az innováció van, ez fontos lehet, meg engem mindenképpen érdekel. Renk Zoltán, a Hungran a vezérigazgatója, a nap vendége nálunk. Néhány perc, és folytatjuk a beszélgetést.
2: Hamarosan folytatódik a nap vendége. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Folytassuk a közös rádiózást, ez a nap vendége műsorunk itt a Trend FM-en, a Hungrana vezérigazgatója Reng Zoltán itt a stúdióban. Hungrana keményítő és izocukorgyártó és forgalmazó, ez a teljes név,
2: csak elég
1: eddig,
2: hosszú
1: csak eddig ezt nem mondtam. És az innovációnál hagytuk el a beszélgetést, sok minden szóba került az elmúlt 10 év, akkor most van 10 éve, ugye, Hungrana élén.
2: Így van.
1: Lehet így
2: van.
1: Fogalmazunk, és én azt idéztem, amit mondott valahol, hogy a vált nem csak feldolgozóként, hanem innovációs szereplőként is meghatározó. Folyamatos fejlesztés, működés, technológiai korszerűsítés, hatékonyságnövelés, fenntarthatóság. Erről mondott már néhány mondatot, de érdekel, hogy ez a mostani helyzet, ez mit hoz ki a Hungranából, és mit lehet még kihozni ebből a gyárból?
2: Minden mezőgazdasági alapanyagot feldolgozó gyár, ami utána valamilyen alapanyagot állít elő, akár az élelmiszer, vagy ipar, vagy a takarmányipar részére, az tulajdonképpen a körforgáshoz gazdaságnak a része. Ugye kukoricát dolgozunk föl, alapanyagokat állítunk elő iparágakba. Innovációra egy nagyon jó példa arra, hogy tavaly, pont egy évvel ezelőtt elindult egy új termékünk, tehát csináltunk egy olyan beruházást, ami Európában első volt, Amerikában van még egy hasonló. Van hasonló Európában, de nincs ilyen, amit mi csináltunk. Ez gyakorlatilag egy élesztő fehérje. Tehát az eddig meglévő takarmány alapanyagaink mellé egy újabb takarmány alapanyagot állítunk elő, ez tulajdonképpen a alkohol fermentációból kiszedett élesztő, mint fehérje forrás, egy kiváló aminosav összetételű fehérje forrás, kis állateledelnek, akvakultúráknak egyébként kiváló, nagyon szeretik, és szépen építjük fel a piacot.
1: Tehát a meglévő... Hát a kis állateledel az felfutóban van, mert itt a legnagyobb, az mindig, világ legnagyobb gyártójától tudom, hogy most már a forgalom nagyobbik része az már a kis állat kereskedelem, mint a csokoládé, a kakaópor, meg az összes többi. Hihetetlen. Tehát itt aztán óriási lehetőség van.
2: Abszolút, abszolút, és az igény növekszik. Vannak gazdasági problémák, klimatikus problémák, de a kisállatot mindenki tartott van, és az fog is tartani, és annak mindent megadunk. Tehát, hogy ez így
1: van. A legjobb a prémium minőséget, igen.
2: Ahogy említettem, hogy a beszélgetés első felében van egy elég széles termékportfóliónk, de amiben én nagyon hiszek személyesen, és azt gondolom, hogy abszolút megvalósítható itt Magyarországon, az a bioműanyagoknak a jövője. Ugye a kukorica keményítőből, mint egy szénláncból lehet tulajdonképpen egy ilyen ásványvizes palackot is készíteni, vagy élelmiszer csomagolanyagot, teljesen mindegy.
1: És jobban olyan formában, bomlik le, ugye?
2: Van olyan, ami lebomló, ami nem lebomló.
1: Szokták így reklámozni, azt hiszem, a kukorica keményítőt tartalmazó csomagoló anyagokat, hogy ez mindenképpen zöldebb, fenntartható.
2: Mindenképpen zöldebb. Barát. Van olyan, amit hozzákevernek egy fosszilis alapanyaghoz, van, ami pusztán csak ezt tartalmazza, tehát ennek nagyon sok fajtája van. Miért jó ez? Hát azért, mert nem fosszilis. Tehát ugye, ha elfogadjuk azt, hogy most a klímaváltás, hagyjuk, hogy ezt mi okozza, mert az van, de az biztos, hogy a rengeteg széndioxid kibocsátás, a fosszilis energiáknak az égetése, az nem jó. Nem jó az emberiségnek, akkor valahogyan zöldülni kell. Azt gondolom, hogy ebben ez az irány, tehát a csomagoló anyag, vagy az egyáltalán ebben a műanyagiparban ez az irány, tehát itt ezt tudjuk megtenni. És ez egy marha jó platform, amit mi csinálunk itt Szabadegyházán, erre majd rá lehet építeni egy ilyen üzemet egyszer. Ehhez nyilván kell szabályozás, hiszen ez a termék ez jelenleg nem tud olcsóbb lenni, mint a fosszilis, bár adózással
1: tehát
2: ez is.
1: Szabályozni kell, hogy mihez kell hozzákeverni, milyen arányban, és azt támogatjuk,
2: hát, nem van, mint ahogy a bioüzemanyagot is ugye elő írták, hogy zöldíteni kell az üzemanyagot, a bioüzemanyag erre egy nagyon jó eszköz, megteremtődött a piac. Tehát, hogyha komolyan gondoljuk azt, hogy bizonyos területeken zöldülünk, nem csak a primer energiában, hanem a termékoldalon is, akkor ez egy kiváló lehetőség. És még sorolhatnám, hogy rengeteg édesítőszert tudunk csinálni ebből, amit jelenleg nem gyártunk, de azt gondolom, hogy majd a jövő ez lesz. Szóval, hogy ez egy nagyon jó platform a zöld energiáknak a felhasználására is. Ilyen 5 biomaszakazárunk van, de tervezünk egy hatalmas biogázüzemet, Magyarország legnagyobb biogázüzemét. Ez abból a rostból, kukoricában benne van, az lenne az alapanyag a biogáznak, és ez a rost a legkevésbé értékes takarmány alapanyag. A fehérje, a zsírok, azok ugye azok ért, mert abból kevés van, a rostból rengeteg van. Úgyhogy erre van egy projektünk, van egy tervünk, ez így gyakorlatilag miért jó? A földgáz kiváltására. Tehát ugye olyan metánt tudunk előállítani, ami egy az egybe kiváltja a földgázt, és hát kevesebbet kell behozni, akár honnan is, de kevesebbet kell behozni az országba. Szóval itt még óriási a lehetőség tárháza. Nekünk van egy tervünk, hogy 2040-ig hogy leszünk teljesen karbonsemlegesek, ami ekkora gyár tekintetében, ami elég nagy energiafelhasználó nem kis teljesítmény.
1: Mondta, hogy a biomasszából, a biogázból már megvan a 60-70%.
2: Biomasszából, igen. Ugye áramoldalon kell még jelentősen zöldülnünk, az nem kis kihívás, de például ott is azt gondolom, hogy az agrár PV-knek a, tehát ugye ezek a úgy a mezőgazdasági területen elhelyezett fotovoltaikus elemeknek, ami nem szünteti meg a mezőgazdasági termelés, hanem kvázi fölé helyezi.
1: Ó, de ugye akartam is, az előbb már akartam mondani, oké, napelem, meg oké, minden, de most már lassan azon megy a küzdelem a mezőgazdaságban, hogy most napelemet, vagy pedig még valami terményt.
2: Igen, tehát a termőterületen igen.
1: Ez a legjobb megoldás. Árnyékol.
2: Pontosan, ráhelyezhető az öntözőrendszer, tehát ez szuper. Na most ennek a szabályozása még ez folyamatban van, de hogyha ez megoldódik, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon elegáns és nagyon jó megoldás arra, hogy egyrészt hogy lehet úgy azon a területen termelni is, és energiát is termelni.
1: Hogy van egyébként most a kukorica, meg a magyar agrárium, hogy van? Ez 1 millió tonna, ugye az volt, 1 millió tonnát dolgoznak fel. Mi van, ha nincs kukorica, mi van, ha kevesebb kukorica van? Ezek a pótnövények, amiket én már gazdáktól tudom, amiben most bele vannak sokan szeretve, egyfelől ugye a cirok, amit mondanak, meg a szója, szóval ezek helyettesíthetik e tekintetben, ebben a vonatkozásban a kukoricát, vagy meg kell oldani, hogy kukorica legyen?
2: Hú, nagyon bonyolult kérdés, illetve a válasz bonyolult, vagy ez egy nehéz kérdés. Ami a legfontosabb üzenet talán az, hogy Magyarországon a klímaváltozás miatt szinte biztos, hogy a vetésterület, a felhasznált mezőgazdasági terület az csökkenni fog. Egyszerűen ez elkerülhetetlen. Tehát a délalföldi régiókban vannak olyan területek, ahol nem nagyon lehet már mit érdemelni, és meg kell találni. Lehet, hogy olajfák lesz, olajbogyó lesz. A cirok, ugye ez a probléma, ez nagyon-nagyon fölfutott az elmúlt 10 évben, nincs meg a piaca. A takarmányiparban egyre többet használnak.
1: És nem lehet úgy lábon tartani sem, és nem lehet úgy
2: a cirok sem teljesen. Azt még lehet, de hogy a cirok sem teljesen szárazságtűrő. Tehát azért annak is kell bizonyos csapadék, bizonyos mennyiségű csapadék, és jókor ráadásul. Tehát az sem egy ilyen szent grál, tehát nem a megoldás. Vannak nagyon jó takarmány, tehát élettani tulajdonságai, de ott is különböző cirok van, szemes cirok, édes cirok, fenyér, stb. Ami a legfontosabb szerintem, és talán ebben most nagyon pozitív változás látszik, hogy amit a mostani politika termékpályának én mindig értékláncnak hívok, tehát hogy egy értéklánc alapú gondolkodás, tehát hogy azt nézzük meg, hogy Magyarországon mit lehet jól versenyképesen termelni, és annak az egész értékláncát
1: most,
2: támogassuk.
1: Holnap, meg 5 év múlva, pontosan, mert hogy itt nem egy év, múlva, így van, mert nem egy, az ostobaság
2: ez
1: egy
2: a legfontosabb.
1: Évre,
2: ez a legfontosabb, hogy 20 éves terveket készítsünk minden energetikába, élelmiszeripar, agráriumba. Nem érdemes 4-5 éves terveket, mert egyszerűen nem, tehát fölépül egy gyár, az 4 év. Tehát, hogy 20 évbe kell gondolkodni minimum, és azt kell megnézni, hogy most mit tudunk, és 20 évben mit tudunk versenyképesen a nemzetközi piacokra szállítani, és azt a vetőmagtól a késztermékig támogatni. A többit pedig sajnos nem kell támogatni. Ez nagyon, nagyon drasztikus, igen, tudom, tehát ez nagyon, nagyon durva, de tudjuk, hogy az Európai Uniós forrásoknak, vagy az Európai Uniónak a támogatási rendszerének az egyharmada ez a mezőgazdasághoz kötődik. Ezt lehet jól is elkölteni, meg lehet kevésbé jól is elkölteni, és elmúlt 20 év, mondjuk így, vagy amióta van, vagy 22 év, amióta az uniós csatlakoztunk, azért egy részét jól, de egy részét nem jól költöttük el, sajnos. Én azt gondolom, hogy ebben most óriási változás kell, hogy legyen, és ez ki kell terjedjen az agrár energiára, tehát a mezőgazdasági energiára, a zöld energiára, élelmiszeriparra, mindenre. Tehát azonosítani kell ezeket az értékláncokat, és azt kell támogatni az egészet. És akkor lesz exporttermék, akkor lesz gyakorlatilag a magyar gazdaság, akkor fog szárnyalni, akkor fog hozzáadott értéket termelni, akkor fogja tudni a vidéki lakosságot ott tartani vidéken, nem mindenki majd városba akar költözni, stb. Ez szerintem folyamatban van, én erre látok nagyon jó jeleket. Ez egy teljesen más gondolkodás és hozzáállás, mint ami mondjuk az elmúlt 2 évtizedben volt, de ez most utolsó pillanatban vagyunk, tehát ha ez nem tud megvalósulni, akkor 20 év múlva, vagy 10 év múlva nagyon kevés magyar élelmiszer lesz a polcokon.
1: Hát mondja, ezt látjuk a régióban is, hát engem megdöbbentett, hogy már a lengyeleknél is a burgonya termőterület, nem tudom, a felére vagy harmadára csökkent, pedig hát ők voltak az Európa ellátói, meg hát mi is voltunk valamikor Európa.
2: Mi is voltunk.
1: De most ezekhez a viszonyokhoz kell alkalmazkodni, aklimatizálódni kell valamilyen módon, és az érdekes, amit mond, hogy értékláncban gondolkozni, meg egy ilyen holisztikus szemléletet kell képviselni, tehát egy kukorica szemben nem feltétlenül azt kell látnom, hogy azt állatba tömöm-e bele, vagy ugye, hanem abszolút, hogy akár lehet, hogy üzemanyagként, de a kérdésem az, hogy a kukorica helyett van most olyan növény a csőben, a láthatáron, amit mondjuk a Hungrana ugyanilyen volumenben, ennyiféle helyre, ilyenféle módon tudna feldolgozni?
2: Nem, tehát a mi gyárunk az csak kukoricát képes feldolgozni, át lehet alakítani, tehát mondjuk búzát vagy árpát.
1: Hát ez olyan, mint a MOL-nál az Urál olaj.
2: Igen, tehát bizonyos beruházásra szükség lenne.
1: Csak idő meg
2: nálunk
1: pénz.
2: Is. Egyébként a búza és az árpa az kimondottan kedvezőbb helyzetben van, mondjuk így. Én azt gondolom, a vetéstőlet is fog még nőni mindkét növény tekintetében, és a potenciálok is egész jók, tehát bőven lehet termés átlagot is növelni egy hektáron. Tehát a búza és az árpa feldolgozásra lehet koncentrálni. A kukoricás jó, csak mondom, importfaszor az ország, tehát az meg ugye drága alapanyagot termel. Ugye az a kérdés, hogy milyen terméket fogunk belőle 10-20 év múlva előállítani. Ennyi nagyjából, tehát hogy tehát ugye szó volt szójáról, ez egy nagyon, nagyon tudásintenzív növény, tehát nagyon nagy tudás kell hozzá, nagyon nehéz szóját termelni.
1: Kérdezik ezt a gazdák, amikor találkozik velük, hogy van-e jövő, van-e 5-10-20, van-e a gyerekemnek, unokámnak jövője abban, hogy mi most még így. De akkor nyilván a precíziós az, hogy hol, hogy milyen vízmegtartással, milyen lehető, milyen technológiával lehessen ezt jól csinálni, amíg az égiek ezt engedik valamilyen
2: így
1: módon.
2: Így van. Nem? Tehát azért Magyarországnak a nagyobb része még mindig egy kedvező földrajzi adottságú, és azt gondolom, hogyha a vízgazdálkodásban lesz végre egy előrelépés, tehát tényleg elkezdünk öntözés stratégiát megvalósítani.
1: Megfogjuk
2: az elmenő vizeket, stb. Tehát akkor azért nagyon fogja múlni a helyzet, tehát én nagyon, nagyon optimista vagyok. Itt a kulcs, amit mondott, a legújabb technológiát alkalmazzuk. Olyan vetőmagot, ami abba a talajba jó. Olyan növényvédőszert, ami tényleg kell a növénynek. Olyan gépesítettséggel, ami a lehető leghatékonyabb működik, és legkisebb energiafelhasználással, stb. Ha ezt nem tesszük, ha úgy csinálunk mindent, mint 10-20-30 éve, akkor drága lesz a termelésünk. Ha drága a termelésünk, akkor egyszerűen előbb-utóbb nem tudjuk eladni a terményt, és hiába van itt egy hatalmas vágóhíd, ami mondjuk, nem tudom, csirkét, vagy pulykát, vagy a sertést vágna le,
1: milliós
2: drága lesz az alapanyag hozzá, drága lesz a sertés, drága lesz a szalámi. Tehát ez az értéklánc, amit mondok, hogy olyan alapanyagot termeljünk, amit jó áron lehet, abból olyan köztes és olyan végterméket, amit el lehet adni a nemzetközi piacokon.
1: Hát igen, az innováció meg fantázia kell hozzá nyilván. Tehát azt figyelni, hogy a világ mire vevő, és az én alaptermékemből mi mindent lehet kihozni. De ez valóban még a mesterséges intelligencia is ezt árnyalja az első pillanattól fogva.
2: Pontosan. Én még az előző cégnél dolgoztam, 2013 vagy 2004-ről beszélünk, akkor csináltunk egy hatalmas gazda találkozót, ilyen 300-400 fős gazda találkozót, és meghívtunk akkor egy drónos céget, akik akkor elsők voltak Magyarországon. Tényleg drónfelmérések, különböző dolgokat csináltak. Hát a gazdatársadalomnak a nagy része az tényleg úgy nézett rá, mint egy piros kukoricára. Tehát, hogy tehát micsoda hülyeség, hát miért kell röpködni drónoknak. És az élet bebizonyította az elmúlt 10-10 pár évben.
1: Akkor nem kell körbejárni
2: a területet. Hát pedig ez tud nagyon jó lenni. Nagyon, nagyon hatékonyan tud bármit, felméréseket végezni, permetezni. Most már olyan szenzorok vannak.
1: Térképet megmondja pontosan azt, hogy milyen a talajban mi fog hiányozni, pontosan a növényben mi fog hiányozni majd két hét múlva, tehát még be tud avatkozni.
2: Pontosan, és ugye a másik technológia, ami iszonyatosan felült az elmúlt 10-15 évben, az a szenzor technológia, tehát olyan szenzorok vannak, amik 10 éve nem léteztek. Most, hogy valaki ezen nincs tisztában, valaki nem tájékozott abban, hogy mi a legújabb, legmodernebb technológia, az le fog maradni. Szóval ez a szomorú igazság. Én látok nagyon pozitív példákat, vannak nagyon innovatív gazdák, vannak olyan fiatal gazdák, akik tényleg járják a világot, mennek vásárokra, rendezvényekre, tanulnak, nyelveket beszélnek és tájékozódnak. Ők nagyon sikeresek lesznek a következő 10-20 évben is. Azt kell elérni a politikának és az olyan nagy feldolgozóknak, mint mi is, meg minden érdekérvényesítő szervezetnek, inkább úgy mondom, hogy minél többen legyenek ezek a termelők, és akkor erre majd ráépülhet olyan feldolgozóipar, amiből olyan termékek készülnek, amit lehet exportálni.
1: Olyan hozzáadott értékkel ráadásul, ami nagyon így fontos van a magyar mezőgazdaságnak, hogy ne a bőrbe kötve hogy kimenni ezt az éve a termény, hanem legyen valami hozzáadott érték. Mindig erről beszélnek a szakemberek.
2: Pontosan.
1: Mi a legnagyobb kihívás most a Hungran előtt?
2: Hát, ha egy szót kéne megfogalmazni, akkor az a klímaváltozás. Tehát az erre való adaptáció, az erre való válaszok, mert hogy ezek beruházás igényes dolgok. Tehát, hogy itt most gyakorlatilag emiatt ugye nekünk egy csomó, akár zöld energiába, akár alapanyagváltásba, akár új termékfejlesztésbe gondolkodunk, rengeteg pénzt kell elkölteni, ez nyilván nem könnyű, tehát kihívásokkal teli, de én bízom abban, hogy ezt meg lehet oldani. Illetve egy olyan nem csak magyar, hanem EU-s támogató szabályozási környezet, most direkt nem politikát mondtam, hanem szabályozási környezet, ami tényleg hosszú távon gondolkodik. Tehát így kéz a kézbe ezek ezek a dolgok meg tudnak valósulni. Ha ez megvan itt Magyarországon is, és Európában is, akkor azt gondolom, hogy tök szép a jövő, és tök jó. A Hungranának is, meg más hasonló profilú cégnek is, mint amik mi vagyunk, legyen az kisebb, vagy még nagyobb, de ez egy kihívás, és ezt meg csak, most nagyon nagy szavakat mondok, de hogy ez csak együtt gondolkodással, meg együtt ötleteléssel lehet, azt gondolom, megvalósítani.
1: Nagyon szépen köszönöm, a Hungra vezérigazgatója Renk Zoltán volt a nap vendége nálunk a Trend FM-en, köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen.
1: És jó termést akkor.
2: Köszönjük.
1: Kukoricából is.
2: Köszönjük.
0: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: A légkondicionáló berendezések helyes használatára figyelmeztet a Népegészségügyi Központ. Erős forgalom várható a Csongrád-Csanádvár megyei határátkelő helyeken. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 fokot, hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A szűrőket gyártói előírás szerint rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer ajánlott. Erős forgalom várható június végétől a Csongrád-Csanádvár megyei határátkelő helyeken a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt. Az utazóknak azt javasolja a rendőrség, hogy használják a kisebb átkelőket, amelyek közül az Ásotthalmi és a Röszkei átkelő május 1-től már folyamatosan nyitva tart. A rendőrség szerint a legkritikusabb időszak idén is július utolsó és augusztus első két hete közé tehető, amikor mindkét irányba egyszerre akarják sokan átlépni a határt. A kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések csaknem harmadát a légúti óriás sejtes vírus az RSV okozta április közepéig, ami az elmúlt három év legmagasabb értéke, közölte a Melletted a helyem egyesület. A súlyos betegek fele 5 év alatti gyerek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel, fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. A közlemény szerint a megelőzési lehetőségek bővítése, az újszülöttek minél szélesebb körű immunizálása egyszerre járulna hozzá az egészségügyi ellátórendszer tehermentesítéséhez és a csecsemők hatékony védelméhez. A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt a képernyő előtt, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített felmérésből. Az európai szülők 32%-a, köztük a magyar szülők 24%-a fejezte ki aggodalmát annak kockázata miatt, hogy gyermeke káros vagy nem megfelelő tartalomnak van kitéve az online felületeken. A magyar szülők 18%-a számolt be arról, hogy eltiltotta gyerekét a közösségi média használatától, vagy törölte gyermeke elektronikus eszközéről az ilyen szolgáltatásokat. A mecsetek fokozott védelmét kérik a hollandiai muszlim szervezetek. Az érdekképviseletek szerint az utóbbi években megszaporodtak a mecsetek elleni incidensek Hollandiában. Az épületek falaira rasszista feliratokat és horogkereszteket festettek, gyűlöletkeltő leveleket küldtek, valamint több esetben rongálás is volt. A szervezetek úgy vélik, hogy a hollandiai muszlim közösség egyre bizonytalanabb környezetben él.
0: Időjárás jelentés.
3: Vasárnap is kitart a hőség, de már többfelé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban. 31-37 fokig melegszik a levegő, de a záporok miatt hirtelen visszaesett a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
4: Jó estét, ez a Trend FM különleges zenei válogatása egy újabb éjszakán át olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot. Szilárd első önálló album.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Vízi élmények Tokajban. Képzeljük el, milyen lehet reggel a folyami élővilág szimfonikus koncertjére ébredni, majd sodródni az árral, szó szerint, amikor csak kedvünk tartja. Bármikor megállhatunk pihenni, hiszen közlekedési eszközünk egyben a szállásunk is. Mindez kellemes, természetközeli módon, távol a forgalmas utaktól, a Bodrog és a Tisza szelíd hullámain. A nyaralóhajózás felejthetetlen élmény barátokkal vagy családdal, ugyanakkor a természet közelsége és a hajózás különleges hangulata miatt kifejezetten romantikus kikapcsolódási forma. A vízi turistákat a legtöbb térségben kikötési és megállási lehetőséggel várják a vízparti települések. Ezek a lassú járású motoros járművek mindössze egy másfél órás betanulás után könnyedén vezethetők, fedélzetük pedig teljesen felszerelt egy hosszabb hétvégére is. A Tiszatavon és a Körösök vidékén is alkalmunk nyílik hajóbérlésre, de Tokaj kiemelkedik a lehetőségek közül. A napot kezdhetjük egy kellemes túrával a Kopaszhegyre, amelynek csúcsán a Finanzdombi kilátó áll. Innen lenyűgöző panoráma tárul elénk. Ha tovább indulunk, elérjük a borvidék egyik legkülönlegesebb részét, a híres löszös dűlőket. A szőlőültetvények között a helyenként 30 méter magas löszfalakon kanyargó ösvényről csodás kilátás nyílik a tájra.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Pogarasi László alias Yander Boy, ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal, Commodore 64-es gépén.
0: Trend Night.
1: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

tartanék, egy esernyőt, de úgyis hozzád tartanék. Eltévedtem még 5 perc, és ott vagyok. Ezt üzented 20 perce, mert nem

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Bércesi Róbert eddig két albumot jelentetett meg, Én meg az ének névem, amelyeken kizárólag feldolgozások szerepeltek, saját dalait mindig a Hiperkarma keretein belül dolgozta ki. Ám a zenekarban a 20 éves jubileumi koncert után ismét törés állt be, immár harmadjára, és jelenleg semmi biztosat nem lehet tudni arról, hogyan és milyen felállásban képzeli el jövőjét a frontember, de a 2020-as karantén időszak alatt sok más dalszerzőhöz hasonlóan, ő is munkához látott elmondása szerint hónapokig ki sem mozdult a lakásból, ez idő alatt készült el egy 10 számos lemezanyag. Eredetileg letisztult, puritán hangzást képzelt el minimális hangszereléssel, végül azonban máshogy alakult, nem kevesebb, mint 9 vendégzenész szerepel a felvételeken.
1: Trend Night.
2: Az Én meg az ének következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Nyári diákmunkát támogató programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium. Összehangolták a vonatokat és a buszokat a Mátránál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Nyári diákmunkát támogató programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium. Olyan önkormányzatok, egyházi jogi személyek és a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás, valamint az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások vehetik igénybe a támogatást, amelyek 25 év alatti fiatalokat foglalkoztatnak júliusban és augusztusban. A munkáltatónak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakörnél fejenként 279.900 forint, szakképzettséget nem igénylő munkakörnél 242.100 forint lehet. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 2023 között, derült ki egy kutatási programból. A változás leginkább a 40-59 éves férfiak körében jelentős, itt 12 év alatt a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok előfordulása több mint 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint a mutatók javulása a dohányzás elleni intézkedések hatására változhatott, különösen a zárt térben való dohányzás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkenéséhez is. Sűrűbb, ütemes és vonatokhoz hangolt buszhálózat indult a Mátrában, közölte a MÁV csoport. A buszok Gyöngyös és a Mátra között munkanapokon fél egy óránként járnak, hétvégén pedig egész nap fél óránként indulnak. A Budapestről óránként érkező Mátra interrégiókhoz közvetlenül csatlakoznak a buszok, a fővárosból indulók egyetlen gyors gyöngyösi átszállással óránként eljuthatnak Mátraházára, Kékestetőre, Gajatetőre vagy Parádra. Javították a vonat csatlakozásokat Pásztón és Egerben is. Az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Bizottság közösen összeállított értékeléséből. Az összesített lista élén Ciprus végzett, ahol az ellenőrzött fürdővizek 100%-a kiváló minősítést kapott. A szigetországot Görögország, Bulgária, illetve Ausztria követi majdnem 100%-os értékekkel. A legrosszabb összesített eredményt Albánia érte el, a vizsgált vizeknek mindössze alig 17%-a kapott kiváló minősítést. Rajta kívül csak 4 országban maradt 70% alatt a kiváló minősítésű fürdőhelyek aránya, Észtországban, Lengyelországon, Magyarországon és Belgiumban. Tömeges leépítés kezdődik idén a BBC brit közszolgálati médiatársaságnál költségtakarékosság miatt. Első lépésként 550 alkalmazottnak kell távoznia a cégtől. A BBC azzal számol, hogy a 3 évre szóló leépítési program végéig 1800-2000 alkalmazottjától kell megválnia. A leépítésekkel együtt a BBC több állandó programja is megszűnik. A 104 évvel ezelőtt alapított BBC-nél jelenleg csaknem 22 000 dolgoznak.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap a derült idő után gomoly felhők képződnek, és elsősorban az ország északnyugati felén elszórtan lehet zápor-zivatar. Szélerősödés csak zivatar körül lehet. Hajnalban 15-23, délután 31-37 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-e.
2: Szekér Gergő 1995-ben született a felvidéki Párkányban. Általános iskolai tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneiskola zongora és ének szakán végezte. 2014-ig Szegeden tanult a Kelemen László színi tanodában, ott tett szert első színpadi gyakorlatára a Szegedi Nemzeti Színházban. 2016-ban szerezte meg színész szakképesítését a Gornagy Mária Színi Tanoda Egyesület művészeti szakközépiskolában. 2014-ben jelentkezett az X-faktorba, ahol a táborban véget ért számára a verseny, aztán 2018-ban ismét indult az X-faktorban, ahol Puskás Peti mentorátjaként lett ismert. Gergő végül a második élő adásig jutott. A Madár repülj című dalával bejutott a dal 2019-be, ahol döntős volt, majd ugyanígy szerepelt 2020-ban is, Hazatérsz című dalával.
1: Trend Night.
2: Szekér Gergő következik most itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A bemondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkonó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A pécsi dalszerző, énekes, gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Konzsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című 7. albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munka stúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát. Ezt követően 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon. 2012-től többek között a Müller Péter Sziámi & Friends zenekarral, Szakcsillakatos Bélával és Kirchner Péterrel lép fel.
1: Trend Night.
2: A Müller Péter Sziámi & Friends zenél most a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Magyarország lett az EU egyik legszegényebb tagállama tavaly. Idén is Mészáros Lőrinc vezeti a 100 leggazdagabb magyar listáját. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A magyar háztartások végső fogyasztása 2025-ben az Európai Uniós átlag mindössze 73%-át érte el, amivel Magyarország Lettországgal holt versenyben az utolsó helyre került az EU tagállamok rangsorában. Az Eurostat friss adatai szerint, miközben több közép-európai ország javítani tudott pozícióján, a magyar fogyasztási szint továbbra is jelentősen elmarad, nem csak az uniós átlagtól, hanem a régiós versenytársakétól is. A helyzet az előző évhez képest romlott. Míg 2024-ben Lettország állt egyedül az utolsó helyen, addig Magyarország Bulgáriával közösen az utolsó előtti pozíciót foglalta el. Továbbra is Mészáros Lőrinc vezeti a leggazdagabb magyarokat összesítő listát, vagyona egy év alatt 182 milliárddal 1604 milliárd forintra nőtt. A 100 leggazdagabb magyar 2026 magazin összesítése alapján a második helyen sem történt változás a tavalyihoz képest. Csányi Sándor az OTP igazgatóság elnökének becsült vagyona 820 milliárdról 935 milliárd forintra nőtt. Az európai gáztárolók töltöttsége októberre várhatóan csak 75% körül alakulhat, ami jelentősen elmarad az Európai Unió 90%-os célértékétől. Holland banki elemzők erre a betárolási ütem alapján következtetnek. Szerintük a 75%-os érték ugyanakkor jelentős javulást jelentene a jelenlegi 44%-os szintekhez képest. Az elemzők előrejelzése több kedvező feltételezésen alapul. Ezek közé tartozik a megfelelő időjárás, valamint az, hogy nem következik be egy újabb ellátási zavar, például az iráni konfliktus kiújulása, vagy váratlan kiesés az amerikai vagy norvég gázszállításokban. Országos gyermekéletminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája. Az online kitölthető kérdőívvel a 4-18 éves magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. A szakemberek szerint az eredmények alapján később új orvosszakmai ajánlások, szűrőprogramok és országos szintű népegészségügyi döntések születhetnek. Kitiltották a rollert, a biciklit és a kutyásokat az Amárdi nagystrand sétányáról. Aki megsérti a korlátozásokat, az a közösségi együttélés szabályaira vonatkozó helyi rendelet alapján akár büntetésre is számíthat, amelyet a közterületfelügyelők szabhatnak ki. Az önkormányzat oldalán közzétett rendelet augusztusig marad érvényben. Fenntartja Ukrajna támogatását az Európai Unió. 2,3 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára hitelformájában a jövő héten. Emellett újabb szankciós csomagot is előkészítenek Oroszországgal szemben.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is kitart a hőség, de már többfelé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki egyre nagyobb számban. 31-37 fokig melegszik a levegő, de a záporok miatt hirtelen visszaesett a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mocsiba egy brit együttes, melynek stílusa ötvezi a lounge-ot a dubbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. Zenéjükben megtalálhatóak még blues, illetve rock elemek, mint ezt downtempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el, első lemezük 1996-ban, míg a legutóbbi korong 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Morcsibától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Trend Night. Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM műsorán.
1: Nous finirons fous, égocentriques, rongés par le doute et

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Graband zenekar 2005. októberében alakult Ihász Péter, Alberkovics Péter és Tasi Csaba kezdeményezésére. Mindannyian játszottak már korábban is többféle zenekarban. 2005 és 2006-ban dalok írásával és próbákkal telt az idő, majd 2007. áprilisában első önálló koncertjüket adták a budapesti Filter Klubban. A Grabanc együttes olyan zenészekből áll, akiknek nagyon széles a zenei ízlésük, illetve zenei palettájuk, és sok mindenre nyitottak.
1: Trend Night.
2: A következő percekben pedig meg is hallgatunk egy dalt a Grabanctól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Daxe 2017 óta működő budapesti világzenét játszó zenekar. Tömény tánczenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is vannak. A bandában a székely és a cigány mellett van két brazil származású tag is, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. A rendszeres budapesti koncertek mellett vidéki klubokban és fesztiválokon is megfordultak már. A kezdetektől fogva turnéztak külföldön francia, német és spanyol közönség előtt is. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől még energikusabb lett a héttagú banda. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi jelenlétnek köszönhetően mindig különleges, egyedi műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is táncolja a koncerteket.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják a folytatásban, már is a Daxel következik.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos. Vizsgálat, akár műtét, és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 122 millió forintot kapott ki nem vett szabadságai után Matolcsy György. Csak nem háromszorosára nőhet a fizetős parkolás területe Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Szigorította a szabadságok nyilvántartását a Magyar Nemzeti Bank új vezetése, hogy a jövőben ne lehessen éveken át felhalmozni a ki nem vett szabadnapokat, írja a 24.hu. A változtatást az indokolta, hogy Matolcsy Györgynek távozásakor 8 évnyi szabadsága maradt bent, amely után több mint 122 millió forintot, további juttatásokkal együtt pedig összesen 170 millió forintot kapott. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyigazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9, a nettó 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez Magyarország, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A stockholmi miniszteri nyilatkozat aláírásával Magyarország is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás, az erdők ellenálló képességének növekedése mellett. A minisztérium szerint Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen. Csak nem háromszorosára nőhet a fizetős parkolás területe Szegeden alpolgármesteri kezdeményezésre, írta a Telex. A jelenlegi mintegy 4 négyzetkilométer helyett 2027-től már csak nem 11 négyzetkilométert fedhetne le a rendszer. A júniusi közgyűlésre készült előterjesztés alapján az önkormányzat létrehozna egy új parkolási zónát. Az indoklás szerint sok panasz érkezett az önkormányzathoz, hogy az agglomerációból érkezők egész nap használják a nagykörút és a harmadik körút közötti területek parkolóit, így a lakóknak már nem jut hely. Erősítenék a közbiztonságot Erzsébet városban. A 7. kerületi önkormányzat és egy biztonsági cég megállapodása alapján szeptember végéig megerősített éjszakai járőrszolgálat működik majd belső Erzsébet városban, a Klauzál tér pedig október végéig folyamatos őrzést kap. Az önkormányzat szerint a rendőrség nem tud elegendő állományt biztosítani a kerületben, ezért biztonsági őrökkel próbálják növelni a közbiztonságot.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap a derült idő után gomoly felhők képződnek, és elsősorban az ország északnyugati felén elszórtan lehet zápor, zivatar. Szélerősödés csak zivatar körül lehet. Hajnalban 15-23, délután 31-37 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
0: Trend Night.
1: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt végül, 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bár projektnek is.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak. Eklektikus, a szóltól a garage rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
0: Trend Night.
1: A Konyha zenekar következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Night.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt. Most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Elmondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folytom. Bírnám, ha kettőnk megérne egy próbát.

0: Hát jó.
1: Szevasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Laci. Ne, hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lujzáról szól, csak...
1: Persze, mire gondolsz?
0: Nem, hogy nem így ismertelek meg, nem, azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Na jó, igazad van, de nem lesztél. Ez ott van, rólam szól!
0: Mindig jön egy másik, mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elázik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá két évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogramdíjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a Vad Fruttik zenél a folytatásban.

0: me.
1: Különleges zenei válogatás a 94.2-n.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült két tucatnyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A

0: Jelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
0: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

Mit jelent a fenntarthatóság? Társadalmi, környezeti, gazdasági sürgető kérdésekre kínál megoldást a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával minden szerdán 11 órától itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelt a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Chance nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holuec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Májó című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebben a műsorba 2021-ben is bejutott, Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
0: Trend Night.
1: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egy szál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagylemezen szerepelt.
0: Trend Night.
1: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

teljesféle, zimátsz. Szóval, hogy a kis puszinyuszikádnak úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám, de nehogy nyúlból legyen.

0: Lucy, pues me cuba a mí.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Olász Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Olász Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
2: Olász Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Night.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni, méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán, és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvaj Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
1: Trend Night.
2: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgoszi és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a Nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányba.